0: bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő Szentlélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas, szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
6: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
6: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Árasz szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Árasz szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Árasz szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Ha egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmaz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Kegyelmezz nekünk, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmaz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, o mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, újtsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
3: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei, hogy édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten szeretetlen gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária!
0: Ó, irgalmas szűzanya! Keservét a bűnök bajnak, eloszlat mi van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mai gyermekinnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
3: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és jár közbe betegeinkért. Istenünk,
0: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
3: Szent Mihály Arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a

0: Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Amen.
2: A rádió egy fénysugárral lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jézus szenvedésével és feltámadásával foglalkozunk, és ahogy a múltkor is említettem, ez egy hosszabb folyamat, még annál is, mint ahogy gondoltam, nagy bőjtben fogtunk neki, és még mindig foglalkozunk arról, hogy mi is történt akkor, amikor Jézus értünk halt meg. Ennek az eseménynek a jelentősége oly nagy, hogy igazából megtehetnénk azt, hogy semmi másról ne beszéljünk, és valószínűleg évekig nem jutnánk a végére. Ennyire hosszú azért én nem leszek, de még mindig szeretnék beszélni arról, ami történt. És most egy kicsit elszakadok a konkrét történelmi tényektől, ezekről beszéltünk az elmúlt alkalmakkor. Most a Jézus szenvedésének a mélységeiről, a teológiájáról akarok egy kicsit beszélni. Néhány szempontot, néhány részletre szeretném felhívni a figyelmet. Először is minden vallásban megvan a felfogás, hogy az ember nem tud megállni Isten előtt, mert nem tiszta. Ez nem csak a kereszténység, és nem csak a zsidó vallás vallja így, hanem minden vallásban ott van ez a... Valahogy az emberek tudják, hogy nem állhatok meg Isten előtt, mert valami baj van. És ezért minden vallásban szükség van egy papra, aki a népet méltóvá teszi arra, hogy szolgáljon Istennek, aki megtisztítja és megszenteli a népet. A Biblia az, amely ezt az elképzelést a helyes kontextusba helyezi. Hogy Isten országa egy olyan ország, amelyben a szív szándékai fontosabbak a külső cselekedeteknél. Jézus elmondja, hogy igazából nem is az a fontos, hogy most milyen törvényeket tartottál be, milyen rítusokat tartottál be, azt mondja, hogy igazából a gonoszság az a szívünkben van. És lényegében egy abszolút szent Isten előtt minden önző, rossz hajlam, ami a szívünkben van, kiáltó igazságtalanság, bármennyire is rejtőzik a jó viselkedés mögé. Éppen ezért van, hogy Szent Pál olyan nagy hangsúlyt tesz erre, hogy nem a cselekedeteink fognak minket megváltani. Mert sokszor a cselekedeteink, az, amit teszünk, olyan szépek, és oly sokszor hallunk olyan emberekről, akik olyan sok jót tettek, legyenek azok keresztények, vagy sokszor nem keresztényekről hallunk, hogy milyen jó ember, az ilyen humanista szöveg, hogy annyi jót tett, és olyan kedves ember, soha senkinek nem ártana. De a keresztény vallás azt mondja, hogy a lényeg nem itt van. A lényeg az, hogy persze nem arról van szó, hogy jelentéktelenek lennének a cselekedeteink,

Minden vallás, hogy valahogy tudta, hogy ki kell békíteni valahogy az isteneket. A Biblia már az Ószövetségben leírja, hogy Isten irgalmas, bár az nem jelenti azt, hogy igazságtagadó lenne, ezt a 20. és 21. században találtuk mi ki. Tehát Isten irgalmas, de a Szentírás azt mondja, de a bűn akkor is halált hoz. Ezért az áldozat kiengeszteli Istent, és helyettünk kifizeti a bűn zsoldját. Tehát igazából nekem kellene meghalnom a bűnöm miatt, de egy állat hal meg, az áldozati állat, és hogy valahogy ez úgy kiegyenlíti a dolgot, bár az Ószövetség arról szól, hogy nem tudja teljesen kiegyenlíteni. És az engesztelődésnek a teológiája tulajdonképpen erről szól, ez nem a bosszú háttere, hogy Isten haragszik és bosszút áll, amiért én bűnt követtem el, hanem az igazság a háttere az engesztelésnek. Az igazság azt követeli meg, hogy a bűn zsoldja halálva, és meg kell halni a bűn miatt. Ez az igazság. És valahogy az áldozatokkal próbálják ezt az igazságot megvalósítani. Aztán ott van minden vallásban az ítélet gondolata is, hogy a bűn ítélet alá helyez minket, és ott van a szövetségkötés gondolata is minden vallásban, ami mindig vérrel történik meg. És hogyha megszegjük a szövetségünket Istennel, akkor az vért követel. Sőt, emberek közötti komoly szövetségeknél is halál járt a szövetség megszegéséért. Ezért a kérdés úgy számunkra is, hogy ahogyan a 24. Zsoltár megfogalmazza, ki mehet fel az Úr hegyére? Ki állhat meg az ő szent hegyén? És a válasz az kéne legyen, hogy senki. Mert mindannyian bűnösök vagyunk. Vagy 1 Sámuel 2.25. Ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki járhat közben érte? Az Ószövetség hoz bizonyos megoldásokat, de ezek, amint már mondtuk, ideiglenes megoldások, és nem teljesek. Ott van például a zsidó szertartásokban a Jom Kipur napja, ez a kiengesztelődés napja, a zsidók legnagyobb ünnepe, ami úgy ősszel, szeptember, októberben szokott lenni, a sátoros ünnep környékén. És ilyenkor van a főpap, aki a főpap mutatja be az áldozatot, ő a közben járó, de ő önmagáért is, neki önmagáért is közben járnia kell, erről ír a zsidókhoz írt levél is, hogy a főpap, a zsidó főpap, amikor közben jár a népért, saját magáért is közben kell járjon, mert ő is bűnös ember. Aztán ott van az áldozat bemutatás, és mondtam, hogy az áldozattal próbálták ezt az igazságot, amit követel a bűn, megvalósítani, de ez tökéletlen, mert Isten nem éhes, és minden az övé, őt nem annyira az áldozatok érdeklik, mint az engedelmes szív. Csak az a baj, hogy minden ember engedetlen. Ha az ember megtartja a szövetséget Istennel, az is tökéletlen, mert az emberek azért csak megszegik a szövetséget. Nincs olyan ember, aki teljesen tökéletesen megtartsa a szövetséget Istennel. És Isten egy mennyasszonyt keres, amely méltó hozzá, erről máskor még részletesebben beszéltünk, hogy Isten valahogy ilyen szerelmes érzéseket táplál az emberiség iránt, és ő azt szeretné, hogy vele legyünk mindig, de hát a mi tökéletlenségünkkel, a mi bűnösségünkkel, hogy állhatunk ott Isten mellett? A Jom Kipur, a kiengesztelődés napjának a liturgiájában ott van a bűnbak is, amely az ember helyett hal meg, illetve ezen a napon megfújták a harsonákat. A harsona a zsidó liturgiában mindig az ítéletet jelenti. De a kérdés pont ezen a napon az, hogy Isten ítélete előtt kiállhat meg. Tehát látjuk, hogy van az Ószövetségben egy próbálkozás, a Jom Kipur napja, illetve naponta van próbálkozás, mert naponta mutattak be áldozatokat, de a Jom Kipur napja, a kiengesztelődés napja, az egy kiemelt, pont erről szól, hogy hogyan kerülhet az ember Isten közelében, anélkül, hogy meg kelljen halnia, de pont ez a nap kiemeli azt, hogy ez igazából lehetetlen, mert a bűnös ember nincs, ahogy megfeleljen Istennek. Az ő

szentségének. És még akkor is, ha Isten irgalmas, de ugyanakkor ott van az igazság is, és Isten nem takarhatja csak úgy be azt a bűnt, ami nem lett rendbetéve, nem lett helyretéve, mert Isten irgalmas és igazságos is. Igazságban marad. A proféták is jelezték már az Ószövetségben, hogy tökéletlen, ideiglenes megoldások vannak, és ezeket valahogy fel fogja váltani Istennek a végleges megoldása. Már Jeremiás is jelezte, hogy egy új szövetségkötésre számíthatunk, amely teljesen helyreállítja a közösséget Isten és ember között. Vagy ott van Izajás 52-53-ban a szenvedő szolga éneke, amely kimondja, hogy szükséges, hogy egy ártatlan ember magára vegye a mi bűneinket, és kiengesztelődést hozzon. A probléma az, hogy hol találunk egy ilyen ártatlan embert. Meg lehet, hogy nem is elég, ha ember. Mivel, hogy a teljes emberiségét kell kiengesztelődést hozzon. Tudjuk, hogy Istennek a megoldása az, hogy ő maga jön, és ezt az igazságot megteszi. Az igazság, az, ami igazságos. Ő lesz az az áldozat, és ő lesz az a főpap, aki bemutatja ezt a tökéletes áldozatot. János evangéliuma, János ugye nagy mélységeket vitt bele, nagy mély teológiát vitt bele az ő evangéliumában. Ő így fogja fel a megváltó művet, hogy Isten a világából, az ő tökéletes világából alászállt maga a logosz, az második isteni személy, az isteni ige, és megnyitotta az utat Isten világa felé, mert szerette a világot. A világ teljesen a bűn hatalma alatt van, és teljesen el van szakadva Istentől, ezért fentről kell a segítség. Úgy kell elképzeljük, hogy van az Isten világa, a mennyország, ami el van szakadva a földtől a bűnbeesés óta, és maga Isten, a második isteni személy onnan le kell jöjjön, át kell hidalja azt a hatalmas szakadékot Isten és az emberek között, lejön a világ mélységeibe, és olyan szépen van leírva, ugyancsak János evangéliumában Jézus, amikor megkeresztelkedett, az azon a helyen volt egy Betánia nevezetű hely a Jordán partján, nem az a Betánia, ahol Lázár lakott, egy másik Betánia, ami közel van a Jordán torkolatához. De ez a földkerekségen a legmélyebb pont, ahova ember el tud menni, anélkül a tengerbe belefulladjon, mert ez a tengerszint alatt 325 méteren van. Ennél mélyebb pont nincs az egész földkerekségen, és Jézus ott keresztelkedett meg, ezzel jelezve, hogy ő a legnagyobb mélységbe lejött. Egy annyira mélyen, aminél mélyebbre ember nem tud jutni, azért, hogy minden embert, bármilyen is mélységes bűnei legyenek, fel tudjon emelni. És a jánosi teológia pont ezt mutatja be, hogy Isten lejön az ő világából, az ember mélységeibe, alányul az embernek, a bűnös világban felállítják a keresztet, magára veszi az átkot, ugye a mózesi törvényben benne volt, hogy átkozott, aki a fán függ, tehát, hogy akit úgy ítélnek el, hogy egy fára felakasztanak, abban az időben még nem volt keresztrefeszítés, az isteni átoknak a jele, és Jézust valóban egy fára felszegezték, és Isten átkát a bűnnel szemben magára vette, és aki rátekint hittel, az megmenekül, az átok és az ítélet alól. És így, ugye Jézus lejött a mi világunkba, és felemel minket az ő világába. Csodálatos dolog ez. Az ószövetségi ideiglenes megoldásokra Jézus saját személyében hoz egységes megoldást. És Jézus... Tehát azok az elemek, amik az Ószövetségben csak meg ideiglenesen, de ott voltak, Jézusban mind jelen vannak. Ott van ő a főpap. Ő az, aki Isten elé tudja vinni a nép teljes bűnét. Együtt érez, mert a legmélyebb kísértéseket is ismeri. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 4.15, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tud részvétel lenni gyöngeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett bűn nélkül.
Ő az új Mózes, aki kinyilatkoztatja Isten nevét, vagyis Isten lényegét. Tehát ő valóban főpap. Ő az, akire mi rálettünk bízva. János 17.2-ben azt mondja Jézus, én megtartottam azokat, akiket rám bíztál. Vagy János 17.6-ban megismertettem nevedet az emberekkel, akiket a világból nekem adtál. Ő az, aki méltókká tesz minket, hogy Isten elé lépjünk. János 17.19. Értük szentelem magam, hogy ők is meglegyenek szentelve az igazságban, vagyis ő közben jár. Itt látjuk, hogy mindaz, amit egy főpapnak a feladata volt, hogy megszentelje a népet, hogy közben járjon, hogy áldozatot mutasson be, hogy felelősséget vállaljon a népét, ezek mind Jézus személyében ott vannak. Ő az, aki megmossa a méltatlan menyasszonyának a lábait, hogy tiszta menyasszonyként fehér gyors ruhába öltöztesse. Ezt Pál apostol is kifejezi az Efezus 5-ben, hogy Jézus azért ment halálra, hogy szentté tegye a menyasszonyát. És Jézus a tökéletes főpap, aki hasonlít bizonyos fokban Melkizedekre, a Teremtés könyvében szerepel Melkizedek 14-18-ban, aki kenyeret és bort hozott Ábrahám elé, mert ő a fölséges papja volt. A 110. Zsoltár is említi, te pap vagy mindörökké, Melkizedek rendje szerint. És a zsidókhoz írt levél nagyon szépen kifejti, hogy mennyivel tökéletesebb a Melkizedek féle papság, mint az Ároni papság. Tehát látjuk, hogy mindaz, ami egy főpap, a főpapi szerepet Jézus tökéletes módon teljesítette. De ő nem csak a főpap, aki bemutatja az áldozatot, hanem ő maga az áldozat is, ő a bárány. Ő a húsvéti bárány. És érdekes, ugye a kronológiában, ha olvassuk a négy evangéliumot, nem teljesen egységesek. Mert azt tudjuk, hogy Jézus egy pénteki napon halt meg, de a szinoptikusok szerint ez már a húsvét ünnepe kellene, hogy legyen, mert hogy Jézus csütörtök este a húsvéti vacsorát költötte el az apostolokkal. Csak ez nem nagyon valószínű, hanem sokkal valószínűbb, hogy János emlékszik pontosabban a részletekre, mert ő azt mondja, hogy nem, amikor Jézust keresztre feszítették, az volt az előkészület napja, mert húsvét napján azért nem lehetett volna valakit keresztre feszíteni, az megszentségteleníti a földet, és a zsidók ezt nem tűrték volna el. Ami azt jelenti, hogy Jézus a húsvéti vacsorát így előlegezve költötte el az apostolokkal, vagyis nem a maga idején, hanem mivel hogy tudta, hogy nem éri meg annak az idejét, amikor kellene, ezért előre, egy nappal előtte elfogyasztotta az apostolokkal, és akkor a jánosi kronológia szerint, amikor Jézus keresztre feszítették, és amikor ő meghalt, az pont az a pillanat, az az idő, amikor a jeruzsálemi templomban ölték le az áldozati bárányokat, a húsvéti áldozati bárányokat. És ezzel is látjuk, hogy Jézus az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Tehát Jézus akkor halt meg a Niszán hónap 14. napján, a húsvéti nap előnapján, akkor, amikor azok a bárányok, a húsvéti bárányokat ölték le. Az Ószövetségben számtalan előképe volt ennek, hogy a Messiás maga lesz az áldozat. Már a bűnbeesés után az ember próbálta megoldani a szégyenét azzal, hogy fügefa levelekkel próbálta eltakarni, de fügefa levélnek az a tulajdonsága, hogy nem nagyon takar, mert olyan nagyon szaggatott. Tehát az ember megoldása nem igazán megoldás. De Isten egy bárányt ölt meg ahhoz, hogy felöltöztesse az embereket, mert azt olvassuk, hogy Isten bőrből készített az embernek ruhát. De a
héber szó kimondottan báránybőrre vonatkozik, az a héber szó, ami ott szerepel, amiből az a bőr, amiből Isten ruhát készített Ádámnak és Évának. Később, amikor Ábrahám készül feláldozni a saját fiát, egy érdekes jelenet van, mert mennek felfelé a hegyre, és Izsák viszi a fát, amin igazából őt kell feláldozni, úgy, ahogy Jézus is vitte a keresztfát. És azt kérdezi Izsák az apjától, apám, itt van a tűz a te kezedben, itt van a fa az áldozathoz, de hol az áldozat? És érdekes az a válasz, amit Ábrahám ad. Azt mondja, Isten gondoskodni fog magának áldozatról, de ez a mondat a héberben másképp is értelmezhető, másképpen is fordíthatnánk, mégpedig úgy is nyelvtanilag helyes, hogy a válasz úgy van, hogy Isten fog gondoskodni önmagáról, mint áldozatról. És bár akkor úgy történt, hogy felmennek, és nem kell megölje Ábrahám a fiát, és egy 2 éves kos, egy hím kos lesz feláldozva, de ez is előképe annak, ami történt Jézussal, hogy ő maga lett az áldozat, Isten gondoskodott önmagáról, mint áldozatról. Vagy a múltkor említett Zakariás proféciája arról, amikor Jézus visszajön, ott az áll, hogy Izrael népe majd feltekint arra, akit keresztül szúrtak. És itt is a héber szöveg nyelvtanilag megengedi azt a fordítást is, hogy és felnéznek majd rám, akit keresztül szúrtak. Mint ha Isten azt mondaná, hogy engem szúrtatok keresztül. És Jézus esetében ez egészen egyértelműen így történt meg. Izajás 52-ben az áll ott, hogy ő sok népet fog meghinteni. Legalábbis az egyik fordítás szerint az áll. A kivonulás könyvében pedig Mózes meghintette vérrel a nemzetet a szövetségkötéskor. Ebből is látjuk, hogy ami történt a kereszten, az egy új szövetségnek a megkötése. És említettük, hogy a Jom Kipur napján volt az a bűnbak, aki ráolvasta a főpap a nép bűneit, és kiűzte a pusztába, hogy ott pusztuljon el, és hogy így a nép szabaduljon meg a bűneitől, de mondtuk, hogy az Ószövetségben az sohasem tökéletes, ami ott történik, de itt most Jézus esetében valóban a mi bűneink rászálltak Jézusra, Jézus azonosult a mi bűneinkkel. Ezt fejezi ki Szent Pál apostol a 2 Korintus 5:20-ban. Isten azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő általa. Vagyis Jézus azonosult a mi bűneinkkel, és felvitte a keresztre. Amikor Jézus felkiáltott, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, akkor ez... Sokan azt mondják, hogy hát ez Jézus idézte a Zsoltárt, valóban idézte a Zsoltárt, a 22. Zsoltárt, de nekem kicsit furcsa az, hogy valaki, aki éppen hal meg a kereszten, annak nem az a fontos, hogy mostan idézzen a Szentírásból. Jézus nem csak úgy érezte, hogy Isten elhagyta, hanem valóban Jézust a kereszten érte a bűnteljes átka, vagyis az, a bűn átka az, hogy az ember elszakadt Istentől, hogy nincs hozzáférésünk Istenhez. És Isten fia Jézus, ő pont azt tapasztalta meg, amit a bűn hozott, hogy Isten hátat fordít neki, az ő fiának. Ezért volt ez szörnyűbb szenvedés volt Jézus számára, mint maga a fizikai fájdalom, hogy az ő atya hátat kell fordítson neki, mivel hogy ő magára vette a bűnt. Ennek a mélységeit, teológiai mélységeit nem is tudjuk felfogni. Ez az átok, amit a bűn hozott, már megnyilvánult már a Getsemáni kertben is, de a kereszten a leginkább. És innen látjuk, hogy Jézus közösséget vállalt a legkétségbeesettebb helyzetben levő emberekkel. Nincs az a helyzet, ahol te úgy érzed, hogy Isten teljesen elhagyott téged, hogy Jézus ezt ne ismerni, sőt, sokkal mélységesebben ismerni.
De egy másik fontos részlet, hogy Jézust a városon kívül kiközösítve, kizárva a Isten népének közösségéből feszítették keresztre. A Golgotán, ami koponyahelyet jelent. Ez egy látványos hely, mert ez ott volt, ahol egy kapun keresztül ki lehetett menni a városból, és ott vezetett az út Jáfó és Cezária felé. Tehát egy látványos hely volt, és ezért volt az, hogy emberek álltak meg, és kicsúfolták Jézust. Mert azt gondolják, ugye, ahogyan Izajás proféciája és Izajás 53-ban a szenvedő szolga énekel mondja, hogy mi azt gondoltuk, hogy Isten ítélete sújtotta őt, pedig a mi bűneinkért szenvedte el ezeket. Meglátszik rajta, hogy mit tesz a bűn. Izajás 53-ban ugyancsak ebben a szenvedő szolga énekében azt olvassuk, hogy nem volt emberi a kinézetele. Hát nem volt emberi a kinézetele, mert ugye megostorozták, amit a római katonák hajtottak végre, és a római ostorozás az szörnyebb volt, mint a zsidó ostorozás, ezt már említettem, és utána pedig végig kellett szenvedje, a nehéz keresztet kellett felvigye. Éppen ezért is halt meg Jézus ilyen hamar, mert annyira az ereje végéhez ért. Normális esetben egy keresztre feszített, akár 24 órát is kínlódott a kereszten. Nem beszélve a lelki kínzásról is, ugye kicsúfolták a római katonák, de ezt is Izajás már előre elmondta, hogy a bűnösök közé számították, Izajás 53:12. A bűnös emberek az ő társasága, két rabló, gyilkos közé feszítették őt keresztre, de hát ő szerette a bűnösöket, azért jött, hogy megmentse a vámosokat és a bűnösöket, és ezt meg is teszi az egyikkel. Csupán annyi a feltétele, hogy hozzáforduljon és kérje a segítséget. Tehát Jézus említettük a főpap, Jézus az áldozat, de Jézus a király is. Az Ószövetség tele van proféciákkal, hogy jön az Isten király. Melkizedek is, amikor megjelent, ő nem csak főpap volt, hanem király is. És a 45. Zsoltárban az áll királyi trónod, Isten örökké áll. A 72. Zsoltár is örök birodalomról szól. Nagypénteken csúfságból Jézust királynak nevezik. Azt mondják, hogy ő az, aki a zsidók királya. Általában az elítélt nyakába akasztották a táblát, amikor vitte ki a keresztet az ítélet okával, majd aztán felszegezik a keresztre, és ami rajta állt, az ugye több nyelven Malkadi Hudáje, héberül, görögül Hobázi Lajston Judájon, latinul Jézus Nazarenus Rex Judeorum, ami azt jelenti, hogy ő a zsidók királya, és az igazság az, hogy senki sem fogta fel akkor, hogy mennyire igaz ez. A zsidó elöljárok tiltakoztak, hogy ilyet ne írjon Pilátus. Pilátus azt mondja, amit megírtam, ezzel is tulajdonképpen csak bosszantani akarta a zsidókat, de igazából ez egy titulus. Ő valóban a zsidók királya, és valamikor a zsidók királyaként fog visszajönni, illetve az egész világ királyaként. És ezt a napot várjuk mi vissza. Ez az a dicsőséges nap, amikor ő majd megjelenik. De ott a kereszten az utolsó szava az volt, hogy beteljesedett. És megint sokan azt mondják ilyenkor, hát igen, beteljesedtek a proféciák, de én erősen kételkedem, hogy Jézusnak akkor az volt a nagyon fontos, hogy a proféciákat sorban mindegyiket teljesítse be, hanem ő egy nappal azelőtt azt mondta, hogy senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja a barátaiért is. Az én meggyőződésem, hogy ez a beteljesedett erre vonatkozik. Beteljesedett a legnagyobb szeretet. Hogy Isten maga az életét adta a barátaiért, a szeretett gyermekeiért. Beteljesedett ez a legnagyobb szeretet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját ezen a szép szerda estén. Imára hívjuk a hallgatókat, a következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból, tehát itt tartsanak velünk, ma este is imádkozzunk együtt.

szerető atyánk, szent színen elé járulok, a szerető Istenem színe elé, a világ alkotója elé, hogy hálát adjak ennek a valóságnak, ennek a világnak alkotásáért, amelynek részese vagyok én is nap mint nap. Atyánk Istenünk, te alkottad az eget és a földet, és benne mindent. A te szeretetednek minden jósága, formája, ereje benne van a te alkotásodban, amelyet felkínálsz nap mint nap nekem, gyermekednek, azért, hogy a te gyermeked lehessek. Köszönöm Istenem, hogy nem eltaszítasz engemet, hanem részesítesz a te alkotásodnak minden kegyelméből, akár a mai napon is, Istenem, hiszen ennek részese vagyok. Ebben születtem, ebben élek, és ebben akarok meghalni, a te atyai szeretetedben, Istenem, neked tetsző módon, igazi, szelid és alázatos gyermekként, aki mindenben az atya akaratát teljesíti. Köszönöm, hogy ebben segítesz. Köszönöm, hogy megmutattad, hogy milyen hatalmas és szerető Isten vagy. Szeretetedet kinyilvánítottad a világnak egy szülött szent fiad által. És köszönöm, hogy én is ezt megismerhettem. Te vagy a szeretet, aki átölelsz minden nap. Reggel, délbe és este, jel és nappal te kelted fel a napodat. Minden nap a te fényedben kelhetek, és a te napnyugtádban pihenhetek nyugovóra, mert hiszem és hallom, hogy te vagy a szeretet, aki átölelsz minden nap, aki gondomat viseled, aki vigyázol ránk, aki éltetsz és megáldasz, hogy a teremtett világnak áldott gyermeke legyek. Amen.

Igen, drága Jézus, szükségünk van rád. Dicsérlek és dicsőítelek, drága mennyei atyám. Hálás szívemet hoztam eléd, teremtő atyánk, hisz te hívtál életre, te formáltál anyánk méhében, elküldted szent fiadat, hogy életünk legyen, és az bőségben legyen. Árasztod ránk a szent lelket, szüntelenül, atyám, csak mi gyarló emberek, nem figyelünk rád, elfordulunk tőled, és nem te vagy a fontos. Szívembe hozom, atyám, azokat, akikért imádkozni tartozom, azokat, atyám, akik ismeretlenül is rágalmaznak téged, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Küldj, kérlek, a te szőlősödből munkásokat eléjük, melléjük. Nyisd meg a szívüket, hogy megtapasztalják a te végtelen szeretetedet. Hálás vagyok, atyám, ezért az ima közösségért. Minden emberért, akit az utamba vezet. Minden jóért és minden kegyelemért, amivel elárasztasz. De minden szenvedésért és fájdalomért is. Mert tudom, atyám, most már tudom, hogy mindent a javunkra fordítasz. Hálát adok neked, atyám, életem minden pillanatáért. Áldj meg, kérlek, minket, hisz te a saját képmásodra teremtetted az embert, és minden embert a te hasonlatosságodra, kivétel nélkül. Vezess minket hozzád, áldj meg, hogy minden ember megtapasztalja az isteni szeretetedet, és ne szűnjünk meg soha hálásak lenni és dicsérni téged. Amen.

Köszöntelek Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm Jézusom, hogy a te szent véredet feláldoztad mindannyiunkért, bűnösökért, azért, hogy nekünk életünk legyen, hogy szabadok legyünk a gonosz fogságából. Köszönöm Jézusom, hogy ezt a szabadságot végtelen szeretetből adtad meg nekünk. Nem azért, mert megérdemeltük, hanem a mennyei atyának a végtelen szeretete és irgalma kiárat mindannyiunkra, hogy el ne vesszünk. De köszönjünk, Urunk Istenünk, a mi szabadságunkat. Köszönjük a szabad akaratot, amit adtál nekünk, hogy nem rabként és rabszolgaként élünk és élhetünk, hanem szabadon választhatunk és dönthetünk. De bocsásd meg nekünk azt a sok elhamarkodott és rossz döntést, amit nem a te szent lelked vezetésében tettünk, hanem önerőből, a mi makacságunkból és nagyfejűségünkből, meggondolatlanságunkból és nem hitből, és nem szeretetből, oly nagyon sokszor. És mégis megmutatod a te végtelen szereteted és irgalmadat, mennyei atyám, mindezek ellenére is, hogy nem hagysz minket elveszni. De bocsásd meg nekünk, hogy a mi tévedéseink és bűneink következtében, amikor szenvedünk, amikor mindenféle nehézségbe ütközünk, amikor a szeretetlenség és az önzés háborúkat szít ezen a földön, és meg annyi szenvedést, akkor bocsáss meg azoknak, akik téged hibáztatnak mindezen nehézségekért, szenvedésekért. Bocsáss meg azoknak az embereknek, akik a félre sikerült életüket, a boldogtalanságukat neked tulajdonítják, atyám. Légy irgalmas hozzájuk, mert te irgalmas és szerető Isten vagy, aki nem büntetsz minket, mert nem az érdemeink szerint jutalmazol minket, hanem azért, mert nagyon szeretsz. De bocsásd meg nekünk, hogyha ezt nem ismerjük fel oly sokszor, és neheztelés, és aggodalom, és félelem van a szívünkben, nem rád figyelünk, nem kérjük a szent lelket, nem is imádkozunk eleget, nem tiszta szívből fordulunk hozzád. És amikor gondunk van, akkor azt mondjuk, akik mondják, hogy hát az Isten megbüntetett. Jöjj segítségükre mindezen testvéremnek, hogy felismerjék tévedéseiket. Jöjj segítségükre, hogy megismerjenek téged, hogy megismerjék a szent lelket, annak éltető erejét, hogy be tudjanak töltekezni vele, hogy ezáltal megismerjék az igazságot, téged az egy és igaz élő Istent, és ezáltal szabaddá váljanak a béklyóiktól, a gonosz fogságától. És köszönöm, Uram, hogy mindezt megadod mindnyájunknak, akik ezt hittel kérjük, és tiszta szívvel vágyunk rá. Amen.

hálás szívvel térdelek most Szent Színed előtt, Jézus Krisztusom, és megköszönöm az életemet. Köszönöm, Uram, hogy felvállaltad, értem is, hogy megváltottál, felvállaltad azt a szenvedést, amelyet a keresztúton elhordoztál, hogy a bűneimtől szabaddá váljak. Uram Jézus, sokáig nem értettem meg, hogy mi is az a megváltás, de te, Uram, megmutattad nekem, hogy felvitted a keresztre az én bűneimet, hogy te elszenvedted helyettem azt a sok szenvedést. És Uram, azt is engedted, hogy megtapasztaljam, hogy milyen, hogyha a gonoszság rabságában kerültem, hogy mennyi szenvedésen kellett átmennem. És amikor felismertelek, megismertelek téged, és te meghívtál, hogy még jobban megismerjelek, akkor megszabadítottál engem, és arra biztattál, hogy szakadjak el minden bűntől, a bűnös életemtől, és azóta békesség van a szívemben. Köszönöm, Uram, hogy eljöttél és megváltottál, és most Szent Színed elé hozom mindazokat, akik még nem ismernek téged, akik még nem tapasztalták meg a te megváltói szeretetedet, hogy érints meg a Szent Lelked által a szíveket, az elméket, hogy hozzád forduljanak, Uram, hogy ne a rabság láncai között a szenvedésben éljék napjaikat, hanem a te örömödbe, szeretetedbe és békédbe. Ó, Uram, mély hála van az én szívembe, és köszönöm neked, hogy hordozhatlak. Köszönöm, hogy minden nap a Szent Misében ezt a hatalmas nagy áldozatot, amit hoztál, értem, felismerhetem és megköszönhetem. Áldott légy Jézus Krisztus mindannyiunk életében, most és mindörökké. Amen. Amen.

Drágen Jézusom, hallatát szívvel borulok előtt be, és megköszönöm elsősorban a te szent jelenlétedet az én életemben. Megköszönöm azt, hogy itt vagy a legméltóságosabb oltári szentségben, és hála tölti be az én szívemet azért, hogy meghallhattam a te hangodat. Valóban így van, hogy én nem is kiáltottam, de meghallottam, Uram, a te szent hangodat, amikor megszólítottál, a nevemet szólítottál, és elvezettél ide hozzád, hogy mélyen megtapasztaljam a te jelenlétednek erejét és mélységét, hogy megtapasztaljam a megváltás kegyelmét, hogy mekkora áldozatot hoztál. Értem, értünk emberekért, a bűnösökért, hiszen te a bűnösökért jöttél, hiszen te mondottad, Jézusom, hogy a betegeknek van szüksége orvosra. Igen, Uram, beteg volt a lelkem, és azért jöttem hozzád, hogy meggyógyítsa elsősorban a lelkemet, hogy azáltal meggyógyuljon a testem is. És olyan nagy hála van a szívemben, Jézusom, azért a megváltás kegyelmét, és azért, hogy a te drága szent véredet kiontottad értünk, értem, bűnösökért, meghaltál a kereszten, te feltámadtál, élő valóság vagy az életemben, és az életünkben, hiszen annyi ajándékot adtál, annyi mindent megmutattál az életemben, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, ami a bűn volt az életemben, és átadhattam neked, és te szabaddá tettél, megnyilvánultál az életemben. Uram Jézusom, most hozom elődbe mindazon gyermekeidet, akik megkötözöttségben, fogságban vannak, rabságban. Látod, olyan, Uram, olyanok is vannak, akik nem is akarják elfogadni a te segítségedet, mert annyira meg vannak kötözve az alkohol fogságában. Kérve kérlek, Jézusom, küldd el a te szent lelkedet nekik is számukra, hogy ők is a lélek erejéből, a szent lélek jelenlétéből teljesen szabaddá tudjanak válni, hogy elfogadják a segítséget, a tőled való segítséget, Jézusom, és minket rendelj arra, hogy tudjunk embertársainknak segítségükre lenni, tudjunk téged odavinni, ahol bajok vannak, ahol szükség van rád, Jézusom, mert látod ezt a világot, látod, Jézusom, hogy mennyire megkötözettségben, mennyi bűn van az életükben, és nem tudják a megváltás kegyelmét elfogadni, mert teljesen, de teljesen elszakadtak tőled, és nem is akarnak hallani rólad. Ezért kérlek, Szentlélek Úristen, hogy szálljál a járd át őket most a mi szerető szívünkön keresztül, kit-kit szüksége szerint, akiket csak a szívünkben tudtunk idehozni. Vannak olyanok is, akik most hallgatnak a rádión keresztül, és azoknak is a hozzátartozóit szabadítsd meg a szent lelked által, hogy teljesen szabaduk legyenek, hogy neved megdicsőjön most és mindörökké. Amen. Amen.

Áldalak Jézus Krisztus az élő jelenlétedért. Hálát adok, Uram, hogy bejárásunk van a te színed elé, az élő jelenlétedben, és ez egy igazi találkozás veled. Köszönöm, Uram, az Isten gyermeki szabadságomat. Köszönöm, Uram, hogy ebben a szabadságban minden benne van. A tőled kapott öröm, a szeretet, amit felszítasz a szívemben, ha hagyom. A tőled kapott nyugalom és béke, és Isten gyermeki hatalom is. Köszönöm, Uram, hogy semmi egyébre nincs szükségem. És köszönöm, Uram, hogy ez megerősít abban, hogy ne befolyásoljon senkinek a véleménye, sem a viszonyulása, sem az épp adott élethelyzet vagy körülményeim. De te tudod, Uram, hogy ezt a szabadságot olyan sokszor apró pénzzel váltom, és legtöbbször a magam igazáért adom oda, és az magam igazának a felerősítése hozza maga utána az ítélkezést és a neheztelést is. És akkor ma oda is van az Isten gyermeki szabadság. De én most azt köszönöm meg, hogy mindig úgy jöhetek, úgy jöhetünk hozzád, ahogy vagyunk. És te soha nem küldesz el. És a te élő jelenlétedben átlényegül minden. És mindig tükröt tartasz. És mindig megmutatod, hogy mennyi hiába valóságra fecsérelem el a te kegyelmedet és az Isten gyermeki szabadságomat. Köszönöm, Uram, hogy itt vagy, hogy itt vagyok, hogy megerősítesz a te élő jelenlétedben, és a vágyat is felszítod, hogy vágyjak utánad, és csak utánad, hogy eljöjjön a te országod közöttünk, és meg tudjuk kívántatni másokkal is a tőled kapott szabadságnak az örömét, a szeretetét, békéjét és kiteljesedését. Hála, áldás és dicsőség neked, most és mindörökké. Amen.

mi nagy vagy te, Uram, mi nagy vagy te. A szívem áld, és valóban hála tölti be, hogy színed előtt térdelhetek. És megköszönhetem neked, Uram, hogy végtelen a te hatalmas szereteted irántunk. Megköszönöm neked, Uram, hogy mennybe meneteled után nem hagytál magunkra, hanem elküldted nekünk a vigasztalót. Elküldted nekünk az igazság lelkét, hogy ne tudatlanságba kelljen éljünk, hanem megismerhessünk által a tégedet. Köszönöm neked, Uram, hogy megadtad nekünk azt a kegyelmet, hogy különbséget tehetünk jó és rossz között, és megadtad azt a szabadságot, hogy választhatunk jól. Áldott vagy, Uram, áldott vagy az első és az összes többi pünkösdért, hiszen tudjuk, Uram, hogy valahányszor kérjük, te készségesen örömmel árasztod ránk a te szent lelkedet, és annak minden kegyelmi ajándékát. Köszönjük, Uram, hogy akár naponta többször is pünkös lehet a mi életünkben, mert ilyen szerető Isten vagy te. Köszönjük neked, Uram, azt is, hogy a te szent lelked sugallatára közösségé formáltál bennünket, hogy belőled, általad élünk. És a nevünk is az, hogy élet a lélekben, hiszen valóban lélek nélkül hogy lehetne élni, Uram? Csak veled, csak benned, csak általad. Köszönjük, Uram, hogy minden nap megvilágosítasz bennünket, hogy mutatod a jó irányt, hogy a te szereteted tüze lobbantja lángra a mi szíveinket, és táplálja bennünk a vágyat, hogy akarjunk mindig a te közelségedben, a te jelenlétedben lenni. Áldott vagy, Úr Jézus Krisztus. Áldott vagy, hogy nem vonod meg tőlünk a szent lelket, az a gyógyító kegyelmét. Áldott vagy, Uram, hogy itt és most még teljesebben kiárasztod ránk lelkedet, hogy segítesz nekünk megújulni, levetni a régi embert és magunkra ölteni az újat. És mindezt csak a te lelked kegyelmében, erejében és hatalmában. Ezért légy áldott, dicsőítve és magasztalva, mindörökkön örökké. Amen. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, a Te neved áldott és szent. Hálát adunk neked egy szív, egy lélekkel, minden jelenlevővel és minden hallgatóval. Az egyházunkért, egyházközösségeinkért, ima csoportunkért. Hálát adunk, hogy a Te szent lelked által formáltad, és tartod meg, és tartottad meg a mai napig. Hálát adunk, Urunk, a Te szent lelked ajándékaidért, amellyel minket egyénenként és közösségünket elárasztod és elárasztottad. Köszönjük a hitet, a békét, a szeretetet, a bölcsességet, mindaz, Uram, amivel napról napra elárasztasz és segítesz, hogy a Te szent lelked ajándékaid által még közelebb kerülhessünk hozzád, és veled és benned egységben tudjunk élni. Köszönjük neked ezt az ajándékot, és azt, Urunk, hogy előtt bejöhetünk és jöhettünk ezen a mai estén is. Amen. Amen.

Hálát adok, Uram Jézus, hogy itt lehetek szent színed előtt, és köszönetet mondok a te szent lelkedért, amellyel nap mint nap betöltesz és vezetsz. Köszönöm, Uram, hogy új emberé formáltál engemet a te szent lelked által, és általad béke van az én szívemben, általad másképp nézek embertársaimra, a körülöttem levő dolgokra, minden emberre. Hálát adok, Uram, hogy teljesen átadhatom magamot, hogy a te lelked vezessen. Köszönöm, Uram, hogy ezt te bőséggel adod nekem, mert erre vágyik az én szívem. Add, hogy minél többen megkívánják, hogy be tud tölteni, hogy valóban örömteli és boldog életünk legyen te benned és te általad.

0: kenyeret adtál nekik a menny.
1: Minden gyönyörűséggel teljesen.
0: Könyörögjünk, Úr Jézus, ki ebben a szentségben kint szenvedésednek emlékét adtad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkod,

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt egy órában a gyönyörű szentségimádást közvetítettük. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha tetik, válasszák társukul a nap hátralévő részére is a Mária Rádiót. Viszont hallásra, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is,

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne kísértésbe. Lesz szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Az

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk.

0: Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,

Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol vizéből, vidd a mennybe a lelkeket.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszony.

0: üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban vár.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami kegyünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszul.

0: Istenek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele.

0: akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: áll.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy már!

0: találtál.
1: Asszonyunk, Istenek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te

0: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele.

0: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: voltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.

0: Tűzanyánk, imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzét király.

Úr Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából.

idén 23 éves papi szolgálatát ünnepli Juhász Imre atya, a New Jersey állambeli Passaic-i Szent István római katolikus magyar templom plébánosa. Februárban ünnepelte pappá szentelésének 23. évfordulóját Juhász Imre atya, akivel ebből az alkalomból beszélt.

Budapestről került latin-amerikai missziós szolgálatba a 2000-es évek elején, majd az Egyesült Államok New Jersey államában folytatta lelkipásztori tevékenységét a magyar közösségben a New Brunswick-i Szent László plébánián és a New York-i Szent István templomban, amelyet Timothy Dolan bíboros, New York-i érsek a 2014-ben meghirdetett egyházmegyei templombezárási hullám során bezáratott. Azóta a New York-i magyar katolikus közösséget új otthonukban a manhattani Upper East Side-on, a Yorkville-i Szent József templomban szolgálja Csete István atyával együtt. 2024-től a Passaic-i Szent István római katolikus magyar templom plébánosa is lett. Három nyelven, magyarul, angolul és spanyolul végzi lelkipásztori tevékenységét e három templom különböző nyelvű közösségeiben. Hallgassák meg Juhász Imre atyával készített beszélgetésünket.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Juhász Imre atyát, aki az Amerikai Egyesült Államokban, New Jersey államban a passaiki Szent István magyar plébániának a vezetője.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Kedves atya, egy jeles évforduló alkalmából beszélgetünk. Február 22-én ünnepelte papá szentelésének 23. évét. A Vatikáni Rádió hallgatóinak mit emelne ki ebből a 23 éves szolgálatból, a papi örömök közül? Melyek voltak azok a legjelentősebb momentumok, amik szívének örömet okoznak?
1: A papszentelés nem csak szimbolikus, inkább jelentős esemény az ember, főleg a papnak az életében, hiszen ekkor gondolja végig az elmúlt életét. Tulajdonképpen egy olyan mérföldkő, amikor egy kicsit meg lehet állni, vissza lehet fordulni, és megnézni azokat az eseményeket, amelyek meghatározóak voltak az elmúlt úgymond 23 év során. És ilyenkor persze kiemelkedőek az örömteli, az igazi papi örömek, de amikor az emberi visszafordul, akkor azt is észreveszi, hogy ami nehézség volt, az is már megváltozott, átváltozott, mintha már az is öröm lenne, hiszen azért, hogy ezt is a Jóisten segítségével meg lehetett csinálni, és átalakul minden élmény, még a rossz is valóban jóra fordulhat.
0: Mit emel neki? 23 év az azért jelentős, több mint két évtized. Nyilván jelentős állomások voltak ebben a 23 éves szolgálatban.
1: Valóban voltak nagy változások, olyanok, amit az ember előre el se képzel. Ugye amikor egy fiatal pappá szentelnek, akkor nagyjából úgy elképzeli az életét, hogy az hogyan fog megvalósulni. Először elkezdi káplánként, majd plébános lesz, talán egy kis vidéki faluba, és végén eljut a városba, talán még az esperességet is eléri. Hát az én életemben ez kicsit másként alakult, mert itt a földrajzi helyek határozták meg a nagyobb változásokat, főleg az, hogy elkerültem az amerikai kontinensre, és még azon belül is voltak változások környezetben, illetve közösséggel kapcsolatban.
0: Imre atya 6 évig szolgált Mexikóban lelkipásztorként, mondhatjuk úgy, hogy misszióban. 14. Leo több mint két évtizedes latin-amerikai lelkipásztori missziós tapasztalattal érkezett a pápai székbe. Mit emelne ki Imre atya ebből a 6 éves szolgálatból? Mondjuk mi az, ami nagyon jelentős különbséget jelent egy európai, magyarországi lelkipásztori szolgálatban és egy latin-amerikaiban?
1: A tapasztalatom az volt, hogy a kétféle gondolkodásmód, érzelem, viselkedés kultúrában nagyon eltérőek vagyunk. Az első, ami legfontosabb, hogy meg kell tanulni spanyolul ahhoz, hogy az ember megérezze, milyen a latinó lelkület. A másik az, hogy ott helyben élni, felvenni a közösségnek az életét, velük együtt lélegezni, és valóban egy egész más környezetet tapasztalnak az ember. Amit én észreveszek, hogy ugye most éppen az Egyesült Államokban úgymond internacionálisak az egyházmegyék, ami azt jelenti, hogy a világnak nagyon sok helyéről érkeznek papok, különböző színűek, nyelvűek. És amikor összekerülünk egy ilyen papi társaságba, közösségbe, akár lelki gyakorlaton, már ott rögtön észre lehet venni, hogy ki az, akinek latinó lelkülete van. A papi összejövetelek alkalmával veszem észre, hogy akik ugye spanyolul beszélnek, latinok, latin közösségbe szocializálódtak, azok rögtön egymásra találnak, és ahogy mondják, félszavakból is megértik egymást. Püspökkel való találkozás is, amikor elmondta, hogy ő már 10 éve mexikói közösségben dolgozik, az ő pasztorációjukat látja el, akkor érezni, hogy megértjük egymást. Rögtön szavak nélkül, és valóban egyből jóba leszünk.
0: Igen, valójában az ember úgy érzi, hogy a latin-amerikai kultúrában az embereknek a szíve sokkal nyitottabb, az összefogás, az egymás segítése ugye a nehéz helyzetek következtében is. Az emberek egymáshoz való közelsége egészen más a mi mondjuk nyugat-európai, inkább intellektuális, a fejünkben élünk megközelítéshez képest.
1: Úgy érzem, hogy azért, mert ők valahogy közelebb élnek a természethez, sokkal egyszerűbbek. Az iskolázottságok is jóval alacsonyabb, és egész másként közelítik meg a hitet és az emberi életet. Számomra nagy megdöbbenés volt a velük való találkozás, hogy ők hogyan élik meg a világnak a dolgait. de sokan az egyszerűség az, ami látható bennük. Valahogy a világlátásuk olyan, ami úgymond már nagyon civilizált embereknek nincsen meg. Ennek a kifejtése ez most elég nehéz, ezt érzésekben lehet inkább megérteni, vagy elmondani.
0: Ebből a 6 éves missziós tapasztalatból mi volt az, ami a szívét leginkább megérintette?
1: A hívekkel való együttlét, amikor valóban megosztották az örömüket, meg a bánatukat. Úgymond papként én voltam az első, akinek elmondták, hogy segítséget kértek különböző nehéz helyzetekben. És valahogy mindig meg tudtuk oldani békességesen a dolgokat, és a tapasztalatom az volt, hogy a közösség az valóban fejlődött és növekedett. És volt bizalmuk a pap iránt.
0: Mivel missziós terület, az ember úgy érzi, hogy evangelizálás is hozzátartozik ehhez a tevékenységhez. Mexikóban szükség volt az evangelizálásra, vagy valójában az emberek még sokkal közelebb állnak a hithez?
1: A hithez egész másként állnak hozzá, hiszen nem annyira iskolázottak. Ez azt jelenti, hogy a hitet se úgy ismeri, mint mondjuk egy európai, főleg egy magyar ember, vagy egy magyar gyerek, akik valóban alapos hitoktatást kapnak, nagyon jól ismerik a Bibliát. Ott a legegyszerűbb módon ismerik csak, és gyermeki módon állnak hozzá. Ott valóban látszódik az, hogy az a bizalom, az az önátadás, és örülnek neki. Úgymond ott nem okoskodnak, hogy majd elmagyarázzák, hogy hoznak különböző bibliai idézeteket, hogy az ő saját életüket igazolják vele. Egyszerűen ilyen gyermekként elfogadják a tanítást.
0: Úgy érzem most, ahogy beszélgetünk, hogy amikor Mexikóról vagy erről a lelkipásztori tapasztalatról beszél, akkor tényleg nagy örömöt érez, és ez érződik a beszélgetésben is, hogy ez egy nagyon pozitív, nagyon szívmelengető tapasztalat volt az életében a 23 éves papi pályáján.
1: Valóban így igaz, hiszen az Egyesült Államokban is úgy kerültem át, hogy nem csak a magyar közösséget szolgálom, hanem majd a latinó közösséget is. Ugyanúgy találkozom latinókkal, sőt, itt azért még inkább kinyílt a világ, mert nem csak mexikóiak vannak, hanem a Dél-Amerikának mindenféle közössége és nemzete. Nagyon gyakran hívnak, főleg gyóntatni, vagy különböző programoknak a megszervezésére. Mindig szívesen megyek, és vállalom az ő pasztorációjukat. Ami azt jelenti, hogy elég mobilis vagyok, hiszen több városba, több különböző közösségben is tartok kisebb lelki gyakorlatokat, elmélkedéseket, sokszor gyóntatást, illetve meghívnak az ő ünnepeikre is, amelyben szívesen részt veszek.
0: És miben különbözik mondjuk ez a latinó pasztoráció itt az Egyesült Államokban a mexikóihoz képest?
1: A környezet egészen más. Az Egyesült Államokban nem is azt mondom, hogy több a szabály, de a szabályokat be kell tartani. Mexikóban jóval egyszerűbb volt, hogyha ünnepet akartak rendezni, nem volt közösségi ház, hanem egyszerűen lezárták a házuk előtt az utcát, mindenki elkezdett főzni, és az ünnepséget ott az utcán tartották meg. Itt az Egyesült Államokban már azért szigorúbbak a rendek, itt kell külön szalont bérelniük, ahol össze tudnak jönni, viszont megmaradt az, hogy a közösség felajánlása által jönnek létre a különböző események. Akár egy esküvő, kényszer áldozat, mikor valamelyik kislány 15 éves lesz, akkor nem a család fizeti ki a teljes költséget, hanem úgymond padrinók, keresztapák, keresztanyák révén, akik külön hoznak egy-egy tál ételt, az italról gondoskodnak, illetve a ünnepi helynek a kifizetéséről. Hát a közösség így ebben nyilvánul meg, hogy közösen viselik egymásnak a terhét.
0: Ezek a tapasztalatok, amiket a latinó közösségben szerzett, hogyan gazdagítják ezt a lelkipásztori utat, a személyes életútját?
1: Így végig gondolva, tulajdonképpen az örömnek az érzése az, ami bennem van, hogy szolgálhattam őket, és szolgálom őket. Persze el kell mondani, hogy ezért volt sok nehézség, de tényleg így visszafordulva már minden egészen más fényben ragyog.

0: és azért említsük meg azt is, hogy jelenlegi szolgálatában a magyar közösséget is ellátja. Ez nyilván nem egy annyira fejlődő vagy növekedésben levő közösség, mint mondjuk a latinó közösség továbbra is az Egyesült Államokban. Melyek a különbségek?
1: Tapasztalatom szerint az Egyesült Államokban tulajdonképpen három magyar helyen misézek, New Brunswickon a Szent László templomban, Passaicon a Szent István templomban, illetve Manhattanben, New York államban, ott már nem a magyar templomban, mert azt már 11 pár éve bezárták, de egy német templom ad helyet otthont a magyar közösség számára, és itt viszont a tapasztalatom az, hogy egyre kevesebben mennek el a templomba, hogyha megnézzük a tendenciákat, akkor igazán nem egy fejlődő, hanem egy visszafejlődő közösségről beszélhetünk.
0: Ez egy természetes folyamat, vagy ez leginkább mondjuk a társadalmi környezet hatása is?
1: Teljesen természetes. Végignézve a templomoknak a történetét, a templomoknak a közösségét mindig a migránsok adták. Azok az emberek, akik kijöttek Magyarországról különböző okok miatt. Kezdve a 20. századnak a legeleje, amikor hát ugye a 1,5 millió kitántorgóról beszélünk, az első világháború után menekültek, a második világháború után menekültek, aztán a kommunizmus alatt, és ezeknek a templomoknak a hívei tulajdonképpen a kivándorlók voltak. A kivándorlási hullámok megszűntek, mióta szabaddá vált Magyarország, úgymond a gazdasági kivándorlók vannak többségben, akik nem a jó Istent keresik, hanem inkább a jólétet és a gazdagság miatt vannak itt. Nagyon sokan jönnek ki még így is Magyarországról, de ők nem azok, akik a templomokat látogatnak.
0: Manapság azok, akik Magyarországról ide jönnek élni az Egyesült Államokban, ők nagyon sok esetben például a karrierjüket folytatják itt, tehát megbízatást kapnak, hogy itt dolgozzanak. Nem tudom, nyilván ez esetleg a New Jersey magyar közösségre talán nem annyira vonatkozik, mint például Kaliforniában, Maurus atyánál, ahol ugye a Szilícium völgyben nagyon sok magyar jön ki dolgozni, és folytatják a karrierjüket. Mennyire látszik ez, vagy mennyire van ez így a New Jersey magyar közösségekben, vagy akár New Yorkban?
1: Valószínűleg így van. Pontosan nem tudom megmondani, de vannak adatok arról, hogy milyen nagy számban élnek magyarok New Jersey-ben, tehát Közép-Jersey-ben, és hogy mennyire kevés a templomban járók aránya. Valószínűleg itt is ez lehet, hogy nem igazán a templomi, egyházi célra jönnek ki az emberek, hanem valóban a jólét, a megélhetés miatt, illetve talán ez jellemző a társadalmainkra, hogy egyre inkább elhagyják a hitüket és a világi dolgok, a gazdagság és az anyagiak felé fordulnak.
2: Esta tristeza mía.
0: Hogyan lehetne ezeket az embereket úgymond ilyen második evangelizációval közelebb hozni az egyházhoz?
1: Emlékszem, hogy Cserháti Ferenc püspök atya mondta, hogy mennyire fontos az evangelizációnak az az első lépcsője, amit tulajdonképpen a magyar közösségekben teszünk. Ez azt jelenti, hogy amikor van magyar rendezvény, akkor a pap is elmegy oda, jelen van rajta, esetleg a munkájával támogatja azt. Ilyen New Brunswickon volt lehetőségem arra, hogy a magyar közösségeknek tagja legyek, részt vegyek bennük. Próbáltam én is jelen lenni, de sajnos nem tapasztaltam a megtéréseknek a sokaságát.
0: Most így az interjú végén mi az, ami az eddigi 23 éves lelkipásztori tapasztalatából a jövő felé indítja? Mi az, amit magával visz a következő 23, illetve reméljük, hogy még sokkal több év lelkipásztori szolgálata felé ebből a nagyon gazdag papi életútból?
1: Úgy érzem, hogy nagy szükség lenne megtervezni, elgondolni, vagy megálmodni a jövőnket. Hogy mi az, amit meg szeretnénk valósítani. Tulajdonképpen azt, hogy nem csak azt, hogy mi hogyan képzeljük el az egyházat, hanem valóban megismerni azt, hogy a Jóisten milyennek álmodta meg az egyházát, hogy ő milyennek szeretné, hogy ne a mi elgondolásunk valósuljon meg, mert lehet, hogy nekünk is vannak vágyaink, szép vágyaink, de nem biztos, hogy egyezik a valósággal, a kivitelezhetőséggel. Ezen talán a legjobb kifürkészni, megismerni Isten akaratát, hogy ebben a megváltozott világban, a megváltozott körülmények között mi hogyan tudnánk valóban tökéletesen átadni a krisztusi üzenetet és a keresztény egyházi közösséget megvalósítani.
0: Imre atya a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is további isteni áldást kívánunk a lelkipásztori szolgálatára és a magyar közösségek ápolására. Isten áldja, nagyon szépen köszönöm az interjút.
1: És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

Juhász Imre atyával, a passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosával készített interjúnkat hallották.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a minket hallgatókat az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából, Ábel pap bácsi, József Ferenc és Dávid Gyöngyi. Áldott reggelt, napot kívánva! 2026. június 22-e van, hétfő, Tamás Paula Paulina napja, a születésnaposokkal, házassági évfordulót ülőkkel együtt köszöntjük, szép ünneplést kívánunk. S hogy minden hűséges hallgatónkra gondolunk, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy elmondom, milyen műsorokra számíthatnak a reggel és a délelőtt folyamán. Nem sokára még egy picikét csendesedjünk el, ebben segít nekünk Kertész Marika, a reggeli csendesség műsora veszi kezdetét. Aztán lelkesen imádkozzuk a reggeli imákat, azt már együtt, a Zsolozsma reggeli dicséretét pedig a Kármelita nővérekkel. Egy szép gondolatot hallunk újra Veres Judit Mária tolmácsolásában, majd 6 óra 45 perckor újra velünk találkozhatnak, együtt ébredhetünk, mindannyian a Mária Rádió nagy családja, ebben segít nekünk a Mária Rádió. 7 óra 55 percig leszünk együtt, amikor egy tanúságtételt fogunk meghallgatni az igézőből. Ez pont jó felvezetés a Szent Miséhez, hiszen 8 órakor a Szent Mise veszi kezdetét, Kraszna Béltekről fogjuk közvetíteni, és aki nem tud eleget vagy többet a Kraszna Bélteki templomról, plébániáról, akkor meghallgathatja Gábor Anna műsorát, a hét plébániáját. 9 órakor már az önök ima szándékainak fogadása következik.

0: hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
0: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben.
1: Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
0: Mindenek előtt pedig, Uramat, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
1: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak.
0: Amen. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
1: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
0: Isten szava, mely szűzi mélyedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
1: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
0: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyáján szívünk királynőjének vallunk.
1: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
0: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
1: Sietes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
0: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és a minden vigasztalás Istene. Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is.

0: Testvéreim, az Isten igéje miatt megölt vértanúkban ünnepeljük üdvözítőnket, a hűséges tanút, és mondjuk, megváltottál minket Istennek szent véred árán. Vértanúid által, akik a hit bizonyságául önként vállalták a halált, add meg nekünk, Urunk, a lélek igazi szabadságát.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik vérük ontásával megvallották hitüket, add meg nekünk, Urunk, a tiszta és álhatatos hitet.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik keresztjüket felvéve nyomodban jártak, add meg nekünk, Urunk, hogy erős lélekkel viseljük az élet megpróbáltatásait.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, add meg nekünk, Urunk, hogy legyőzzük a test és a világ minden csábítását.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.

0: Istenünk, Te a vértanúk halálában mutattad meg egyházadnak a hit legszebb példáját. Fischer Szent János és Mórusz Szent Tamás közben járására add, hogy hitünket ne csak szóval valljuk, hanem életünkkel is tanúsítsuk. Ami Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Ne vess meg senkit, ne ítélj meg senkit, ne beszélj rosszat senkiről, és Isten nyugalmat fog adni, mondta Szent Poliben ősatya.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát, majd a hozzáfűzött gondolatokat Ambrus István Ábel szombatfalvi plébánostól halljuk.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Jézus helyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott a te szemedben gerenda van? Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Kedves rádió hallgatók, ez szép hétfői reggelen a hegyi beszéd egy részéből hallunk, amikor Jézus azt mondja, ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Talán ez is az egyik legnehezebb témák közé tartozik, amelyeket az Úr Jézus elénk tár. Mert ha valakit meglátunk, akár külsejéről, akár bármilyen dolgot megtudunk róla, elkezdünk ítélkezni. Valahogy ezt úgy nevezik, hogy beskatujázzuk. És aztán nem akarunk teret adni neki. Nem akarjuk elfogadni, hogy ő lehet másabb, mint a többi. Nem egyszer hallottam, ilyenek a papok. Aztán minden rendőr egyforma, és így tovább. És mindenki próbál általánosítani. De ítélkezve. Bármi, ami ott van az ember életében, azt meg akarjuk ítélni. És Jézus azt mondja, hogy ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Ezen jó elgondolkodni, mert amilyen ítélettel ítélkezek, olyannal fognak majd fölöttem is ítélkezni. És egyedül Istennek van joga ítéletet hozni. Nekünk nincsen. Nem ítélhetek meg senkit semmiért. Hogy az ő cselekedete, amit tett, akár irányban vagy más irányába, és az bűn, vagy nem olyan dolog, ami által egy közösség épülhet, azt láthatom, de nem ítélkezhetek. Ugyanakkor, amit tehetek, az az, hogy imádkozom érte, és kérem az Istennek az áldását, Istennek a kegyelmét. Talán nagyon sokszor vallásos keresztényként azt látjuk, hogy vannak, akik nem járnak templomban, nem imádkoznak, és hajlamosak lennénk ilyenkor megítélni, vagy sokszor meg is ítéljük. De vajon tudjuk-e, hogy az illető miért nem jár? Nem éppen egy olyan vallásos buzgó személy miatt kapja, vagy érzi úgy, hogy ő nem megy, mert nem tudom, akkor is akkor kinéztem. Jézus arra bátorít, hogy legyünk szeretettel mindenki irányában. És ott van kérdésként, hogy miért látom meg embertársam szemében a szálkát, és a magaméban nem veszem észre a gerendát. Nagyon fontos az, hogy lelkiismeretünk tükrében nézzünk. És hogyha felismerjük, hogy mi van ott bennünk, akkor utána próbáljuk meg segíteni az másik embernek, hogy ő is tisztában láthasson. Egyik történetet, amikor olvastam, nagyon is elgondolkodtam azon. Élt egy remete szerzetes az egyik kis közösség szélén, mondhatjuk úgy, hogy egy falunak a szélén, a hegyekben. És oda jártak fel az emberek, hogy bölcsességet tanuljanak tőle. S egyik alkalommal egy édesanya ment oda egy elhízott kisfiúval, és azt mondta a remetének, hogy megkérlek szépen, parancsold meg ennek a gyermeknek, hogy ne igyen több idességet. A remete ránézett, és azt mondta, hogy 3 nap múlva gyertek vissza. Eltelt a 3 nap, az asszony visszamegy a gyermekével, odáll a gyermek a remete elé, és a remete azt mondja, hogy hallod, te fiú, ne igyél több idességet. Az asszony meg volt elégedve, de a kíváncsiság furdalta, hogy vajon miért kellett erre 3 napot várni. És akkor megkérdezte a remetét, miután a kisfiú kilépett a szobából, miért kellett erre 3 napot várni? És azt mondta a remete, azért, mert 3 nappal ezelőtt még én is ettem édességet. Ez a történet elgondolkodhat azon, hogy én hogy vagyok az életemmel. Talán valaki szülőként azt mondja a gyermekeinek, hogy ne használd annyit a telefont, és ő mikor hazamegy a munkából, akkor használja estig. Vagy esetleg valaki azt mondja, hogy ne cigarettázzatok, és ő cigarettázik. Jó elgondolkodni azon, hogy milyen példa vagyok. Hogy tudok én példát mutatni? Hogy tudom én megtenni azt, amire az Isten hív? Ez nem jelenti azt, hogy abba hagyom, hogy a másikon segítsek, hanem elsőként szembenézek önmagammal a lelkiismeret tükrében. Hát kérjük az Úr Jézust, hogy segítsen minket ezen az úton. Uram Jézus, add, hogy felismerjem, mi az, ami ott van bennem gerendaként, és kérlek, hogy szabadíts meg attól, hogy ezáltal szabadon Isten dicsőségre élhessem az életemet, nem ítélkezve, hanem szeretve. Amen.
0: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Ábel Pap bácsi gondolatait hallhattuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk, Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva
0: minket is egy szülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire,
1: életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

Istenünk, Te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről. Árasz ki egyházadra a bátorság és a buzgóság szent lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, álhatatosak és szelidek evangéliumot hirdetésében. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. június 22-én a Székely Udvarhelyi Stúdió mikrofonjainál.
1: Ambrus István Ábel.
0: És Dávid Gyöngyi köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra és 11 perc. Hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A Gyulafehérvári Fegyház megyében a mai nap folyamán a Kicsi Bükki templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben.

0: Sebestyén Márta Nagyváradon.
1: Nagyváradon lép fel Sebestyén Márta Kossuth és UNESCO díjas népdalénekes. Holnap délután 6 órától a Párciumi Keresztény Egyetem dísztermében a Fúvom az énekem című életmű koncertjét láthatja, hallhatja a közönség. Az előadása belépőjegy egységesen 30 lejbe kerül, amit a helyszínen lehet majd megvásárolni kezdés előtt fél órával.

0: Búcsú Marosvásárhelyen.
1: Szerdán lesz a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János Plébánia búcsú ünnepe. Az alkalomra június ma és holnap kétnapos lelki gyakorlattal készülnek. A szentmisék mind három nap este 6 órától kezdődnek. A meghívott szónok Kálmán Peregrin, ferences atya. A lelki gyakorlatot és a búcsú szentmisét rádión élőben közvetíti.

0: Alzheimer Café Székelyudvarhelyen.
1: Csütörtökön délután 5 órától a Székelyudvarhelyi Szépkorúak házában Alzheimer Cafét tartanak, melyre minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak. Előadó Kis Gabriella, demencia kutató,

0: Szakrális maraton a Mária úton.
1: Szombaton egy különleges útvonalon járhatják végig a hit és az összetartozás ösvényét azok, akik csatlakoznak a szakrális maratonhoz. A szervezők tájékoztatása szerint a korábbi Jobbágyfalva Mikháza szakasz helyett ezúttal Mikházáról indulva a Bekecs csúcsra vezet a maraton, ahol a kápolnánál közösen adhatnak hálát a résztvevők és imádkozhatnak a keresztény értékekért, a békért és a közösségek jövőért. A Mária út Egyesület közösségi oldalán közzétett program szerint a találkozó reggel 7 órakor szentmisével kezdődik a Marosvásárhelyi Főtéri Plébánia templomban, onnan az érdeklődők busszal utaznak a Mikházáig, ahol felgyalogolnak a Bekecsi kápolnáig, majd leereszkednek a buszhoz. A 15 kilométeres könnyű túrát gyerekeknek is ajánlják. Jelentkezni csütörtök estig Szilágyi Eszternél a 0749 071 és 453-as telefonszámon lehet.

0: Jezsuita ima hét fiatal férfiaknak Székelybőben.
1: Szeretettel hívnak minden érdeklődött a székelybői Szent Ignác házba, egy kifejezetten fiatal férfiaknak 18 és 33 év között szervezett jezsuita ima hétre. Ez a program lehetőséget ad arra, hogy a digitális zajt hátrahagyva a természetben, fizikai munkán, túrákon és a Szent Ignáci csendes imádságon keresztül elmélyíthessék a személyes Isten kapcsolatukat. A lelki gyakorlatot Flórián Szabó Miklós és Jakabos Barnabás jezsuiták kísérik július 7-e és 12-e között. Jelentkezni és további információt kapni a jezsuitaudvar.ro oldalon lehet.

0: Felvételit hirdet a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet.
1: A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet felvételit hirdet, amelyre július 12-ig jelentkezhetnek az érdeklődők. A felvételit július 13 és 17 között tartják. A hivatás, Isten ajándéka, de a hivatások gondozása és az, hogy életpéldánkkal és imáinkkal segítsük fiataljainkat hivatásuk felismerésében, és arra igent mondani mindannyiunk felelőssége. Kérik a papokat, hogy segítsék közösségeikben a magukban hivatást érző ifjakat rá lépni a papság útjára, valamint a hívekkel közösen imádkozzanak értük, és minél több fiatal őszinte elköteleződésért. Jelentkezni a helyi plébánoson keresztül, postai úton vagy telefonon András István rektornál lehet a 0752-245-060-as telefonszámon. A felvételivel kapcsolatos minden fontos és részletes információ megtalálható az érsekség.ro oldalon.

0: Zarándoklat Prágában.
1: A kolozsmonostori plébánia buszos zarándoklatot szervez Prágába szeptember 17-e és 23-a között. A zarándokok többek között felkeresik a Visibrod, Ciszterci apátságot, a Svatá Horábot, Csehország legszebb és legfontosabb Mária kegyhelyét, a Hrádzsin Vár negyedet, és sok más egyéb Csehországhoz kötődő látványosságot. Részvételi díj 1090 euró, az ár tartalmazza a szállítást, 6 éjszakai szállást félpanziós ellátással, idegenvezetést. További részleteket a www.westtraveltours.ro oldalon lehet találni. Érdeklődni és jelentkezni Székely Dénes plébánosnál lehet a 0744 879 742-es telefonszámon.

0: Most pedig az időjárásról. Ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképzés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi északkeleti szél több felé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz. Zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérsékletek 14 és 19 fok között várhatóak, délután 27 és 34 fok valószínű.
1: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Aradon 19, Baróton 16, Beszterce 17, Brassó 16, Csíkszereda 14, Dés 17, Déva 18, Dicsőszentmárton 19, Fogaras 16, Gyergyóalfalu 15, Gyulafehérvár 19, Kézdivásárhely 17, Kolozsvár 18, Máramarosziget 17, Maroshévíz 14, Marosvásárhely és Nagybánya 19, Nagysármás 18, Nagyszeben 17, Nagyvárad 20, Resicabánya 17, Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti 18, Székelyudvarhely 17, Temesvár 18, Tordán és Zilahon 19 fokot mértek.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb, ma délben jelentkezünk.
1: Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Mórusz Szent Tamás, vértanú. Londonban született 1478. február 7-én. Mórusz Tamás azon legrokonszenvesebb szentek közé tartozik, akiknek emberi nagyságát a világ is elfogadja és tiszteli. Apja bíró volt Londonban. A tehetséges fiú 13 éves korában apród lett az érsek mellett, aki az Oxfordi Egyetemre küldte őt. 23 éves korában Tamás már ügyvéd volt. 3 évvel később kezdte politikai pályafutását, tagja lett a parlamentnek. Lelkes humanista volt, szoros barátság fűzte a nagy humanistához, Rotterdami Erasmushoz. Angol és latin költeményeket írt és előadásokat tartott Szent Ágoston Civitas Dei című művéről. Mindenütt kedvelték. Ennek ellenére Tamás nem volt egészen biztos abban, hogy a helyes utat választotta-e. Hosszú időn át arra gondolt, hogy pap lesz. Különösen a kartauziakhoz vonzódott. Érett megfontolás után belátta azonban, hogy Istentől nem az egyházi rendre kapott hivatást, és megházasodott. Jane Colttal kötött házassága igen boldog, családi életük ideális volt. 4 gyermekük, 3 lány és 1 fiú született. Abban a korban, amikor ez még igen szokatlan volt, Tamás gondolt rá, hogy leányainak megfelelő képzést adjon. Többek között latint, görögöt és csillagászatot tanultak, családi beszélgetéseik szokatlanul magas intellektuális szinten mozogtak. A ház barátai és gyakori vendégei közé tartoztak a kor legjelentősebb emberei, mindenekelőtt Rotterdami Erasmus, a festő Hans Holbein, Fischer Rochesteri püspök. Ezzel együtt mélyen vallásos életet éltek. Minden este közös imára gyűlt össze a család és az egész személyzet. Étkezések alkalmával pedig először mindig egy szakaszt olvasott a Szentírásból valamelyik gyermek. Személyes szokásaiban Ször Tomás rendkívül szerény volt. Minden nap szentmisére ment és elmondta Mária kis zsolozsmáját. Gyakran járt London szegény negyedében, hogy támogassa a rászorulókat. Egyetlen szegény sem kért tőle hiába étkezést vagy éjjeli szállást. Politikai munkája mellett, mint író is tevékenykedett, sok dalát ma népdalként éneklik. Utópia című könyve világhírű lett, Mórusz Tamás ugyanis olyan gondolatokat fejtett ki benne, amelyek messze túlmutatnak saját korán. 1516-ban Löwenben jelent meg, és sok nyelvre lefordították. 1511-ben 6 évi házasság után meghalt a felesége. Tamás 4 apró gyermekkel maradt magára, és a rá mindig jellemző racionalizmussal néhány héten belül újra megházasodott. Sokan rossz néven vették ezt tőle. Második felesége özvegy volt, és 7 évvel idősebb nála. Férje Tamás kedvéért kezdett zenét tanulni, hárfán, lanton és fuvolán muzsikálni, a gyermekeinek jóságos anyja lett. Ezekben az években Ször Tomás jelentősen előre haladt a megbecsülésben és anyagiakban is megmutatkozó elismertségben. A család hamarosan egy szép házba költözhetett London előkelő város részében. 1509-ben 8. Henrik lépett az angol trónra. Kezdetben úgy látszott, hogy kitűnő uralkodó és az egyház hű fia. Luther ellen készített írása kiérdemelte a pápától a Defensor Fidei, a hitvédője címet, amelyet az angol királyok mindmáig megtartottak. 1522-ben azonban a király beleszeretett Boleyn Anna udvarhölgybe. Megkísérelte Rómában érvénytelenítetni a spanyol hercegnővel, aragóniai Katalinnal több éve fennálló házasságát. Amikor ez nem sikerült, elhatározta, hogy a német protestáns fejedelmi családok példájára elszakad Rómától. Hogy ezt a néppel elfogadtassa, szüksége volt egy politikusra, aki a diplomáciában jártas, és mind a világi, mind az egyházi hatóságok előtt egyaránt népszerű. Választása Mórusz Tamásra esett. 1529-ben kinevezte kancellárjává. A király azt remélte, hogy Ször Tomás személyében szövetségesre lel terveihez, de hamarosan be kellett látnia, hogy csalódott.
Tamásnak sokáig sikerült távol tartania magát a király első házasságának érvényességéről folyó vitától, mondván, nem vagyok sem egyházjogász, sem erkölcstantudós, ezekben a dolgokban nem vagyok illetékes. Az ellentét azonban kettőjük között mind jobban növekedett, és a helyzet lassan tarthatatlanná vált, miközben a király egyre nagyobb mértékben utánozta protestánsok lépéseit, Mórusz Tamás könyveket és tanulmányokat írt a protestánsok ellen. Végül 1532-ben Sir Thomas benyújtotta lemondását, és ezúttal el is fogadták. Ezzel elveszítette fizetését, és mivel állandóan elutasította, hogy hivatala révén meggazdagodjék, családja kezdett szükséget látni. Thomas azonban nem veszítette el nyugalmát. Derűsen mondta hozzátartozóinak, ha másképpen nem megy, mindnyájan koldustarisznyát fogunk, és az ajtók előtt a Salve Reginát énekeljük. Így együtt maradhatunk, és közösen boldogok lehetünk. Másfél éven át egészen visszavonultan csak irodalmi munkáinak élt, közben a király feleségül vette Boleyn Annát. Koronázására Sir Thomas nem ment el, pedig meghívták. A király tombolt a sérelem miatt, az udvaroncok pedig úgy érezték, itt az idő, hogy végleg elgáncsolják az irigyelt nagyembert, a király egykori kedvencét. Belerántották egy perbe, amelyet egy látnoknő ellen folytattak, aki a király második házasságát állítása szerint isteni parancsra támadta, és ezért halálra ítélték. Sir Thomas a szokott ügyességgel védte magát, és a király kénytelen volt ellene az eljárást leállítatni. De hamarosan nyílt törésre került a sor. A pápa a király második házasságát érvénytelennek nyilvánította, és kimondta a kiközösítést. Henrik király azzal válaszolt, hogy a parlamenttel az angol egyház egyetlen fejévé nyilvánítatta magát, megkövetelve mindazt a hatalmat és méltóságot, amely addig a pápa kiváltsága volt. Minden alattvalónak esküt kellett tennie az új törvényre. Sok katolikus, még püspök és pap is úgy segített magán, hogy csendben hozzátette, amennyiben ezzel nem szegem meg Isten parancsát. Sir Thomas azonban nem élt ilyen fogással. Megtagadta az eskületételét, ezért a hírhet londoni Towerbe zárták. Fogságában Isten adta alkalmat látott a szemlélődő életre. Ebben a szellemben tűrt éhséget és hideget. Azt remélték ugyanis, hogy az aggódó családtagok szelíd nyomása el fogja érni azt, amit a fenyegetések és kínzások nem tudtak elérni. Emellett azt mondták neki, hogy bebörtönzött barátja, a szintén vértanú halált halt Fischer János bíboros már letette az esküt. Amikor mindez nem járt eredménnyel, megszigorították a fogságot és megtiltották a látogatásokat. A levelek, amelyeket fogságából Margit leányának írt, legfontosabb lelki írásai közé tartoznak. Engem még nem akar a jóisten, sóhajtott Sir Thomas, amikor vérpadra vittek három kartaúzi szerzetest, akiket később még 15 követett. Belsőleg készen állt a vértanúságra, de vakmerőségnek tekintette, hogy annak ő maga elébe menjen. Amikor Fischer bíboros kivégzése után 2 héttel bíróság elé állították, szellemesen és ügyesen védekezett. Tamás azt tartotta ugyanis, hogy Isten azért adott észt és szellemi képességeket az embernek, hogy azokat önmaga és a rábízottak életének védelmére és gyarapítására használja. Elveinek megfelelően Tamás nyíltan kifejtette, hogy világi uralkodó nem igényelhet magának vallási jogokat. 1535. július 6-án vezették a vesztőhelyre. Nyugodt és derűs volt, mint mindig.

Fischer Szent János, püspök, vértanú. Angliában született 1479 körül. Nem csak lelkipásztor volt, hanem korának egyik legkiemelkedőbb tudósa és humanistája is. 14 évesen már Cambridge-be tanult, ahol doktori fokozatot szerzett teológiából. 25 éves korában pappá szentelték. Hamarosan protektorrá, később az egyetem kancellárjává nevezték ki. A király édesanyja őt választotta gyóntatójává, és minden ügyben tanácsát kérte. Elérte, hogy két teológiai tanszéket alapítsanak, egyet Cambridge-ben, egyet Oxfordban. Mindössze 35 évesen lett 1504-ben Rochester püspöke. Továbbra is szerényen élt, járta a betegeket és a szegényeket, gyakran személyesen adta fel a betegek szentségeit. Órákon át tartózkodott olyan nyomortanyákon, ahol szolgája sem tudott megmaradni. Önmagához szigorú volt, mint egy szerzetes, így például naponta csak 4 órát aludt. Egyetlen szenvedélye volt a könyvek. Azzal a szándékkal, hogy könyvtárát egykor majd örökli a Cambridge-i egyetem, melynek vezetését püspökként is megtartotta, olyan gyűjteményt hozott össze, amely hamarosan Európa legkiválóbb könyvállományai közé tartozott. Amikor átvette az egyetem vezetését, Cambridge-ben semmi sem utalt a később oly nagy hírű intézményre. Könyvtára mindössze 300 kötetre zsugorodott. Nem rendelkezett görög és héber tanszékkel. János püspök mindkettőt fölállította. Ő maga 48 éves korában még elkezdett görögül, 51 éves fejjel héberül tanulni. A híres humanistát, rotterdami Erasmust meghívta professzornak Cambridge-be. Írt ugyan egy 4 kötetes könyvet Luther ellen, de nem huny szemet az egyház körein belül uralkodó visszaélések fölött sem, melyek alapot adtak a reformáció terjedésére. Egy idézet a Luther könyvéből. Szeretném, ha a római pápák megreformálnák püspökeik erkölcseit, amennyiben a nagyravágyást, mohóságot és fényűző életet száműznék belőlük. Ez az egyetlen eszköz azoknak elhallgattatására, akik a pápát gyalázkodással halmozzák el. Ha ezt halogatja, hamarosan Isten büntető ítéletétől kell tartanunk. Mindenben józanság és mértéktartás jellemezte. A tévedés gyűlölni, a tévedőt szeretni. Ez lehetett volna jelmondata. Úgy tűnt, megbecsülésben, rangban mindig csak magasabbra juthat. Így volt ez mindaddig, amíg nem került szembe a királlyal, 8. Henrikkel. Henrik ugyanis beleszeretvén Boleyn Anna udvarhölgybe minden eszközt felhasznált, hogy a spanyol aragóniai Katalinnal fönnálló házasságát érvénytelenítse. És azt gondolta, hogy a rochesteri püspökben, aki iránt többször kimutatta jó indulatát, támaszt és segítőt talál terve megvalósításához. Ebben pedig csalódnia kellett. Az ügy kivizsgálására Rómából pápai legátus érkezett Londonba. János püspök pedig együttműködött vele. Egy ideig úgy látszott, sikerül a király terve, de egyszer csak János kijelentette, hogy egy házasságot, amely immár 20 éve fennáll, sem isteni, sem emberi hatalom nem érvénytelenített. Ennek a meggyőződésének hangsúlyozására kész saját életét is föláldozni. Befejezésül keresztelő Szent Jánosra utalt, aki házassági hűség védelmezőjeként szenvedte el a halált. Ekkor valóságos hajtóvadászat kezdődött a püspök ellen. Kétszer bebörtönözték, egyszer meg akarták mérgezni, egy másik alkalommal puskagolyó csapódott be könyvtárának ablakán, de céltévesztett. A legfájdalmasabban azonban Jánost püspöktársainak tanácsa érintette, akik kompromisszumra akarták rávenni. A várat azok árulják el, akiknek védeniük kellene, jegyezte meg keserűen. Végül 8. Henrik esküt követelt alattvalóitól, amely a Boleyn Annával kötött házasságát érvényesnek ismerte el, és a királyra ruházta a legfőbb egyházi hatalmat. Ekkor végképp eldőlt János püspök sorsa. Börtönbe vetették,
10 hónapot töltött ott. A pápa eközben kinevezte bíborosnak. Henrik király dühöngött. Csak küldjön neki bíborsapkát a pápa, kiabálta, majd gondoskodom róla, hogy ne legyen feje, amelyre föltehesse. 1535. június 22-én hajnali 5 órakor fölébresztették Fischer bíborost mondván. Ma délelőtt ki fogják végezni. Mire ő ezt mondta? Jó, de még túlságosan korán van. Hagyjon még kérem egy kicsit aludni. Aztán még 2 órán át mélyen aludt, mint egy gyermek. Mielőtt kilépett a cellájából, hogy a vérpadra menjen, kért egy sálat, mondván érzékeny a torka, és úgy érzi, kint hideg van. A börtönőr megjegyzésére vajon miért fontos neki a halál előtt fél órával, hogy megfázik-e, azt felelte. Az én uram Istenem, aki előtt hamarosan megjelenek, örülni fog, hogy vigyázok az egészségemre, az ő ajándékára. A hosszú raboskodás annyira elgyengítette az idős férfit, hogy székbe kellett a vesztőhelyre vinni. De amikor a vérpadon állt, hangja erősen zengett. Kijelentette, hogy a szent katolikus egyházért hal meg, és kérte az embereket, imádkozzanak érte, hogy a végsőkig álhatatos maradjon. Azután elimádkozta a Tedeumot és a Zsoltárt, te benned bízom, Uram. Megbocsátott Hóhérának, és a fejét a tőkére hajtotta. Testét egy napig otthagyták heverni, azután valami gödörbe vetették. Fejét póznára tűzve a londoni hídra állították, és ott hagyták 14 napig. Azt mondják, olyan volt, mintha élne. Orcái enyhén pirosak voltak, és arcvonásain a mélységes béke kifejezése ült. 2 hét után nagy barátja, Mórusz Tamás feje került a helyére.

0: 7 óra és 37 perc már az idő. Kedves hallgatók, szeretettel köszöntjük újra mindannyiukat. 2026. június 22-e van, hétfő, az esztendő 173. napja, és 192 nap van még ebből az évből. 393 évvel ezelőtt, 1633-ban Galileo Galilei, olasz csillagász visszavonta állítását, miszerint a Föld kering a nap körül.
1: 189 éve, 1837-ben elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum építését. Az építés 10 évig, 1847-ig tartott. A múzeum tervezője Polac Mihály építész volt, alapítója pedig Gróf Széchenyi Ferenc. Az itt található gyűjtemény a magyar történelem kiemelkedő tárgyai, emlékeit mutatja be. A hagyomány szerint 1848. március 15-én Petőfi Sándor a homlokzat előtti téren szavalt el a nemzeti dalt.
0: 1851-ben 175 éve meghalt Kovács Mihály orvos, nyelvújító, az első magyar törvényszéki orvostani könyv írója. Medicina Jurensis, vagy orvosi törvény, tudomány, a táblabíró, bíró, ügyvéd, törvénytudó, törvénytanuló, orvos, tanuló, orvos uraknak számokra. Kovács a himlő oltás egyik korai propagálója is volt.
1: 128 éve, 1898-ban megszületett Erich Marie Remarque, német pacifista és antifasiszta író. Nyugaton a helyzet változatlan.
0: Ez volt az egyik legismertebb regénye. 1913-ban, 113 éve megszületett Vörös Sándor ír, költő, író. Pilinszky János így beszélne ma is róla, őt idézem. Általában formai gazdagságát, virtuózítását dicsérik, holott Vörös költészetéhez mindez tizedrendű, ahogy tizedrendű más nagy költőnél is. Vörös Sándor, én egészen másképp látom, egészen másért értékelem, nagyon is szegénynek és kicsinnek látom őt, híres remekléseit hosszas és keserves zarándok útnak vélem, s formáinak káprázata mögött csak még inkább értékelem a poros és törődött zarándok szomjúságát, menekvését. Virtuózítása gyötrelmes, sivatag a szememben, s egyedüli zarándok útjának hiteles térképét forgatom. Ami drága és kivételes benne, az épp egyszerűsége, ártatlansága, mit útra valóul kapott, elveszített és hosszú-hosszú zarándok útjain újra és újra megtalált. Eljutni az ártatlanságig, eljutni Isten közelébe, az az igazi ereje. Költészetének valódi magaslata és Isten élményének is a pecsétje. Vörös megtalálta nem csak a vizek és a növények, de a gyermekek, sőt a csecsemők hangját. Azt a hangot, amivel a teremtmény közli nevét teremtőjével időtlenül és fáradhatatlanul, mondja ezt Pilinszky Vörös Sándorról. Hallgassuk csak meg egyik versét.
2: Vörös Sándor, Bolero. Mind elmegyünk. A ringatózó fák alól mind elmegyünk. A párás ég alatt mind indulunk a pusztaságon át, a száraz ég alá, ahányan így együtt vagyunk. Olyik még visszanéz, a holtsugár a lábnyomukba lép, végül mind elmegyünk, a napsütés is elmarad, és lépdelünk a csillagok mögött, a menny abroncsain, tornyok fölé. Olyik még visszanéz, és látni vágy hullott almát a kertben, vagy egy bölcsőt talán ajtó mellett, piros ernyű alatt. De késő már, gyerünk, ahogyan a harangok konganak, mind ballagunk, mindig másként, a csillagok mögött, a puszta körfalán. Ahányan végre így együtt vagyunk, mind elmegyünk.
0: Vörös Sándorra emlékeztünk ezzel a verssel, kedves hallgatók.
1: 78 éve 1948-ban megszületett Cserháti Zsuzsa énekesnő.
0: És tőle is hallgatunk egy éneket.

0: Cserháti Zsuzsát hallottuk, kedves hallgatók, abból az alkalomból, hogy ma lenne a 78. születésnapja. És ezen a napon köszöntjük a Tamásokat, a Paulinákat, a Paulákat, őket is nagy szeretettel azokkal egyetemben, akik ma születésnapot, házasság évfordulót, vagy egyéb szép családi ünnepet ülnek. De nézzünk kis legelőször, hogy mit jelentenek a nevek.
1: A Tamás, héber eredetű bibliai név, a Teomó névből származik, jelentése iker. A görögök Tomás formában vették át, jelentése csodálatos.
0: A Paulina latin eredetű név, a Paula, továbbképzése, jelentése kicsi, kistermetű. Köszöntjük őket, és önök is megtehetik a következő telefonszámok egyikén.
1: 0259 420 555 vagy a 0359 420 555.
0: És SMS-t is írhatnak, hiszen nagyon szívesen beolvassuk, azt a következő telefonszámra írják.
1: 0758 420 555.
0: És várjuk az első betelefonálónkat, igen, nagy szeretettel.

0: Halló, halló, szeretettel köszöntjük.
1: Halló, dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a papbácsit és a gyöngyikét. Szeretném köszönteni a drága unokámat, Bálint Tamás Székelyudvarhelyen, és szeretném még köszönteni a családomat, drága jó férjemet, és szeretnék köszönteni saját magunkat. Most volt a házassági évfordulónk 20-án, és még egy kicsit a Jóisten éltessen, és adjon egy pici egészséget a családunknak és mindnyájunknak, a gyerekeknek, sok sikert a vizsgákhoz, a unokáimnak. Nagyon szépen köszönöm, dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel, ami Isten tartsa meg Önöket és adjon boldog házassági éveket továbbra is, és áldja meg mindazokat, akiket tetszett köszönteni.

0: Szeretettel köszöntjük. Haló, haló.
1: Igen, én szeretném megköszönni Olasz Bélának a gyönyörű műsorát, azt a is szokott mondani a Zarándok című műsort. Nagyon szeretem hallgatni. Akkor szeretném megköszönni Bógyi Zsár Ferenc atyának, Tibor atyának. Nagyon szeretem a műsoraikat. Én a tollószékben ülök 87 éves öregasszony vagyok, az a mindennapi lelki örömem. Éjjel-nappal hallgatom a műsorokat, éjjel a sok bánatomtól nem tudok aludni. Nagyon szépen köszönöm minnyájuknak, akik a Mária Rádióban, Leadóban dolgoznak. A Jóisten áldja meg minnyájukat. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, és önre is kérjük Isten áldását, és azt, hogy valóban vigyen örömet a Mária Rádió fénysugarat, hiszen ez lenne a célja, hogy minden embernek egy kis reménysugarat, örömet vigyen a házába, a lelkébe. Nagyon örvendünk, hogy minket hallgat. A Jóisten áldja meg önt.

0: Érkezett egy üzenetünk. A Hit Remény szeretet jegyében köszöntjük Csíkszentsimonba Bartók Ilonkát 56. szülinapjára. Jóisten áldása kísérje, beteg társai Erzsike Szent Györgyről írta ezt az üzenetet, tehát az üzenet az Csíkszentsimonba Bartók Ilonkának szól, és születésnapjára írta beteg társa Erzsike Szent Györgyről. És betelefonálónk is van.
1: Igen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Én is ezen a szent napon szeretném köszönteni a Jánosokat, melyik ahol van, ott áldja meg a Jóisten, minden jó a szeretetlál és hosszú élettel, a családjukkal együtt. És még szeretném köszönteni a Szent Simoni Ilonkát, a betegtársamot, hogy a Jóisten neki és még adjon hosszú életet, kitartást a betegségivel, és a születésnapját sokszor tudja megérni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Gyivesből voltam egy állandó hallgatói. Önöket is köszöntöm. A Jóisten áldja meg őket jó munkáikor, se jó hatát. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, megköszönjük, hogy betelefonált, és minden jót kívánunk.
0: Most pedig mindannyiukat megajándékozzuk egy szép gondolattal, a Jálics Ferenc gondolata következzék.
2: Saját jelen valóságod megtapasztalásában megérint Isten fiának örök jelen valósága. Nincs szükséged képekre, gondolatokra, emlékekre, érzésekre, vagy más támaszra, csak a puszta névre. Nem ez az egyedüli út, de én ezt az utat mutatom neked. Az ő nevét, az ég adta, benne van üdvösségünk. Mondd így a feltámadt és mindenhol jelenlévő Isten fiának nevét, a Logosznak, Isten bölcsességének nevét, úgy, ahogyan lényedben jelen való, ahogyan a te valóságodban maga a valóság. Mondd neki, aki minden, te benned. Uram, én senki vagyok, de te a minden vagy. Akkor Jézus Krisztus közelebb áll hozzád, mint bármi más. Közelebb áll hozzád, mint te önmagadhoz.
0: Jálics Ferenc gondolatát hallottuk.

0: Az igéző veszi most már a kezdetét, majd Szentmise krasznabéltekről, a hét plébániáját pedig Gábor Anna ismerteti.
1: Az önök ima szándékait fogadjuk 9 órától Szegedvárai stúdióban, majd az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk a Mária királynő kápolnájából, utána pedig a Jézus szíve litánia következik.
0: Aztán egy szentmise Komáromból, a hit görögkatolikus szemmel, Pallai Béla parókussal, megújulni rózsafűzéreink által. Ez már Mihály Balázs atya szerkesztésében, és szót követ dr. Sávai Jánossal. Az Úrangyalát a Zsolozsban napközi imaóráját 12 órakor imádkozzuk. A Déli Magazin veszi majd a kezdetét, benne lesz a Caritas műsorvetési Nándorral, és most a papbácsitól várjuk az elbocsátó szavakat.
1: Ha nem tudunk aludni, mert a fájdalom vagy bármi is gyötör, azt mondjuk el az Úrnak, és engedjük, hogy ő megvigasztaljon. Mert ő nem elítél most, hanem ő szeretettel magához ölel, és azt mondja, itt vagyok, én szeretlek téged.
0: Csak hívnunk kell. Kedves hallgatók, ma, akik önöket ébresztették,
1: Ambrus István Ábel
0: és Dávid Gyöngyi technikai munkatársunk Józsa Ferenc volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Lázár, jöjj ki! Nagyon szeretem ezt a részt a Bibliába. Amikor megfogant első kisfiunk, akkor mondtam a férjemnek, hogy nekem fiam lesz, akkor biztos, hogy Lázárnak fogják hívni. És ő ezt elfogadta, nem akarta, hogy János legyen az első gyermeke, ezért én nagyon hálás voltam neki. És nem csak ezért fontos nekem ez a Szentírás részlet, hanem azért is, vagy hát ez a történet, hanem azért is nagyon szeretem ezt a történetet, mert itt nyilvánul meg Jézusnak az emberi mi volt, hogy mennyire tud ő is érezni, hiszen ő is sírva fakadt, amikor megtudta, hogy Lázár meghalt. Meg hogy ugye a barátja volt, tehát hogy nekem ez kezdetek óta ez volt a kedvenc történetem a Bibliából. Megrendítette Lázárnak a halál híre. És ugye nekem is az anyukámmal, nem is kapcsolatom, hanem hogy amikor haldoklott, hogy ezt így párhuzammal tudom vonni, hogy mennyire fájdalmas az, amikor elvesztünk egy szeretett hozzátartozónkat. Az édesanyám rákos beteg volt, és itthon szólította magához a Jóisten. Mindig is rettegtem a haláltól. Tehát, hogy én mindig nagyon-nagyon féltem attól. Ettől az egésztől olyan misztikus volt számomra, hogy elveszíthetem bármelyik szeretett hozzátartozómat. Anya halála azért sokban hozzásegített ahhoz, hogy most már ne rettegjek ennyire ettől a gondolattól, vagy ettől a ténytől, hogy van ilyen, amikor az saját bőrén tapasztalja meg az ember, hogy a másikat el kell engedje.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Szent misét közvetítünk a krasznobélteki Szent László plébánia templomból. A Szent misét főtisztelendő Tatár Zoltán helyi plébános mutatja be, és a kántori szolgálatot Velti János végzi. Megkérünk mindenkit, kapcsolódjunk be a Szent misébe!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És veletek.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket, a mai szentmisén Isten segítségét imádkozunk. Mai evangéliumban arról hallunk majd, hogy ne ítéljük el egymást, ne ítélkezzünk egymás fölött. Jézus mindig arra buzdít, hogy szeressünk, hogy egymásért imádkozzunk, hogy békében is, egyetértésben éljünk. És ahhoz, hogy szeretni tudjunk, fontos, hogy a szívünk tiszta legyen, hogy tiszta szívvel szeressünk. Hogy tiszta szívvel imádkozunk ezen a szentmisén, bánjuk meg bűneinket. Jónom.
1: Amen. És

0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket áhítató szeretetedre tanítasz. A mi Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Mózes első könyvéből. Az Úr így szólt Ábrámhoz: vonulj ki földedről, rokonságot köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy népé teszlek, megáldalak, és nagyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. Megáldom azokat, akik áldanak téged, és akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ábrám tehát elköltözött, ahogy az Úr megparancsolta neki, és vette vele tartott Lót is. Ábrám 75 éves volt, amikor Háránból elindult. Ábrám vette feleségét, Sárait és Lótot, testvérének a fiát, és minden vagyonukat, amit gyűjtöttek, meg azokat a szolgákat, akiket Háránban szereztek. Azután elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. Amikor odaérkeztek, Ábrám áthaladt az országon, Szikhem városáig, egészen Móre törgyeséig. Azon a földön kánaániták laktak. Akkor az Úr megjelent Ábrámnak, és megígérte neki: ezt a földet utódaidnak adom. Erre ő oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan aztán tovább vonult a hegyvidékre. Bételtől keletre fölverte sátrát, s Bétel nyugatra esett, Hai pedig keletre. Aztán oltárt épített az Úrnak, és segítségül hívta az ő nevét. Majd újra útnak indult, és mindinkább délnek, a Negeb felé tartott. Ez az Isten igéje.
3: Yes.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad személyben a szálkát? A magadéban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott a te szemedben gerenda van? Képmutató, vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, kedves rádióhallgatók, oly sokat szoktuk idézni ma hallott evangéliumban, sokszor viccesen is, vedd ki a szemedből a gerendát, és csak azután szóljál meg másokat. Ma hallott evangéliummal kapcsolatban mindig egy kedvenc kis történet, egy ilyen tanítómese jut eszembe, amikor két barátnő kávézgat, és persze beszélgetnek, és az otthon levő barátnő mondja, panaszolja, nézd meg a szomszédomat, még mosni sem tud, milyen koszosan teríti ki a ruháit. A barátnő az ablaknál nézelődik, és egyszer csak megszólal, én azt hiszem, inkább a te ablakod koszos, nem a szomszéd ruhái. Könnyű más embert megítélni, a hibát észrevenni, a magunkéről meg megfeledkezni. Pszichológusok mondják, hogy azt veszük észre a másikba, azt a hibát, ami bennünk is megvan. Emberek vagyunk, és senki sincs hiba nélkül, nem vagyunk tökéletesek. Ahogy öregszünk, egyre jobban érzünk, hogy a testünk is nem annyira tökéletes. Itt-ott fáj. De ahogy öregszünk, a lelkünk nem öregednie kell, hanem fiatalodni, úgy fiatalodni, hogy hát, hogy jobbá váljunk. Lelkünket fejlesztenünk kell, szebbé, tisztábbá tenni. Igen, nem megítélni a másikat. Nem ítéletet mondani, inkább egy imádságot. Mert ha megszólunk valakit, azáltal az nem lesz jobb, nem válik jobbá. De ha imádkozunk érte, ha legalább egy mi atyánkot vagy egy üdvözlégy Máriát elmondunk, az változást okozhat, jobbá válhat. Kedves testvérek, igen, néha magunkkal is kell foglalkozni, megnézni, hogy mit teszek jó vagy rosszul. Jó esténként átvizsgálni a napomat, áttekinteni, hogy ma mi volt. Mi volt benne jó, mi volt a szép, mit tettem helyesen, illetve mit kellett volna másképp tegyek. Mai szentmisén imádkozzunk azokért, akiket talán úgy elítélünk, akiket úgy megszólunk. Imádkozzunk azért is, hogy

0: Kedves testvérek, Jézus arra hív, hogy ne ítélkezünk. Arra hív, hogy szeressünk. Amen. Testvéreim, bennünk is akad javítani való, mert ember voltunk magában hordja a tökéletlenséget és az esendőséget. Gyengeségünk tudatában könyörögjünk az Úrhoz. Add, hogy mások elmarasztaló megítélése helyett inkább lelkiismeret vizsgálatot tartsunk. Add, hogy engesztelésre indítson minket annak felismerése, hogy egyházunk földi arcán is a bűn foltja látható. Segíts minket, hogy Jézus példája szerint nagy szeretettel viseltessünk megtévedt fele barátaink iránt. Add, hogy bűneinktől a gyakori Szent Jónásban őszinten bűnbánattal tisztítsuk meg lelkünket. Az ítélet órájában légy irgalmas elhunyt szeretteinkhez. Urunk Istenünk, add, hogy életünkkel mindig kifejezzük odaadásunkat irántad, aki végtelenül türelmes vagy, és akinek gondviselése kormányoz minket, a mi Úrunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.

0: imádkozatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el az engesztelés és dicséret áldozatát, add, hogy annak erejéből megtisztulva, szívünk odaadása és kedves áldozattá legyen előtted, Krisztus, a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És
0: emeljük föl szívünket.
1: Az
0: adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten. Te jóságodban megalkottad az embert, s bár igazságod szerint kárhozatot érdemelt, irgalmadból megváltottad Krisztus, a mi Úrunk által. A te fölségedet

általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek. Az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég elői, s a boldog szerápkórusok újongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

0: Valóban, valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely éltetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odat a tanítványainak is így szólt. Vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér éltetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházra sorsát az egész világon. Tedd tökéletesi a szeretetben Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő érjesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretettel kiáradt a szívünkbe a Szent Lélek által, ezért merjünk így imádkozni. Mi atyánk,
1: aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, úgy vétkezőnknek. És ne védj minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kedvesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységért, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: Békében.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

0: Atyám, értük, könyörgők, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem, mondja az Úr. Könyörögjünk. A szent test és vér áldott tápláléka, megújít minket, Urunk Istenünk. Kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Kívánok mindenkinek nagyon szép napot, kitartást és sok árnyékot ezekben a kánikulás napokban. Az Úr legyen veletek.
1: És
0: áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A legszentebb áldozatot bemutattuk, éljünk békében. Urunk Istenünk, te határtál. Nekünk Hán János püspököt, bűnösséget szolgál, és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentségét elkérdezett, minket is eszületően
2: követségére bújti, ne kétségtem erre, éjjel szentségére, és közben

0: Szentmisét közvetítettünk a krasznabélteki Szent László plébánia templomból. A Szentmisét főtisztelendő Tatár Zoltán helyi plébános mutatta be, és a kántori szolgálatot Velti János végezte. A Mária Rádió nevében mindenkinek szép napot kívánnak a közvetítők, Kis Funkenhauser Káren és Katrin. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna az Erdély Mária Rádió csíksomjói stúdiójából. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk krasznabélteket, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Krasznabéltek községközpont Szatmár megyében, a megye déli részén Erdőttől délre a Kraszna folyó mellett fekvő település már az őskor óta lakott helynek számít, amit az itt talált leletek is bizonyítanak. A település etnikai összetétel fele-fele arányban elmagyarosodott svábok és románok. 1086-ban a hagyomány szerint Szent László király táborozott a helyen, mikor a besenyők ellen harcolt. 1412-ben az ónódi cudarok elkobzott birtokait drágfiai Sándri és György kapták, kik ettől kezdve bélteki drágfiaknak nevezték magukat. 1556-tól Béltek a drágfiak kihalása miatt királyi birtok lett. 1681-ben az országgyűlés a Bélteki vár felépítését kívánta, és azt, hogy a rendek Béltek várát végvárnak tekintsék, de a vár azonban nem épült fel. A Rákóczi szabadságharc után a bélteki uradalom is gróf Károlyi Sándoré, majd 1772-ben gróf Károlyi Antalé lett, aki királyi adományt kapott a bélteki uradalomra és a mezővárosra is. A Károlyiak az itt lakó reformátusokat kiléptették a szomszédos Dobra hegységbe, és helyükbe 1730-ban Württembergtől hozott svábokat telepítettek. Később hozzájuk a közeli résztelekről áttelepült frankok is csatlakoztak. Ők honosították meg a szőlőtermesztést a környéken. 1862-ben nagy tűzvész volt a településen, ekkor egy-két ház kivételével az egész város és a templom is leégett. A templomot gróf Károlyi Alajos építette újjá, 1913-14-ben pedig megnagyobították a Foyerk Ernő tervei alapján. Az 1900-as évek elején legnagyobb birtokosa a gróf Károlyi család volt. A műemlék római katolikus templom egyidős az erdődi várral, mindkettőt Drágfi Bértalan, Erdély későbbi vajdája építette 1482-ben. A jelenlegi római katolikus templom mai formáját 1914-ben kapta, de a felszentelése csak 1919-ben történt meg, miután a férfiak hazatértek a háborúból, illetve a fogságból. Úgy a régi, mint az új templom védőszentje Szent László. A templom részében gótikus stílusú, szentélye sokszögzáródású. A megnagyobbításkor neogótikus stílus elemekkel bővült. A templom főoltárán látható, amint Szent László király felajánlja kardját a szűzanyának. A templom mellékoltárai, szűzanya, Jézus szíve, valamint a kereszthajóban a Lurdi Szűzmária oltára. A főoltáron 4 szobor látható, Szent István és Szent Imre, Asztrik és Adalbert püspökök. A jelentősebb méretű középkori szentélyt nem bontották le, az ma mellékkápolnaként a Foyerkféle templom közepéből ágazik el kelet felé. A régi szentély belsejében a 2011-es falkutatáskor előkerült még néhány további középkori részlet is. Az északkeleti sarokban láthatóvá vált az egykori szentségtartó téglából falazott fülkéje, a déli falon pedig szintén téglából falazva egy szegmensíves lezárású ülőfülke került elő. Az összes ablak nagyjából azonos méretű és kialakítású, formájuk miatt biztos, hogy középkori részletekről van szó. Rézsüs, könyöklő párkányukról profilozott bélletek indulnak felfelé, s felül csúcsívesen záródnak. A bélteki templom gótikus stílusjegyeket mutatott és mutat részben ma is. A poligonális zárodású szentély a szélesebb hajóhoz csatlakozik, nyugati homlokzata előtt torony áll, amely a második emelettől kezdve nyolcszögletűvé válik. A templom tornya középkori, de a külsejét részben átalakították. A tornyon három szinten jelennek meg az ablakok, legalul a nézetes részen, majd a nyolcszögű szakasz vékonyabb párkánya alatti és feletti szinten. A templom egyetlen, viszonylag jól datálható középkori részlete a szentély záradékablakának mérműve. A mostani orgona két orgona ötvözete, a régi és a 70-es években egy 100 templomból származó orgona, amelyet először Sepsiszentgyörgyi templomban akartak felállítani, de mivel nem fért be, az akkor plébános dr. Gyukodi Mihály kérésére Mártonáron püspök úr krasznabérteknek ajándékozta. A templomban van eltemetve Prépostvári Bálint is, akinek sírfeliratát Szirmai Antal őrizte meg. Prépostvári Bálint tumbájának töredékei a templom főoltárának előlapja és hátlapja. Krasznabértek filiái Gyöngy, Szatmár megye délkeleti részén Krasznabértektől északnyugatra található, és Ákos filia községközpont Nagykárolytól 31 kilométerre a Kraszna jobb partján fekszik. Havonta egyszer tartanak szentmisét a hónap első vasárnapján. A következő filia Nántű, Tasnádvárostól délkeletre fekszik, minden hónap második és negyedik vasárnapján szentmisét tartanak. Oldalagosan ellátott filia még Kraszna Sándor falva, Szatmár megye déli részén Krasznabértektől keletre fekvő településen pedig minden hónap harmadik vasárnap tartanak szentmisét. A krasznabérteki templom és filiái a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Erdődi Esperesi kerülethez tartozik. A búcsút június 27-én tartják Szent László ünnepén, az örökös szentségimádási nap július 4. vasárnapja. A krasznabérteki plébánia honlapjáról, valamint más forrásokból vett értékes információk alapján készült, megköszönve a hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Székelyudvar helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a Székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonoknál
1: Májai Erzsébet,
0: Bíró Júlia, valamint technikai munkatársunk József Ferenc. Ima szándékok fogadásai következnek. Adjunk hálát a Jóistennek az imáink meghallgatásáért, a kapott kegyelmekért, a Szentlélek vezetéséért. Kérjük továbbra is a szűzanya közbenjárását értünk és családjainkért, az Úr Jézus gondoskodó szeretetét. Imádkozzunk együtt a Mária Rádió megmaradásáért, munkatársaiért, jótevőiért, hallgatóiért, az önkéntesekért, az Anyaszent Egyházunkért, pápáért, papokért, szerzetesekért, ezen hivatásokért, a háborúk megszűnéséért, a békéért, az ifjúságért, a vizsgázó fiatalokért, az úton levőkért, ima meghallgatásokért, a betegekért, az őket ápolókért, a szenvedélybetegek gyógyulásáért, daganatos betegek gyógyulásáért, az ágyhoz kötöttekért, a türelmünk és hitünk növekedéséért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért és halottaink lelki üdvösségéért.
1: Hívhatnak a megszokott telefonszámokon a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ön. SMS-ben is megfogalmazhatják ima kérésüket, ima szándékukat is elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámra.
0: Telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rozafűzét a betegeknek is felajánlom, és a háború megszűnése, és a Mária Rádió fenntart a maradása, és a papbácsiké, és magunkért is, hogy imádkozzunk egy férjemért, és nyugodjék béke, és egész hallottaknak felajánlom, nyugodjanak békében. Jézus nevében. Imádkozzunk magukért is.
0: Köszönjük
2: szépen.
0: Imádkozzunk együtt mindörökké, amen.
1: Imád kérünk a testvérekért, Pál, Emese, Mária, testi-lelki gyógyulásokért. Ezt a rózsafűzért felajánlom a halottak nyugodalmáért.
0: És telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló? Halló? Adásba tetszik lenni, hallgatjuk.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: A rózsafűzért és a mai összes imád, szentmisét felállunk családom élő és meghalt tagjaiért. Külön kiemelve unokáimat, ó, Kelemen Orsolya, orvosnőt, adjon a Jóistennek jó egészséget, hogy a három szép gyermekét tudja nevelni egészségbe, boldogság. A másik unokámat pedig adjon a Jóisten neki szerencsét a tanulmányai folytatására. Felajánlom továbbá egy fontos szándékért, felajánlom önökért a Mária Rádió megmaradásáért és a világ békéjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké dicsértessék.
1: Drága szűzanyám, gyógyíts meg a fiamat, menyemet a betegségeikből, hogy forduljon jóra az életük. Áldásért a munkájukra kérem a Szent Rózsafűzért, írja egy édesanya. Köszönöm. A férjem és magam testi-lelki gyógyulásáért, egészségért, oltalomért, hogy ne szoruljunk senkire, ellenségeinktől való oltalomért, Jézusom, bízom benned.
0: Újabb telefonáló van a vonalban, köszöntjük szeretettel.
4: Halló, halló.
0: Halló, hallgatjuk.
4: Halló.
0: Hallgatjuk.
4: Kérdessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Önökkel imádkozva ezt a rózsafűzért felajánlom. Önök által felsorolt szándékokért, a Mária Rádió fennmaradásáért, élő elhunyt szeretteimért, úton lévő családtagjaimért, és jó orvosi eredményekért, három nagyon fontos ügy, békés megoldásáért, a gonosz távozásáért. Isten fizesse, hogy meghallgattak, önökkel imádkozok, egy állandó hallgató és támogató.
0: Köszönjük, hogy hívott minket, áldott szép napot, maradjon velünk.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. Az összes imád kérem, lányom, sikeres vizsgájáért is, minden vizsgázó diákért Isten fizesse. Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért, a Jóisten és a szűzanya segítő kegyelmét könyörüljön rajtunk, a világ gyógyulásáért, betegekért, a gonosz távozásáért Isten fizesse. A mai imákat felajánlom édesanyám lelki ügyvéd család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse hidegségről egy betelefonáló.
0: Újabb telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Halló, Mária Rádió?
5: Halló, igen.
0: Hallgatjuk, ön tessék mondani.
5: Kicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: A mai rózsafüzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségét, békességét, szeretetét, unokáim teljes gyógyulásukért. Három fontos szándékot. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, hogy hívott minket, mindörökké dicsértessük.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom gyermekeim sikeres vizsgájáért, a Jóisten vezesse ezen az úton. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a szűzanyának és a gyermekeimért, fontos ügyem megoldásáért. A rózsafüzért felajánlom fontos szándékért, köszönöm szépen az imákat. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából az eddig kapott kegyelmekért, és kérem szépen az imát a családom egészségért, a hitünk megerősödésért, a lányom sikeres vizsgai eredményeiért, Jézusom, bízom benned, emese Csíkszeredából. A rózsafüzért önökkel imádkozom, felajánlom, fájdalmaim enyhülésért, családi békért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária, takarjon be védőpalástjával és közös halottaimért. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék nekik. Ezt a rózsafüzért felajánlom mindazokért, akiknek imádkoimmal tartozom. Isten fizesse. A férjem és magam testi lelki gyógyulásért, egészségért, oltalomért, hogy ne szoruljunk senkire, ellenségeinktől való oltalomért, Jézusom, bízom benned. Drága szűzanyám, gyógyíts meg a fiamat és a menyemet a betegségükből, hogy forduljon jóra az életük, áldást munkájukra, kérem a Szent Rózsafüzért. Köszönöm.
0: Köszöntjük nagy szeretettel a betelefonálót. Haló?
6: Szeretessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlani hálából minden kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, szüleimért, testvéreimért, a betegekért, a lányomért, a vizsgák előtt áll, hogy a Jóisten segítse a vizsgákban és minden vizsgázóért. A békéért, a szívünkben és a világ békéért, és mindenkiért, akiért nem imádkozik senki. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott minket, maradjon velünk, imádkozzunk mindezen szándékokra is együtt.
1: A rózsafüzért felajánlom, drága édesapám lelki üdvért, halálának 6. évfordulóján, írja Rozália Csíkból. A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom gyermekeimért, unokáimért, saját magam testi-lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugodalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, több fontos szándékért, Istenem, hallgass meg kérésem, bízva a közös ima erejében.
0: Halló, Mária Rádió, köszöntjük nagy szeretettel.
7: Halló. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
7: Én ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlani a Szilárd Somlyói. Születésnapja van máma, nagy ünnepet ünnepel, születésnapja van, és papá szentelésének évfordulója. A tegnap megkérte a halálát, hogy imádkozzunk értem. A Jóisten áldását kérem életére, munkájáról, Csíkszentkirályról vagyok egy mindennapos hallgató. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Hallgassa meg a Jóisten, mi is csatlakozunk az ima kéréséhez.
1: Istenem, bocsáss meg bűneimet, segíts meg engem, add meg nekem, ami hiányzik, légy velünk a héten is, segíts meg a szülőket, ne legyenek betegek, bízom benned, fogjad a kezem, ne engedd el. Hálából a szűzanyának és ő szent fiának ajánlom fel a sok kapott kegyelemért egy mindennapos hallgató Sepszi Szent Győrről. A rózsafüzért felajánlom unokám vizsgájának sikeréért, minden vizsgázóért, Anna néniért, Vérikáért és minden betegért.
0: Haló, nagy-nagy szeretettel köszöntjük. Haló, Mária Rádió.
8: Haló, mit tessék a Jézus Krisztus?
0: Mindörökkel.
8: Ezt a rózsafüzért felajánlom a kisebbik unokámért is, aki Vásárhelyen van a kórházban, műtét után, most lábadozik, és a nagyobbik unokámért, aki most vizsgázik. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Imád kérek férjem gyógyulásért, enyhíts fájdalmaim, Csíksomjai Szűzanya, takard be védő palástoddal. Felajánlom a rózsafüzért hálából a kapott kegyelmekért, a világbékért, a családom egészségért, anyagi gondjaink megoldásáért, halottaim lelki üdvért is egy fontos szándékért. Köszönöm.
0: Haló, nagy-nagy szeretettel köszöntjük. Haló, Mária Rádió.
9: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
9: amen. A Szent Rózsafüzért önökkel unatkozó felszeretném ajánlani vizsgáltó unokaimat, családigészét, betegészét, testi lelki gyógyulásomért, elhűnt hozzám tartozók lelki tüzét, a világbékét, Mária Rádió minden dolgozójait. Egy áldott szép napot. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Viszont kívánjuk mi is önnek, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
1: Gyímesből én is felajánlom az egész napi rózsafüzért a szűzanyának tiszteletére, és kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre. Kérjük, adj szent lelket, adjon mindenkinek alázatosságot a szívében, és köszönöm a szűzanyának és ő szent fiának, Jézusnak a sok kegyelmet, amit megad minden nap. Köszönöm egy mindennapos hallgatójuk, Erzsébet.
0: Halló! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük az újabb betelefonálót. Mindörökké, amme. Köszönjük, hogy hívott.
1: Isten segítő kegyelmét kérem unokám sikeres vizsgájára. Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafüzért felajánlom a három fiamért és családjaikért, férjemért és magamért. Drága szűzanyám, légy velünk. Az egész heti szentmiséket, rózsafüzért és minden imát felajánlok az unokám sikeres vizsgájára.

0: tetteim lelki ürömösen most édesapám lelki üdvét, akinek közeledik a halálai fordulója. Jóisten adjon neki örök boldogságot. Vegye fél lelkét, ha még nem tette az örökhozába. Felajánlom minden vizsgázó diákét, az én unokámért is, aki 8-ból most vizsgálkozik, hogy a Szentlélek világosítsa meg az ő elméjüket, jutassa mindazokat a dolgokat, amiket megtanultak. A tanárokért, hogy legyenek ők is a Szentlélek által vezetve, és igazságosan osztályozzanak. Felajánlom egyházközség tagjait, a betegekért, az őket ápolókért, és minden jó szándékban, mint a háborút megszűnését, és hogy a szívekben is szüressen meg a béke. Köszönöm, hogy megtettetek, hogy szép napot és hetet kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Viszont kívánjuk mi is ennek.
2: Én is a rózsabb füzért felajánlom Zoltánért, Emilért, Botiért, Lászlóért, Lacikáért, Annáért, Anikóért, és minden beteg embertársunkért.
1: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak az ima szándékfogadásunkba. Ezzel a végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Imádkozzuk együtt a rózsafűzért. Minden kedves hallgatónak egy áldott szép napot, kegyelmekben gazdag hetet kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy imádkozzák velünk együtt a rózsafűzért, mindazon szándékokért, amelyek szívünk mélyén fogalmazódott meg. A rózsafűzér előimádkozói az Oroszhegyi Szent Erzsébet Egyesület tagjai.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, melynek is földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és nem így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed.

0: üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindkében kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fog.

üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogsz.

0: szívesen azokat, akik a legjobban rászólnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden, ami kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mikében kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden, ami kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden, ami kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek,
4: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkban.

0: Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: üdvözl, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözl, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözl, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözl, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözl, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözl, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ.
0: Rózsa füzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Csíksomjói segítő szűz,
0: könyörögj érettünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Istenünk, te áram püspököt
0: arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve, az örök Atyának szíve,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,

0: Szent temploma.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az Isten háza és a mennyország kapuja.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságosság.

0: szeretünk.
1: Irgalmazz meg!
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak.
1: Irgalmazz meg!
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív.
1: Irgalmazz meg!
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik

0: szívünket a te szívedet.
1: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen. Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keserét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat,
1: hol már ember nem segíthet.
0: A te erőd nem törik meg, őj máj gyermekinek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Uram, hallgasd meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előtte.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú.

hogy bekapcsolódtak a rózsafüzér imádkozásába, és közösen kérhettük a mindenható atyát és a boldogságos Szűz Máriát az elkövetkezendő hétre is. A rózsafüzér előimádkozói az Oroszhegyi Szent Erzsébet Egyesület tagjai voltak, akiknek ezúton is megköszönjük.

Kedves hallgatóink! Az Észak-Komáromi Szent Anna kápolnában Lépes Lóránt atya, a Felvidéki Mária Rádió műsorigazgatója szentmisét mutat be, melyet a négy magyar nyelvű Mária Rádió közösen közvetít.

0: Az Úr népének erőssége, fölkentjének szabadulása és menedéke, mentsd meg népedet, Uram, áld meg örökségedet, és kormányozd őket mindörökké. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, kedves hallgatói család, ezekben a percekben, amikor összekapcsolódik a négy magyar nyelvű Mária Rádió, és közös szentmisét mutatunk be, a szentmisét felajánlom a hallgatói nagycsaládért, az önkéntesekért, a munkatársakért, a támogatókért és az ő szándékaikra. Külön gondolunk az idősekre is, a betegekre is, akik ilyen módon tudnak bekapcsolódni a szentmise közvetítésébe. Még mielőtt meghallgatnánk az Úr igéjét, és találkoznánk Jézussal az oltári szentségben, tekintsünk magunkba, és őszinte bűnbánattal készüljünk fel a vele való találkozásra. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket álhatatos szeretetedre tanítasz. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Olvasmány a királyok második könyvéből. Ózeás Izrael királyának napjaiban Szalmanasszár Asszíria királya átvonult Izrael egész országán és Szamária ellen vonult. Három évi ostrom után Ózea király uralkodásának 9. esztendejében foglalta el Szamáriát Asszíria királya. Izrael lakosságát Asszíriába hurcolta. Hálá városában telepítette le őket, Gozán tartomány folyója, a Hábor mellett, meg a Médek városaiban. Az történt ugyanis, hogy Izrael fiai vétkeztek az Úr, az ő Istenük ellen, aki kihozta őket Egyiptom földjéről, a fáraónak, Egyiptom királyának hatalmából. Idegen isteneknek szolgáltak, és azoknak a pogány nemzeteknek szokásai szerint éltek, amelyeket az Úr elűzött Izrael elől. Így cselekedett Izrael királya is. Pedig az Úr figyelmeztette Izrael és Júda országát számos proféta és látnok által ilyen szavakkal. Térjetek meg gonosz utaitokról. Tartsátok meg parancsaimat és szertartásaimat azok szerint a törvények szerint, amelyeket atyáitoknak parancsoltam, és ahogy nektek szolgáim, a hozzátok küldött proféták által meghagytam. Ám ők nem hallgattak az Úrra, hanem megkeményítették nyakukat, miként atyáik, akik szintén nem akartak engedelmeskedni az Úrnak, az ő Istenüknek. Elvetették rendelkezéseit és szövetségét, amelyek atyáikkal kötött, és az ő intelmeit, amelyek figyelmeztették őket. Ezért igen megharagudott az Úr Izraelre, és eltávolította őket Színe elől, úgyhogy nem maradt meg más, csak Júda törzse. Ez az Isten igéje. Szabadíts meg, Urunk, jobboddal, és hallgass meg minket. Szabadíts meg, Urunk, jobboddal, és hallgass meg minket. Elvetettél minket, Istenünk, és magunkra hagytál. Megharagudtál ránk, fordulj felénk újra. Megráztad a földet úgy, hogy meghasadt. Gyógyíts meg töréseit, mert megingott. Szabadíts meg, Urunk, jobboddal, és hallgass meg minket. Népedet kemény próbára tetted, kábító borral itattál minket. Istenünk, te elvetettél minket, és már nem vonulsz ki seregünkkel. Szabadíts meg, Urunk, jobboddal, és hallgass meg minket. Add nekünk segítséged egy gyötrelmeinkben, mert az emberi segítség mit sem ér. Istennel nagy dolgokat viszünk végbe, ő tiporja porba ellenségeinket. Szabadíts meg, Urunk, jobboddal, és hallgass meg minket. Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Alleluja, alleluja, alleluja.
0: Isten szava élő és átható, megítéli a gondolatot és a szándékot szívünk mélyén. Alleluja, alleluja, alleluja.
2: Az Úr legyen veletek.
3: Istenem.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből.
3: Dicsőségnek Istenünk.
2: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ítélkezzel, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadébban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott a te szemedben gerenda van. Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldjon téged, Krisztus!
2: Krisztusban, kedves testvérek, a mai evangéliummal kapcsolatban az egzegéták, tehát a szentírás magyarázók nincsenek nehéz helyzetben, mert teljesen egyértelmű és félreérthetetlen Jézus tanítása. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkeznek. Hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Tehát teljesen egyértelmű, hogy saját magunkat ítéljük el. Amilyen nagylelkűek vagyunk a fele barátainkhoz, olyan nagylelkű lesz hozzánk, ami mennyei atyánk is. Tehát az irgalmasság, a megbocsátás, a nagylelkűség mértékét magunkkal szemben mi magunk szabjuk meg. Tehát teljesen egyértelmű és egyszerű ez a képlet. Ennek ellenére, hogy ennek tudatában vagyunk, mégis észreveszünk magunkon, hogy milyen könnyen mondunk ítéletet mások felett, és közben milyen nehéz megbocsátani másik embernek, vagy bocsánatot kérni tőle. Tudjuk nagyon jól, hogy egy bíróságon is van vádló, aki képviseli azt az embert, akivel valami baj vagy kár történt, illetve az államot vagy a társadalmat képviseli, és azután van az ügyvéd, a védő ügyvéd, aki pedig a vádlott oldalán áll, aki próbálja figyelembe venni a körülményeket és enyhíteni, próbálja az ő büntetését. És gyakran nem egyszerű helyzetbe kerül a bíró, amikor nagyon érvek vannak mellette és ellene is, és végül is, amikor az a rengeteg bizonyítás megtörténik, neki most döntést kell hoznia, hogy végül is az az ember bűnöse vagy nem, illetve mennyire. És mi nagyon jól tudjuk, hogy az ember nem tud jó ítéletet hozni, tökéletes ítéletet hozni. Ezért nincs teljesen 100%-osan igazság a bíróságon. Az iskolában, amikor a diákok a pedagógusoktól érdemjegyeket kapnak, ők sem tudnak minden körülményt figyelembe venni, hogy nem csak a tudás, de a diáknak az igyekezetét, vagy milyen nagy áldozatot hozott azért, hogy azt a szintet elérje, amit elért. De ez mindennapi életben is így van. Nagyon jól tudjuk, hogy csak a Jóisten a tökéletesen igazságos, aki mindent figyelembe tud venni, az embernek a felelősségét, a tulajdonságait, a képességeit, az igyekezetét, az áldozattát, amit hozott bizonyos helyzetben, és ő tud igazságosan ítélkezni és jutalmazni, illetve büntetni. Mi keresztények tudjuk, hogy mi sem lehetünk valami naívak, hogy mindent valamilyen módon nem szólunk, és mindent elfogadunk. Az naív kereszténység volna, ha nem szólnánk, amikor rossz vagy baj történik. Figyeljük csak meg, amikor Jézushoz hozzák a bűnös asszonyt, akkor azt mondja neki, senki sem ítél el, én sem ítélek el, menj, de többé ne vétkezz. Tehát nem dicsérte meg őt a bűneiért, de irgalmasságot gyakorolt iránta. Vagyis a rosszat, a bűnt meg kell tudnunk mindig nevezni. Ugyanakkor az emberhez, aki emberi gyengeségből vétkezik, pedig megértőnek és irgalmasnak kell lennünk, úgy, mint amilyen a mennyei atyánk velünk szemben, és mi is ezt számtalanszor megtapasztaljuk. Kedves testvérek, Jézus is úgy viszonyul a bűnhöz, a rosszhoz, hogy magára veszi. Bizonyos értelemben nekünk is ebben kell Jézust követni, a rosszt, a bűnt, hogy vállunkra tudjuk venni, mint egy keresztet. Hasonlóképpen, mint Jézus. Lehet, hogy ez lehet egy buzdítás, egy megértő szó egy másik emberrel, aki hibát követett el, de lehet egy imádság is, amit érte végzünk, illetve amikor türelmet tanúsítunk iránta, amikor segítjük a megbocsátást, a kiengesztelődést, illetve türelemmel viseljük az életterheit. Mi pedig a Jóistentől bölcsességet kérjünk, hogy mindig meg tudjuk különböztetni a jót és a rossztól, és az embertársaink, fele barátaink iránt pedig a mennyei atya példája szerint irgalmasságot gyakoroljunk. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Atyaisten, hogy Szent Fia által árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és a főpásztorokra, akiket az egyházban egyesít a Szentlélek.
0: Őrizd meg, egyesítsd és kormányos Szent Egyházadat.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Tartsd meg Szent Atyánkat, Leó pápát, épségben és biztonságban, Szent népednek kormányzására.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Árasz Szent Lelked világosságát az egyház püspökére és papjaira.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Adj az egész kereszténységnek békességet és egyetértést.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mutasd meg jóságos arcodat a betegeknek és a szenvedőknek.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Úristen, oltalmunk és erősségünk, hallgass meg egyházod buzgó könyörgését, te adod lelkünkbe a vallásos buzgóságot, engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerhessük, Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.

0: Áldott vagy Urunk, mindenség Istenemet, a Te bőkezőségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számukra a lélek itala.
1: Áldott legyen az Isten mindörökké.

0: Imádkoztok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész szentek hangjára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el ezt az engesztelés és dicséret áldozatát, hát, hogy annak erejéből megtisztulva szívünk odaadása is kedves áldozattá legyen előtted, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Felemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindent hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Mert szeretettel ünnepeljük, hogy kínhalált szenvedett értünk, és élő hittel valljuk, hogy a halálból életre támad, és lankadatlan reménységgel várjuk, a dicsőségben újra eljön. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül mondjuk.
2: Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
1: mindenség, Ura Istene, dicsőséget betölti a mennyek és a földet,
2: oldalán magasságban. Áldott ki jött az Úr nevében, oldalán magasságban.
0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy. Kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsened be a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, János püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreink,

0: és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesé lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal.
1: Mi Atyánk,
2: aki a mennyekben vagy,
1: szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttél.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Isten báránya,
2: te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a báránok omájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval van, és megtudod az énekel.

0: Krisztus testvére. Krisztus testvére.
1: Amen.
0: Krisztus testvére.

0: Könyörögjünk. A szent test és vér áldott tápláléka megújít minket, Urunk Istenünk. Kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
2: Az észak-komáromi Szent Anna kápolnában Lépes Lóránt atya, a Felvidéki Mária Rádió műsorigazgatója szent misét mutatott be, melyet a négy magyar nyelvű Mária Rádió közösen közvetített.

Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Sok-sok szeretettel köszöntök ismét minden kedves hallgatót a Mária Rádió Szatmárnémeti stúdiójából. Mai görög-katolikus félóránkban egy kis visszatekintéssel zárjuk az elmúlt hónapot. A májusi áltatosság záró tizedéről szeretnék pár gondolatot megosztani, majd belépvén a Péter és Pál apostolok előtti böjti időszakba, egy kicsit szemügyre vesszük ezt a nyári böjtöt, s végül, meg nem feledkezve, a görög-katolikus egyházunk 7 boldoggá avatott püspökéről egy kis magyar vonatkozású tudnivalót engedjenek meg velük kapcsolatban. Kezdjük tehát a májusi áltatosságok záró akkordjával. Május 30-án, szombaton este, a Máriának szentelt hónap végén a Szentatya a vatikáni kertekben található Lourdi barlangnál imádkozta el a rózsafüzért, amelyhez a világ számos Mária kegyhelye is csatlakozott, s eképpen egy az egész világot bevonó közös imával kérték az Isten szülő Szűz Mária közbenjárását a világ békéjéért. Beszédében arra ösztönzött mindenkit, hogy nyissuk meg szívünket Isten igéjének meghallására, hogy az imádságban megérthessük a történelem eseményeinek értelmét, s felismerjük Isten gondviselését, aki mindig vezeti és segíti. A boldogságos Szűz Mária a hívő ember mintaképe, aki odafordítja szívének fülét, hogy meghallja, mit mond az Isten. Ő példát ad nekünk engedelmességével, amellyel elfogadja, hogy Isten fia megtestesüljön az ő méhében. Isten béketeremtőket keres. Édesanyánk, segítsen bennünket, hogy nap mint nap a magunk íme itt vagyok jával válaszoljunk az Úrnak, ne szavakkal, hanem tettekkel, mondta a Szentatya. Úgy tartja a mondás, hogy a májusi eső aranyat ér. De amint tapasztaltuk, a várva várt eső nem nagyon erőltette meg magát. Sokszor volt ilyen az elmúlt évszázadok során, sokan már-már azt is megkockáztatták, hogy a következőképpen reagáljanak erre, a májusi sár aranyat ér. Ezt mondták, igen, de amiatt nem bosszankodott senki, mert a májusi nagy eső a sár mellett nagy betakarítást is ígért. Még hogy nem kaptunk elég esőt, áldások zápora árasztotta el mindazokat, akik az Isten szülő Szűzhöz imádkoztak, május királynéjához. Paraklisz, rózsafüzér, májusi litánia. Ha pedig azt gondolná valaki, hogy ez hiába való lenne, ne tegye, hisz égi édesanyánk számtalan áldása szállt mindannyiunkra. Ez volt a mi májusi éltető, tápláló esőnk. Az elmúlt adásokban az első tized, majd a második tized elmélkedéseiből szemelgettem. Ma az utolsó tized gondolataiból merítve osztok meg pár szeletet ezekből. Emlékeztetőül csak annyit, hogy egész hónapban az áldást adj ránk szent kezeddel mottóval ellátott meditációkkal tettük színesebbé a templomi májusi estéket, amelyek az áldás, megszentelés, felszentelés témakört illesztették bele a Mária ránk árasztott áldása kapcsán. Mária különleges áldásai után, amelyekben a többszörös, könyörgő, megszentelő, kivételes, erőskezű, ábrázolható, bizalmas, elveszíthetetlen, tovább adható áldások kerültek terítékre, a hónap utolsó tizedében Mária áldása, mint párbeszéd, meghívás jelent meg, majd a Szentlélek eljövetelére készülve
Akik ide megérkeztünk pünkös napjára, ének szavai adtak útmutatót, hogy őt, az Istenszülő Szűz Máriát, mint pünkösdi ékes rózsát ismerjük meg. Pünköstkor arra kértük, nyugodjon meg rajtad az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldása. Az az áldás, amely lelki áldás, titokteljes áldás, közben járó áldás. Lélekben nem csak Csíksomjóra, de Szent Kútra is elzarándokoltunk a Mária énekek szavaival. Üdvözlégy Szent Kútnak tündöklő csillaga! Add ránk áldásidat, kedves vendégidre! S végül, mint jó zarándokokhoz illik, az Isten hozzád, anyánk, mi már elindulunk énekben fellelhető áldásokért fohászkodtunk. Terjeszt ki felettünk szent kezedet, áld meg, aki téged híven szeret. S 37. Mivel nekünk görög katolikusoknak minden szentek vasárnapja volt, a minden szentek királynéja adta a témát az elmélkedésre. Áldást adj ránk szent kezeddel, vezérgondolat kísért bennünket egész hónapban. Mária keze, amivel az áldást adja, lett az egyik elmélkedés útmutatója. És ebből a kézből az egyik ikonon hármat is találunk. S ha összevetjük Krisztus kezeivel, egy ikonon öt kéz is található. Az áldások örök forrásától, Krisztustól érkező kegyelem Márián keresztül érkezik hozzánk, aki két kezével tartja az ő gyermekét, s a harmadik kezével nem feledkezik meg földi gyermekeiről, azaz rólunk. Isten hozzád, anyánk, mi már elindulunk, talán mostan tőled utolszor búcsúzunk. Kesereg a szívünk, és így tovább énekeljük a búcsú énekben, amellyel minden egyes alkalommal, amikor egy kegyhelyről haza indulunk, elbúcsúzunk a mi égi édesanyánktól. Ki tudja, eljutunk-e még egyszer az ő szent helyére? Ki tudja, megpillanthatjuk-e az ő könnyes szemét? Amikor május végén elbúcsúzunk a májusi hónaptól, ugyanúgy az ének szavaival borulunk le elé. Elédbe borulunk, kedves édesanyánk, anyai áldásod, kérünk, add most reánk. Terjeszt ki felettünk szent kezedet, áld meg, aki téged híven szeret. Hát erről az áldó, imádkozó kézről egy ikonnal kapcsolatban elmélkedjünk azon, hogyan adja áldását az a Mária, aki nem feledkezik meg gyermekéről. Így is nevezik ezt az ikont, hogy a háromkezű Mária. Ez a kép a Kiliandri nevű várszelű kolostornak a kincse, amelyet Szent Simeon alapított, akinek sírján, a legenda szerint, szőlőtő fakadt, amelynek gyümölcse a gyermekáldást is előmozdítja. Az itt született ifjak aztán csodás kegyelemtől indítatva a Szent Hegyre vágynak, és ott angyali életet élnek. Közel 1000 cellája van, az atyák szent meggyőződéssel vallják, hogy ez a kolostor nem halhat ki, mert annak apátnője maga a boldogságos Istenszülő Szűz Mária. Az ikont a hagyomány szerint Szent Lukács evangélista festette, rendkívül díszes kép, a boldogságos szűz fején keresztes korona, homlokán és vállán pedig csillag van. A kis Jézust jobb karján tartja, a jobb kezét egy második kéz is társítja a köpeny ruha alól. A kép legendája a következő. Damaszkuszi Szent Jánoshoz s annak életéhez fűződik. A rövid életrajzában azt olvassuk, hogy a
képromboló Izauri Leó görög császár ellen lépett fel beszédeivel és írásaival. A császár ekkor bevádolta Jánost a damaszkoszi kalifánál, hogy áruló levelet írt neki, s a kalifa, bár János előkelő állásban volt, s az ő bizalmasa volt, haragjában levágatta kedves emberének karját, amellyel az állítólagos áruló levelet írta. A levágott kart elrettentő például nyilvánosan kifüggesztették. A kalifa haragja nem sokára lecsillapult, s a levágott kart visszaadta Jánosnak. Ekkor János a levágott kart a helyére illesztve esedezett a boldogságos szűz képe előtt, hogy gyógyítsa meg. Ima közben elszenderedett, és ekkor álmában hallotta, hogy az Isten szülő szűz így szól hozzá: János fiam, ne bánkódjál, karod meggyógyult, és most folytasd azt a munkát, amit nekem a te imádban megígértél. Hálából készítettek egy ezüstből alkotott műremeket, egy kezet, amelyet odaillesztettek az ikonhoz. Ez az ikon végül elkerült Jeruzsálembe, majd a Szent Szabbasz kolostorból egy Szabbasz nevű szerb püspök magával vitte Szerbiába. Aztán Szerbiából az Athos hegyére, és így a Kiliandri kolostorba jutott. A kolostor jámbor főnöke feljegyezte, hogy a fejedelem minden ütközetbe összvér hátára erősítve vitte magával ezt a szent képet, amely a csapatok élén haladt. Ilyen alkalommal tűnt el a kép az összvérrel együtt, és felfoghatatlan módon az Athos hegyi kolostorhoz ért. Ott az összvér megállt, mintha lába gyökeret vert volna, és nem akart tovább menni. A barátok a képet nagy örömmel vitték a kolostorukba, és a templom főoltárára helyezték. Egyszer, amikor a szerzetesek összegyűltek, hogy imádkozzanak, azt vették észre, hogy a boldogságos szüzet, akinek tiszteletére volt felszentelve a kolostor, az ő képét nem találják a helyén, hanem a kolostor főnök székében állt. Azt hitték, hogy az ekleziarka tette oda, és nagy tisztelettel helyezték vissza az oltára. Óvatosságból azonban nem csak bezárták, hanem le is pecsételték a templomajtót. De harmadnap megint csak a főnök helyén találták a képet. Ekkor egy szentéletű barát állt csodálkozó testvérei elé, és elmondta, hogy látomása volt. Az Isten anya azt üzeni nekik, hogy többé ne háborgassák az ő képét, mert a testvérek egyenetlenkedése miatt ő maga akar a főnökük lenni és kormányozni az ő kolostorában. Azóta ebben a kolostorban nem választanak főnököt, csak helyettest. A főnöki szék, amely fölött a háromkezű Mária kép van elhelyezve, állandóan üresen áll a templomban. Az ekleziarkák minden alkalommal, akár harangozás, akár isteni szolgálat előtt a főnök helyett a szokásos áldást is a háromkezű Máriától kérik. Mélyen meghajolnak előtte, megcsókolják a kezét, és úgy kérik az ő áldását. Azt mondják, hogy ilyenkor valami szorongó félelem fogja el őket fejedalomasszonyuk előtt, majd utána gyermeki szeretet és vigasztalás tölti el a lelküket. A görögkatolikus egyházban a pünkösdöt követő első vasárnapon megkezdődött a Szent Péter és Szent Pál apostol fejedelmek ünnepéig június 29-ig tartó bőti időszak, ami a legkevésbé ismert bőti időszak is egyben. A lelki nagytakarításként szolgáló bőti időszakot az apostol fejedelmek bőtjének is nevezik, mely egyértelműen az ő ünnepükre készíti fel, tágabb értelemben viszont a Szent Apostolok bőtje a 12 apostol ünnepéig tart, melyet az apostol fejedelmek ünnepét követő napon, június 30-án ünnepelnek a görög katolikusok. A bőt eredete
az apostolok koráig nyúlik vissza, amikor az apostolok a Szentlélek eljövetelére imádsággal és böjtöléssel készültek. Sokat imádkoztak és böjtöltek, mielőtt az evangélium hirdetésére indultak. Imádság és böjtölés után rendeltek új elöljárókat az apostoli munkára, ahogyan azt az apostolok cselekedeteiben olvassuk. Az egyházak élére kézrátétellel elöljárókat rendeltek, és imádkozva és böjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket. Az Anyaszent Egyháza kezdeti időktől ugyanígy imával és böjttel készítette fel híveit a főapostolok ünnepére. A bűnbánati időszak böjtje több imádsága alkalmassá teheti a híveket azokra a kegyelmekre, amelyeket a Szentlélek fog adni az előttük álló időre. Ebben a bőti időszakban szerdán és pénteken nem fogyasztunk húst és teljes ételeket. Akik szigorúbban bőtölnek, az egész bőti időszakban nem fogyasztanak húst. A vasárnapok kivételével csak száraz ételt vesznek magukhoz, vagy kenyéren és vizen bőtölnek. Most pedig lássuk, az elmúlt napokban ünnepelt 7 görög katolikus püspök vértanunkat. Ferenc pápa romániai apostoli látogatása alkalmával június 2-án Balázsfalván avatta boldoggá a kommunizmus idején vértanú halált halt püspököket. Azóta minden évben ezen a napon emlékezünk meg róluk. A II. Világháború után Romániában is berendezkedő kommunista hatalom valláspolitikájában az első pillanattól kezdve követni kívánta a szovjet példát. Ennek egyik legfontosabb eleme a görög katolikus egyház felszámolása volt. Az egyházakat totális ellenőrzés alatt tartó kommunista vezetés nem tűrhette, hogy olyan vallási közösségek is működjenek az országban, amelyek vezetői az ellenséges nyugaton éltek. Görög katolikus püspökeink példájukkal nem csak a korabeli görög katolikus egyház híveit erősítették meg, hanem napjainkban is útmutatóként és világító fáklyaként szolgálnak. Közöttük tiszteljük Isten szolgája Vasile Aftenie, Isten szolgája Valeriu Traian Frenciu, Isten szolgája Ioan Suciu, Isten szolgája Tit Liviu Kinezu, Isten szolgája Ioan Balan, és Isten szolgája Alexandru Rusu, valamint Isten szolgája Juliu Hosszú püspököket. Bár mind a 7 püspököt egyszerre avatta boldoggá a pápa Balázsfalván, mégis egy kicsit, mintha közelebb állna hozzánk Isten szolgája Alexandru Rusu. Ő a Torda megyei Mezősáiban született görög katolikus papcsaládban 1884. november 22-én. 1904-ben érettségizett Balázsfalván, majd a budapesti központi szemináriumba került a fő egyházmegye papnövendékeként. Itt megjegyzendő, hogy a 7 görög katolikus püspökből, akiket boldoggá avattak, 3-an is Budapesten tanultak a központi szemináriumban. Alexandru Rusu 1910-ben szerzett doktori fokozatot, s ugyanebben az évben pappá szentelték. Doktori értekezésének a címe a papok nősülése a görög katolikus román egyházban, történeti fejlődés és tételes jog, hittudományi doktori értekezés. 1930-ban az akkor alapított máramarosi egyházmegye püspökévé nevezték ki, 1946-ban a román görög katolikus metropólia szinódusa metropolitává választotta, de a kommunista hatalom tiltása miatt hivatalát nem foglalhatta el. Hamis politikai vádak alapján életfogytiglani börtönbüntetést kapott. A 7 vértanú püspök között ő volt az egyetlen, akinek az ügyében bírósági ítélet született.
Újabb 6,5 év rabság várt rá a szamosújvári börtönben, miután évekig gyötörték és kínozták, és kérlelték, sőt követelték, hogy hagyja el a hitét. 1963. május 9-én halt meg sebfertőzésben. Miért említettem, hogy egy kicsit, mintha közelebb állna hozzánk? Mert a magyar görögkatolikus papság, mivel a Máramarosi Egyházmegyébe kebelezték be őket, az egyházközségektől nem vonta meg a bizalmát, nem vonta meg a szeretetét és gondoskodott róluk, sőt, magyar görögkatolikus papokat is szentelt, hogy a híveinek ellátását biztosítsa. Boldog vértanú püspökök! Ti imáitokkal tartjátok életben az egyház reményének lángját. Ti, akik Jézushoz hasonlóvá akarván válni, türelmesen vállaltátok, hogy részt vállaltok az ő szenvedésében és keresztjében, az Isten szülő szűz ártatlan szívével egyesülve bizalommal vártátok a feltámadás örömét. Kérjetek nekünk égi segítséget, hogy kegyelmet kapjunk, s védjetek meg minket, hogy jót cselekedjünk, tudjunk megbocsátani, és hogy Krisztus igazságának éljünk, aki egyedül képes szabaddá tenni bennünket. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.

Nagyon-nagyon sok-sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Megújulni rózsafűzereink által című előadást folytatom. Kedves hallgatók, meghívom önöket, hogy képzeljenek el, hogy egy viharos éjszakán egy magányos katona áll a lövész árokban. Ellenséges erők veszik körül, a sötétség folytogató. Félelmében a zsebében nyúl, és ujjai valami hideg, kemény tájra tappintanak. Egy láncra, amelyen kis golyók sorakoznak. Nem a célból van, nem lő ki golyókat, mégis a létező, legerősebb védelmi eszköz. Ez nem más, mint a rózsafűzér. A rózsafűzér valójában az eget ostromról lelki fegyver mindannyiunk kezében. Kedves hallgatók, sokan közülünk mégis úgy bánnak ezzel a lelki fegyverrel, mint egy régi, családi, elavult erekjével. Kirakják a falra, majd beteszik az autó szélvédője mögé, aztán ott porosodik az éjjeli szekrény fiók mélyén. Megcsodáljuk a szépségét, de elfelejtjük használni. Kedves hallgatók, ma meghívom önöket, akik hallgatnak, hogy tanuljuk meg újra kézbe venni a rózsafűzért, hogy valóban általa megújuljon életünk, megújuljon közösség életünk, család életünk, népünk, nemzetünk élete. Hogy megértsük a rózsafűzér lényegét, gondoljunk az édesanyára és a méhében növekvő gyermekre. Mi az, ami összeköti őket? A köldökzsinór. Ezen a vékony csatornán keresztül áramlik tehát a gyermekbe minden. Az élet, a táplálék, az oxigén, a biztonság. A gyermek nem látja az anyja arcát, mégis az édesanyja élteti őt. Nos, a rózsafűzér valójában a mi lelki köldökzsinórunk. Minden egyes szem, egy-egy szívdobbanás. Ugyanis amikor a kezünkbe vesszük, rákapcsolódunk a mennyei édesanyja Mária szívére. Ezen a láncon keresztül nem földi táplálék, hanem isteni kegyelem áramlik belénk. Amikor imádkozzuk a rózsafűzért, Mária az Isten iránti szeretetének tiszta oxigénjével lélegeztet minket a bűn szmogos világában. Kedves hallgatók, engedjék meg, hogy elmeséljek egy igazi történetet, ami nagyon megható és elgondolkodtató. Egy idős édesanyáról szól, akinek egyetlen fia messzire sodródott a hittől. A fiú sikeres lett a világban, de elveszítette a lelkét. Cinikus lett, gőgös, és teljesen elfelejtette Istent. Éveken át felé se nézett a templomnak, és az édesanyja könnyeit is csak gyengeségnek tartotta. Ez a törékeny anya nem vitatkozott a fiával. Tudta, hogy a szavak már nem érnek el a szívéig. Valami mást tett. Minden áldott este letérdelt a fia fényképe előtt, és kezébe vette a kopott, fából készült rózsafűzérét. Volt, hogy a fáradtságtól elaludt közben. Volt, hogy a könnyei úgy potyogtak, hogy eláztatták a szemeket. 20 éven át ostromolta az eget minden egyes nap. De soha nem hagyta abba. Egy nap az édesanyja hirtelen meghalt. A fiú hazautazott a temetésre, hideg szívvel, száraz szemmel lépett be a gyászházba. Ott feküdt a ravatalon az édesanyja. A kezében az a bizonyos kopott rózsafűzér volt. A fiú odalépett és megérintette az édesanyja hideg kezét. Ebben a pillanatban a tekintete a rózsafűzére esett. Észrevette, hogy a fanyél barna szemei néhány helyen teljesen elszíneződtek, elkoptak az anyai ujjak évtizedes dörzsölésétől és a rászáradt könnyektől. A fiú szíve abban a másodpercben megrendült. Megértette. Meglátta a 20 évnyi kitartó néma mindennapi szeretet áldozatát. Térdre roskadt a koporsó mellett, zokogni kezdett, és életében először ő maga is megfogta azt a rózsafűzért. Ott az anyai ravatalnál született újjá. Az eget ostromló lelki fegyver végül győzött. A bűnbánat könnyeivel tisztult meg a fiú lelke. Kedves hallgatók,
Nézzük meg jól Máriát. Miért buzdít minket oly lángoló szeretettel a Szent Szűza rózsafűzér rendszeres gyakori imádkozására minden egyes Mária jelenésben, Lourdes-tól egészen Fatimáig? Ugyanis nem szabad elfelednünk, hogy Mária soha nem önmagát állítja a középpontba. Mária nem egy végállomás, hanem valójában egy kapu. Ő az a tiszta tükör, amely a nap, vagyis Jézus Krisztus fényét veri vissza ránk. Ha megfigyeljük a legszebb Mária ikonokat, a Szent Szűz egyik kezével tartja a kis Jézust, és másik kezével pedig rámutat. Azaz nem magára vonja a figyelmet, hanem azt mondja, azt üzeni nekünk, tegyétek meg, amit mond. Amikor a rózsafűzért imádkozzuk, Mária kézen fog minket. Bevezet minket Jézus életének titkaiba. Mária szemével nézzük a betlehemi jászlat az örvendetes titokban. Az ő anyai szívének fájdalmával állunk a kereszt alatt a fájdalmas titokban. És az ő ujjongó lelkével tapasztaljuk meg a feltámadás dicsőségét a dicsőséges titkokban. A rózsafűzér nem Mária központú, hanem Krisztus központú ima. Mária a legbiztosabb és a leggyorsabb út Jézushoz. Aki Máriát szereti, az nem tudja nem imádni Jézust. Aki Máriát szereti, az nem tudja nem imádni Jézust. Kedves hallgatók! A világ, amint látjuk, lángokban áll. Fel van bojdulva. A családjainkat a széthullás fenyegeti. A fiataljaink elvesznek a digitális világ zűrzavarában. A bizonytalan jövő, a békétlenség, a háború meg nem szűnése, a szívünket elönti emiatt a szorongás és a békétlenség. A nagy kérdés, hogy mit tehetünk, hogyan harcolhatunk. A válasz itt van mindannyiunk kezében. Vegyük újra kezünkbe a rózsafűzért. Ne csak vasárnap és ünnepnap. Ne csak akkor, amikor már nagy a baj, és a kórházi ágy mellett állunk, hanem kivétel nélkül minden áldott nap. Ne szűnjük meg imádkozni, mert a rózsafűzér az a lánc, amellyel Mária megkötözi a gonoszt a családjainkban. Legyen a rózsafűzér a napi betevő lelki kenyerünk, kedves hallgató. Ha fáradt vagy, imádkozz fekve. Ha utazol, imádkozz a volán mögött. Ha nincs időd egyben, imádkozz tizedenként. De ne teljen el nap a rózsafűzér imádkozása nélkül. Mert amikor a rózsafűzér szemeit pörgetjük, tulajdonképpen az eget ostromoljuk. Minden egyes üdvözlégy egy-egy lelki rózsaszál, amit édesanyánk lába elé helyezünk, ő pedig ezekből a rózsákból font koronát viszi Szent Fiához, közben járva értünk. Kedves hallgatók, keressék meg a rózsafűzérüket, vegyék ki a fiókból, töröljék le róla a port, nézzenek rá úgy, mint a legértékesebb kincsre, a győzedelmes fegyverre, amelyet a mennyország bízott önökre. Engedjük, hogy a rózsafűzér átformálja a szívünket. Újuljunk meg általa, imádkozzuk buzgósággal, szeretettel és lankadatlan kitartással. Mert hiszem és vallom, hogy aki Mária kezét fogja a rózsafűzéren keresztül, az soha nem fog eltévedni. És az végül biztosan megérkezik Jézus szentséges szívéhez. Kedves hallgatók, a 20. század legnagyobb szentje is ebből merítették erejüket a rózsafűzér imádkozásból. Gondoljunk csak Pio atyára, a szent életű kapucinus szerzetesre, amikor a halálos ágyán feküdt, már alig volt ereje beszélni. Nem kért gyógyszert, nem kért földi vigaszt, csak annyit csuttogott a mellette álló szerzetes társának, adjátok ide a fegyveremet. A testvérek értetlenül néztek rá. Milyen fegyvert? Hiszen egy kolostorban vannak. Pio atya a párnája alá nyúlt, kioszta a rózsafűzért, és ezt mondta, ez a fegyver, ezzel lehet megnyerni a csatákat. Ez a világ leghatásosabb fegyvere. Ő nem csak beszélt róla, hanem naponta 30-40,
sőt 50 tized rózsafűzért is elimádkozott a világ bűneiért. És emlékeztünk mindannyiunk szeretett pápájára, Szent II. János Pálra, amikor megválasztották Péter utódjának, az első apostoli levelében ezt írta a világnak. A rózsafűzér a kedvenc imádságom. Csodálatos imádság. Csodálatos a maga egyszerűségében és mélységében. Ez a hatalmas ember, aki tétre kényszerítette, kedves hallgatók, a kommunista diktatúrát, aki birodalmak sorsát változtatta meg, minden fontos döntése előtt letérdelt, kezébe vette a láncot, a rózsafűzért, és Máriára bízta magát. Nem véletlen volt jelmondata, totus tuus, teljesen a tied vagyok, Mária. Ez volt az ő mottója, jelmondata. Mert tudta, hogy aki Mária kezét fogja, azt Mária egyenesen Jézushoz vezeti. Mert aki Mária kezét fogja, azt Mária egyenesen Jézushoz vezeti, kedves hallgatók. Kedves hallgatók, egy imádsággal, háladó fohásszal folytatom az előadást. Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, ma nem kérésekkel, nem panaszokkal és nem nehéz szívvel lépünk a trónusod elé, hanem a legtisztább, legmélyebb hálával, ami csak emberi szívből fakadhat. Urunk, köszönjük neked az életet, a megváltást és a hit kegyelmét, de ma egészen különleges ajándékért akarunk áldani téged. Azért a csodálatos drága kincsért, amelyet a Szent Szűzami édesanyánk által adtál nekünk, a Szent Rózsafűzérét. Olyan jó tudni, Istenünk, hogy ebben a viharozzajos és sokszor oly sötét világban nem hagytál minket árván. Nem hagytál minket védtelenül. Köszönjük, hogy van nekünk a rózsafűzérünk, és van nekünk Máriánk, ami jóságos szerető édesanyánk, és leghathatósabb közben járunk. Úr Jézus Krisztus, hálás szívvel köszönjük ezt a szent láncot, amely összeköti a földet az éggel. Köszönjük, hogy a rózsafűzér minden egyes szeme egy-egy mencsvár, egy-egy biztos pont a kezünkben, amikor meginog alattunk a talaj. Köszönjük a csendes perceket, amikor a munkanapok fáradtságában, vagy az éjszaka magányában ujjaink közé vehetjük ezeket a szemeket, és a szívünk megnyugodhat. Köszönjük a győzelmeket, amelyeket ezzel a fegyverrel arattunk a kísértések, a kétségbeesés és a békétlenség felett. Köszönjük a megrendítő pillanatokat, amikor a könnyeink rácseppentek a keresztedre, és a te rózsafűzér imádságán keresztül küldtél vigasztalást. Urunk, ez a fűzér, ami biztos horgonyunk a világ élet viharai, a világ élet viharaiban. Amikor ezt imádkozzuk, a te életed titkait szemléljük, és a te békét költözik a lelkünkbe. Hála és dicsőség érte. Drága szűzanyánk, mennyei édesanyánk, hálát adunk, hogy nem vagyunk árvák, hogy vagy te nekünk. Hálát adunk a te mérhetetlen, tiszta és lángoló anyai szeretetedért. Olyan megnyugtató a tudat, hogy te minden pillanatban

szűzanyánk, hogy amikor elfogy a borunk, a hitünk, az örömünk, a türelmünk, te szólsz Jézusnak, mint egykor Kánában, nincs több boruk. Köszönjük, szűzanyánk, hogy amikor a bűn elválasztana minket Istentől, te anyai palástoddal betakarsz és védelmezel minket. Köszönjük, édesanyánk, hogy amikor elgyengülünk az imában, te kiegészíted a mi töredékes szavainkat a te tökéletes szereteteddel. Mindenható Isten, fogadd el ezt a mi mély könnyeinkkel és szeretetünkkel átitatott háladásunkat. Ígérjük, hogy nem engedjük el ezt a szent fegyvert. Ígérjük, hogy minden nap kezünkbe vesszük a rózsafűzért, és azzal ostromoljuk az eget a családjainkért, a békért, a világbékért, a fiatalokért és az egész világért. Szűzanyánk, maradj velünk az út hátra levő részében is. Taníts meg minket úgy szeretni Jézust, ahogyan te szeretted őt. Segíts, hogy a rózsafűzér által minden nap újjászülessünk a kegyelemben, és egykor a te hathatós közbenjárásodnak köszönhetően mindannyian megérkezzünk az örök hajlékba, ahol együtt dicsőíthetjük az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Amen. Így legyen. Kedves hallgatók, köszönöm megtisztelő figyelmüket, imádkozzuk továbbra is, mert van amiért minden nap a rózsafűzért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

életünk egyetlen nagy ideje. A kereszténység elsősorban nem az ember erőfeszítése Isten felé, hanem isteni erő, amely az emberben beteljesíti azt, ami az embert meghaladja. Az ember erő kifejtése csak felelet erre. Ismét olyan útszakasz előtt állunk, amely egyrészt elkerülhetetlen, másrészt viszont nagyon jelentős életünkben. Fontos ezeket a lépéseket megtenni, hitünk, vallási gyakorlataink nem hagyomány, népszokás maradványai csupán. Bátorságunk, mondjam így, büszkeségünk alapja legyen az, amit az apostol írt szeretett tanítványának és nekünk is. Nem a gyávaság lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyel tehát a mi Úrunkról szóló tanúságtételt, se engem, aki miatta vagyok fogoly, hanem osztozz velem az evangéliumért viselt szenvedésben, Isten erejében bízva. Ő szabadított meg minket, és ő hívott meg szent hivatással, nem tetteink alapján, hanem saját elhatározásából és kegyelméből, amelyet az idő kezdete előtt Krisztus Jézusban nekünk adott, és amely most nyilvánvalóvá lett üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki semmivé tette a halált, és felragyogtatta az életet és a halhatatlanságot az evangélium által. Én ennek a szolgálatára rendeltettem hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és biztos vagyok abban, hogy neki van hatalma arra, hogy ami rám lett bízva, azt megőrizze arra a napra. De mi ez a megbízható hit, amit a kinyilatkoztatás Istennek a világhoz való viszonyáról és megtestesüléséről mond, ezt jelenti. Isten különleges módon belépett az időbe, önakaratú elhatározásból, tiszta szabadságból. Az örök, szabad Istennek nincs sorsa, sorsa csak az embereknek van a történelemben, írta Romano Guardini. Itt tehát arról van szó, hogy Isten belépett a történelembe, és sorsot vállalt. Isten az örökkévalóból belépett a végleges mulandóba, megtette a lépést a határon át a történelembe. Nem, ezt emberi ész nem értheti meg, sőt, még talán védekezik is ellene. És egy tiszta Isten képzetből kiindulva a benne levő esetleges ember szabású ellen, és éppen ezzel megy el a legbensőbb krisztusi lényeg mellett, egyedül a gondolkodás itt nem jut tovább. Ilyen dolgokat a szeretet cselekszik, fogalmazta meg valaki. Ez a szó mindig újra megsegít. Nem, mintha az ember számára bármit is megmagyarázna. Nem, csak a szívet szólítja, és megérezteti vele Isten titkát. Megérteni így sem tudjuk a titkot, de mégis közelebb jön hozzánk, és a botránkozás árnyéka eloszlik. Az emberi élet nagy tettei közül egy sem fakad pusztán csak gondolkodásból, sokkal inkább a szívből és a szív szeretetéből. A szeretetnek pedig megvan a maga hogyanja és miértje. Persze meg kell nyílnunk feléje, másképp semmit sem érthetünk belőle. Hát, ha tehát még Isten az, aki szeret, ha Isten mélysége, hatalma az, amely itt megdicsőül, mire lesz képes akkor a szeretet? Fentséges dolgokra. Oly nagyra, hogy az, aki nem a szeretetből indul el, csak balgaságnak és értelmetlenségnek tarthatja. Az élet soha nem ugyanaz, nem a régi, és ezt felismerjük, ahogy elmondjuk, elbeszéljük. Az életre is használjuk az évszakok szót, mert rájöttünk, hogy az soha nem ugyanaz. Van, amikor, mint tavasszal, kicsirázik az élet, maga is ígéret nyitása jövő felé, hiszen az élet, ami alulról erjed, és mint a tűz keresztezi a napokat, az idő döntéseinket. Ugyanez az élet egy bizonyos ponton teljessé éretté, életté válik, mint a nyár, ugyanakkor a kettőség érzését kelti bennünk. Rónai György versében éppen ezt a kettőséget mondja el. Megrendülten állok. Körülöttem aranyban ízzik a nyárvég. Száradni indult ágaimon. Mi ez a váratlan ajándék? Mi ez a bőség bennem, melytől rogyadozik a térdem? Ez a gyöngeség, mely elborít, mikor már alamizsnát se reméltem.
mint eszelős diófa, melynek gyümölcse sose fogy ki, szorongva figyelem, mikor fogok alatta lerogyni. A felnőtt élet mindig olyan élet, amelyben magának a létezésnek az ízét bizonyos módon megtapasztaljuk, de ami kihajt, az elkerülhetetlenül az éréssel lassanként a hanyatlása jut, az ősz beköszönte a természetben, amikor is az érettség, a végesség a romlás élményévé válik. Ez az ősz az emberek életében az élet közép után jön, ez az az idő, amikor az ember ráébred, hogy életének túlnyomó részét már leélte, és már nem tud újra kezdeni, nem tud többé gyökeres, döntő átalakulást jelentő döntéseket hozni, de minden, ami megtörtént és kiválasztott, bizonyos mértékig immár visszafordíthatatlanná vált. Mindig megérdünk, amikor ráébredünk, hogy az élet visszafordíthatatlanná vált. Ez önmagában betegségé és kísértésé válhat. Nem ritkán találkozhatunk már tinédzserekkel, fiatalokkal, sőt olyan felnőttekkel is, akiknek az az érzése, hogy nincs több idejük irányt váltani, létük érdekében döntő határozásokat hozni. Nem lenne értelme serdülőkorban, fiatalkorban és felnőttkorban azt gondolni, hogy most néhány döntés és néhány elhatározás megtörtént, és ezek mind visszafordíthatatlanok. Az ember életében ugyanis van egy meghatározott időszak, amikor az ember ráébred, hogy egy másik területre lépett, ami már nem egyszerűen a tapasztalás, a kísérletezés ideje. Ez az az idő, amikor gondoskodnod kell arról, ami történt, amit kiválasztottál, ami ott volt. Ennek az ősznek fontos szerepe van, mert éppen itt történik meg az élettel való megbékélés. Ez az a pillanat, amikor az emberben megvan a vágy, hogy új módon olvassa el történelmét, hogy egyszerre tudja fogadni a fényt és a sötétséget, a sikereket és a kudarcokat, a megtörtént jó és rossz dolgokat. De az ember élet őszének ez az időszaka nem az utolsó, aztán ott van az, amit rendesen harmadik életkornak neveznek is, ez a tél, vagyis az öregedés, az öregség élménye. Még csak a köznyelvben is, amikor az öregségre, a szolgálati időre, az általunk megállapított tél idejére gondolva, szinte mindig negatív a gondolatunk, mert halál közeli időszakról van szó. A halál mindig végességünk, kreativitásunk emléke. Szinte úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy élni tudjunk, el kell felejteni, hogy meg kell halnunk, hogy az életünk leéléséhez a halál gondolatát is el kell taszítanunk. Legalább tudatosan igyekszünk soha nem gondolni arra, hogy életünknek van ideje, és éppen azért, mert van eleje, van vége is. A véggel való szembenézés pedig azt jelenti, hogy elgondolkodunk azon, hogy mi az, ami értékes, és ami nem. Minél közelebb kerülünk a halál megtapasztalásához, annál inkább ráébredünk néhány meghozott döntés hiúságára, hiába valóságára, egyes tapasztalatok ürességére, és azon tűnődünk, mi marad bennünk, amikor egy ponton elkerülhetetlenül életünk véget ér. Itt mindent előről kell kezdeni az életről való gondolkodásban, és pontosan azzal, hogy megbizonyosodunk arról, hogy élő élet lévén mindig sajátosságként hoz magával valami gondot, ellentmondást. Az élő élet mindig valóságban lévő élet, tehát a gyereknek, a fiatalnak soha nem könnyű gyereknek vagy fiatalnak lenni, soha nem könnyű megélni a fiatalság tavaszának idejét. A bizonytalanság és a jövőre való nyitottság mindig a tájékozatlanság érzésével jár. Nagyon gyakran a fiatal nem éli meg örömmel a fiatalságát, mert leküzdendő gondként éli meg. De paradox módon az a felnőtt, aki a fiatalra néz, szeretettel és egyben irigykedve néz rá, irigyli azt az időt, ami a fiatalnak, a gyereknek adatik, irigylik, és egyúttal új pillantással tekintenek a lehetőségre, amit a tekintetével ugye összefüggésbe kell látnunk a választásaiban. Abban, ami abban a pillanatban van. De amint a fiatal élete felnőtté válik, itt nem a béke, hanem ismét az összeütközések, a gondok ideje van.
A felnőtt élet összetett élet, mert ez a felelősség ideje. Úgy élni, hogy nem vállalunk felelősséget bizonyos döntésekért, bizonyos helyzetekért, azt jelenti, hogy soha nem leszünk felnőttek. De amikor felnőtté válsz, mert felelősséget vállalsz valamiért, akkor érzed is ennek a súlyát. Annak a súlyát, hogy a válladon nehezedik bizonyos döntések, egyes emberek, bizonyos helyzetek sorsa vagy kimenetele. Itt van az, hogy a felnőtt azt kezdi gondolni, hogy megélhette volna másképp is a fiatalságát, ugyanakkor bizonyos realizmussal az öregséget, a békesség időszakának képzeli el az ember, olyan időszaknak, amelyben a felelősséget elhagyva pihenést fog tapasztalni. De amint a felnőtt élet átlépi ezt a küszöböt, vagyis azt a tudatot, hogy az ember már túl van létezése nagy részén, és belép abba az időbe, amelyet úgy határoztunk meg, hogy felismerjük, hogy sok mindent visszafordíthatatlanná nőtett az idő, bekattan az emberi lélekben a konfliktus, még egy nehézség, megtámad bennünket a kétely, hogy talán minden elhibázott volt, és talán azért nem voltunk boldogok, mert a dolgok bizonyos módon alakultak, és elkezdjük azt feltételezni, hogy az élet más módon is megtörténhetett volna. Elképzeljük, mi lett volna, ha velünk ezen a konkrét személyek, helyzetek nélkül, vagy más személyekkel jelentkezik. Ez az oka annak, hogy sok felnőtt, aki tudatára ébred léte visszafordíthatatlanságának, minden módon igyekszik újra kártyát váltani, új történeteket találni, vagy kitalálni, hogy újra megpróbálja a szerelmeket, mindent megkérdőjelez, újra gondolja életét a nulláról. A halál gondolata olyan gondolat, amely újra az életet jelenti, és új távlatokat ad nekünk, amikor tudatára ébredünk végességünknek. Ugyanakkor alázatosabbak vagy dühösek is lehetünk persze, így, mint később látni fogjuk. Az öregek ideje az áldás vagy az átok ideje lehet, hiszen az időskornak is megvannak a maga nehézségei, konfliktusai. Ha a legtöbb ember azt gondolja, hogy az öregség ideje a béke ideje pusztán azért, mert nincs többé az álom késztetése és bizonytalansága, vagy a felelősség súlya, vagy annak a felismerésének válsága, hogy vannak dolgok, amelyek véglegessé váltak, a valóságban nem veszik észre, hogy ez is küzdelmes, ellentmondásokkal teli időszak. Mindig nagyon nehéz elbúcsúzni, elfogadni a test, az elme hanyatlását, és éppen ebben a pillanatban jelenik meg az olyan érzékenység, amelyet érzékenykedésnek is mondhatnánk, finoman szólva. Az öregség ideje ugyanis egybeesik a gyermekek gyarlóságával. Az ember határozottabban érzi magát másoknak kiszolgáltatottan és másokra rászorulónak. Ez az az idő, amikor az észlelésnek néha azonnal érzelmekké válnak, ezt érezzük. Könnyekké válnak észleléseink, vagy cinizmussá is válhatnak persze. Még a régi élet nehézsége is ellenállássá válhat, ez jelenti magát a gondot. Így szükség van a generációs befogadásra a gyermekek, fiatalok, felnőttek, idősek körében, és annak tudatára, hogy nem lehet minden időt magányosan megélni. Az élet évszakainak mesterséges beskatujázása az, hogy a fiatalokat, a fiatalokkal, felnőtteket és az időseket megint csak az időseggel hagyjuk, zárjuk össze. Nem segítjük az embereket annak megértésében, hogy egy létszakasz kérdéses voltával csak és kizárólag a nemzedékek tudatos befogadásával beépítése révén lehet szembenézni. Sok évvel ezelőtt egyik igen gazdag nyugati országban szembesültem ezzel. Álomszép helyen, a város zajától távol, hatalmas parkban létesítettek a nagyon jómódú gazdag gyermekek, a nagyon jómódú és gazdag öreg szülők, nagyszülők számára szociális otthont. Minden volt ott, ami szemszájnak ingere. Az ott lakókat látva, belük beszélgetve a teljes bezárkózást megkeseredést tapasztaltam. Ez embertelen, fakadt ki az egyik. Soha valami gyerekkacagás, soha egyetlen felsíró csecsemő hangja. Csak mi öregek hallgatjuk egymás panaszát az életre meg egymásra. Minden olyan tökéletes, hogy az már elviselhetetlen. Mit nem adnék, ha még egyszer valamelyik gyerek berúgná labdát az ablakomon? Az idősek
és fiatalok erőszakos szétválasztása nem oldja meg a legsúlyosabb kérdést, mitől, mikor és meddig értékes az élet. Ha az öregkor szégyelnivaló, akkor már a fiatalság is szégyenletesen az. Az idősek megtagadása a fiatalság kilátástalanba rohanását jelenti. A fiatalok álmai segítik az időseket elfogadni az élet végességét, de az idős ember életének végessége segíti a fiatalokat abban, hogy magukra vegyék álmaikat, és ezért arra készítik őket, hogy felnőtté váljanak, mert az ember akkor lesz felnőtt, amikor felelősséget vállal az álmaiért, és azt is elfogadja, hogy nem kaphat meg mindent. A választás mindig azt jelenti, hogy lemond valamiről. És éppen ezért vannak olyan dolgok, amelyek visszafordíthatatlanok, mert azzá váltak éppen azért, mert elvetettek más lehetőséget, és felvették saját identitásukat. Például nem lehet mindenkit szeretni, de az, hogy szeressünk, választani kell valakit. Nem adhatsz meg mindent az életben, de ahhoz, hogy a legjobbat nyújtsd, ki kell választanod egy részletet, vagyis el kell fogadnod, hogy bizonyos dolgok véglegességét éppen a visszafordíthatatlanságuk adja. De ez a határozottság, a visszafordíthatatlanság nem az élettől való megfosztás, hanem magának az életnek a lehetősége, hogy valami konkréttá, elérhetővé, megvalósíthatóvá legyen. És ebben a teljesség és beteljesülés érzésében meg kell tanulnunk szabadságot választani, meg kell tanulnunk helyet adni a végesnek, befogadni a halált. Ez nem lesz azonnal barátunk, hanem a megbékélés útja valamivel, amit természetünkkel ellentétesnek érzünk ugyan, és amely a halál elkerülhetetlensége ellenére is életért kiállt. Megtanulni az életet, nem csupán az egyéni életet illetően, hanem a nagybetűs életet is. A sebeinket tanulni kell. A Rónai György költő írta költőtársának, Veres Sándornak. 60 évet, ha megértünk, legalább már ennyit értünk. Ami kár ért, az is értünk, sebeinkből lett a vértünk. Életünk nagy ideje, ennek az elmélkedésnek a címe. Nagy idő jön, mondják, amikor sötét felhők gyülekeznek az égen, egyre erősödő dörgésektől kísérve. Életünkben mikor van ez a nagy idő? Tulajdonképpen bármikor kitörhet a vihar, de most azt vesszük szemügyre, mitől erősen tartunk, és ez az időskor. Leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy kétféleképpen élhetjük meg az időskor idejét, negatív vagy pozitív módon. Kérdések merülnek föl, ahogyan Falu Tamás mondja, és ezekre jó lenne felelni. A villám útját kirajzolta meg, az éveinket kiszámítja ki. A mennydörgéstől a föld miért remeg, s a levélhúlást miért nem hallani? Miért vér és könny a sors tengere, egy kis csöppje is vihart miért lehel? Miért hajó az ember élete, és minden hajó miért süllyed el? A válasz nem egy mondat, hanem egy személy, Jézus Krisztus. Jézus Krisztus által kiérdemelt üdvösséget a hit révén kapja meg az ember, amely hit életre szóló csatlakozás az Istenhez és Jézus Krisztushoz. Aki hisz, elnyeri a Szent Lelket, akit az Atya és a Fiú ajándékképpen küld. A Szent Lélek, aki jelen van a keresztény lelkének bensőjében, megisteníti őt, és bensőségesen egyesít Jézus Krisztussal és az Atyával olyan életközösségben, amelyet a halál sem tud többé elszakítani. Krisztus szavainak megfelelően, ha valaki szeret engem és befogadja szavaimat, Atyám is szeretni fogja őt, és együtt megyünk el hozzá, és nála fogunk lakni.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió stúdiójából, Székelyudvarhelyről Bíró Éva és József Ferenc köszönti Önöket. Dél van, harangoznak. Kérjük, imádkozzák velünk az Úrangyala imádságát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
0: És ő méhébe fogad el Szentlélektől Szent Fiát.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozzék.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgált, és nyájat gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva, minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Oltsd el minden viszálytűzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vígasztalunk, egyetlen Úr, örök Király. Amen. Rendezd lépteimet törvényed szerint, Uram. Rendelkezései csodálatosak, ezért figyel azokra a lelkem.
1: Ragyogva világít szavad fénye, értelmessé teszi a kicsinyeket.
0: Reménykedve nyitom fel ajkam, parancsolataid után nepedek.
1: Részvétel hajói felém, és könyörülj rajtam, ahogy szoktál azokon, akik nevedet tisztelik.
0: Rendezd léteimet törvényed szerint, a gonosz ne uralkodjék rajtam.
1: Rágalmazóim kínzásától válts meg, hogy parancsaidat megtarthassam.
0: Ragyogtass szolgád fölé arcodat, taníts meg rendelkezéseidre.
1: Riadtan sírok, patakzik a könny a szememből, mert törvényeidet nem tartják meg.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Rendezd lépteimet törvényed szerint, Uram.
1: Egy a törvényhozó és a bíró. Ki vagy te, hogy ítélkezel embertársaid fölött? Isten ott áll az isteni tanácsban. Ítéletet tart az istenek körében.
0: Meddig ítélkeztek még hamisan? Meddig pártoljátok a bűnösöket?
1: Védjétek meg a szegény és az árva jogát. Ítéljétek meg igazát az elnyomottnak és a nyomorultnak.
0: Szabadítsátok meg a szűkölködőt. Mentsétek ki a szegényt a gonosz hatalmából.
1: Ők azonban balgák és oktalanok, sötétben botorkálnak. Alapjaiban inog az egész föld.
0: Azt mondtam, istenek vagytok. A magasságbeli fiai vagytok mindnyájan.
1: Meghaltok mégis, mint a közemberek, és elhultok, mint bármelyik főember.
0: Kelj föl, Istenünk, ítéld meg a földet, hiszen minden nemzet a te örökséged.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Egy a törvényhozó és a bíró, ki vagy te, hogy ítélkezel embertársait fölött? Az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem.
1: Ments meg, Uram, a hazugajkaktól, és az álnok nyelvtől.
0: Mit érdemelsz, mit fogsz majd kapni, te álnok nyelv?
1: Harcosoknak hegyes nyílait, perzselő parázs tüzét.
0: Ó, jaj nekem, idegen földön bujdosom, pusztai népsátraiban lakom.
1: Régóta lakom már azokkal együtt, akik a békét gyűlölik.
0: Békességről beszélek én, ők meg harcot akarnak.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem.
1: Rövid olvasmány. Istenünk, jóságos vagy és hűséges, türelemmel és irgalommal kormányzod a mindenséget. Téged megismerni tökéletes igazság, és hatalmadról tudni az a teljes igazság, a halhatatlanság gyökere.
0: Uram, Istenem, irgalmas vagy és jóságos.
1: Hosszantűrő, könyörülő és hűséges.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te vagy az aratás ura és szőlős kerted őrzője. Te osztod be köteles szolgálatunkat, és te adod meg igazságot szerint jutalmunkat, ahogy megérdemeljük. Engedd úgy hordoznunk a nap terhét, hogy mindenkor panasz nélkül fogadjuk végzéseidet. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük Önöket az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából, a mikrofonnál Bíró Éva önkéntes, technikai munkatársam József Ferenc. A Déli Magazin című műsorunk veszi kezdetét. Kérem tisztelettel, maradjanak velünk, hallgassanak bennünket. Hallgassák meg híreinket, elmélkedést hallhatnak a nap evangéliumáról. Ma a Caritas a Cselekvő Szeretet című rovat lesz hallható Vetési Nándor szerkesztésében. Időjárást jelentést mondunk, és végül ismertetjük műsorainkat. Maradjanak továbbra is velünk, további jó rádiózást kívánunk Önöknek!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, ma Mórusz Szent Tamás és Fischer Szent János vértanúk emléknapján 2026. június 22-én a Székelyudvarhelyi stúdió mikrofonjánál Bíró Éva és Józsa Ferenc köszönti Önöket. A pontos idő 12 óra 11 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Felújították a Csigdelnei templom keresztjét. A keresztelő Szent János templom búcsúját június 21-én tartották Csigdelnén. Az idei ünnep két különlegességet hozott. Egy papi jubileumot, ugyanis 30 éve szentelték Papá László Attila kolozsvári főesperes plébánost, aki a szomszédos Csíkpálfalváról származik, és aki a hálaadó szentmisét a környék papjaival, köztük a szintén gyöngymisés Drócsa László Csík Vincenti plébánossal, valamint Bálint Emil felcsiki főesperes plébánossal mutatta be. A megjelenteket, köztük kiemelten a jubilánsokat, Csíki Szabolcs plébános köszöntötte. A búcsús ünnep arra is kiváló alkalomnak bizonyult, hogy a szentmise előtt a közösség jelenlétében megáldják a templom új torony keresztjét a felújított gömbbel, amelyben időkapszulát helyeztek el. A régi torony kereszt, amely 1904-ben készült, a torony alatti kijáratnál volt megtekinthető.

Zongora és kamarazene est Marosvásárhelyen. Ma este 7 órától Leonard Butta zongora művész estjére kerül sor a Kultúrpalota nagy termében. Az érzékeny virtuóz játékáról ismert művész Enno Giovanni Rautavaara, Friedrich Chopin és Isaac Albeniz műveket játszik. Holnap este 7 órától a Tiberius Kamara együttes játékát lehet meghallgatni a Kultúrpalota kis termében. Meghívott Dávid Tamás hegedűművész, műsoron Mozart és Edvard Grieg művek.

Medjugorjei ma est Csíkszeredában. A Medjugorje jelenések 45. évfordulója alkalmából szeretettel hívnak minden érdeklődőt az ünnepi imaestre Csíkszeredába, a Segítő Mária bentlakás dísztermében. Szerdán délután 5 órakor rózsafüzérimával, szentmisével és szentségimádással kapcsolódnak a medjugorjei nagy családjához, családjának ünnepéhez.

Előadás és könyvbemutató Sepsi Szent Györgyön. Önazonosság kívülbelül címmel csütörtökön délután 5 órától a Sepsi Szent Györgyi Librim könyvudvarban két különböző útat bejárt alkotót és előadót ismerhetnek meg. Todorovics Rea író előadó közösségépítő Budapestről érkezik, Szász Andorko Enikő Erdélyből hozza tapasztalatait. Az esemény központi témája a belső és külső önazonosság összhangja. Szász Andorko Enikő előadásának címe: stílus, önkifejezés, önbizalom. Mert a változás nem elég megélni, megmutatni is kell. Hogyan tegyük ezt stílusosan? 6 órától Todorovicsre a Találd meg magadban Isten című könyv bemutatója és előadása, Isten nem fizeti ki a villanyszámlát című könyve kapcsán. Az előadás előtt és után lehetőség van a könyvudvarban a könyv megvásárlására és dedikálására. Érdemes időben biztosítani a helyeket. A férőhelyek száma korlátozott. Belépő 75 lej.

Előadás Csikrákosban. Pénteken délután 5 órától a Csikrákosi Kultúrotthonban kerül sor Marosán Csaba színművész rendkívüli önálló estjére, amely Erdély nagypüspökének állít emléket. Az előadás betekintést nyújt a püspök szellemi örökségébe, felidézve Szilárd jellemét.

Igényeinek és jövőbeni együttműködési lehetőségeinek közös megvitatása, valamint a róma közösségek és az intézmények közötti partnerség megerősítése. A találkozó kiemelt témái között szerepel a jogérvényesítés, a diszkrimináció elleni fellépés, az egyházi, civil és önkormányzati együttműködések fejlesztése, továbbá a szociális befogadási programok bemutatása.

Integrált művészetterápiás képzés Csíksomjon. Az Áradat Egyesület integrált művészetterápiás képzést hirdet szeptemberi kezdéssel Csíksomjon. A művészetterápiás képzés a vizuális művészetek, a zene és az irodalom eszköztárát ötvözi a pszichológiával. Célja, hogy a hallgató képessé váljanak művészetterápiás önismereti, prevenciós terápiás, rekreációs, interaktív foglalkozások és rehabilitációs csoportok vezetésére. A hatékony művészetterápiás módszerek a kreatív, alkotó folyamatot hívják segítségül a fejlődéshez, valamint mélyen rejlő, szavakban nehezen önthető lelki állapotokat és érzelmeket is képes feltárni és feldolgozni. Ez a képzés segítséget nyújthat abban, hogy a meglévő segítő szakmai hivatásunkat nagyobb eszköztárral gazdagabban tudjuk végezni. Jelentkezni július 15-ig lehet az Áradat Egyesület honlapján keresztül.

Kedves Mária Rádió hallgatóink, ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérsékletek 14 és 19 fok között várhatóak. Délután 27-34 fok valószínű. Holnap a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, nyugaton élénk, északi a szél várható. Hajnalban néhol párásá válhat a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul. Napközben 24-34 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Aradon 29, Baróton 25, Besztercén 27, Brassó 25, Csíkszeredában 25, Désen 28, Déven 27, Dicsőszentmártonban 25, Fogarason 26, Gyergyóalfaluban 24, Gyulafehérváron 29 fokot mérték. Kézdivásárhelyen 25, Kolozsváron 27, Máramarosszigeten 28, Maroshévízen 24, Marosvásárhelyen 27, Nagybányán 28, Nagysármáson 26, Nagyszebenben 27 fokot mértek, Nagyváradon 27, Resicabányán 28, Sepsiszentgyörgyön 25, Szatmárnémetiben 29, Székelyudvarhelyen 26, Temesváron 29, Tordán 28 és Zilahon 29 fokot mértek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg számunkra a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Kedves Mária rádió hallgatók, ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, holott a te szemedben gerenda van? Megszívlelendő számunkra Jézus kijelentése és kérdése a mai evangéliumban. Kedves hallgatóink, a nap evangéliuma következik Ambrus István Ábel szombatfalvi plimádus tolmácsolásában. Hallgassuk hittel és nyitott szívvel az evangéliumhoz fűzött gondolatokat.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Jézus helyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott a te szemedben gerenda van? Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Kedves rádió hallgatók, ez szép hétfői reggelen a hegyi beszéd egy részéből hallunk, amikor Jézus azt mondja, ne ítélkezzetek, hogy felettetek se ítélkezzenek. Talán ez is az egyik legnehezebb témák közé tartozik, amelyeket az Úr Jézus elénk tár. Mert ha valakit meglátunk, akár külsejéről, akár bármilyen dolgot megtudunk róla, elkezdünk ítélkezni. Valahogy ezt úgy nevezik, hogy beskatujázzuk. És aztán nem akarunk teret adni neki. Nem akarjuk elfogadni, hogy ő lehet másabb, mint a többi. Nem egyszer hallottam, ilyenek a papok. Aztán minden rendőr egyforma, és így tovább. És mindenki próbál általánosítani. De ítélkezve, bármi, ami ott van az ember életében, azt meg akarjuk ítélni. És Jézus azt mondja, hogy ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Ezen jó elgondolkodni, mert amilyen ítélettel ítélkezek, olyannal fognak majd fölöttem is ítélkezni. És egyedül Istennek van joga ítéletet hozni. Nekünk nincsen. Nem ítélhetek meg senkit semmiért. Hogy az ő cselekedete, amit tett, akár irányban vagy más irányába, és az bűn, vagy nem olyan dolog, ami által egy közösség épülhet, azt láthatom, de nem ítélkezhetek. Ugyanakkor, amit tehetek, az az, hogy imádkozom érte, és kérem az Istennek az áldását, Istennek a kegyelmét. Talán nagyon sokszor vallásos keresztényként azt látjuk, hogy vannak, akik nem járnak templomban, nem imádkoznak, és hajlamosak lennénk ilyenkor megítélni, vagy sokszor meg is ítéljük. De vajon tudjuk-e, hogy az illető miért nem jár? Nem éppen egy olyan vallásos buzgó személy miatt kapja, vagy érzi úgy, hogy ő nem megy, mert nem tudom, akkor és akkor kinéztem. Jézus arra bátorít, hogy legyünk szeretettel mindenki irányában. És ott van kérdésként, hogy miért látom meg embertársam szemében a szálkát, és a magaméban nem veszem észre a gerendát. Nagyon fontos az, hogy lelkiismeretünk tükrében nézzünk. És hogyha felismerjük, hogy mi van ott bennünk, akkor utána próbáljuk meg segíteni az másik embernek, hogy ő is tisztában láthasson. Egyik történetet Amikor olvastam, nagyon is elgondolkodtam azon. Élt egy remete szerzetes az egyik kis közösség szélén, mondhatjuk úgy, hogy egy falunak a szélén, a hegyekben. És oda jártak fel az emberek, hogy bölcsességet tanuljanak tőle. És egyik alkalommal egy édesanya ment oda egy elhízott kisfiúval, és azt mondta a remetének, hogy megkérlek szépen, parancsold meg ennek a gyermeknek, hogy ne egyen több édességet. A remete ránézett, és azt mondta, hogy 3 nap múlva gyertek vissza. Eltelt a 3 nap, az asszony visszamegy a gyermekével, odaáll a gyermek a remete elé, és a remete azt mondja, hogy hallod, te fiú, ne egyél több édességet. Az asszony meg volt elégedve, de a kíváncsiság furdalta, hogy vajon miért kellett erre 3 napot várni. És akkor megkérdezte a remetét, miután a kisfiú kilépett a szobából, miért kellett erre 3 napot várni. És azt mondta a remete, azért, mert 3 nappal ezelőtt még én is ettem édességet. Ez a történet elgondolkodhat azon, hogy én hogy vagyok az életemmel. Talán valaki szülőként azt mondja a gyermekeinek, hogy ne használd annyit a telefont, és ő, mikor hazamegy a munkából, akkor használja estig. Vagy esetleg valaki azt mondja, hogy ne cigarettázzatok, és ő cigarettázik. Jó elgondolkodni azon, hogy milyen példa vagyok. Hogy tudok én példát mutatni? Hogy tudom én megtenni azt, amire az Isten hív? Ez nem jelenti azt, hogy abba hagyom, hogy a másikon segítsek, hanem elsőként szembenézek önmagammal a lelkiismeret tükrében. Hát kérjük az Úr Jézust, hogy segítsen minket ezen az úton. Uram Jézus, add, hogy felismerjem, mi az, ami ott van bennem gerendaként, és kérlek, hogy szabadíts meg attól, hogy ezáltal szabadon Isten dicsőségre élhessem az életemet, nem ítélkezve, hanem szeretve. Amen.
0: Kedves hallgatóink, éljük az evangélium tanítását. A nap evangéliumát és az evangéliumhoz fűzött elmélkedést hallhatták Ambrus István Ábel szombatfalvi plébános tolmácsolásában.
3: Déli magazin a Mária Rádióban.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő 20 percben a gyulafehérvári Caritas magazinja a Cselekvő Szeretet című műsor lesz hallható. Petési Nándor szerkesztette ezt a műsort, köszönjük neki, további jó rádiózást kívánunk Önöknek.

Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus. Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszönti az Erdélyi Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a műsor szerkesztője és házigazdája, Vetési Nándor. Önök a Cselekvő Szeretet című magazin műsort hallják ismét, amely a Gyulafehérvári Caritas műsora az Erdélyi Mária Rádióban, melyben igyekszünk bemutatni tevékenységünket, munkásságunkat, életünket. És lássuk is a mai adás tartalmát. A segítés útjai. Szeretett szolgálatok tudás megosztása.

A segítés útjai. Szeretetszolgálatok tudás megosztása. Két szeretetszolgálat házatáján összegyűlt tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztására, együttműködés tervezésére nyílt lehetőség júniusban. A gyulafehérvári Caritas és a baptista szeretetszolgálat szakemberei tartottak tapasztalatcserét. A két civil szervezet vezetőinek egyeztetését követően Femter Mária, Szőcs Judit, Bakcsi Katalin és dr. Kis Gabriella képezte azt a küldöttséget, amely Magyarországra utazott június 1-e és 3-a között. Budapesten dr. Szabó Csaba, a Baptista Szeretetszolgálat Pedagógiai Intézet igazgatója és Balog László, a Csíkszeredai Szapiencia Egyetem munkatársa szolgált tájékoztatással a szervezet működéséről. Török Bálinton a gyermek palliatív és életvégi gondozást tekinthették meg a Tabita házban. Ez a Gyermek Hospice Ház Magyarország egyetlen intézménye, ahol gyógyíthatatlan beteg gyermekeknek és családjuknak nyújtanak professzionális segítséget, tehermentesítést a családnak és szeretetteljes támogatást. Baracsony egy adományokból felépített, márciusban átadott 40 személyes idősek otthonát tekinthették meg, majd az otthoni beteggondozás menetében nyerhettek betekintést. Itt az ellátottakhoz gyalog vagy kerékpárral járnak az ápolók. Székesfehérváron a Befogadlak gyermekotthont mutatták be a vendéglátók, az otthont, melybe a bántalmazott vagy nehéz körülmények között élő édesanyát is befogadják kisbabájával együtt. A látogatás konklúzióit kerekasztal beszélgetés során osztották meg, megegyezve a tapasztalatcsere folytatásában. A következő héten már Székelyföld volt a célpont, vendégként a Baptista Szeretetszolgálat két munkatársa érkezett, Fodorné Bauer Andrea, szociális módszertani igazgató, és Simonné Szűcs Andrea, szociális ellenőrzési igazgató. Őket kísérték a Caritas szakemberek, hogy bepillanthassanak az alcséki otthon beteg gondozásába, bejárják a csíksomlyói védett otthont, megismerjék a Jakab Antal házat. Gyergyószentmiklóson is volt bőven látnivaló, benéztek a Mártonáron fejlesztő központba, az idősek és fogyatékkal élő nappali foglalkoztatóiba. Arra is volt lehetőségük, hogy a gyakorlatban lássák a kinesztetikán alapuló mozgáskompetencia fejlesztést, László Erzsébet és Kaja Marin beszéljen nekik arról, mit jelent egy tragédia után a talpraállás felé haladni szakszerű támogatással. A teresszemle a Szent Erzsébet idősek otthonában ért véget, ahol a demens osztály külön figyelmet kapott. Akik tapasztalatcserén jártak, nem tértek haza érintetlenül. Volt számos jó gyakorlat, olyan szervezeti tudás, ami megosztásra érdemes. A hétköznapokban a saját szervezetünk működésére látunk rá, az ottani lehetőségekben, dinamikákban, kihívásokban működünk, gondolkodunk. Egy tapasztalatcsere egy más, hasonló profilú szervezet meglátogatása új perspektívát tud megnyitni, segít kicsit kizökkenni a megosztott működési mintákból, és más megvilágításba helyezi a saját eredményeinket és kihívásainkat egyaránt. A Tabita ház működésében láttam, hogy milyen nagy szerepet vállalnak az önkéntesek, aktív részét képezik a ház életének és hosszú távon is elköteleződnek. Az ápolási, gondozási tevékenységeinkben érdemes volna elgondolkodni, hogy hogyan tudnánk bevonni nagyobb számban önkénteseket. Főleg az idős otthonainkban, nappali foglalkoztatóinkban sok olyan tevékenységben van, amibe be tudnánk kapcsolódni, és kicsit fel tudnánk szabadítani a kollégákat, és új szint hozhatnak az ellátottak, kliensek életébe, mondta Femter Mária, a Caritas ápolási fejlesztési tevékenységeinek szakmai vezetője. A Baptista Szeretet Szolgálat céljai
megegyeznek a miénkkel. Középpontban az ember áll, akit támogatunk testi, szellemi és lelki szükségleteikben. Jó tapasztalat volt betekinteni a Tabitha Hospice házba, illetve az új öreg otthonba. Amint az idős otthonban megtudtuk, egy pár évvel ezelőtt többnyire fentjáró idős személyeket gondoztak, az utóbbi években viszont nagy százalékban ágyban fekvő és demenciában szenvedő bentlakókat látnak el. Ezt itthon mi is tapasztaljuk, és a továbbiakban is erre kell felkészülnünk, mondta Szőcs Judit, a Caritas ápolási szakértője. A két szeretett szolgálat szakembereinek tapasztalat cseréje után a szervezet előjárói együttműködésről egyeztettek, melynek részleteit Márton András, a Caritas igazgatója osztotta meg. A szakmai találkozó során örömmel tapasztaltuk, hogy számos területen hasonló kérdések foglalkoztatnak bennünket, és több olyan kapcsolódási pontot is látunk, amelynek mentén már rövid távon is érdemes közös utat keresnünk. Különösen fontos számunkra, hogy munkatársaink olyan képzésekhez és tanulási lehetőségekhez jussanak, amelyek nem csupán szaktudást közvetítenek, hanem a mindennapi segítő munka valóságából táplálkoznak. A hospice szemlélet, a palliatív ellátás, valamint a katasztrófa helyzetekben nyújtott gyors segélyezés területén a baptista szeretetszolgálat jelentős tapasztalatot halmozott fel, amelyből sokat tanulhatunk. Ugyanakkor a demenciával élő személyek támogatásában mindkét szervezet értékes szakmai utat járt be. Ezen a területen elsősorban a kölcsönös tanulást, a tapasztalatok megosztását és a jó gyakorlatok közös továbbgondolását látjuk fontosnak. Vendégeink érdeklődéssel fordultak az általunk működtetett integrált otthoni betegápolási és idősgondozási modell felé is. Tapasztalatunk szerint Magyarországon az ellátás különböző elemei gyakran eltérő intézményi keretek között működnek, ami az érintettek és a családjuk számára nem ritkán nehézkessé teszi a tájékozódást és az ellátásokhoz való hozzáférést. Érdekesnek és továbbgondolásra érdemesnek találták azt a szemléletet, amelyben a különböző szolgáltatások egymással összhangban egy rendszer részeként támogatják az embereket. Nagy érdeklődéssel találkoztak az ápolásban és gondozásban alkalmazott kinesztetikai megközelítésünkkel is. Különösen az ragadta meg őket, hogy ez a szemlélet nem csupán a gondozottak életminőségére van kedvező hatással, hanem a segítő szakemberek mindennapi munkáját is emberibbé, fenntarthatóbbá teszi. Örömmel fogadták munkatársaink és ellátottaink személyes tapasztalatait, és jelezték szándékukat, hogy ezt a tudást saját szervezetükben is szeretnék megismerni és meghonosítani. Márton András hozzátette, a következő időszak feladata, hogy az érintett munkatársak bevonásával közösen végig gondoljuk, mely területeken és milyen formában tudjuk a megkezdett párbeszédet tartós együttműködésé érlelni, és bízunk benne, hogy ez egy olyan kapcsolat kezdete, amely kölcsönösen gazdagíthatja mindkét szervezet, és végső soron azokat az embereket szolgálja, akikért munkánkat végezzük.

0: A folytatásban pedig, kedves Mária Rádió hallgatók, hallgassák meg Sajgó Balázs atya, a gyulafehérvári Caritas lelki igazgatójának elmélkedését.
1: Megfelelési kényszer. Egyszer a király sétára indult kertjében. Nyomasztó látvány tárult eléje. Hervadó virágok, fonnyadó bokrok, kiszáradt, korhadt fák. A tölgyhöz fordult, és az megszólalt. Elszáradtam, mert nem tudok olyan magasra nőni, mint a fenyő. Ekkor a fenyőre nézett, az pedig így panaszkodott. Korhadok, mert soha nem fogok szőlőt teremni, mint a szőlővessző. A szőlőhöz lépett, s az is elkezdte magyarázni. Megfonnyadtam, mert sohasem tudnék úgy virágba borulni, mint a rózsabokor. Egyetlen egy élettel teljes, viruló, virágzó növényt talált a kertben, az árvácskát. Az árvácska ezt mondta. Arra gondoltam, hogy amikor elültettél, árvácskát akartál. Ha tölgyet akartál volna, tölgyet ültettél volna. Ha szőlőt, akkor szőlőtőkét. Ha rózsát, akkor rózsabokrot. Azt gondoltam, mivel úgysem lehetek más, mint ami vagyok, hát azzá leszek legjobb tudásom szerint. A legtöbb ember boldogtalanságának az az oka, hogy nem a saját életét éli. Nem az Isten akaratát keresi, hanem az emberek elvárásának akar megfelelni, mert fél az emberektől, és ezért nem él tudatos életet. A tudatos élet az, hogy folyamatosan arra figyelek, kutatom és fürkészem, amit az Isten akar tőlem. Hallgatom szavát a csendben, olvasom őt az írásokban, figyelem az élet jeleiben. Ha erre elég időt szánok, megtalálom a boldogságot, amely nem kint van, hanem bennem. Bár üldözés szenvedett Jeremiás próféta is, mégis kitartott Isten szolgálata mellett. Isten megtartó erejének tudatában élt, ezért kitartott Isten mellett. Isten nem akadályozta meg azt, hogy üldözzék Jeremiást azok, akiknek nem tetszett életstílusa, de nem hagyta előt. Isten sosem ígéri azt, hogy elveszi a nehézségeket, de azt igen, hogy átsegít rajtuk. Az évközi 12. vasárnap első olvasmányában végigkövethető a próféta magatartása. Istenre figyel, feléje fordul, ő hozzá fohászkodik. Teljesen emberi módon Isten bosszúját kéri. Még nem érti, hogy Isten nem a bosszúállás istene, de majd eljut oda is, hogy megértse, nem az ő dolga az ítélet. Ez számomra is feladat, amit az új szövetségi részben megfogalmaz az evangélista, ne féljek az emberektől. Folyamatosan Istenre figyeljek, ne tévesszem el őt szem előtt, és akkor a gonosz szándékú emberek mondhatnak bármit, nincs hatalmuk felettem, mert Isten útját választottam, ő pedig átsegít a legnagyobb nehézségeken is. A tudatos életre való meghívásnak része aztán az is, hogy ne csak ne féljek, hanem bízzak is. A félelem az élet része, sokszor megjelenik bennem. Egy egészséges félelem szükséges azért, hogy el ne bízzam magam, azonban különbség van a között, hogy elbízom magam, vagy Istenre bízom magam. Az evangéliumi szakasz második része erre hív meg, ne féljek, bízzak, értékesebb vagyok a verebeknél. A teremtés koronája vagyok, és mégis félek. Ezt támasztja alá a következő kedves kis történet is. Egy órás műhelyben a polcra tettek egy éppen elkészült kis órát. Ott állt két idősebb óra között, amelyek buzgón ketyegték másodperceiket. Most tehát rajtad a sor, mondta az egyik a kettő közül. Sajnállak, most ugyan vidám vagy, de várj csak, majd, ha egy évben több mint 31 milliószor ketyegsz, akkor erőd végén leszel. Micsoda? 31 milliószor ketyegni, kiáltotta ilyetten az újonnan jött. Arra sosem volnék képes, és kétségbeesésében azonnal meg is állt. Ekkor beleszólt a beszélgetésbe a másik óra. Te buta jószág, minek hallgatsz ilyen szóbeszédre? Nincs semmi baj. Egyszerre mindig csak egyet kell ketyegned. Próbáld meg újra. Ugye, ez nem is nehéz. Most még egyet, ezt is ugyanolyan könnyen, és most csak így mindig tovább. Ó, hát ez egyenként nem is nehéz. Akkor újra kezdem, kiáltott megkönnyebbülve az új óra. Összeszedte magát, és bátran ketyegett tovább, egyszerre mindig csak egyet. Nem számolta sem a napokat, sem a hónapokat, de az év végére 31 milliót ketyegett és szinte észre sem vette. Mindig a következő lépés a fontos. Egyszerre mindig csak egyet lépni. Felgyorsult az életritmus, és minden azt sugallja körülöttem, gyorsabban, nehogy lemaradjak. És ilyenkor kettőt lépek, vagy hármat is, egyszerre. Nem csoda, hogy lefáradok. Segíts, Urunk, hogy félelmünkön felülemelkedjünk, jelenlétet bátorítást nyújtson, és másokban is feloldjuk a szorongás érzését, ahogy az ének is bátorít, ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj. Ha tiéd Isten, tiéd már minden.

Drága Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai cselekvő szeretetbe a Gyulafehérvári Caritas magazin műsorába, az Erdélyi Mária Rádióban. Ha további információkat szeretnének megtudni tevékenységünkről, életünkről, akkor látogassák meg honlapunkat, a www.caritas-ab.ro honlapot, ahol egyébként minden fontos információt megtalálnak. A műsor házigazdája és műsor vezetője köszöni a megtisztelő figyelmet, találkozunk két hét múlva, ugyanezeken a frekvenciákon, itt az Erdélyi Mária Rádióban. Legyen egy áldott hetük, kívánja a műsorvezető Vetési Nándor. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, műsorainkat ismertetem. 13 órától ima szándékokat fogadunk, és 13 óra 15 perctől munkatársaink imádkozzák a rózsafűzért, a békéért. 14 órától az Életkenyere közösség műsora Jézus az Életkenyere címmel. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírást Tibor atyával. 14 óra 37 perctől Vidikán Lokodi Tünde műsora Medjugorjei üzenet címmel. 14 óra 40 perctől ima szándékokat fogadunk, és 15 órától imádkozzuk az Irgalmasság rózsafűzérét. 15 óra 20 perctől a Remény szavai címmel Karácsony Tibor atya műsora lesz hallható. 16 órától igéző, 16 óra 5 perctől interjút közvetítünk Kovács Gergely érsek atya atyával Majoros Attila műsora. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora. 17 órától ima szándékokat fogadunk, és 17 óra 15 perctől az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk. 17 óra 50 perctől a Jézus szíve litániáját mondjuk. 18 órától szentmisét közvetítünk Mári falváról. 19 órától az Urangyala imádságát imádkozzuk, és 19 óra 5 perctől tanúságtételek lesznek hallhatóak Jézus él címmel. 19 óra 30 perctől pedig Sepszi Szent Györgyi munkatársaim műsorainkat ismertetik. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Déli Magazin végére értünk, köszönjük megtisztelő figyelmüket, kérjük, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, mely egy fénysugár a lelkünknek. Az ítélkezés felsőbbrendűségi érzésből, félelemből fakad. Kedves Mária Rádió hallgatók, az önmagunkkal való őszinte szembenézés mindig nehezebb, mint a mások hibáira való mutogatás. Ha őszintén megvizsgáljuk magunkat, felfedezzük saját gyengeségeinket, és ez alázatossá, könyörületessé, irgalmassá változtat minket. Pohászkodjunk naponta, szelíd és alázatos szívű Jézus, alaki szíveinket a te szíved szerint. Búcsúzunk Önöktől, Bíró Éva önkéntes és Józsa Ferenc technikai munkatársa. Istentől áldott napot és szép hetet kívánunk Önöknek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntjük Önöket. 2026. június 22-e van, hétfő, és ha hétfő, akkor azt jelenti, hogy ismét imádkozunk a békéért együtt a munkatársakkal. Előtte fogadjuk az Önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. A mikrofonnál
1: Tibor atyám
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, a szokott módon hívhatnak minket a 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös telefonszámon. SMS-ben is írhatnak a 0758 420 555-ös számra vagy a www.mariaradio.ro honlapunkra, az ima szándékra kattintva. Ma is imádkozunk minden háborúnak a megszűnéséért, de nem csak a szomszédos országokban van háború, sokszor a szívünkben, a családokban, közösségeinkben is kérjük Jézus békéjét, hogy járja át a mi szívünket, legyünk a béke eszközei.
1: Közben van egy telefonálló, akit szeretettel köszöntünk. Tessék, Mária Rádió.
2: Halló.
1: Igen.
2: Halló!
1: Tessék, élőben van, hallgatjuk.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ember!
2: Én és Imesből vagyok, egy mindennapos állandó hallgató, 83 éves, és ajánlom a békéért, a háború megszűnéséért, a szeretetét, a családomba, és legyen mindig béke, azért imádkozok, s a világom, és a szomszédjaimért, közös halottjaimért, leféképpen a Mária Rádió munkatársaiért is imádkozok. Önökkel dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattok. Egy áldott szép napot, adjon a jó Isten békét.
1: Köszönjük szépen, mi is, hogy hívott bennünket, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
0: És közben üzenetek is érkeztek. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned, egy hallgató írt a hidegségről.
1: Közben egy újabb hallgató vonalban, tessék, Mária Rádió.
3: Halló.
1: Igen, tessék, halljuk. Halló. Halljuk, tessék mondani.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenkit.
3: A Szent Rózsafüzét szeretném felajánlni bűneink bocsánatára, a hitünk megerősödéséért, az unokáimért, melyik meg pont tegnap volt a születésnapja, a Mária Rádió megmaradásait és minden szenvedő beteg testvérünkért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük mi is, hogy hívott bennünket. Imádkozzunk együtt.
0: Svájcból írja egy mindennapos hallgató ezt a rózsafüzért, és az összes imád felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért, és a szüleim gyógyulásáért.
1: Következő üzenet pedig így szól, írja egy édesanyja, ezt a rózsafüzért felajánlom magam és családjaim, családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelke üdvéért, lelki békénkért, kegyelemért, békességért, a családokban és a világban, a Szentlélek kiáradásáért, mindannyiunkra, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékért.
0: És telefonálót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntjük.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Én is szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Csatlakozom a békéért, az imához, ima szándékokhoz, az elhangzott ima szándékokhoz, és bízva a közös ima erejébe, hálából szeretném felajánlni a mai nap rózsafüzéreit, szentmisét. Leányoméknak házassági évfordulójuk van, és értük és felajánlom, hogy a mennyei atya járjunk közben, hogy legyen családba egészség, békesség, egyetértés. Nagyon fontos szándékokért, Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak önökkel, és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy értünk is imádkozik.
1: Közben érkeztek e-mailek, felajánlom a szentmiséket és rózsafűzért Gábor atya szülinapjára és papi szentelési évfordulójára. Isten édese sokáig.
0: Budapestről írja egy hallgató. Hálát adok a kapott kegyelmekért, az esőért is, ami csodásan érkezett a heti miséket, rózsafűzéreket. Felajánlom a családom testi lelki egészségért, édesanyám örök üdvösségért, és egy jó szándékra. Kérem szépen, imádkozzunk együtt.
1: Marika írja Csíkszentmihályról, a rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának és az ő szent fiának mindennapi kegyelemért, áldásért, szüleim egészségért, anyagi gondjaim megoldásáért, a jó társért, valamint kisfiam egészségért és Betty néni gyógyulásáért. Gyújabb hallgatva a vonalban, tessék, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
5: Szeretnék imádkozni, hogy a jó Isten adja nekem erős egészséget, hogy gyógyuljak, kérem az anyámat. Hallgassa meg az én kérésemet, a férjem egészségét, öcsémnek az egészségét, fogom egészségét, és három fiúkának az egészségét. És édesapámnak, édesanyámnak adjon erős nyugodalmat.
1: Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
0: Németországból írja Rita ezt a rózsafűzért, felajánlom a bűneink bocsánatáért, szüleimért, gyermekeimért, Márkért és Júliáért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Drága szüzanyám, vedd oltalmadba családunkat, óvj meg minket minden bűntől és bajtól. Hálásan köszönöm.
1: Egy újabb hallgató a vonalban, tessék, Mária Rádió.
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
6: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Tibor atyát, és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafűzét felajánlom hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmeké. Mária Rádió nagy családjáé, családom minden egyes tagjáé. Egészség, szeretet, békesség legyen a családban, hitünk erősödéséért, világbékéért, lelki testvéreimért, minden beteg balba jutott embertársamért, Isten áldását kérve mindenki életére, családjára. Áldott szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel mindenkinek, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szent neve. Isten fizesse a lehetőséget.
1: Mindörökké, amen, köszönjük mi is.
0: A betegekért ajánlom a rózsafűzért, szűzanya betegek gyógyítója, kérünk, segíts, köszönöm.
1: Következő üzenet, önökkel együtt imádkozom menyemért, akit a tegnap műtöttek, kérem a jó Istentől a mielőbbi gyógyulást, Isten fizesse mindenki imáját.
0: Rózsafűzért felajánlom fiam jövő heti vizsgáiért, hogy sikeresen vizsgázzon, jó jegyeket kapjon és tudását használja. Ezáltal bejuthasson egy jó liceumba, továbbá férjem és magam, szüleim egészségéért.
1: Tessék, Mária Rádió! Az úton levőkért ajánlom fel ezt a rózsafűzét, írtai névtelen hallgató.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom a családomért.
1: Mai nap minden imáját felajánlom kisunokám Rebeka egészségéért, vidámságának megmaradásáért családunkban, a békét, egészségét és hálából munkáinak eredményeért, írt a János Halmiból.
0: Lányom gyógyulásáért ajánlom ezt a rózsafűzért.
1: Tessék, Mária Rádió! Halló?
7: Halló, halló. Halló, vonalban vagyok?
1: Igen, tessék mondani, hallgatjuk.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió összes dolgozóit. Szeretném a mai rózsafűzért és a szentmisét felajánlni. A betegekért, főleg a lányomért, aki a Csíkszerdai kórházba fekszik. Halottam lelke üdvét. Egy nagyon sok nagy ügynek oldásáért, az unokáimét, dédunokáimét. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam, és kívánok minden jót. Állandó hallgató és támogatója vagyok, nagyon nehezen tudok magukhoz bejutni. A jó Isten kérem, hogy sikerüljön minden a lányommal. Köszönöm szépen.
1: Jó Isten, hallgassa meg, köszönjük mi is, hogy hívott bennünket.
0: És köszönjük a kitartását. Tudjuk, hogy nem is olyan könnyű bejutni. László és Zsolt írja, mai rózsafüzért édesanyánk András Anna lelke üdvéért ajánljuk, akit 8 évvel ezelőtt ezen a napon szólított magához az Úr, a Jóisten adjon neki örök boldogságot, és édesapánk András Károlynak is, aki már 35 éve nincs közöttük. A mai közöttünk a mai rózsafűzért az ő emléküknek szeretnénk felajánlani.
1: Tessék, Mária Rádió! Halló, tessék, élőben van.
8: Halló.
1: Igen, hallgatjuk. Halló, tessék, élőben van, hallgatjuk.

0: még újabb telefonáló lesz, még néhány üzenetet megosztunk. A betegekért ajánlom a rózsafűzért. Írta egy hallgató.
1: Közben egy újabb hallgató vonalban, tessék, Mári Rádió. Halló, tessék megszólalni, élőben van.
0: Mi nem halljuk ön, csak halljuk, hogy a vonalban van.
2: Halló.
1: Igen, tessék.
0: Tessék mondani a megfogalmazott imakérést. Mi hallottuk a kedves hallgatót, hogyha élőadásba kerül, akkor mondja el az ima kérését. Amíg sikerül, addig egy újabb üzenetet olvasok be. Bízva a közös ima erejében, imád kérek édesanyám egészségért, fiamnak, jó barátokért, unokaöcsémnek egy jó társért, hogy jobbra forduljon az élete, testi, lelki egészségért, egész családomnak és édesapám lelke üdvéért.
1: Egy újabb hallgató van, Alban, tessék. Csak volt. Egy újabb e-mail érkezett, az egész heti rózsafűzét felajánlom a szűzanya szándékáért, bűneink bocsánatáért, hálával a kapott kegyelmekért, gyermekeinkért, egy fontos szándékért és az összes hívekért. Tessék, Mária Rádió. Halló.
2: Halló.
1: Tessék.
2: Kicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Hát a rózsafűzért felajánlom hálából az Úr Jézusnak, minden megsegítő kegyelmét felajánlom papjainkért, kantorainkért, kispapunkért, a segrestésünkért, saját magamért, az, aki a papbácsikért, akik minden regás, minden este szentmisét mutatnak be nekünk. A Jóisten áldja meg őket, egészséges, hosszú, boldog élettel. Isten fizesse, bejutottam, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük mi is, hogy hívott.
0: Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő, legközelebb majd 3 óra előtt fogadom az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Hívjuk önöket, hogyha tehetik, akkor kapcsolódjanak be az imába, amint említettem, az örvendetes rózsafűzért fogjuk imádkozni együtt a munkatársakkal, akik az önök imakéréseiket, imaszándékaikat fogadták.
1: Tibor atya.
0: És Görgényi Tünde. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.

0: Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Belső szent titok, akit te szent szűz a szent élektől fogantál. Amikor az angyal megjelent Máriának, és hírül adta, hogy Isten fiát fogja világra hozni, a remény egy új hajnalát hozta el közénk. Ez a pillanat a megváltó szíve alatt való fogantatás, az élet és a béke ígéretét hordozta. Azt az ígéretet, hogy a sötétség, a gyűlölet és a halál sohasem győzedelmeskedhet végleg. Naponta halljuk a szenvedés hangjait, a gyermekek kiáltását, akik szüleikét sírnak, az özvegyek gyászát. A háború a legsötétebb árnyékot vetette a világ egy részére, de Mária igenje, amely a világosságot hozta el, most is azt üzeni nekünk, hogy Isten szeretete képes minden sötétségen átragyogni.
1: Mi atyánk, aki a mennye... Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz.

0: tűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Második szent titok, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Mária látogatása Erzsébetnél nem csak a rokoni szeretet szép példája, hanem a békesség és remény üzenetét is hordozza. Ez az esemény arról szól, hogy Isten kegyelme hogyan közelít hozzánk az egyszerű emberi találkozásokon keresztül. Mária elhozta Erzsébethez a megváltót, aki már az ő méhében hordozta a világ békéjét és megváltását. A béke hírnökei hogyan lehetünk egy olyan világban, amely tele van viszályol, fájdalommal és reményveszteséggel. Ilyenkor a szívünk Máriához és Erzsébethez fordul. Mária nem csupán szavakkal hozta el az örömhírt, hanem jelenlétével, szeretetével és figyelmével. Ő megmutatta, hogy a legkisebb tetteinkben is ott lehet Isten békességének ereje. Imádkozzunk azért, hogy a szeretet győzzön a gyűlölet felett, hogy a sebek begyógyuljanak, és hogy Isten békéje eljusson minden érintett szívébe. Mária példája arra hív minket, hogy ne csupán távoli szemlélői legyünk a világ fájdalmának, hanem tevékeny részesei a béke építésének. Legyen az akár egy imádság, egy segítőtett, vagy egy megbékélést hozó szó.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: harmadik szent titok, akit te szent szűz a világra szültél. Jézus születése különösen mély és reményt adó jelentéssel bír, amikor békéért imádkozunk egy olyan időszakban, amely tele van háborúval és szenvedéssel. A világ világosságának eljövetele a legsötétebb éjszakák közepette is a remény hírnöke. Betlehem egyszerű jászla arra emlékeztet minket, hogy Isten békéje és szeretete ott van, ahol talán a legkevésbé várnánk, a gyengeségben, az alázatban, az egyszerűségben. A szenvedés kézzelfoghatóvá vált az elmúlt éveknek a háborúi miatt, és a béke szinte elérhetetlen távolságba került, családok, megtört családok, elveszett életek, menekültek milliói. Mégis amikor Jézus születésére tekintünk, arra is gondolunk, hogy Isten minden helyzetben jelen van. Ő, aki fiát, a béke fejedelmekét küldte közénk, ma is hív minket, hogy ne hagyjuk fel a reményt.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: negyedik szentitok, akit te Szent Szűza templomba bemutattál. Ebben a titokban a béke utáni vágyunkat eljezzük Jézus elé. A templomban Jézus bemutatásának csendes, ünnepélyes aktusa, az Isten iránti teljes bizalom képe, amelyre most nekünk is szükségünk van. Ahogyan Mária és József akkor odadással ajánlották fel fiúkat az Úrnak, úgy mi is a béke ügyét és a szenvedő emberek millióit ajánljuk Isten irgalmába. A háború sújtott a földek, a megtört szívek, a meggyilkolt álmok, az elárult gyermekek és az otthonukat elvesztett családok mind Simeon fájdalmas sóhaját tükrözik. Uram, most bocsátod el szolgádat békességgel. Ez a békesség azonban távolinak tűnik. Hogyan lehet remélni, amikor a gyász könnyei folyamatosan emlékeztetnek a háború brutalitására? Csak a hit által. Hiszünk abban, hogy Jézus, akiért Simeon oly sokáig várt, ma is az életünk világossága. Ő az a forrás, aki képes begyógyítani a legmélyebb sebeket, aki le tudja csillapítani a gyűlölet hullámait, és aki megbékélést hozhat a legreménytelenebb helyzetekben is.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Ötödik szent titok, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Ebben a titokban különös mélységet találhatunk, amikor a békéért és az orosz-ukrán háború megszűnéséért imádkozunk. Jézus elveszett, de a szülei nem adták fel a keresést. Ez a titok a reményről és az Istenbe vetett bizalomról tanít minket, még akkor is, amikor a világban sötétség uralkodik. Amikor a háborúra gondolunk, talán úgy érezzük, hogy mi is elvesztettük a békét, ahogy Mária és József elvesztette Jézust. A világ felfordult, és a fájdalom, szenvedés, gyász sokakat megsebzett. De ebben a reménytelenségben ott rejlik az isteni ígéret, a béke, amelyet Jézushoz mindig megtalálható, ha elég kitartóan keressük. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
0: Mária, könyörgünk, hogy vigasztald azokat, akik elvesztették szeretteiket, gyógyítsd meg a sebesülteket, és adj erőt mindazoknak, akik a békéért fáradoznak. Hozd el azt az örömteli napot, amikor a fegyverek végleg elhallgatnak, és minden nép dicsőítheti az Urat békességben. Ezt kérjük Jézus Krisztus nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai alkalommal az Élet Kenyere közösség házából köszönthetem újból a kedves hallgatókat. Illés Izabella vagyok, és újból velünk van kedves Veronika és Mária Zsuzsanna nővér. Szeretettel köszöntelek benneteket!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Én is köszöntök mindenkit!
0: Mai műsorunkban az eukarisztiáról szeretném, hogy beszéljünk, hisz a ti életetekben nagy szerepet játszik. Közösségeteknek úgy gondolom, hogy középpontja, az életetek ráépül, őt követitek, és erről szeretném, hogy ma beszéljetek hallgatóknak, hogy miért fontos a közösség életében az eukarisztia, milyen szerepet játszik, majd mit jelent számotokra?
2: A közösség, amikor elkezdtek együtt élni, ugye múltkor beszéltünk róla, hogy két házas pár és két egyedülálló kezdett közösségi életet, akkor még nem csatlakoztak egyházhoz. Keresztények voltak, de nem volt felekezetük, nem volt egy nagyobb egyházi közösség, amelynek része lettek volna, és keresték a helyüket, hogy mit is akar tőlük az Úr, merre tovább. 1977. januárjában történt, hogy Pascal Pengo, az egyik alapító, különböző közösségeket látogatott meg Franciaországban, éppen azért, hogy a saját identitásukat is jobban felfedezze. És így jutott el az evangéliumi kistestvérekhez, akik Szent Charles de Foucault lelkisége szerint nagyon egyszerű életmódot folytatnak, és az ő kápolnájukban részt vett élete első szentségimádásán. Ez egy olyan kápolna volt, ahol minden az oltári szentségre irányult. Nem volt túl sok díszítés, nem volt telerakva képekkel, virágokkal, mindenféle dísszel, hanem egy nagyon egyszerű kápolna volt, ahol a kitett oltári szentség valóban a középpontba került. És ott Pascalnak egy Isten élménye volt, megérezte, hogy az oltári szentség az nem egy darab kenyér, nem egy jelkép, hanem Jézus Krisztus valóságos teste, Istennek a valóságos jelenléte közöttünk és előttünk. Ez egy olyan erős élmény volt számára, hogy ott azonnal katolikussá vált. Megértette, hogy a katolikus egyház az, amely adja neki ezt a kenyeret, ezt a mennyei táplálékot, aki maga Jézus Krisztus. Úgyhogy erről az útról ő úgy tért haza a testvérekhez, akik ugye nem voltak katolikusok, volt köztük egy, aki katolikus volt, de a többség nem, csak ilyen keresztények általában, hogy ő katolikus. Kicsit ugye félve, mert hát a többiek nem, most akkor ő eldöntötte, hogy akkor innentől a közösség katolikus, megkapta a közösségnek a nevét is, Életkenyere háza, ugye az a hely, ahol az Életkenyere otthon van, jelen van, ahol ő a házigazda. Aztán egy hosszabb időszak következett, voltak a nem együtt élő tagok közül, akik lemorzsolódtak, volt egy 6 fős csoport, akik együtt éltek közösségben, de voltak körülöttük vagy 50-en, akik bejártak a házba, és velük együtt imádkoztak. Na, ők közülük sokan elmaradtak, viszont ez a 6 együtt élő testvér, ők úgy döntöttek mindannyian, hogy akkor ez az irány, mi katolikusok szeretnénk lenni, mert itt van Jézus jelen, valóságosan, biztosan, elérhetően, olyannyira, hogy magunkba fogadhatjuk, mint táplálékunkat. Nem sokkal később a helyi püspök, ez Bayeux-Lisieux-i egyházmegye Franciaországban, engedélyezi nekik, hogy a házukban kápolnát alakítsanak ki, és ott az oltári szentséget őrizzék, kihelyezzék szentségimádásra, illetve szentmisét tartsanak. Akkoriban egy katolikus pap is velük együtt töltött hosszabb időt, és ő volt az, aki az első szentmisét bemutatta 1977. december 12-én. És akkor ő a prédikációjában egy proféciát mondott, egy olyan irányt a közösségnek, ami a mai napig is meghatározó. Ezt fölolvasom. Itt az én igazi házam. Felverem köztetek a sátramat. Az én házam a ti házatokban a tabernákulum. Bevezetlek titeket a templom legtitkosabb rejtekébe, a szentek szentjébe, hogy testetek a testemmel, szájatok a szájammal, arcotok az arcommal, szívetek a szívemmel találkozzon. Más, mulandóház miatt ne aggódjatok. Adok ma nektek egy templomot. Ez a templom az én testem, az én vérem az örök életre. Múlhatatlan lelki hajlék, a közösség igazi épülete. Én vagyok az Úr, én vagyok az élet kenyerének háza, és most jövök, hogy beköltözzek saját hajlékomba, a ti hajlékotokba, az én hajlékomba, ti bennetek. Örvendjetek és újjongjatok. Kiszolgáltatott testem által és kiontott vérem által megáldalak benneteket, és megtisztítalak benneteket minden rossztól és minden bűntől. Valahányszor eszitek ezt a kenyeret, a halálomat hirdetitek, amíg el nem jövök. Legyetek éberek és virrasszatok. Íme, az ajtóban állok és kopogok. Nyissátok ki szívetek tabernákulumát, hajlékot veszek bennetek.
1: A nagyváradi házunkban, mikor kerestük, hogy hol legyen a kápolnának a helye, először egy házat vettünk meg, az első házat, ott egyértelmű volt, hogy az emeleti terem lesz, mert az volt egy picit más, mint a többi, tehát, hogy oda föl kell menni az Úrhoz. Illetve, tehát az evangéliumban is mennyi minden történt az emeleti teremben, tehát, hogy sokat mondó volt nekünk. Aztán 20 évvel később változtatni kellett a kápolna helyén, mert sokaknak gondot jelentett a meredek lépcsőn fölmászni. És akkor kerestük, hogy de hol, és milyen beosztással legyen, és történetesen a szomszéd, akinek a szülői házát vettük meg, a második házat, mondta, hogy hát igen, volt a ház, és mögötte az istálló. És akkor nekem az istállóról az jutott eszembe, hogy hát Betlehem, ha meg Betlehem, akkor megvan a kápolnának a helye, és azóta is ott van.
0: Közösségetekben mennyire fontos az eukarisztia, milyen szerepet kap, és hogyan ünneplitek?
2: Minden közösségnek van küldetése, sajátos kisugárzása szerint, hogy milyen kegyelmet kapott az alapításkor. Mi úgy érezzük, hogy ez az első kegyelem, ez maga az eukarisztia, mint egyedüli kiinduló pont. Éppen ezért az eukarisztiának a megélése, mint egy különleges adomány, az valójában a közösség teljes karizmáját magában foglalja, átfogja az egész életünket, szolgálatunk benne kiteljesedik és valóságosan megtörténik. Így mondja az életkönyvünk, hogyha semmi más nem tudnánk csinálni, mint elmenni a Szent Misére, részt venni teljes valónkkal, illetve a szentségimádásban leborulni az Úr előtt, akkor is teljesítenénk hivatásunkat. Közösségünkben rendkívül fontos a napi szent áldozás, lehetőleg Szent Mise keretében, úgyhogy eljárunk, amennyire tudunk, ahogy a munka engedi, de mindig e köré szervezzük az életünket, és ez minden életállapotú közösségi tagunkra vonatkozik. Tehát ha család van egy adott közösségi házban, akkor megoldjuk azt, hogy mondjuk a gyerekekre, ha őket nem tudja éppen elvinni, vigyázzon valaki, hogy ő is el tudjon menni hétköznap is szentmisére. Vasárnap meg persze egyértelmű, mint minden keresztény, mi is hivatalosak vagyunk a lakomára. Az eukarisztia ünneplésében, ugye a szentmise, az maga az eukarisztia ünneplése, ott van a felajánlásnak a pillanata, amikor a kenyeret és a bort oda visszük, ugye itt van a persejezésnek is a helye, ami egy kicsit jelképezi azt, hogy vagyonunkkal is hozzájárulunk ahhoz, hogy az eukarisztia megvalósulhasson, de ennél sokkal fontosabb, hogy önmagunkat is oda tegyük az oltárra. Azért minden szentmisén tudatosan gondolnunk kell arra, hogy most én az életemet újra ide teszem. Változtasd át, Uram, azt is a te testeddé, a te véreddé. És talán kevesen figyelték meg, vagy veszik észre, hogy a szentmisében ugye a szent lelket lehívjuk kenyérre és a borra, hogy változtassa át Jézus testévé és vérévé, de van egy második szentlélek hívás is a szentmisében, amikor a népre hívja le a pap a szent lelket, hogy változtassa Krisztus testévé. Érdemes megfigyelni ezt a kánonban, a következő szentmisén, amin részt veszünk, mindegyikben benne van. Tehát ezt próbáljuk, hogy a szívünk, lelkünk nyitott legyen arra, hogy be tudjuk fogadni a szent lelket, hogy minket is Krisztus testévé változtasson. Olyan kenyérré, amit aztán szét tud osztani. Ugye itt kapcsolódunk aztán a szolgálatokhoz. Tehát ha eukarisztikus kenyérré válik az életünk, akkor azt Jézus táplálékként szét tudja osztani az embereknek, hogy ők is részesülhessenek az ő áldásából. Éppen ezért nagyon fontos a szentmise, és a szentségimádás. Minden házunkban van oltári szentség, ahol minden közösségi tag naponta legalább egy órát csöndes imádásban tölt. Szemléljük Jézust, ott vagyunk a jelenlétében, igyekszünk tudatosan tenni, ugye olykor elkalandozunk, egy óra lehet nagyon hosszú, de lehet csak egy pillanat is, éppen ahogy a lelkünk kész befogadni az Urat. Nagyon fontos, hogy ezekre az imákra nem viszünk imakönyveket, nem a rózsafüzért mondjuk, nem olvasgatunk, hanem hagyjuk, hogy a szívünk megnyugodjon Istenben, Jézusban, és ő is szóhoz jusson.
0: A te életedben mit jelent az eukarisztia, és hogyan ismerted fel, hogy abban a kis kenyérben tényleg valóságosan jelen van az Úr?
1: Én 1989. november 29-én lettem katolikus, keresztelkedtem meg, és emlékszem az első karácsonyra, nagyon haragudtam a katolikus egyházra akkor ott, hogy az a bölcsőbe miért egy szobrot tesznek, még akkor is, hogyha az a gyermek Jézusnak a szobra, amikor megvan nálunk a jelenlét, tehát hogy a jelenlétet oda tenni, az eukarisztiát. És olyan jó volt, hogy ezről már el is felejtkeztem, amikor húsvétkor mégis megtaláltam ugyanezt, hogy ott az eukarisztiát ünneplik a feltámadásba. Tehát, hogy már első perctől, hogy katolikus lettem, szerintem az oltári szentség miatt lettem katolikus, mert sehol máshol nincs ilyen, hogy akármikor bemehetek egy katolikus templomba, és elérhető nekem az Isten. És ezért is van, hogy annyi helyen nyitva van a templom, nagyon sok helyen sajnos nincs, ott próbálják megoldani, hogy biztonságban legyen a templom, és mégis hozzáférhető legyen. Tehát nem tudtam úgy elmenni katolikus templom előtt, hogy bár pár percre be ne menjek. Tehát ha a három templom volt a fő utcán, akkor mind a háromba. Érzi az ember, amikor tiszta a lelke, hogy ott igenis jelenlét van. És ezt a jelenlétet láttam, a gyerekekkel foglalkozom, a gyerekek viselkedésén is, hogy ha egész mise alatt az egész kicsi gyermek is szórakozik a kezével, játszik, mit tudom én, az anyját piszkálja, amikor átváltoztatás van, megáll, érzi, hogy itt történik valami, nem tudja, kire nézzen, mire, de hogy érzi, hogy itt valami történik. Tehát, hogy egész más, mint a misének a többi része. Tehát ez volt az egy.

0: Tehát, hogy micsoda, micsoda élmény ez. És egy másik gyermekem, az meg szintén református családból, csak ide járt hozzánk a kuckóba. Konfirmálásra voltak hivatalosak, és bement a református templomba, és kérdi az apját, hogy és Jézus hol van, ugye, mert mikor a kápolnába bejöttünk, hát arra felé köszöntünk, hogy na hát kinek köszönünk. És az apukája hát nem volt tisztában azzal, hogy a közösség is megjeleníti Krisztust, azt találta neki mondani, hogy nincs itt. Mire a gyermek fölháborodva, akkor mit keresünk itt? Gyermekek szemével az eukarisztia.
1: Igen, talán így könnyebb felismernünk, vagy felfognunk, hogy Jézus valóságosan jelen van abban a kis kenyérben, az ostyában, bár ugye volt olyan pap is a történelem során, aki misézett és nem akarta elhinni, vagy ez talán egy felfoghatatlan dolog volt számára is, hogy abban a kis ostyában valóságosan tényleg jelen van az Úr. És ugye több eukarisztikus csoda is történt, amikor az ostya átalakult hússá, pontosabban ugye a kivizsgálások során szívizommá, és ez egy fantasztikus, egy csodálatos dolog, hogy Jézus az ő szívét adja minden egyes szentmisében, de ugyanakkor arról is tudunk, amikor a bor valóságos vérré alakult át. És ezek a csodák talán segítenek bennünket abban, hogy tényleg elhiggyük, hogy az nem egy egyszerű kenyér, nem egy egyszerű bor, hanem egy mennyei jelenlét, Jézus valóságos teste, valóságos vére, amely által ő jön hozzánk. Ti, akik itt naponta találkoztok az Úrral, a hallgatókat, hogyan tudnátok bátorítani vagy segíteni abban, hogy felismerjék ezt a csodát?
2: Én nem tudom, hogy lehet felismerni. Én nekem az első Isten élményem is egy eukarisztikus élmény, de ő maga volt az, aki jött. Tehát én nem kerestem, nem kutattam az eukarisztiának a titkát, hanem hagytam, hogy Isten megszólítson, és behívjon egy templomba, és ott szóljon hozzám. Szólhatott volna a templomon kívül is, de mégis ő úgy gondolta, hogy az a hely, ahol leginkább szólni tud, és az én szívembe tudja őt fogadni. És valahogy egyértelmű volt, hogy akkor itt van ez a jelenlét, az eukarisztia, nagyon gyorsan szentgyónásomat elvégeztem 5 év kihagyás után, és elkezdtem járni szentmisére, senki nem mondott semmit, de egyértelmű volt, én áldozni akarok, az oltári szentséget magamhoz venni, mert ott van Jézus, anélkül, hogy ezt külön magyarázta volna bárki.
1: De honnan tudtad, hogy ott van? Hogyan ismerted fel?
2: Tudtam. Tehát ez egy tudás volt. Tehát több is, mint hit, mert ugye elhisszük, persze, de amikor ez egy olyan bizonyosság, azért térdelünk le, mert hogy ott van. És utána volt egy olyan fiatal pap, aki megengedte nekem, hogy a bezárt templomba egyedül maradjak, szentélyben, ugye a tabernákulum zárva volt, és ott imádkozhassak. És én azt gondolom, hogy valahol ez lehet az út ennek a hitnek a felébresztéséhez, vagy elmélyítéséhez, ezek az egyedül maradtam az Úrral élmények. Hogy csak ő és én, teljes szabadsággal. Tényleg bemenni egy templomba, és ott imádkozni, ott elmondani bármit, ami a szívünkben van. Szerintem a szentmise nem elég ehhez, mert a szentmisén zajlik a liturgia, ott nincsen idő megállásra. Van néhány pap, aki tart csöndet, ott, amikor csöndet kellene tartani. De nem mindegyik liturgiában jelenik meg a csöndnek a helye, amikor valóban a szívem megnyílhat az Úr felé. Úgyhogy ezért is fontos a szentségimádás. Ugye a szentségimádás az szentmisének a

0: átváltoztatás, illetve úrfelmutatás pillanatának a kiragadása. Mert hogy ott meg akarunk állni, ott meg kell állni, hogy most érkezett hozzánk az Isten. Ugye Padre Pio volt az, aki ott nem tudom milyen hosszan csöndbe maradt, és imádta a közénk érkező Isten. Ugye egy liturgián erre nincs hely és idő, hogy akkor ott most egy órát tartsa a pap fölemelve az eukarisztiát, ezért van a szentségimádás. Ugye monstranciába föl van emelve, ki van helyezve, hogy ott meg lehet ezt a pillanatot ragadni. Úgyhogy első körben én azt mondom, hogy szentségimádásra kell menni. Olyan szentségimádásra, ahol csönd van. Én ahhoz hasonlítanám leginkább ezt, mint amikor a szerelmesek együtt vannak. Egymás szemébe néznek, és nem kellenek szavak. Ez a szemlélődés, amikor elfogynak a szavak. Tehát azért is fontos az egy óra, mert hogy rengeteg gondot, olykor örömöt hordozunk a szívünkben, és azt meg akarjuk osztani. Egymással is, Istennel is. Hogy ezeket úgy letegyük, tehát elmondjuk neki, azután elfogynak a szavak. És csak ő néz minket, mi nézzük őt. Tehát szentségimádásra kell menni. Ahol nincs, ott meg be kellene vezetni, hogy legyen ilyen szentségimádás, amikor csönd van, amikor egymást váltjuk, egyedül maradhatunk. De a közösségben így van a szentségimádás, hogy beosztjuk egymást váltva óránként, hogy mindenki egyedül maradhasson az Úrral.
1: Nekem az első szentségimádásom, amikor nem is tudtam, hogy szentségimádásra járok, tehát ott megtérésem után első évben el kellett menjek a bazilika előtt, hát főleg hazafelé gyalog, munkából haza, és ott megálltam egy órára pont délben. Én olyan szépnek találtam, hogy dél és harang, és egyedül vagyok a kápolnába. És először ugye az hátsó padba ültem, aztán az elsőbe, aztán még az is nagyon kevés, vagy nagyon sok volt a távolság, és aztán, hogy úgyse jön be senki a sekrestyésse, beültem a miséző asztal és az oltár közé, hogy fél méterre legyek. Tehát, hogy annál közelebb tényleg nem mertem, de hogy a lehető legkevesebb távolságra, amit a jó ízlés megenged, hogy nem lehet betelni ezzel a jelenléttel. Most, ami megmaradt belőle, az, hogy én későn fekvő, későn kelő lennék természet szerint, és hogy próbáltam ugye jól nevelten meg észérvekkel meggyőzni magam, hogy valami fontos munkát elvégezni reggeli ma előtt, hogy hagyjam reggelre, nem tudok fölkelni munka miatt. Egyedüli dolog, ami miatt föl tudok kelni reggel, az a szentségimádás. Tehát, hogy ez a legsúlyosabb ok.
2: Ha jól tudom, augusztusban lesz lehetőség, különösen a Nagyváradi, de természetesen gondolom, bárki eljöhet a ti házatokba, hogy szentséget imádjon, hogy találkozzon Jézussal és veletek is.
0: Igen, házunkban mindig van erre lehetőség, tehát napközben, sőt, igény esetén akár éjszaka is, csütörtökön, a szentségimádásra és a liturgiákon való részvételre, de valóban augusztus 1-e és 9-e között lesz egy, hát azt mondanám, hogy imatábor, vagy szemlélődő ház, napi rendje szerinti élet, amikor csatlakozva a Nagyváradi Egyházmegye idei mottójához is, ami így hangzik, hogy Mária odaült Jézus lábához és hallgatta szavát. Itt Mária Márta testvéréről van szó, aki hallgatta Jézust. Mi is szeretnénk odaülni Jézus lábához, és lehetőséget adni mindazoknak, akik szeretnék ezt megtenni, hogy vele találkozzanak. Úgyhogy házunkban egy ilyen nyitott hetet tartunk, aminek középpontjában a szentségimádás, az eukarisztia lesz. Szeretnénk éjjel-nappal folyamatosan imádni őt ezen a 9 napon át, ha lesz elég jelentkező és bátor ember, aki az életéből ad erre időt. Lesznek közös liturgiák, remélhetőleg minden nap lesz szent mise. Az egyik napon püspöki misénk is lesz, hogy megünnepeljük a közösség alapításának 50. évfordulóját, és lesz közösségi élet, közös étkezések, egy kis beszélgetés, reméljük, hogy a lélekben beszélgetésnek a módszerét is elsajátíthatjuk. Kétféle módon lehet ebbe bekapcsolódni, vagy úgy, hogy valaki vállalja azt, hogy beköltözik a házba, és részese lesz annak életében, akár az egész időszakra, akár néhány napra, ahogy a lehetőségei megengedik, vagy a közelebb lakóknak van olyan lehetőség is, hogy eljönnek egy-egy napra, vagy egy-egy imaórára, vagy egy szentségimádási órát vállalnak. Tehát igény szerint mi állunk rendelkezésre. Hát ehhez föl kell venni a közösséggel a kapcsolatot, amit legegyszerűbben Facebookon lehet megtenni, ahol beírják, hogy életkenyere közösség, és ott van az oldalunk, amin keresztül lehet üzenetet küldeni, kapcsolatot fölvenni, vagy akár személyesen itt Nagyváradon a közösségi házunkba eljöve is lehet érdeklődni.
2: Ha megkérlek, egy telefonszámot elmondanál a kedves hallgatóknak, hogy akit szeretne felhívni benneteket, érdeklődni információkat, és lehet, hogy nem interneten szeretné ezt megtenni, hanem személyesen, akkor legyen erre lehetőség.
0: 0040 770 696 883.
2: Igen, tehát akkor még egyszer.
0: 0040 770 696 883.
2: És akit bővebben érdekel, akkor ezen a telefonszámon lehet jelentkezni. Aki szeretne többet Jézusból, aki szeretné imádni az oltári szentségben jelenlevő Jézust, természetesen addig is megteheti, itt a nagyváradi közösségi házban, és szeretettel várjátok a kedves hallgatókat is. Műsoridőnk végéhez érkeztünk, köszönjük figyelmüket, köszönjük, hogy velünk voltak, és arra bátorítjuk mindannyiukat, hogy akár a következő műsorig próbáljanak önök is egy kicsivel többet jelen lenni Jézus számára az oltári szentségben. Keressünk meg mi is egy templomot, mint ahogy az előbbiekben nővér elmondta, hogy nem tud úgy elmenni egy templom előtt, hogy ne menjen és ne keresse meg Jézust. Törekedjünk mi is arra, hogy találkozzunk az oltári szentségben jelenlevő Jézussal. Köszönjük figyelmüket!
3: Mária Zsuzsanna nővér,
0: Veronika
2: és Illés Izabella. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Olvassuk a Szentírást Tibor atyával.

tessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Tovább megyünk a mai műsorban egy újabb szentírási fejezettel, Nehemiás könyvében, a harmadik fejezet első 3 és 6-os vers sorai, amelyben a juhok kapuja, a halak kapuja és az óváros kapujáról van szó. Nézzük meg, hogy mit is akar nekünk mondani ez a szentírási rész. Az elmúlt alkalommal, mikor ebből a részből olvastunk, akkor láttuk, hogy mi a kőfal, Jeruzsálem kőfalának a szellemi jelentése. Ugye a kőfal elválasztást, elkülönítést és védelmet jelent. Aztán szó volt a kőfalon, a kapuk fölött való toronyról. A torony is védelmet, biztonságot, megőrzést jelent. Érintettük, hogy a kapuk mit jelentenek, a kapukon lehet be is kijárni. És most ezen alkalommal részletesebben szólnék a kapukról, és elsősorban most erről a 3 kapuról, amit elolvastam, vagy idéztem, hogy juhok kapuja, halak kapuja és az óvárosnak a kapuja. A kapuknak a jelentéséről ebben a részben összesen 10 kapu van megjelenítve, de a 10 közül csak az első 6-ról jegyzi fel a Szentírás, hogy akkor építették fel Nehemiás idejében. Mindegyikről szinte szó szerint ezt írja le, ezek és ezek építették fel, héjazták fel, gerendázták be, állították fel az ajtait, kapcsait és a zárait. De mi a kapunak a jelentősége? Arról volt szó, hogy a kapuk a bírói ítélet, a bírói döntések és a hatalom jelképei is, de most egy más oldalról szeretnék szólni. A kapu az, ahol ki lehet járni, be lehet jutni a városba, mert a kőfal olyan erős, hogy azon keresztül nem lehet bejutni, és ott vannak az őrtornyok is. De a kapukon is vannak ajtószárnyak, zárok, reteszek, zár, de ha nyitva van, akkor ki is be lehet járni. Hogy a kapunak a jelentőségét szellemileg megértsük, mondok egy történetet, már biztos olvasta mindenki, vagy sokan legalábbis a Bújúfa alatt című könyvet, az egész egy tanító mese. A legelső fejezet, ami abban a könyvben fel van jegyezve, a nagy falról szól. Elmondom ezt a mesét, mert nagyon tanúságos. Az őserdőben az állatok egy nap azt vették észre, hogy a dzsungel közepén egy nagy fal emelkedik. Minden állat a falnak azon a részén volt, ahol nem sok élelem volt, kevés víz, száraz volt a föld, a fű és a fák is. Úgy ítélték meg, hogy a kőfalnak a másik oldalán van a dzsungelnek minden jó része, bővízű források, zöldelő fák, mindenféleképpen át akartak jutni a másik oldalra, de a fal megakadályozta őket. Az orsz arról azt mondta, hogy ő üt egy lyukat a falon. Neki rugaszkodott kétszer is, neki ment a falnak, de a fal meg sem rezdült. Nemhogy át tudta volna ütni, csak az orsz arról lett beteg. Azt mondta az elefánt, hogy nem így kell azt csinálni. Majd ő neki dől a falnak, és kidönti az egészet. Megpróbálta, de a fal állt szilárdan. Azt mondta a hiéna, nem erővel kell, azt, hanem ravassággal, majd ő elszalad, és megkerüli, valahol vége van ennek a falnak. Elszaladt, az állatok vártak, egyik nap a másik után telt el. Egyszer visszajött a hiéna, és azt mondta, hogy se vége, se hozza, ezt a falat megkerülni nem lehet. Azt mondta a kígyó, nem, még ravaszabbul kell, majd én leások. Majd valahol alatta találok egy átjárót. Eltűnt a kígyó, vártak. Nagyon hosszú idő múlva egyszer csak felbukkant, és azt mondta, na végre, átjutottam a másik oldalra. Azt mondták az állatok, nem, te még mindig a falnak ugyanazon oldalán vagy. Lehetetlen, nem lehet eligazodni, itt nincs átjárat a fal alatt sem. Azt mondja a majom, hogy majd én átmászok a falon. Próbálkozott így is, úgy is, a zsiráf nyakából is, de a fal nagyon magas volt, és mindig visszapottyant. Azt mondták az állatok, akárhogy próbálkozunk is, a fal áttörhetetlen, megkerülhetetlen, ezen a falon nem tudunk átjutni. Míg végül aztán felfedeztek a falon egy ajtót, és annak az ajtónak kereszt alakja volt. Akkor megértették, hogy a falon egy átjárás van. Aztán észrevették, hogy erre a falra az van ráírva, hogy bűn. És akkor megértették, hogy a bűn választja el az embert Istentől. Tehát a bűn egy olyan áthághatatlan akadály, ami nem engedi az embert Istenhez. De a bűnön Jézus Krisztus Golgotai áldozata győzött, ő engesztelő áldozata mi bűneinkért,
és csak ezen az egyetlen egy ajtón keresztül, ezen a kapon keresztül lehet átjutni ezen a falon. Jeruzsálem kőfalai hasonlítanak ehhez, csak hogy én erre a kőfalra nem azt írnám rá, hogy bűn, bár igaz, hogy az embert a bűn választja el Istentől, hanem azt írnám rá, hogy Isten szentsége. Isten olyan szent, hogy a közelében nem férkőzhetik bűn. A Jelenések könyvében az Új Jeruzsálemről azt olvasok, hogy ott lakik az Úr, és a régi Jeruzsálemben is ott lakott a templomban, a szentek szentjében. Ez az Isten olyan szent, hogy nem megy be oda semmi tisztátalan, sem aki a hazugságot cselekszi. A tisztátalanság a bűnisten közelébe nem juthat be, ezt biztosítja Isten szentsége, Isten védelme, az az erős kőfal és a tornyok, hogy mégis van bejárás, ez a kapunak köszönhető. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk Tibor atyát, hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Elérkezett ismét az ima szándékok fogadásának az ideje. A mikrofonnál
1: Kovács Emese
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket, és mi fogadjuk az Önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Nem sokára itt a stúdióban a jelenlévő önkéntesekkel elimádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét,
1: amelyet felajánlunk békéért, a háború megszűnéséért, Leó pápáért, püspökökért, papokért, keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, felajánlunk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi lelki betegért, a szenvedélybetegekért, azokért is imádkozunk, akik magányosan egyedül élnek, imádkozunk a keresztény családokért, az utónlévőkért és a fiatalokért, hogy megismerjék Krisztus szeretetét. Hálával imádkozunk önkénteseinkért, munkatársainkért és támogatóinkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket. Továbbá imába foglaljuk elhunyt önkénteseink, családtagjaink és barátainkat, a lelkük üdvéért imádkozunk.
0: Hívhatnak a jól ismert telefonszámokon 0259 420 555 vagy 0359 420 555.
1: SMS számunk 0758 420 555. A honlapon a www.mariaradio.ron bekapcsolódhatnak, az ima szándékra kattintva vagyunk elérhetőek.
0: És amíg telefonáló lesz, addig üzeneteket olvasunk be. Az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom drága szüleimért, férjemért, testvéremért, sógornőmért és az anyósomékért. Adj Uram örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Teréz Alfaluból írta.
1: Felajánlom a rózsafüzért hálából a kapott kegyelmekért, a világ békért, családom egészségért, anyagi gondjaink megoldásáért, a halottaim lelke üdvért, egy fontos szándékért. Egy mindennapos hallgató írta, és telefonálunk van a vonalban, úgy látom. Háló, itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, tetszik hallani?
1: Mindörökké, amen, nagyon jól halljuk. Igen.
2: A rózsafüzért, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió dolgozójáért és a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, mert nagyon fájdalma van. Az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a család békességért, és a négy dédunokámért, a két unokámért. A jó Isten legyen velük, és az egész testvéreimért, a halottaimért, három éve meghalt a lányom, annak a nyugalmáért, a férjeméért, az örök világosság fényeskedjék nékik, nyugodjanak békébe, és a háború megszűnéséért, minden gonosz emberekért, a drága jó Istenem hallgassa meg a kérdésemet, az drága szűzanyám.
1: Együtt fogunk imádkozni, drágot. Köszönjük szépen a hívását.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom, hogy legyen szeretet és béke a családunkban, valamint szüleim nyugalmáért, Jézusom, bízom benned.
1: Az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom a drága szüleimért, férjemért, a testvéremért, a sógornőmért és az anyósomékért. Adj Uram örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: A rózsafüzért fel szeretném ajánlani férjemnek, a lelki üdvért, aki a múlt héten szerdán adta a lelki teremtőjének. Jó Isten, bocsássa meg minden vétkét, és vigye el a mennyországba. Valami családomért, mert nagyon betegek vagyunk, hogy a drága jó Isten adja nekünk testi-lelki gyógyulást, hogy tudjuk elviselni ezt a rettenetes szenvedést. Valamint minden öregért, magányos emberért, a világháború megszűnéséért, a Jóisten áldása és kegyelme minden emberen ezen a világon. a Mária Rádió fennmaradásáért, papi szerzetesi hivatásokért, hogy a jó Isten segítse meg minden embert, minél közelebb jutni a drága jó Istenhez.
0: Úgy legyen, köszönjük szépen a hívását, együtt fogunk imádkozni önnel ezen szándékért.
1: Újabb üzenetek érkeztek Márkusz gyógyulásáért, jó orvosi eredményért, daganatos betegségből való meggyógyulásáért. Egy mindennapos hallgató imádkozik.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért, a csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával minket.
1: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
4: Halló, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Az irgalmasság rózsafüzérét beszeretném ajánlani a hozzám tartozó mi összes halottakért, a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, a pápáért, papokért, kispapokért, akik még tőlem imádságot várnak, az unokáim a sikeres vizsgájait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy velünk imádkozik.
0: Mi is imádkozunk a vizsgázókért, hiszen ma volt a nyolcadikosoknak a román vizsgája. Szerdán lesz majd meg pinteken. Imáinkba hordozzuk, hogy valóban a Szentlélek vezesse őket.
1: Újabb üzenettel folytatjuk. Ezt a rózsafüzét felajánlom a férjem megtérésért, gonosztól való szabadulásért és a vizsgázókért egy mindennapos hallgató.
0: Imád kérek szándékra.
1: Felajánlom a rózsafüzét szabadulásomért, gyógyulásomért, a félelemtől való szabadulásért. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel. Aló, élőadásban van. Aló, lehet, hogy nem hall minket.
0: De megkérjük, hogy...
1: Igen, élőadásban van itt a Mária Rádió.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: Önökkel imádkozom az összes elhangzott, akik kértek egészségre és mindenre. Én is kapcsolódok a családom egészségéért, békességért, két gyermekem, unokáim egészségükért, és a Mária Rádióért, ami egy nagy élet a lelkembe. Ő adja az életet nekem a lelkembe. Jézus és Szűzanya, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szent neve.
1: Köszönjük a hívását, áldott szép napot kívánunk.
0: Szép vízről írja egy hallgató, ezt a rózsafüzét felajánlom testvérem éjszakai pihenéséért, hogy tudjon aludni, és ne romoljon az állapota.
1: A mai irgalmasság rózsafüzét felajánlom egy édesapa testi gyógyulásáért, kérve Szűzanyát, hogy hallgassa meg minden nap érte mondott imákat, egy feleség imádkozik.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
6: Halló, dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: A mai irgalmasság rózsafűzét fel szeretném ajánlani saját magamért, mert nagyon ingadozó vagyok a lelki életben, és annyi megpróbáltatás ér, hogy a jó Isten bocsássa meg a bűneinket, és a családom minden tagjáért, akinek a mindennapi keresztjüket tudják vinni, és az elhunyt hozzátartozónkért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását.
1: A héten elhangzott imákat és szentmiséket felajánlom a Svédországba elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelki üdvükért. Nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, Betlehem falváról a szomszédja imádkozik.
0: Drága jó Istenem, segíts meg a családomat, adj egészséget és szerencsét a családunkba, és a gyermekeinket óvd meg minden rossztól, sikerüljön jó munkát találniuk.
1: Ezt a rózsafüzét és az összes imát felajánlom testi és lelki gyógyulásomért, bűneim megbocsájtásáért, Mária Rádió fennmaradásáért, és szüleim gyógyulásai Svájcból, Lajos imádkozik.
0: Közben megszakadt volt egy telefonáló. Kérjük, hogy próbálkozzon újra.
1: Imád kérek az unokám sikeres vizsgájáért, a családom békéért, hitünk gyarapodásáért, betegekért, halottaink lelki üdvért, Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozókért, a papokért, püspökökért, Leó pápáért és a világ békért egy hallgató imádkozik.

Ezt a rózsafüzért felajánlom, és önökkel együtt imádkozom, szüleim, nagyszüleim és a hozzám tartozó halottaim lelke megnyugvásáért, bűneink bocsánatáért, egészségért és jóságos páromért. Köszönöm szépen!

0: ezt a rózsafüzét felajánlom a lányomért, és sok sikert a munkahelyért. Köszöntjük szeretettel az újabb betelefonálót, Tamária Rádió. Mindörökké, amen. Háttérben a rádiót.
1: Hát az izgalmaságokat fükérjékre szeretném ajánlani a fiamnak. Születésnapja ma vonhadá, Jóisten átszorította a Madéfalvi temetőben, dikértessék a Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse.
0: Jóisten áldását kérjük, és az Úr bocsánatát.
2: Felajánlom a rózsafüzét hálából a kapott kegyelmekért, békéért a családunkban, Rebeka kis unokámért.
0: Nagyra nőtt.
2: Nagyra nőtt, kis barátom egészségéért, János írja Halmiból. Köszönöm.
0: Ma imád felajánlom 2 éve elhunyt Zoltán bátyámért, és 2 hete elhunyt Enikő húgomért. Nyugodjanak békében.
2: Ezt a rózsafüzét felajánlom a jó akaratú emberekért és a gonosz távozásáért.
0: Örök hála és dicsőség imád szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneim bocsánatáért, a gonosz távozásáért. Továbbá kérünk a családokból anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenbe dolgozó gyermekemért. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel. Élőadásban van, hogyha hall minket. Itt a Mária Rádió. Élőadásban van. Igen, nagyon jól halljuk, élőadásban van. Tessék mondani.
3: Tessék hallani.
0: Igen, tessék mondani, halljuk.
3: A zsírgalmasság rózsafűzést, szentmiséget felajánlom az elhunyt drága szüleimért, 3 testvérem, férjem és a drága fiatal menyemért, nyugodjanak békességbe, emlékük legyek áldott. Isten fizesse, dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: Felajánlom a rózsafűzért kolléganőmért, bűnbánatért és férjem megtéréséért, Izabella írta.
0: Az összes elhangzó imád felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, békéért, a bűneink bocsánatáért, tisztánlátásért, a gonosz távozásaért önökkel imádkozva, Jézusom, bízom benned. Hello, itt a Mária Rádió.
4: Hello.
0: Igen.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Szeretettel köszöntöm Tündikét és a kolléganőit.
2: Emesét.
4: Ilonka néni vagyok, Madéfalváról.
0: Köszöntjük, mi is szeretettel.
4: Én is az irgalmasabb rózsafűzérét fel szeretném ajánlani. Ebben a hónapban nagyon sok fontos esemény volt az életemben. 7. volt házasságunk, 46. évfordulója, 13. a férjemnek neve napja, mivel az Antal nevet viselte, és 19. 70. születésnapja lett volna, de sajnos elköltözött az örök hazába, és holnap lesz a megemlékező szentmise 7 órakor a Madéfalvi temetőben a nyúlsomékkal együtt. Nyugodjanak békességbe, Úr Jézus tetteméve.
0: Igazdalodást kívánunk.
4: Jézusom, bízom benned. Isten fizesse.
0: Jó Isten áldását kérjük szépen. Mindörökké, amen.
2: Imádkozom hálából. Mi is önnel együtt hálát adunk.
0: A mai imákat felajánlom édesanyám lelki üdvért, család többi halottjaiért, nyugodjanak békében hidegségről.
2: És telefonálót köszöntünk, halló, itt a Mária Rádió.
5: Egyetessék a Jézus
2: Krisztus. Mindörökké amen.
5: Ezt a rózsafüzést szeretném felajánlani a kapott kegyelmekért, szüleim, nagyszüleim, rokonság elhunyt tagjaért, minden betegért és imára szorulóért, kezem gyógyulásáért, két nehéz ügy megoldódásáért, hogy a jó atya intézze, hogy ne egyen magamat lelkileg, testileg miattuk. A Mária Rádió felmaradásáért, mert önökkel vagyok egész nap, önöket hallgatom, önök adnak erőt nekem, hogy túlvészeljen mindezt, a háború megszűnéséért és mindenkiért, aki szerette Mária Rádiót is támogatja. Köszönöm, meghallgattak, egy állandó hallgatók vagyok, Misi Zimándor, az Dicsetessék Jézus Krisztus.
2: Mindörökké amen, köszönjük, kedves Misi, hogy velünk együtt imádkozol.
0: Felajánljuk ezt a rózsafüzét Palko Lacika lelke üdvért, közelgő névnapja alkalmával nyugodjon békében a családbannak, pedig vigasztalást, remény békét a hit megerősödését kérjük, és erőt a jövendőkhöz. Mindenki közösen imádkozik, Isten fizesse mindenki imáját.
2: És ezzel le is járt az ima szándékra szánt idő, hívjuk önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába az irgalmasság rózsafüzérét, amint említettem. Innen a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból fogjuk imádkozni a jelenlévő önkéntesekkel, akik az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat fogadták.
0: Kovács Emese
2: és Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenbe, mindenható atyába, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiába, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésről bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézusom,
1: bízom benned,
6: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk,
6: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyüdvör helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Hős kezdet óta jár földünk felett. Sebesen zúgó szélnek zendülése, örök tisztító égi lehelet. Kastélyok s viskók közt megy zúgva át, megzörgeti a bűnök lakhelyének hazugság függöny fette ablakát. Alan terjengő püstöt szerte őz, s haldokló hambas oltári parázson színaranyfényű lángra kap a tűz. Az érkezése, útja, mély titok. De szól, sasszárnyam tollain emelve az égbe jutnak halk imáitok. Száll, zendül, zúg, és nem pihenhet el, míg minden juhot amaz egy akolba, az egy pásztorhoz össze nem terel.

szólít a dallam. Jöjj, égi tűz! Hintsd ránk a fényt, ami bűnt előz. Úgy kell ma nekünk a drága láng, baj verte híveit szánva szánt. Jöjj, drága szentélek, adj új erőt, nélküled bús és szegény a föld. Ha szólít az ének, száj, szent galamb, elnémul most minden földi hang, tárt szívvel várunk, költöz belénk, add vissza nekünk a szép reményt. Te nélküled létünk a porba hull, általad győzünk. Te légy az Úr.

Pünkösd előtt, sóvárgás titkos mélye, pünkösd előtt ígéretek zenéje, pünkösd előtt esedezés, esengés, pünkösd előtt halk hajnali derengés, pünkösd előtt szent vágyak mozdulása, pünkösd előtt koldus szív tárulása, csendesen várni. Várni, hinni, kérni, aztán boldog pünköst utánba érni. S pünköst után szent égi erőt vetten, pünköst után lélekkel telítetten, pünköst után bátor tanúvá lenni, pünköst után szolgálni, égni, tenni. Pünkösd után régit kárnak ítélni, Krisztusnak élni és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni.

Pünkösd előtt, sóvárgás titkos mélye, pünkösd előtt ígéretek zenéje, pünkösd előtt esedezés, esengés, pünkösd előtt halk hajnali derengés, pünkösd előtt szent vágyak mozdulása, pünkösd előtt koldus szív tárulása. Csendesen várni, várni, hinni, kérni, aztán boldog pünkösd utánban érni, s pünkösd után szent égi erőt vetten, pünkösd után lélekkel telítetten, pünkösd után e bátor tanúvá lenni, pünkösd után régit kárnak ítélni, Krisztusnak élni, és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni.

lesz még egyszer ünnep a világon. Zengsz óköltő és visszhangzik szabad. Lesz virág a fán, gyümölcs az ágon. S nép erényben boldog és szabad. Most nem az, nem. Élvén is halottan, bűn fertőjében tengleng itt a nép, az Istentől sújtva elhagyottan, mert elhagyta áldó Istenét. Adtan nyomt fel sírok lomhazárja, ti proféták, ne aludjatok, míg hajnal jő a vak éjszakára. Hadd harsogjon bátor ajkatok, száraz csontok szerte széthevernek, álljatok meg a csontok felett. Ha ti szóltok, mind életre kelnek, s lelket lelnek ők halál helyett. Telve hittel s lélektől felkelve, keljetek fel szent apostolok. Ha megoldódik mozgalom tűznyelve, millió szív újra égni fog. Égni, forron, és lángolni hűen. Uram, Uram, a te szent oltárit ért, és nem csüked el kicsinyhitően, ha kemény harc próbál és kísért. Jöjj magad, jöjj, s alkos új világot, ó, te tövis koronás király. Áldott a szív, sírjáiglan áldott, hol jó lelked hűszállást talál. Te mosod meg tiszta hófehérre bűnszennyétől a szegény szívet. Tévelygőnek te mutatsz az égre, s meggyógyított ki hozzád siet. Jöjj, ó Jézus! Porba hullva kérünk, jöjj és gyógyíts, mert a világ beteg. Hogyha nem te vagy a mi vezérünk, elfogy a hit és a szeretet. Elfogy minden. Áldás, üdv, béke. Síron innen és túl a síron, ó, ihles meg szent idők emléke. S őj pünkösdöt, ó, hívő Sion.

jó ember szívbe, mint gyógyító balzsam, lázongó lélekbe, mint hódító dallam, zokogó sírásra, mint örömharangja, életnek, tavasznak hívogató hangja. Jöjj el, szent lélek! Gyenge női szívbe, mint az erő lángja, kereső lélekbe, mint lobogó fákja. Kedvesség és jóság langyos fuvalmával, a szelid megváltó gyöngét uralmával. Jöjj el, szent lélek! Kis gyermeki szívbe, mint a csengő ének, ártatlan lélekbe, mint a vidám élet, ezüst kacagással, angyal seregekkel, atyai mosolyjal, igaz szeretettel. Jöjj el, szent lélek! Családi tűzhelyre, mint a hit szikrája, békesség, boldogság borúván így rája. Magas palotáknak fényes nagy termébe, kicsi házikóknak virágos csendjébe. Jöjj el, szent lélek! Szomorú özvegyhez, mint a remény napja, éhező árvákhoz, mint az árvák atya. Könnyek törlésére, orvosság adásra, testvéri szent csókra és vigasztalásra. Jöjj el, szent lélek! Bűnnek tengerében hánykodó habokra, minden nemzetekre, kicsikre, nagyokra. Hitnek sugarával, Jézus szerelmével, az örök atyának örök kegyelmével. Jöjj el, szent lélek!

fedjétek meg mind, akik nem nyughatnak. Ügyeljetek gonddal, nehogy rosszért rosszal fizessetek gonosznak,

0: hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Lázár, jöjj ki! Nagyon szeretem ezt a részt a Bibliába. Amikor megfogant első kisfiunk, akkor mondtam a férjemnek, hogy nekem fiam lesz, akkor biztos, hogy Lázárnak fogják hívni. És ő ezt elfogadta, nem akarta, hogy János legyen az első gyermeke, ezért én nagyon hálás voltam neki. És nem csak ezért fontos nekem ez a szentírás részlet, hanem azért is, vagy hát ez a történet, hanem azért is nagyon szeretem ezt a történetet, mert itt nyilvánul meg Jézusnak az emberi mi volt, hogy mennyire tud ő is érezni, hiszen ő is sírva fakadt, amikor megtudta, hogy Lázár meghalt. Meg hogy ugye a barátja volt, tehát hogy nekem ez kezdetek óta ez volt a kedvenc történetem a Bibliából. Megrendítette Lázárnak a halál híre. És ugye nekem is az anyukámmal, nem is kapcsolatom, hanem hogy amikor haldoklott, hogy ezt így párhuzammal tudom vonni, hogy mennyire fájdalmas az, amikor elvesztünk egy szeretett hozzátartozónkat. Az édesanyám rákos beteg volt, és itthon szólította magához a Jóisten. Mindig is rettegtem a haláltól. Tehát, hogy én mindig nagyon-nagyon féltem attól. Ettől az egésztől olyan misztikus volt számomra, hogy elveszíthetem bármelyik szeretett hozzátartozómat. Anya halála azért sokban hozzásegített ahhoz, hogy most már ne rettegjek ennyire ettől a gondolattól, vagy ettől a ténytől, hogy van ilyen, amikor az saját bőrén tapasztalja meg az ember, hogy a másikat el kell engedje.

0: Kedves rádióhallgatók, ma indult a Fekete Madonna zarándok vonat a lengyelországi Csesztohova kegyhelyre. A vonaton utazik Majoros Attila kollégánk is, aki néhány riportot készített a jelenlévő egyházi méltóságokkal. A következő percekben Kovács Gergely gyulafehérvári érsekkel készült beszélgetést hallhatják. Olykor a háttérben, a hangfelvétel közben erősen hallható a vonat zaja, zavaró lehet, ezért elnézésüket kérjük.
1: Dicsértesek a Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, innen a Fekete Madonna zarándok vonatról, hamarosan Tatabánya környékére érünk, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a mikrofon túlsó végén excellenciás és főtisztendő dr. Kovács Gergely gyulafehérvár érsekatyát. Érsekatya, nagyon szépen köszönöm, hogy a sok-sok gyóntatás és program között időt szakít a hallgatókra, Isten hozta itt a Mária Rádióban.
2: Én is nagy szeretettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió minden kedves hallgatóját.
1: Érsekatya, az első kérdésem az lenne, hogy tudjuk, hogy érsekatya Kézdivásárhelyen született. Hogyan alakult a lelkélet, és a mesélne egy néhány szóban a diák éveiről. Hogyan alakult a papi hivatás felé vezető út?
2: Feltételezem, hogy ez már sokak számára ismerős, hiszen több helyen is elhangzott. Nagyon rövidre fogva, ez azért is érdekes, mert éppen pár nappal ezelőtt volt a 40 éves érettségi találkozó, ahol részt vettem, és jó volt látni, hogy az így gyűltünk össze, nem azzal dicsekedni, mit értünk el, mit valósítottunk meg, hanem valamiképpen azt éreztük, hogy miként sikerült ember maradni, miként sikerült hűséges maradni, legyen az egy feleség, férj, hivatás, miként sikerült egyszerűen embernek maradni. És ezért így most mi is tulajdonképpen arra tekintettünk vissza, hogy hogy is volt akkor, amikor osztálytársak voltunk, érettségiztünk, ezért ez egészen friss, hiszen számukra is meglepetés volt az, hogy én a papi pályát választottam, és ott is pont ezt mondtam, hogy nem én választottam, én az Úr hívására válaszoltam, és érdekes az, hogy fizikatanárnak készültem, és a liceum utolsó évében 12-es diákként éreztem úgy, hogy az Úr másra, többre hív, és erre válaszoltam. Tehát egy hirtelen változás volt, ott úgy, mint ahogy Szent Pál a földre zuhan, amikor találkozik Krisztussal, és akkor teljesen megváltozik, megtér. Ugyanezt mondhatom én is el, tehát előtte lelki életről keveset beszélhetek, hiszen hitemet nem élő, nem gyakorló keresztény voltam. Tehát igazából a megtéréssel kezdődik maga a papi hivatás is.
1: Milyen szép emlékei vannak a érsekatyának gyulafehérvárról, aztán pedig majd Rómáról, ahol tanult.
2: Igazából, amikor a teológiára jelentkeztem, akkor sokszoros túljelentkezés volt, ha jól emlékszem, 4 helyre voltunk, 18-an talán. Tehát én eleve úgy mentem fölvételizni, ha az Úr hívott és azt akarja, hogy itt legyek, akkor így lesz. Ha nem, akkor majd meglátjuk, mi lesz egy évig vagy katonaság után, és akkor majd újra próbálkozom. Sikerült a felvételim. Számomra ez óriási, mondjam azt, hogy vakmerőség volt, bátorság volt, hiszen azt tettem, mint Péter apostol, aki kilépik a bárkából és őrültségre vállalkozik, a vizen kezd járni, csak azért, mert az Úr azt mondja, hogy jöjj. Ezt tettem én is. Tehát tulajdonképpen ezért nekem Gyulafehérvár az egy új világ volt, egy olyan élettér, életközösség, amely számomra fontos volt, szép volt, és én csak kellemesen tudok erre visszaemlékezni, jó emlékekkel, a kihívásokkal, nehézségekkel, de mindenképpen egy nagyon pozitív élettér.
1: Milyen volt aztán Gyulafehérvárról az egyház szívébe, Rómába utazni, és ott élni, ott tanulni?
2: Teljesen váratlanul ért, hiszen akkor 120-an voltunk kispapok, ennyit engedélyezett az állam, többet nem volt szabad fölvenni, és a politikai változás után, tehát az 1989. decemberi események után, az első fél év végén tudtuk, hogy a rektor atya hivat bizonyos kispapokat, és tudtuk, hogy azért hivatja, hogy külföldi tanulmányokra szánták őket, kíváncsiskodtunk, hogy ki, hová, és hát egyszer engem is hívott, ami számomra meglepetés volt, így kerültem Rómába. Ezt mindig azért fontos elmondani, hogy nem az én döntésem, nem az én választásom, nem megpályáztam a jó eredményeim alapján, hanem az elüljárók döntöttek. Így elfogadtam, és így kerültem, soha nem voltam külföldön, útlevelem se volt, tehát el lehet képzelni, mint Székely Mósi nagy meseországba, Gyulafehérváron felültem a vonatra, és Münchenben a főpályaudvaron leszálltam hola egy német nyelvkurzusért. Tehát tényleg egy óriási kulturális sokk is volt.
1: És akkor említette, hogy nagyon nagy bátorság kellett, mint ahogy ugye kilépni a bálkából a kedves apostolnak. Hogyan látja Érsek atya? Mi lehet az oka annak, hogy talán, hát sajnos nem mondhatjuk már talán, hanem egyre fogynak a papi hivatások. Mi az, amit Érsek atyáik annak idején talán jobban tettek, és talán a mai fiatalok elfelejtik ezt, vagy nem találják ezt az utat meg az Úrhoz, az Úr hívására, hogy válaszoljanak?
2: A kispapoknak is el szoktam mondani, hogy a két korszakot nem szabad összehasonlítani. Egészen mások voltak a körülmények, társadalmi háttér, sok gyerek, a hivatás is, a hit is egészen másképpen éltük meg, vagy a fontossága. Napjainkra annyi minden megváltozott, a társadalom, a körülmények, az egyre kevesebb gyerek, az, hogy egyáltalán a fiatalok sokszor nem tudnak, és azt mondom, ez a mi hibánk is, hogy nem tanítottuk meg őket áldozatot vállalni, egy egész életre elköteleződni. És ez nem csak a papi hivatása, mesterségekkel így van. 2 évre, 3 évre van itt szerződése, majd lesz utána másképpen, most itt lakom 2 évet, majd tovább költözöm. Tehát ez a szemlélet annyira megváltozott, hogy nekünk valamiképpen újra kell gondolnunk, hogy az Úr most is szól, most is hív, mit tudunk tenni, hogy segítsünk ezeknek a fiataloknak ezt meghallani. Tehát én igazából ezt látom, sőt én szeretek pozitívan fogalmazni, mert most már több mint 6 éve vagyok érsek, és nagyon kemény munkát fektetünk az úgynevezett pre-szeminárium találkozókba, ahol 9-12-es fiúkkal találkozunk, az iskolákba elmegyünk, Gyulafehérvárra meghívjuk őket, nyáron tábort szervezünk. Tehát tudatosan próbáljuk a hivatás csiráit bennük fölfedezni, segíteni, támogatni, hogy növekedjen. És azt kell mondanom, hogy az elmúlt 6 évben évről évre a hivatások száma nőtt. Még mindig kevés, még mindig kevesebb ahhoz, hogy hány idős atya megy nyugdíjba, betegszik le, nem tudja tovább a papi szolgálatot ellátni, vállalni, ahhoz képest kevesebb, de évről évre növekszik a létszám. Hogyha az első években 2-3 jelentkező volt, most már eljutottunk 10-ig. Tehát ez mindenképpen pozitív. Az biztos, hogy a munkát nekünk el kell végezni, de a növekedést a Jóisten adja. Tehát ezzel tisztában vagyunk, hogy ez a Jóistennek a kegyelme. De ha mi nem tesszük meg a mi dolgunkat, akkor mihez adjon azunk növekedést? Csodát tud tenni, de a mi dolgunkat nekünk el kell végezni.
1: Érsek atya, láthatjuk, hogy nemhogy megállt volna az a folyamat, hogy az erdélyi magyarjaink legyenek azok akármilyen felekezetűek, elhagyják sajnos a gyönyörű Erdély földjét. Nemhogy lassult volna ez a folyamat, hanem talán még fel is gyorsult. Hogyan látja Érsek atya, mit tudna az egyház, és az egyházon belül ugye a sajtó, a média, a rádió is tenni azért, hogy ez a folyamat legalább lelassuljon?
2: Nagyon nehéz, és konkrét választ nem tudok adni. Most valaki azt gondolta volna, hogy na, hát ha lesz egy recept, hát nincsen. Egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy ez a társadalmi háttér, ez a, ahogy mondjuk, a tendencia, az irányvonal, amin mi nehezen tudunk változtatni. Ezért elsősorban én úgy gondolom, hogy a saját házunk táján kell szétnéznünk, azt kell keresnünk, hogy mit tudunk azért tenni, hogy a fiatalok érezzék, hogy bízunk bennük, hogy próbáljuk őket megszólítani, a hit megélésében segíteni, és a többi az majd utána jön. Én nem hiszem, hogy az egyház feladata lenne valamiképpen megtartani őket, hiszen hogy nem tudunk sem megélhetést, sem munkát. A magunk módján igyekszünk legalábbis az egyházban megtalálni a lehetőséget. Itt is van jó hír, eljutottunk hála Istennek oda, hogy néhány hónappal ezelőtt a parlament jóváhagyta azt, hogy most már pastorál asszisztenseket lehet alkalmazni, megkapták az úgynevezett kór számot, és ez jó. Vagy hogy ma elkezdtük az állandó diakónusok képzését, tehát úgy érzem, hogy próbálunk tenni, igyekszünk, az elején vagyunk, bizonyára nem minden kezdeményezés lesz sikeres, nekünk is kell tanulni, de én Rómában azt tanultam és azt hallottam, hogy nem szégyen másról tanulni. Éppen ezért megnézzük azokat az egyházmegyéket, ahol Szatmár, Temesvár, Várad már ez működik, illetve a magyarországi tapasztalatnak a segítségét.
1: Mennyire tudják a hívek, hogy ki is az az állandó diakónus?
2: Meg vagyok győződve, hogy nagyon sokan nem tudják, vagy ha igen, még a paptestvérek körében is néha van olyan kérdés, amire a válasz egyértelmű lenne. Ehhez még időre van szüksége. Igazából most az első év, az úgynevezett propedeutikus év, a nulladik év, amit kér egyébként a Szentszék is. Tehát igazából ősztől kezdődik az, amelyre most már kidolgoztunk egy tanrendet, egy tanmenetet, és az is benne van ebben, hogy a média segítségével, legyen az éppen az EV Mária Rádió, az internetes felületen, a nyomtatott sajtóban beszéljünk erről, megismertessük a híveinket. Pontosan ezért, hogy megértsék, hogy ki is ez az állandó diakónus, aki nem félig pap és félig mégsem, hanem az egy specifikus szolgálat. És hadd ismerjük be őszintén, hogy még a második vatikáni zsinat is ezzel, ha szabad így mondanom, kínlódik, próbálkozik, és nem

0: tehát nem fog misézni, nem fog gyóntatni, nem fogja a betegek szentségét kiszolgáltatni. Ugyanakkor nagyon sok liturgikus cselekményben tud segítkezni, keresztelő, esküvő, temetés, ige liturgiát tartani, de talán a legfontosabb szolgálat a karitatív szolgálat lenne, hiszen tulajdonképpen ezért is született meg, hogy az akkori peremen lévőkkel, a leginkább szükséget szenvedőkkel, az özvegyekkel foglalkozzon, a szegényekkel, és napjainkban is ez az egyik legnagyobb kihívás egy plébániai közösségben, úgy legyen jelen, hogy valóban itt szolgáljon. Tehát semmiképpen nem egy olyan szolgálat, hogy akkor most vasárnap egy órára a szentmisére odaáll a pap mellé, és akkor látjuk, hogy van állandó diakonus. Ez is nagyon fontos, az evangélium hirdetése, a szentbeszéd, ezért is kell komolyan felkészülni. Sokan mondják, hogy miért kell olyan 4 évet tanulni, és olyan komoly teológiai tanulmányokat végezni, hát pontosan ezért. Isten igéjét csak felelősség teljesen lehet hirdetni. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy lesznek olyan állandó diakonusok, akik elsősorban nem ezen a területen fognak ténykedni. Erről akár a papi szenátusban, vagy más körökben is volt szó, volt ez téma, hogy ebben az esetben kérjünk-e tőlük, de egyelőre a szentszék is ezt kért, amikor ott voltunk a klérus dikasztériumnál, hogy vegyük nagyon komolyan a képzést. Nagyon fontos, hogy jól képzett papjaink, jól képzett szolgálattévőink legyenek.
1: Köszönöm szépen. Térjünk egy picit vissza Érsek atya életére, és egy nagyon jó református pap barátommal beszélgettem minap, és azt mondta, hogy milyen jó, hogy nektek vannak szentjeitek. És mondtam neki viccesen, nektek is voltak, és azt szeretném kérdezni Érsek atyától, hogy tudom, hogy van 2 kedvenc szentje Érsek atyának, hogyha erről mesélne egy picit, hogy miért ők, és miért nagy példaképek a Érsek atya számára.
0: Én igazából azt mondom, hogy 3 kedvenc szentem van, akik 2 hivatalos. Az egyik az Szent Pál apostol, ahogy az előbb említettem, gondolom egyből érthető, maga a megtérés, tehát az a gyors, hirtelen pillanatnyi megtérés, amikor az ember egy olyan találkozás, megszólítás éri, él meg, hogy megtér. Ezért Szent Pál, Bérma nevem is ezért Pál, tehát nagyon kötődöm Szent Pál apostolhoz. A másik az Loyolai Szent Ignác, ez abból adódik, hogy Rómában 6 éven keresztül a Germanicum et Hungaricum kollégiumban jezsuiták voltak a nevelőim, és menthetetlenül belém ivódott Loyolai Szent Ignácnak a szeretete. Elsősorban a képzettsége katonás fegyelme miatt. Én ezt hiszem és vallom, hogy elsősorban jól képzett papokra van szükségünk. A harmadik pedig tiszteletre méltó Márton Áron püspöki, akiről nem csak én, hanem sokan hiszik és valljuk, hogy már szent, még akkor is, hogyha ezt az egyház nem mondta ki hivatalosan róla. És itt megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy azt megfigyelhetjük, hogy már nem Isten szolgájának, hanem tiszteletre méltónak szólítjuk, és pontosan ezért, mert a szentszék kimondta már róla, hogy szentül élt. Tehát akik azt állítják, hogy biztos, hogy még belekötnek, akadályoznak, ez nem igaz. Hiszen a szentszék már megállapította, kimondta, hogy az élet szentséget hősies fokban gyakorolta. Tehát szentül él. Gyakorlatilag csak egy lépés van hátra, az ő közben járására történt csoda igazolása. Jelenleg ezen dolgozunk, gyűjtjük az anyagot, mert van ilyen gyógyulás, amelyről mi meg vagyunk győződve, hogy csodás gyógyulás, de nem vagyunk orvosok, az orvostudománynak kell megállapítani, hogy egy olyan gyógyulás történt, ami természetes, a természettudományok által nem magyarázható, illetve teológiailag, hogy valóban Áron püspöki közbenjárására történt. Ezen dolgozunk jelenleg.
1: Hogyan látja Érsek atya esetleg Nagyváradon, vagy Tastándon, vagy éppen Sepsibükszádon, vagy Marosi-Vízen egy egyszerű rádióhallgató mit tehet azért, hogy ez a szent javatás, boldog avatás mi hamarabb bekövetkeztessen?
0: A mostani konkrét helyzetben, körülmények

0: között én mindenkit erre biztatok. A saját környezetünkben gyakran vannak olyan reménytelen esetek, hirtelen megbetegedések, egy hirtelen tumor, egy olyan betegség, amire az orvosok azt mondják, hogy sajnáljuk, de itt nem tudunk segíteni. Ilyenkor kérjük Áron püspök úrnak a közbenjárását, menjünk el ehhez a beteghez, vigyük el Áron püspök úrnak a képét, a családját, a környezetét, az orvosokat, kérjük meg, hogy Áron püspök úr közbenjárását kérjük. És hogyha úgy látjuk, hogy meghallgatásra talál, akkor ezt nyomba jelezzük, vagy a plébánosnak, vagy a posztulátornak, a viceposztulátornak, a gyulafehérvári érsekségnek. És utána mi majd már megtesszük a megfelelő lépéseket, de ez most a legfontosabb, hogy kérjük az ő közbenjárását reménytelen, emberileg, orvosilag reménytelennek tartott esetekben helyzetekben.
1: Kérlek, atya, ezen a szenzációs vonaton ülünk, ami most így zögykölődik valahol Komárom környékén. Gondolom a hallgatók is hallják a háttérzajokban, hogy bizony jól döcög itt ezen a fővonalon a vonatunk. Nagyon-nagyon kevés barátja van a magyar népnek sajnos. Tehát talán egy nép van, akire azt mondhatjuk, hogy mindig barátunk volt, és reméljük, hogy azok is maradnak. Ők nem más, mint a lengyelek. Miért tartotta érseket a fontosnak, hogy ezen a, mondhatom úgy, történelmi vonaton most a több mint 800 zarándok mellett részt vegyen, és miért tartja fontosnak érsek atya ezt a magyar-lengyel barátságot, akár a kapcsolatot Csíksomlyó és Csesztóva között?
0: Hogy miért vagyok én most a vonaton, ennek több oka is van, személyes, illetve nem személyes. Személyes oka az, hogy én még nem jártam soha Lengyelország területén, még kevésbé a Fekete Madonnánál Csesztóvában. Tehát egy olyan lehetőség, egy olyan alkalom, amelyre éveken át készültem, hogy majd csak eljutok, és talán ez az én vágyam találkozott a missziótusz igazgatójának a felkérésével, aki arra kért, hogy vállaljam el a lelki vezető szerepét. Egy picit félelemmel vállaltam el, annál is inkább, hogy ez most július közepe végére esik, amikor a legintenzívebb a munka egy érseknek, ilyenkor vannak papi helyezések előkészítése, küszöbön áll a papszentelés, most volt a jubiláns papok találkozója, tehát egy nagyon-nagyon intenzív periódus, és félve mondtam rá igen, hiszen valamiképpen lelkiismeretben úgy érzem, hogy otthon lenne a helyen, de meg vagyok győződve, hogy a Madonna majd ad a napokban erre választ és feleletet, és azért azt is elmondhatom, hogy azért úgy jöttem el az zarándoklatra, hogy előtte, amit csak lehetett, és úgy érzem, hogy sikerült előkészíteni, megtenni, tehát nem lesz ez miatt maradás, késés, kiesés. Tehát ez igazából az a két ok, ami miatt jövök. Ami pedig a magyar-lengyel barátságot illeti, ezt mindig is vallottam. Rómában mindig voltak közvetlen lengyel munkatársaim, akikkel most is tartjuk a kapcsolatot, a barátságot, tehát ezért is fontos. Hogy kinek hány barátja van, én mindig azt mondom, hogy a barátságokat nem érdek körök szerint rendezzük. Igazából a változások, a nehézségek mutatják meg azt, hogy ki igazán a barát. És akárhogyan változzanak a körülmények, a politikai vagy más hátterek, a Jóisten nekünk mindig barátunk marad. És ez a legfontosabb, visszautalok a 40 éves érettségi találkozóra, ahol az egyik osztálytárs ezt mondta, hogy tanuljunk, annyi mindent elsajátítunk, de amikor az életben döntést kell hozni, akkor végül is ezeket nekünk kell meghozni, egyedül maradunk, illetve csak a Jóisten van velünk. És jó volt ezt hallani, hogy nem én fogalmazom meg, mint egy prédikációként, és ezt is hozom magammal, hogy a Jóisten a mi legjobb barátunk, akire mindig tudunk számítani. Szükségben, örömben, döntés hozó helyzetben a legjobb barátunk a Jóisten.
1: Elég sokat zarándokolunk, hála Istennek. Mi is, és ilyenkor szoktunk a rádióban egy ilyen ima tarsolt vinni magunkkal, visszük a hallgatóknak az ima kéréseit, akár Medjugorjeba, akár Fatimába. Érsek, hogy a kiket hozott a szívében most?
0: Elsősorban saját magamat hoztam, mert úgy érzem, hogy nagyon fontos számomra, a szűzanyával találkozni zarándok helyeken. Ez az év úgy látszik számomra a szűzanya zarándok helyeknek az éve lesz, bízom benne, hiszen május elején jutottam el Lourdesba is első ízben, akkor a máltai lovagrendel és a szeretetszolgálattal, az is egy nagyon intenzív élmény volt, hiszen hogy ez is az lesz. Elsősorban saját magamot hoztam azért, mert a szűzanya mindig a fiára mutat. Ő mindig Krisztushoz visz bennünket, és ő az, aki azt mondja, hogy tegyetek meg mindent, amit ő mond. Én így megyek a szűzanyához, hogy szűzanyám, itt van a te tékozló fiad, vezess vissza, segíts, hogy a te szeretett fiadnak a kezét ne engedjem el, és a kapcsolat vele, a kapocs mindig erős maradjon. Ugyanakkor természetesen hozom közvetlen munkatársaimat, és nagyon sokan, akik tudták, hogy eljövök, kérték, hogy érsek úr, csak egy imát, még Olaszországból is küldtek külön üzenetet, hogy ugye egy fohász erejéig őket is viszem a szűzanyához. Sokaknak, betegeknek, szenvedőknek, elkeseredett embereknek hozom az ima kérését, és valamiképpen remélem, hogy a szűzanya megerősítését, a szűzanya által közvetített kegyelmekkel térhetek haza.
1: Kérlek, nagyon szépen köszönjük ezt a hosszú riportot, és hát tudjuk, hogy július 3-án volt 1993-ban érsekagya pappá szentelés, és közeledik július 24-én érsekagya születésnapja. Hát Tibor atya és a kedves munkatársak, önkéntesek, hallgatóink nevében szeretnénk érsekagya életére, Jóisten bőséges áldását, áldott papi szolgálatot, és nagyon boldog születésnapot kívánni.
0: Köszönöm szépen, köszönöm a sok imát, és kérem, ahogy Ferenc pápa is mindig tette, imádkozzon az életben.
1: Ezt meg is ígérhetjük. Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
2: Kedves hallgatók, az előző percekben Kovács Gergely gyulafehérvári érsek gondolatait hallották, akivel Majoros Attila kollégánk készített interjút a Fekete Madonna zarándok vonaton. Egy újabb riport összeállítást holnap délelőtt 10 órától hallhatnak a Jelenünk és Jövünk műsor helyett. Köszönjük figyelmüket, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

Idén 23 éves papi szolgálatát ünnepli Juhász Imre atya, a New Jersey állambeli Passaic-i Szent István római katolikus magyar templom plébánosa. Februárban ünnepelte pappá szentelésének 23. évfordulóját Juhász Imre atya, akivel ebből az alkalomból beszélt.

Budapestről került latin-amerikai missziós szolgálatba a 2000-es évek elején, majd az Egyesült Államok New Jersey államában folytatta lelkipásztori tevékenységét a magyar közösségben a New Brunswick-i Szent László plébánián és a New York-i Szent István templomban, amelyet Timothy Dolan bíboros, New York-i érsek a 2014-ben meghirdetett egyházmegyei templombezárási hullám során bezáratott. Azóta a New York-i magyar katolikus közösséget új otthonukban a manhattani Upper East Side-on, a Yorkville-i Szent József templomban szolgálja Csete István atyával együtt. 2024-től a Passaic-i Szent István római katolikus magyar templom plébánosa is lett. Három nyelven, magyarul, angolul és spanyolul végzi lelkipásztori tevékenységét e három templom különböző nyelvű közösségeiben. Hallgassák meg Juhász Imre atyával készített beszélgetésünket.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Juhász Imre atyát, aki az Amerikai Egyesült Államokban, New Jersey államban a Passaiki Szent István magyar plébániának a vezetője.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Kedves atya, egy jeles évforduló alkalmából beszélgetünk. Február 22-én ünnepelte papá szentelésének 23. évét. A Vatikáni Rádió hallgatóinak mit emelne ki ebből a 23 éves szolgálatból, a papi örömök közül? Melyek voltak azok a legjelentősebb momentumok, amik szívének örömet okoznak?
1: A papszentelés nem csak szimbolikus, inkább jelentős esemény az ember, főleg a papnak az életében, hiszen ekkor gondolja végig az elmúlt életét. Tulajdonképpen egy olyan mérföldkő, amikor egy kicsit meg lehet állni, vissza lehet fordulni, és megnézni azokat az eseményeket, amelyek meghatározóak voltak az elmúlt úgymond 23 év során. És ilyenkor persze kiemelkedőek az örömteli, az igazi papi örömek, de amikor az emberi visszafordul, akkor azt is észreveszi, hogy ami nehézség volt, az is már megváltozott, átváltozott, mintha már az is öröm lenne, hiszen azért, hogy ezt is a Jóisten segítségével meg lehetett csinálni, és átalakul minden élmény. Még a rossz is valóban jóra fordulhat.
0: Mit emel neki? 23 év az azért jelentős, több mint két évtized. Nyilván jelentős állomások voltak ebben a 23 éves szolgálatban.
1: Valóban voltak nagy változások, olyanok, amit az ember előre el se képzel. Ugye, amikor egy fiatal pappá szentelnek, akkor nagyjából úgy elképzeli az életét, hogy az hogyan fog megvalósulni. Először elkezdi káplánként, majd plébános lesz, talán egy kis vidéki faluba, és végén eljut a városba, talán még az esperességet is eléri. Hát az én életemben ez kicsit másként alakult, mert itt a földrajzi helyek határozták meg a nagyobb változásokat, főleg az, hogy elkerültem az amerikai kontinensre, és még azon belül is voltak változások környezetben, illetve közösséggel kapcsolatban.
0: Imre atya 6 évig szolgált Mexikóban lelkipásztorként, mondhatjuk úgy, hogy misszióban. 14. Leo több mint két évtizedes latin-amerikai lelkipásztori missziós tapasztalattal érkezett a pápai székbe. Mit emelne ki Imre atya ebből a 6 éves szolgálatból? Mondjuk mi az, ami nagyon jelentős különbséget jelent egy európai, magyarországi lelkipásztori szolgálatban és egy latin-amerikaiban?
1: A tapasztalatom az volt, hogy a kétféle gondolkodásmód, érzelem, viselkedés kultúrában nagyon eltérőek vagyunk. Az első, ami legfontosabb, hogy meg kell tanulni spanyolul ahhoz, hogy az ember megérezze, milyen a latinó lelkület. A másik az, hogy ott helyben élni, felvenni a közösségnek az életét, velük együtt lélegezni, és valóban egy egész más környezetet tapasztal meg az ember. Amit én észreveszek, hogy ugye most éppen az Egyesült Államokban úgymond internacionálisak az egyházmegyék, ami azt jelenti, hogy a világnak nagyon sok helyéről érkeznek papok, különböző színűek, nyelvűek. És amikor összekerülünk egy ilyen papi társaságba, közösségbe, akár lelki gyakorlaton, már ott rögtön észre lehet venni, hogy ki az, akinek latinó lelkülete van. A papi összejövetelek alkalmával veszem észre, hogy akik ugye spanyolul beszélnek, latinok, latin közösségbe szocializálódtak, azok rögtön egymásra találnak, és ahogy mondják, félszavakból is megértik egymást. Püspökkel való találkozás is, amikor elmondta, hogy ő már 10 éve mexikói közösségben dolgozik, az ő pasztorációjukat látja el, akkor érezni, hogy megértjük egymást. Rögtön szavak nélkül, és valóban egyből jóba leszünk.
0: Igen, valójában az ember úgy érzi, hogy a latin-amerikai kultúrában az embereknek a szíve sokkal nyitottabb, az összefogás, az egymás segítése ugye a nehéz helyzetek következtében is. Az emberek egymáshoz való közelsége egészen más a mi mondjuk nyugat-európai, inkább intellektuális, a fejünkben élünk megközelítéshez képest.
1: Úgy érzem, hogy azért, mert ők valahogy közelebb élnek a természethez, sokkal egyszerűbbek. Az iskolázottságok is jóval alacsonyabb, és egész másként közelítik meg a hitet és az emberi életet. Számomra nagy megdöbbenés volt a velük való találkozás, hogy ők hogyan élik meg a világnak a dolgait, de sokkal nagyobb ez egyszerűség az, ami látható bennük. Valahogy a világlátásuk olyan, ami a úgymond már nagyon civilizált embereknek nincsen meg. Ennek a kifejtése ez most elég nehéz, ezt érzésekben lehet inkább megérteni, vagy elmondani.
0: Ebből a 6 éves missziós tapasztalatból mi volt az, ami a szívét leginkább megérintette?
1: A hívekkel való együttlét, amikor valóban megosztották az örömüket, meg a bánatukat. Úgymond papként én voltam az elsőnek elmondták, hogy segítséget kértek különböző nehéz helyzetekben. És valahogy mindig meg tudtuk oldani békességesen a dolgokat, és a tapasztalatom az volt, hogy a közösség az valóban fejlődött és növekedett. És volt bizalmuk a pap iránt.
0: Mivel missziós terület, az ember úgy érzi, hogy evangelizálás is hozzátartozik ehhez a tevékenységhez. Mexikóban szükség volt az evangelizálásra, vagy valójában az emberek még sokkal közelebb állnak a hithez?
1: A hithez egész másként állnak hozzá, hiszen nem annyira iskolázottak. Ez azt jelenti, hogy a hitet se úgy ismeri, mint mondjuk egy európai, főleg egy magyar ember, vagy egy magyar gyerek, akik valóban alapos hitoktatást kapnak, nagyon jól ismerik a Bibliát. Ott a legegyszerűbb módon ismerik csak, és gyermeki módon állnak hozzá. Ott valóban látszódik az, hogy az a bizalom, az az önátadás, és örülnek neki. Úgymond ott nem okoskodnak, hogy majd elmagyarázzák, hogy hoznak különböző bibliai idézeteket, hogy az ő saját életüket igazolják vele. Egyszerűen egy gyermekként elfogadják a tanítást.
0: Úgy érzem most, ahogy beszélgetünk, hogy amikor Mexikóról vagy erről a lelkipásztori tapasztalatról beszél, akkor tényleg nagy örömöt érez, és ez érződik a beszélgetésben is, hogy ez egy nagyon pozitív, nagyon szívmelengető tapasztalat volt az életében a 23 éves papi pályáján.
1: Valóban így igaz, hiszen az Egyesült Államokban is úgy kerültem át, hogy nem csak a magyar közösséget szolgálom, hanem majd a latinó közösséget is. Ugyanúgy találkozom latinókkal, sőt, itt azért még inkább kinyílt a világ, mert nem csak mexikóiak vannak, hanem a Dél-Amerikának mindenféle közössége és nemzete. Nagyon gyakran hívnak, főleg gyóntatni, vagy különböző programoknak a megszervezésére. Mindig szívesen megyek, és vállalom az ő pasztorációjukat. Ami azt jelenti, hogy elég mobilis vagyok, hiszen több városba, több különböző közösségben is tartok kisebb lelki gyakorlatokat, elmélkedéseket, sokszor gyóntatást, illetve meghívnak az ő ünnepeikre is, amelyben szívesen részt veszek.
0: És miben különbözik mondjuk ez a latinó pasztoráció itt az Egyesült Államokban a mexikóihoz képest?
1: A környezet egészen más. Az Egyesült Államokban nem is azt mondom, hogy több a szabály, de a szabályokat be kell tartani. Mexikóban jóval egyszerűbb volt, hogyha ünnepet akartak rendezni, nem volt közösségi ház, hanem egyszerűen lezárták a házuk előtt az utcát, mindenki elkezdett főzni, és az ünnepséget ott az utcán tartották meg. Itt az Egyesült Államokban már azért szigorúbbak a rendek, itt kell külön szalont bérelniük, ahol össze tudnak jönni, viszont megmaradt az, hogy a közösség felajánlása által jönnek létre a különböző események. Akár egy esküvő, kényszer ágyaz, mikor valamelyik kislány 15 éves lesz, akkor nem a család fizeti ki a teljes költséget, hanem úgymond padrinók, keresztapák, keresztanyák révén, akik külön hoznak egy-egy tál ételt, az italról gondoskodnak, illetve a ünnepi helynek a kifizetéséről. Tehát a közösség így ebben nyilvánul meg, hogy közösen viselik egymásnak a terhét.
0: Ezek a tapasztalatok, amiket a latinó közösségben szerzett, hogyan gazdagítják ezt a lelkipásztori utat, a személyes életútját?
1: Így végig gondolva, tulajdonképpen az örömnek az érzése az, ami bennem van, hogy szolgálhattam őket, és szolgálom őket. Persze el kell mondani, hogy ezért volt sok nehézség, de tényleg így visszafordulva már minden egészen más fényben ragyog.

0: és azért említsük meg azt is, hogy jelenlegi szolgálatában a magyar közösséget is ellátja. Ez nyilván nem egy annyira fejlődő vagy növekedésben levő közösség, mint mondjuk a latinó közösség továbbra is az Egyesült Államokban. Melyek a különbségek?
1: Tapasztalatom szerint az Egyesült Államokban tulajdonképpen három magyar helyen misézek, New Brunswickon a Szent László templomban, Passaicon a Szent István templomban, illetve Manhattanben, New York államban, ott már nem a magyar templomban, mert azt már 11 pár éve bezárták, de egy német templom ad helyet otthont a magyar közösség számára, és itt viszont a tapasztalatom az, hogy egyre kevesebben mennek el a templomba, hogyha megnézzük a tendenciákat, akkor igazán nem egy fejlődő, hanem egy visszafejlődő közösségről beszélhetünk.
0: Ez egy természetes folyamat, vagy ez leginkább mondjuk a társadalmi környezet hatása is?
1: Teljesen természetes. Végignézve a templomoknak a történetét, a templomoknak a közösségét mindig a migránsok adták. Azok az emberek, akik kijöttek Magyarországról különböző okok miatt. Kezdve a 20. századnak a legeleje, amikor hát ugye a 1,5 millió kitántorgóról beszélünk, az első világháború után menekültek, a második világháború után menekültek, aztán a kommunizmus alatt, és ezeknek a templomoknak a hívei tulajdonképpen a kivándorlók voltak. A kivándorlási hullámok megszűntek, mióta szabaddá vált Magyarország, úgymond a gazdasági kivándorlók vannak többségben, akik nem a jóistent keresik, hanem inkább a jólétet és a gazdagság miatt vannak itt. Nagyon sokan jönnek ki még így is Magyarországról, de ők nem azok, akik a templomokat látogatnak.
0: Manapság azok, akik Magyarországról ide jönnek élni az Egyesült Államokba, ők nagyon sok esetben például a karrierjüket folytatják itt, tehát megbízatást kapnak, hogy itt dolgozzanak, nem tudom. Nyilván ez esetleg a New Jersey magyar közösségre talán nem annyira vonatkozik, mint például Kaliforniában, Maurus atyánál, ahol ugye a szilíciumvölgyben nagyon sok magyar jön ki dolgozni, és folytatják a karrierjüket. Mennyire látszik ez, vagy mennyire van ez így a New Jersey magyar közösségekben, vagy akár New Yorkban?
1: Valószínűleg így van. Pontosan nem tudom megmondani, de vannak adatok arról, hogy milyen nagy számban élnek magyarok New Jersey-ben, tehát Közép-Jersey-ben, és hogy mennyire kevés a templomban járók aránya. Valószínűleg itt is ez lehet, hogy nem igazán a templomi, egyházi célra jönnek ki az emberek, hanem valóban a jólét, a megélhetés miatt, illetve talán ez jellemző a társadalmainkra, hogy egyre inkább elhagyják a hitüket és a világi dolgok, a gazdagság és az anyagiak felé fordulnak.
2: Esta tristeza mía.
0: Hogyan lehetne ezeket az embereket úgymond ilyen második evangelizációval közelebb hozni az egyházhoz?
1: Emlékszem, hogy Cserháti Ferenc püspök atya mondta, hogy mennyire fontos az evangelizációnak az az első lépcsője, amit tulajdonképpen a magyar közösségekben teszünk. Ez azt jelenti, hogy amikor van magyar rendezvény, akkor a pap is elmegy oda, jelen van rajta, esetleg a munkájával támogatja azt. Ugye New Brunswickon volt lehetőségem arra, hogy a magyar közösségeknek tagja legyek, részt vegyek bennük. Próbáltam én is jelen lenni, de sajnos nem tapasztaltam a megtéréseknek a sokaságát.
0: Most így az interjú végén mi az, ami az eddigi 23 éves lelkipásztori tapasztalatából a jövő felé indítja? Mi az, amit magával visz a következő 23, illetve reméljük, hogy még sokkal több év lelkipásztori szolgálata felé ebből a nagyon gazdag papi életútból?
1: Úgy érzem, hogy nagy szükség lenne megtervezni, elgondolni, vagy megálmodni a jövőnket. Hogy mi az, amit meg szeretnénk valósítani. Tulajdonképpen azt, hogy nem csak azt, hogy mi hogyan képzeljük el az egyházat, hanem valóban megismerni azt, hogy a Jóisten milyennek álmodta meg az egyházát, hogy ő milyennek szeretné. Hogy ne a mi elgondolásunk valósuljon meg, mert lehet, hogy nekünk is vannak vágyaink, szép vágyaink, de nem biztos, hogy egyezik a valósággal, a kivitelezhetőséggel. Ezen talán a legjobb kifürkészni, megismerni Isten akaratát, hogy ebben a megváltozott világban, a megváltozott körülmények között mi hogyan tudnánk valóban tökéletesen átadni a krisztusi üzenetet és a keresztény egyházi közösséget megvalósítani.
0: Imre atya a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is további isteni áldást kívánunk a lelkipásztori szolgálatára és a magyar közösségek ápolására. Isten áldja, nagyon szépen köszönöm az interjút.
1: Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

Juhász Imre atyával, a passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosával készített interjúnkat hallották.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szent Györgyi stúdiójából. Elérkezett az ima szándékok fogadásának az ideje. A mikrofonoknál
1: Gyulai Éva
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Hamarosan az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, melyet felajánlunk a háborúk megszűnéséért, a világ békéért, Szentatyánkért, Leopápáért, püspökeinkért és papjainkért, a keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért. Felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, testi, lelki és szenvedélybetegekért. Imádkozunk a magányosokért, egyedülélőkért, a keresztény családokért, fiataljainkért és az úton levőkért is. Hálával imádkozunk önkénteseinkért, munkatársainkért és támogatóinkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket, és imádkozunk elhunyt önkénteseink, családtagjaink, barátaink lelki üdvéért. A kedves hallgatók hívhatnak minket a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös számokon. Írhatnak üzenetet a 0758 420 555-ös számra, vagy pedig az interneten keresztül a www.mariaradio.ru honlapon az ima szándék gombra kattintva hagyhatnak üzenetet. Megkérjük kedves hallgatóinkat, ha élőadásba kerülnek, a háttérben a rádiót szíveskedjenek lehalkítani. Már is egy kedves hallgatót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Ezt rózsafűzét és a Szent Misét szeretném felajánlani hálából a kaput kegyelmeké, a gyógyulásomért, Mária Rádió fennmaradásáért, a családomért, az egészségükért, halottaim lelki üdvéért, minden betegért és a bűnök bocsánatáért. Köszönöm szépen, hogy megtetszettek hallgatni. Kívánok Istentől megáldott szép délutánt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenekké, amen. Köszönjük szépen a hívását, együtt imádkozunk Önnel.

0: Közben érkeztek üzenetek is. Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, az unokám zarándoklatáért, valamint a férjem örök nyugalmáért ajánlom fel, köszönöm.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a családi békéért, magamért, páromért, a kisebb fiamért, egészségünkért, és arra kérem a szűzanyát, hogy óvja meg a fiamat, kéri, járjon közbe az ő szent fiánál, hogy a nagyobbik fiam térjen jó útra, és kerüljön egy jó lelkitárs az életében. Kérlek, vigyázz ránk, Uram, szűzanyám, bízom benned.
0: A rózsafűzét és a héten elhangzó összes imád szent misét felajánlom a férjem gyógyulásáért, mert nagyon beteg. Az unokám sikeres vizsgájáért, a másik unokám munkahelye elrendeződéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért és a rádió munkatársáért, és a világ békéért is imádkozom. Köszönöm szépen, írta Ilonka Szamosújvárról.
1: Minden imát és szentmisét és rózsafűzért felajánlok hálából. Édesanyám lába gyógyulásáért, a Mária Rádió összes dolgozójának, és minden betegért és a családomért is imádkozom.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom a családomért, Isten fizesse.
1: Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani hálából a sok kapott kegyelemért, jó magam és a párom egészségért, lelki békéért, halottaimért és minden emberért. Köszönöm az imákat, írja egy kedves hallgatónk.
0: A rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, fiam sikeres vizsgájáért és egy párkapcsolat helyreállításáért.
1: Közös imát szeretnék kérni magamért, a rákból való gyógyulásért és a holnapi nap jó eredményeiért, hogy jó eredményt kapjak kezelésemmel kapcsolatban. Áldást kívánok mindenkire. Egy kedves hallgatót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló, dicsérkessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki amen.
2: Sok szeretettel szeretném köszönteni ez a szép délután magukat. Szeretném köszönteni a családomat. Adjon a drága Isten mindjártnak erőt, egészséget, szeretetet, hittet, és a drága Isten segítsen meg három nagy fontos dologért, és a Szent István templomba a híveinknek megyesen kívánok mindegyiknek erőt, egészséget, hittet, szeretetet a papjainknak is, és a halottainknak havadon az egész rokonokért, és megyesen pedig az egész havadi rokonaink, megyesi rokonokért. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy megtetszettek hallgatni, és szép délután kívánok maguknak, és nagyon kedvesek, a hangjuk is nagyon szép, és sokat hallgassuk a Mária Rádiót.
1: Köszönjük szépen.
2: Például most már azt mondják, hogy nem jó dicsekedni, de ez van. És György Annának kívánok sok-sok erőt, egészséget és türelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindereki amen, köszönjük szépen a hívását, és imádkozzunk mindezen szándékokért.

0: Rózsafüzért önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával.
1: Egy kedves hallgatót köszöntünk, hallgatjuk önt. Szeretettel köszöntjük.
2: Halló.
1: Halljuk önt.
0: A háttérben tessék kikapcsolni a rádiókészüléket.
2: Halló, kérdezzék a Jézus Krisztus.
1: Mindöröki, amen.
2: Kedves Tündike, meg akarom kérdezni, hogy mikor tetszik dolgozni.
0: Én most is. És
2: jó,
0: ma este 10-ig.
2: Tudom, azért nyitom fel, de beszeretném vinni valahogy a percsőt.
0: Jó, tessék behozni Katica néni, vagy beküldeni valakitől, az talán könnyebb lesz, hogyha...
2: Jó, jó. Köszönöm szépen, Isten fizesse.
0: Jó Isten áldja Katica néni, köszönjük a szolgálatát.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért, a gyermekeim és unokáim egészségéért, és hálából mindenért köszönöm az imákat. Egy kedves hallgatónk írta.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom a családomért.
1: Imád kérek, hogy a testvérem és a felesége legyenek türelemmel és bizalommal egymás iránt.

0: imádkozom önökkel a mai rózsafűzért, a közös elhalt lelkekért és a betegekért, családom jó szándékáért, a szeretetért, a daganatos betegekért, hogy a Jóisten adjon kitartást a kereszt hordozásában, ajánlom a családomért, Gyimesből egy mindennapos hallgató írta.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a lányomért, a vejemért és a kisunokámért, hogy érjenek haza egészségesen Görögországból, írja egy kedves édesanyám.

0: Mária írja Gyergyóból e-mailben, imád szeretnék kérni testvérem lelki békéért, legyen erős-e ezekben a nehéz napokban, hetekben. Köszönöm.
1: Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatót. Halló? Élőben van a kedves hallgató, lehet mondani a szándékot.
0: Megszakadt ez a kapcsolat. Bátorítjuk a kedves hallgatót, próbálkozzon újra.

0: Közben még érkeztek üzenetben imakérések, ezekből osztunk meg néhányat. A rózsafüzért szentmisét felajánlom minden hozzám tartozó elhunytért, de elsősorban édesapámért, akinek ma van halálának 6. évfordulója, adjon a Jóisten örök nyugodalmat neki. Rozália írt a Csíkból.
1: Gyermekeinkért ajánlom fel a rózsafűzért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, egy édesanya kéri az imát. És egy kedves hallgatót köszöntünk, halló itt a Mária Rádió. Élőben van a kedves hallgató.
0: Hogyha hall bennünket, akkor hozza meg a... Valami történt.

0: ezt a rózsafüzét, és az összes imát felajánlom testi és lelki gyógyulásomért, bűneim megbocsátásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, és a szüleim gyógyulásáért. Egy mindennapos hallgatónk, Lajos írja Svájcból, és kérje az imákat. Köszönjük szépen! Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Élőben van a kedves hallgató.
1: Sajnos nem sikerül a kapcsolat, ezért a kedves hallgatót bátorítjuk, hogy próbálja újra, de hogyha kapcsolt, és hogyha hall bennünket, akkor a háttérben a rádiót kapcsolja ki, vagy nem tudom, hogy miért nem sikerül. Még egyszer próbálkozik.
0: Halló, itt a Mária Halló. Rádió. Hallgatjuk Önt. Mindereke, amen.
2: Szeretném a mai szándékomat minden nap. Én a szándékom, barátom, ismerőseim, és Gábor atyáj, szülászom, nyolóútom, szabít.
0: Mindereke, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk Önnel.
1: És egy utolsó üzenetet is megosztunk. Minden imád szent misét, rózsafüzért felajánlok hálából Kápolnás faluba, Gergely emese, lelke üdvéért, a Jóisten nyugtasson az anyaföldben, nyugodj békében Jézus Mária szent nevében, Isten fizesse. És van még egy hallgató, megpróbáljuk kapcsolni.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
3: Üdvözlesszék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenek, amen.
3: Én is felajánlom azt a rózsafüzért, mind az egész rózsafüzért ajánlom a magyar nemzeti, amelyik ma már hallottok azok a rózsafüzérek, imádkozok Önökben, és megszeretnék emlékezni a testvére, mondta Margit László, akit a Jóisten nyolcsata, hogy elkészólította a haza a hazába, és meg ajánlom a családomért, a békéért, a szeretet és a háború megszűnéséért, és Önökért is, hogy tudjanak fogadni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Önökkel imádkozok mindig.
0: Mindenekkel, amen, köszönjük szépen a hívást.
1: Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő, hívjuk Önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be az imába is. Az örvendetes rózsafűzért fogjuk imádkozni a négy falusi önkéntesekkel és a rózsafűzért csoport tagjaival együtt. Ezúton is köszönjük az ottani önkénteseknek és a plébános úrnak a támogatását. A mikrofonnál
0: Gyulai Éva
1: és Görgényi Tünde fogadták az Önök imakéréseiket, imaszándékaikat.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancilus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus egyháza, a szentek közösségén, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, a Úrban neveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyúsz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, a Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítsen.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítsen.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kukor tüdétől, vidd a mennybe a lelküket, kivárd azokat, akik a legjobban rászorulnak, izgalmaznak. Amen.
1: Az őrvendetes Rózsa Fűzér első szentitka, akit te szentfűz a Szentlélektől méhezben fogantál. Miután az angyal közölte vele, hogy Jézus anyja lesz, Mária így válaszolt neki. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentül, a Szentlélektől fogantál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentül, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk urájának meg.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, a Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentül, a Szentlélektől fogantál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélek fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja,

teljes, a kúrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szemszűz, a Szentlélektől fogantál.

0: ami a kegyelemmel teljes, a túlban nevered. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Aranyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, a túlban neveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten.

0: Üdvözlégy Mária, a kegyelemmel teljes, az Úrban neveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézus, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kopor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, kiváld azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az örvendetes József tűzér második szentitka, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatva méhezben hordoztál. Erzsébet köszöntése. Boldog vagy te, aki hittél, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott nekem. Mária erre itt volt,

0: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjon megváltó Istenedben.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halál óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imád hozzád életünk bűnösökért, most és halálunk uráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: gyerekeket, kivált azokat, akik a legjobban rászorulnak hivalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szentika, akit te szentfűz, a világra fűzér. Mária megszülte elsőszülött fiát, pólyába takarta őt, és jászolba fektette. Az angyal így szólt a pásztorokhoz. Nagy örömet hirdetek nektek, ma megszületett az üdvözítő.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk.

0: és az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, akit te szentsűz a világra szintén.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szentünknek, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk korájában, amen.
0: Üdvözlj, mint Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, akit te szentsűz a világra szintén.

0: és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a tenyérnek gyümölcse Jézus, akit te szentsűz a világra szültél.
1: Asszonyok!

a kegyelemmel teljes, a zúvanta veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.

a kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Jézus a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent a világ.

0: kegyelem már teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a tenyérnek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a világra szűté.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzát érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
0: Üdvözlünk Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a tenyérnek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szűntél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk urájának meg.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a tenyérnek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szűntél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában meg.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a tenyérnek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szűntél.

0: Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, és én is mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, kiváld azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az őrvezetes Józsa fűzér negyedik szentika, akit te szentül, a templomban bemutattál. Mikor pedig elteltek a tisztulás napjai, Mózes törvénye szerint felvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Látva a gyermeket, az ősz Simeon így imádkozott. Most bocsásd el, Uram polgára, a te ígéd szerint békességben, mert látták szemeim a te megváltásod. Máriához pedig így szólom. Jel lesz ő, amelynek ellene mondana, és a te lelkedet is törjárja át.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben volt, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyél meg a te akaratod, amint a mennyben, így a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, akit te szentsíz a templomba bemutattál.
3: Az Úrban, Mária, Istennek szent anyja,

legnagyobb fegyelemmel teljes, az úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te fenszűz a templomba bemutattál,

Üdvözlél, Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent

Jó, kegyelim már teljes, amit mondtál vele. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottak, amiért ment gyümölcse Jézus. Akit te szent szülatánunkba bemutattál, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk üdösökért, most és halálunk koráján. Amen. Üdvözlünk, Mária, kegyelünk már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűzatárnyomban bemutattál, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen. Üdvözlőj Mária, kegyelőd már teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűzatáblomba bemutattál, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is koráján. Amen. Üdvözlőj Mária, kegyelőd már teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent

0: Sami út van bevele, áldott vagy tál az asszonyok között, és áldott a te mérdben gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, mindenben kezdetben, most és mindenkiben. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennyben a lelkete, kivárd azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra, amen.
1: Az őrvendetes rózsafűzé 5. szent titka, akit te szentfűz a templomban megtaláltál. Amikor Jézus 12 esztendős lett, fölmentek minnyáján Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Amikor elteltek az ünnepnapok, és már visszatérőben voltak, Jézus ott maradt Jeruzsálemben, és nem vették észre a szüleit. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, hogy megkeressék. Mária sírva kereste szeretetű gyermekét, majd 3 nap múlva megtalálták őt a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezte őket.
0: Mi a szemünk, aki a mindenben vagy, szentéltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, itt a földön is. Minden napi kenyerünket, adj meg ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Szent Mária, kegyelemmel teljes az útban szerelet, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentfűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk. Amen. Szent Mária, kegyelemmel teljes az útban szerelet, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentfűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk uráján. Amen. Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban szeretett, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentfűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentfűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, akit te szentfűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szempontja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk korája. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem, mert teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Amit te szentjük a templomban megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk után. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem, mert teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, amit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk utára. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem, mert teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem, mert teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, kiválaszt azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária,
0: édesanyám, eljött már a te urád, csak egy szót szólj szent fiatnál, és megmenekül a világ. Rózsa fűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos tűzanyám. Amen.
1: Hatalmad alá futunk.
0: Istennek szent anyja, könyörgésünket meg neves szükségünk idején, hanem oltalmad meg minket minden befedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, Krisztusollók, engedd fel meg nekünk szent fiatnak, ajánlj minket szent fiatnak, mutasd be minket szent fiatnak. Amen.
1: Emlékezzél meg,
0: ó kegyes tizanya Mária, soha sem lehetünk hallani, hogy te valaki magára hagytál volna, aki oltalmat kérte, és segítségül hozzá folyamatot. Én bízom, hogy lelkesítve, sietek hozzád, ó szüzek, szüzek, tisztaságos anya, hozzád fordulj, és mindenkerül, én szegény bűnös csodálok a ház. Ne lesz meg könyörgésemet, ó anya, a török ígynek, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
1: Tisztülője Istennek,
0: engedd, hogy kiel legyek, kiel élet halálban, kiel jó és bal sorsban, kiel küzdve, szenvedve, kiel most és örökbe. Tisztülője Istennek, engedd, hogy kiel legyek, Anyám, bennem bízok és remélek, anyám, te utánad evedek, anyám, te jóságos segelmed, anyám, te hatalmas védelmed, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts vezetni, Isten, miért segíteni, ó, hatalmas, akarsz segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes, anyám, te vagy a kegyelmet, szomorú a vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földre mények is mennyed édessége. Ígérte még segélyedet hasztalanul, kitávozom tőle meghallgatatlanul. Azért, mint a kutató minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben, biztosan állítom életben és halálban. Mária mindig segít minden balsomban, azért hiszem és meghallok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fenn a szívbe, szűszülője Istennek, engedd, hogy ilyen legyek, ilyen élet halálban, ilyen jó és balsomban, ilyen tűzbe szenvedve, ilyen most és örökre, szűzülője Istennek, engedd, hogy ilyen legyek. Amen.
1: Most segíts
0: meg, Mária, ó, irgalmas südanya, keservét a hónap bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törít meg. Bői Mári gyermekidnek, nem te soha nem erőbnek. Mutasd meg, hogy anyagod, most segíts meg Mária, ó, irgalmas tudalma. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Krisztus. Szentmisét közvetítünk a Mári falui Szent Imre plébánia templomból, amely egyben a 2004. június 20-án pappá szentelt évfolyamtársak hálaadó szentmiséje is. A szentmise főcelebránsa Stanko Attila, dunakeszi plébános, a szent beszédet mond Jánosi Szabolcs, apátfalvi plébános, koncelebrálnak Gál István Attila, fogarasi plébános, Karácsony Tibor, a Mária Rádió műsorvezetője, Tamás Barna, székelyudvarhely, Kis Szent Terész plébánia plébánosa, László Rezső, csíkcsicsói plébános, György Mihály Levente, Csíkszent Miklósi plébános, Madarász Attila, Csíksomjó Csobotfalvi plébánosa, Vojkulescu Krisztián, vulkáni plébános, Sebestyén Ágoston, helyi plébános. A kántori szolgálatot Tamás László kántor látja el. Jelen van Csata Miklós évfolyamtársuk is. Kérjük, kapcsolódjanak be a szentmisébe. Imádkozzunk egymásért, hívek a papokért, papok a hívekért.

0: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves osztálytársakat, akiket 2004. június 20-án szentelt pappá Jakubinyi György érsekatya. Azokat is köszöntöm, akik nem tudtak eljönni. Hát nagy az évfolyam, mondtam, vasárnap is. Hál' Istennek, úgyhogy nem egy-kettő. Hát kettő, hogyha leül, akkor már találkozott. Viszont mi elég sokan vagyunk. Szeretettel köszöntünk. Érezzétek jól magatokat. Isten hozott.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mécs László, csak ennyi az egész. Igen, lehettem volna boldog én is. Az én utam is éppen arra vitt. A kert elébe értem, mely reám várt. Szerelem, rózsák édes mámora. Gyümölcsfák, csend, családi tűzhely. Szántásvetés humuszban, szerelemben. Írtásoltás fákban, gyerekszívekben. Leány hajszálon függött az aranykulcs. De megfordultam. Nem tudom miért. Én nem vagyok hős, nem vagyok erős. Nem tudtam, hogy mit rejt a másik út. Hogy mi a cél, és mi a harc a célért. Hogy mit keresek itt, a másik úton. Csak megfordultam. Ennyi az egész. Csak annyit tudtam, valaki szeret. Valaki nagyobb minden boldogságnál. Minden csendnél, minden szerelemnél. Nagyobb az égnél, és nagyobb a földnél. Tudtam. Szeret. És ennyi az egész. Hagytam magam szeretni, mint a gyermek, a Jézus Krisztus ember ideája. Hagytam magam vezetni, mint a gyermek. A gyermekben nincs cél, nincs hősiesség. Csak megy, ha küldik, nem tudja, hogy miért. És küldtek, mentem. Csak ennyi az egész. És jártam, mint a többi vándor. Fecskét kérdeztem, és fülemüléket. Mi nem szántunk, mi nem vetünk. Mi nem szövünk, mi nem fonunk. Mégsem vagyunk mi céltalan csavargók. Mi hozzuk a tavaszt, s a dalt. És vándoroltam. Ennyi az egész. Van úgy, hogy játéklovacskát kapok, s játékekécskét nyomnak a kezembe, s játékköténkét is kötnek elémbe. Teleszórják furcsa, új magokkal, hogy betegessek hetetét határon. És játszadozom. Ennyi az egész. Aranypuskát, aranykardot kapok. A világosság játékfegyverét. Harcolnom kell a hétfejű sárkánnyal, sötét magammal, s a sötét világgal. Sötét sátánnal, és sötét pokollal. S néha, mintha varázs volna rajtam,

Kedves évfolyamtársak, kedves Márifalvi, kedves hívek, a Mária Rádió hullámhosszán keresztül bekapcsolódó kedves hallgatók, Krisztusban szeretett testvéreim! 22 esztendő bizony az egy elég hosszú idő. 22 esztendővel ezelőtt, ahogy hallhattuk a bevezetőben is, a Guszti papbácsi bevezető gondolataival, hogy ezek a fiatal emberek elindultak egy olyan úton, amely, ahogy hallhattuk a kántor úr tolmácsolásában, pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint egy életre szóló hivatás és egyben küldetés. És ha végignézünk így, hogy mit is jelent 22 év, elegendő, ha felidézzük, hogy ki mit tett egy éve, két éve, három éve, öt éve, tíz éve, 22 éve, vagy még több, mert némelyeketeknek nem 22 éve tart ez az ismeretség, hanem még a szeminárium éveket is odaszámolva 6-7 év, vagy a kántoriskola évei, ez már több mint 30 esztendő. És az már nem semmi. 30 év, és abból 22 esztendei papi szolgálat, az bizony egy olyan szép hivatásnak a tükröződése, amelyre a Jóisten meghívott bennünket, mint minden papot, és amelyre egyszer kimondtuk az igent, és azóta is nap mint nap igyekszünk ennek hűséggel megfelelni. És 22 év. Hogy néztünk ki 22 éve? És hogy néztek ki most, rondán? 22 év alatt egyedül én maradtam, milyen szép és csinos, mi voltam 22 éve. De 22 esztendő bizony meglátszik az emberen. Hát némelyeketeknek kevesebb a haja, nagyobb a térfogata, több a ránca, több az ősz hajszála. De alapvetően, és amint nagyon, de nagyon kérem, hogy értékeljenek mindig, nem csak a saját papjukban, minden papjukban humoruk az van. És ahhoz, hogy egy pap jól tudja végezni a szolgálatát, ahhoz bizony kell egy jó adag humor is, és kellenek hozzá lelkes hívek, lelkes nyájnak a tagjai. Tőlem mindig meg szokták kérdezni, hogy hány híven van. Én mindig mondom, hogy remélem, hogy egy se. Én bízom benne, hogy az én plébániámon csak az Úr Jézusnak vannak híve, és a papnak nincs. Tehát alapvetően itt mutatkozik meg, hogy mit is jelent papnak lenni. Pásztor vagy. És egy pap, nagyon jól tudjuk, és önök is tudják, nem a saját kényelmét, a saját önközpontuságát kell, hogy szolgálja, hanem azokat a lelkeket, azokat a báránykákat, itt jelen esetben a kedves Márifalviakat, de egy papnak, lelki pásztornak feladata, küldetése, hivatása, hogy a rábízott lelkekért feleljen Isten előtt, és vezesse őket a mennyország felé. Van a nyáj, a pap is a nyáj része, csak őt éppen előre tolták, hogy ő megy elő. Ő mutatja az irányt, őt kell követni. Mindig, amikor a hivatásról van szó, én ezt többször is hangoztatom, hogy kérjük is, jó leső érzés, várjuk is, és nagyon hálásak vagyunk, hogy imádkoznak a hívek papi hivatásokért, de a papi hivatás alapja a családi hivatás. Mert a papot is, mikor megszületett a gólya, egy családba hozta. Mi is ugyanúgy,

0: Beleszülettünk egy családba, édesapánk, édesanyánk, testvéreink mellé. Ott voltak követendő példaként a nagyszüleink, a szüleink, testvéreink, az akkori tisztelendő urak, a nevelőink. Nagyon, de nagyon sok embernek a példa mutatására szükség volt ahhoz, hogy mi ma itt legyünk. Ez nem a mi érdemünk. Nem úgy születtünk, hogy a honunk alatt volt a papi diploma, hanem alapvetően sokuknak az imájára volt szükségünk. És ezt az imát kérjük továbbra is. Ez úgy van, mint abban a történetben, hogy tudják, az a néhány év, állítólag Sepsibükszárdon mondtam egy vicces prédikációt, és Kusztia papbácsi megkért, hogy most is mondjak, de nem merem, már állítólag édesanyám is hallgatja misét a rádión, és megígértem édesanyámnak, hogy visszafogom magam. Becsó. És ez ott van, mint a történetben, amikor a papbácsi tartja a hittanórát. És kérdezgeti a gyerekeket, hogy mi szeretnél lenni, a nagy leszel. Én orvos. Én szabó. Én szakács. Én ez, meg az, meg az. És egyik kisfiú mondja, ő papa szeretne lenni. Fú, ízik a mája papnak, hogy fú, de jó, végre. Bizonyára olyan jó példát mutattam. És ugyan bizony, mi szeretnéd a pap lenni? Hát az én pap az nem dolgozik, soha nem csinál soha semmit. Hát fiam, hát most éppen mit csinálok? Hát hittanórát tart. És az nem munka? Hát az nem munka. Tehát néha van ez a képzet, hogy a pap egész nap ül otthon, nem csinál semmit, lógatja lábát, és aztán az hú, de szép és jó hivatás, ez már vonzó. Hát nem. Önök a megmondhatói, hát bizony nem úgy van. Az a sok ima papjaiknak a szolgálatán keresztül térül meg. És meg is kérdeztem Szentmise előtt, hogy adott-e Mári falva papokat? Igen, adott. Tehát, hogy ennek a templomnak a teleimádkozott falai nem csak, hogy elindítottak innen Mári falváról is papokat, hanem meggyőződésem, hogy példamutató édesapákat, édesanyákat, nagyszülőket, nevelőket, és olyan példamutató lelkipásztorokat, akiknek a példamutató élete az ebben mint egy irányvonal volt, világító jel számukra. S hallhattuk a mai evangéliumban, hogy ehhez mi kell? Alázat. Bármilyen hivatást gyakorolsz, az alapja az alázat. Ha nincs benned alázat, pakolj össze, és menj haza. Két nap múlva fogjuk ünnepelni keresztelő Szent János születését, aki mindig is a megváltó előhírnökének nevezte magát. És amikor megkérdezték tőle, hogy mi is az ő feladata, ő elmondta, hogy utat mutatni ahhoz, hogy ő nagyobbodjon, és ahhoz, hogy én kisebbedjem. Ez az alázat. Akár pap vagy, akár édesapa, férj, feleség, nagyszülő, tanár, szabó, földműves, bármi vagy. Ha úgy végzed, és úgy adod tovább az Isten adta tehetségedet, képességeidet és tudásodat, hogy nem a magad nagyobbodását, hanem a rád bízottaknak a nagyobbodását helyezed első helyre, még akkor is, ha az azzal jár, hogy te ez kisebb leszel, akkor nagyon jó úton jársz. És én kérem, hogy ebben ne szűnjenek meg továbbra is imáikkal támogatni bennünket. Köszönet és hála mindazért, amit eddig kaptunk, nem csak itt Mária-falván, hanem azon egyházközségekben, ahol mi is szolgálunk, vagy eddig szolgáltunk, vagy ezután fogunk szolgálni, és hála és köszönet mindenkinek, élőknek, elhunytaknak, akik bennünket eddig a napig elsegítettek. És adja jó Isten, hogy az ő akarata szerint még további lelkipásztorokért, szerzetesekért, de nagyon jó, erkölcsös édesapákért, édesanyákért, szülőkért, nagyszülőkért is fohászkodjunk, és ebben legyünk közösen mindannyian Isten akarata szerinti az ő előhírnökei. Amen.
1: Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük.
2: Add, Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és az örök üdvösségére használjuk.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jó szívűséget és a türelmet.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat.
3: Kérünk téged, hallgass meg
1: minket. Kérünk Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal és kísért segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségedelbe is fejezzük, Krisztus, ami Urunk által.
4: Amen.

0: Imádkozzatok, testvérem, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házja vár.
0: Istenünk, Te úgy akartad, hogy papjaid vállalják az oltárnak és a Te népednek szolgálatát. Ennek az áldozat

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
1: Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely érsekkel, László segédpüspökkel és az egész papsággal együtt.
2: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékunk vagy ő, hanem csak egy szóval mondd, és így megjött az ő

0: csak egy percet. Tudják a kedves évek, hogy nem szoktam húzni az időt. Mindenikünk nem érkezett ide, azért maradt meg virág, meg ajándék, de azok majd hónap megkapják. Köszönjük a szentbeszédet Jánosi Szabolcsnak, ő vásárhelyi születésű. És köszönjük szépen Stanko Attilának, hogy bemutatta a szentmisét. Nagyon szépen énekel. Ezt ne kérjék rajtam számon a kedves hívek aztán vasárnap, hogy próbáljak meghasonlulni hozzá, mert neki ebből doktorátusa van már, mint zenéből, és karnagyi...
1: Miféle?
0: Diploma. Úgyhogy nyomába soha nem fogok lépni. Én azt hiszem, hogy akik itt voltak, nem egy mindennapi élményben volt részük. Hálásan köszönöm a kedves híveknek, hogy eljöttek és megtiszteltek. A Mária Rádiótól pedig most már tényleg elköszönünk. Ezt Tibi atya kellene megtegye, tehát ő minden napot dolgozik. Köszönjük szépen, hogy közvetítettek, és köszönjük szépen, hogy elmennek. Kívánok a kedves híveknek áldott szép estét.
2: A Mária Rádiói az utolsó szó. Annak idején azon izgultunk vizsga előtt, hogyha bemegyünk, mit mondunk, hogyan felelünk, milyen tételt húzunk ki. Most lassan egyesek oda kerülünk, hogy lassan elfelejtsük, mi menjünk be a konyhába, ugye, Guszti? Annak idején volt egy nagyon jó élményünk Guszti atyával. A legkönnyebb tantárgyból, fogadásból megbuktam. Guszti atyával fogadtam. És az egész teológia minket röhögött, hogy mi... Illetve engem, igen. Most nem kell megbotránkozzanak a kedves hallgatók, de ez valóban így volt. És nagyon jó élményekkel jöttünk ide, vagyunk itt, és az osztálytársaim nevében. Ugye a hála a szív megnyilvánulásának, az egyik legnagyobb megnyilvánulása a szívnek a hála. És ezzel a hálával szeretném az osztálytársaim és a rádió nevében is megköszönni, hogy itt vagyunk, és megszervezted, és megszervezed ezt az osztálytalálkozót. Isten áldása kísérjen további útadon. Majd a pénzről beszélünk a végén. Köszönöm szépen.

Szent misét közvetítettünk Máréfalváról, a Szent Imre plébánia templomból. A Szent mise fő celebránsa Stanko Attila dunakeszi plébános volt. Szent beszédet Jánosi Szabolcs, apátfalvi plébános mondta. Megköszönjük a hallgatóknak, hogy velünk voltak, közösen ünnepeltük. A kántori szolgálatot Tamás László kántor látta el. A mikrofonnál Deményi Molát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozzék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít, tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsis Engyel és Tudóból jelentkezek. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, akik az elmúlt 3 hétben egy életbeszámolót hallgattak, sok bölcs dolgot hallottunk gyakorlati részből, a keresztény életből. Hogy Isten megpróbálja gondját viselni az embernek, de mindaddig, amíg az érzelmek, a világ szelleme uralja, addig úgy elhagyja. És azok a bajok, amelyek közben belépnek az életébe, azok nem éppen Isten rosszasága, bosszúállása vagy büntetése, hanem, hogy testvérünk elmondotta, a saját tévedéseink következménye. És azt lássuk, hogy Isten ezzel a türelemmel kivárja, hogy megismerjük és döntsünk mellette. Testvérünk elmondotta, hogy most már pontosan nem tudom, 5-6 betegségben szenvedett, és egy este, egy érintéssel mindenből kigyógyult, és ezelőtt 20 évvel volt, és azóta is jól van. De az is fontos, hogy ő nem a gyógyulást kereste, nem azért ment el az imásra, mert jó, gyógyulni akar, mert fáj a lába, fáj a válla, vagy egyebek, hanem azért, mert vágyott Isten közelségére. És jóval fontosabb, amikor az isteni valóságot vágyjuk, mint a testi egészséget. Nem rossz, tehát én is hálás vagyok, hogy nem kér bénaságban éljek. Viszont ha nincs bennem, úgy érzem, az Isten közelség uránt iránti vágy nap, mint nap, akkor valahol bizonyos bénaság van az életemben. És ami érdekes volt, az elmúlt héten elmondta a testvérünk, hogy kapott egy üzenetet, amit előre talán teljesen nem is értett meg, de utólag megvilágosodott előtte, hogy az adósságait és a világi életmódban szerzett problémákat meg tudja oldani világi szinten is, ezért egy megfelelő munkahelyet rendelt ki számára. De az is érdekes, hogy ez a munkahely nem kötte le annyira a figyelmét, hogy akkor most csak dolgozni meg nem tudom, ezt kell csinálni, hanem párhuzamosan ima esteket szervezett kint, parkban, padon, uton, és sok emberen próbált segíteni, akik lelki válságban hozzá hasonlóan bajokat, nehézséget éltek meg. Sőt, meg tudta oldani azt is, hogy egy szemináriumban részesüljenek az ottani, szintén így szolgáló hölgyek. Most tovább mennénk a kérdésekkel is. Köszönöm, hogy ismét időt szakítottál, Erzsike. Isten hozott, üdvözöllek.
2: Üdvözöllek én is, és üdvözlöm a kedves Mária Rádió hallgatókat is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Van-e még valami, amit Izraelből úgy tapasztaltál meg, hogy beszeretnél számolni róla?
2: Tulajdonképpen azt szeretném elmondani, ahogy Jézussal való kapcsolatom, ahogy hova tovább szorosabbá vált, ugyanis tényleg nem volt ott nekem senkim. Teljesen Jézusra kellett hagyatkoznom, de ez olyan jó volt, mert mindent meg tudtam vele beszélni. Csodálatos volt, mert hallottam a hangját, tehát szólt hozzám, éreztem, hogy ott van mellettem, éreztem, hogy vezet, és az volt a legérdekesebb, hogy az üzenetben, ugye azt mondta az Úr, hogy én leszek a határ átlépőd, és én várlak ott. Tehát amikor a repülőre, én addig nem ültem repülőre, és mikor felültem a repülőre, azt éreztem, hogy Uram, te tudom, hogy itt vagy, és nekem nem kell félnem. És képzeld el, hogy az ablak mellett kaptam a helyet a repülőn, és mellém leült egy zsidó házas pár, akik románul beszéltek. És végig ők segítettek nekem. Tehát ott a repülőn angolul és héberül beszéltek, én azt nem értettem, de ők mindent lefordítottak, mindent elmondtak. Amikor megérkeztünk a repülőtérre, a Ben-Gurionra, Izraelbe, akkor ugye nekem kellett vegyenek ki új lenyomatot, meg ott beírtak, biztonságiak, igen, és ott is vezettek, de amielőtt beléptünk volna a repülőtérnek ebbe a fogadó részébe, ki volt írva nagy betűkkel, hogy Shana Tova, az azt jelenti, hogy jó évet, vagyis boldog új évet. Akkor volt Izraelben az új esztendő. És a Shana, az év, az nekem nagyon ismerős volt, mert a nyelvek ajándékában nekem ez a szó benne van. És olyan boldoggá tette, hogy Uram, akkor most már tényleg hozzám szóltál, és ők átvezettek egészen addig, hogy a csomagot is segítettek kivenni, és mikor kiléptem a nagy fogadóterembe, ott volt egy tábla, fel volt írva a nevem Tőkés Erzsébet. Tehát, hogy az Úr mindent elrendezett. Az határátlépést, a fogadást, és hogy nem volt, nem kellett félnem, hogy elveszek, vagy nem ismerem a nyelvet, hogy mi lesz. Viszont az is érdekes volt, hogy azért érvényesültem a nyelvtudásommal, mert franciát tanultam én a középiskolában.
1: Oui.
2: Igen, és ott érvényesültem a tudásommal, sőt, meglepő módon olyan dolgokról beszéltünk, például a földrajzról, vagy még politikáról is beszéltünk a családba, és el voltam képedve, hogy olyan szavakat használok, amiket nem tudom, honnan szedtem, de illetve, hogy az Úr adta biztos a
1: igen,
2: szavakat.
1: Van ilyen.
2: És így tudtam érvényesülni azokkal, akik nem tudtak magyarul vagy románul. Jézussal jártam az utat végig, és csodálatos helyekre vezetett el, és embereket vezetett hozzám. Olyan sérült embereket, akik lelki terheket hordoztak. Mindig megkérdeztem Jézust, tehát semmi döntés nem, sem a vásárlásban, sem az utamban, hogy hova menjek. Mindent egyszer megkérdeztem tőle, és mindig választ kaptam. Vagy a Szentírás alapján, vagy hallottam a hangját, hogy na most menj el erre a kirándulást szerveztek, hogy mutassam meg, hogy hol éltem. Tehát végigjártam azért Izraelt.
1: Hát igen, nagy kegyelem, amikor tényleg az ember fizikailag is ott lehet egy olyan helyen, ahol Jézus
2: élt. Igen,
1: Jézus
2: a keresztút volt az egyik legszebb és legkeményebb dolog, amikor legelőször elvittek ott az asszonyok, mert nem tudtam hova kell menni Jeruzsálembe, elvittek, és hát akkor felmentünk a Golgotára, de nem találtunk meg minden állomást.
1: Nincs meg minden állomásom, ugye?
2: Hát...
1: Azért nincsen megbocsás meg, mert időközben ugye 70-ben lerombolta Titus Jeruzsálemet, tehát az újjáépítésnél már nem azok az utcák voltak, de az állomásoknál is vannak.
2: Hogy a táblák azért úgy megvoltak. Van, úgy,
1: a 9. táblák igen megvan.
2: Igen.
1: Viszont nincsen külön a uta a Jézus megfosszák ruháitól.
2: Igen, tehát, igen, fent hát nincs. Igen.
1: Ezeket nincs.
2: És az volt a legszebb, hogy egyszer tiszta egyedül felmentem Jeruzsálembe, és mondtam, hogy Uram, én most veled akarom végigjárni a keresztutat az elsőtől egészen a Golgotáig. És ahogy bementem a damaszkuszi kapun, mondja, hogy térjél jobbra. És én eltértem jobbra, és ott haladtam, és ott találtam meg az első és második állomást. És bementem oda az udvarba, ti is jártatok biztos.
1: Igen.
2: Az nagyon mély volt, és Jézussal végigjártam. Tehát minden állomást megtaláltam nagyjából. De amikor a negyedik állomásnál bementem ott a szűzanyával, mikor találkozik Jézus, bementem a kápolnába, és ki volt téve az oltári szentség. Hát én olyan boldog voltam, mert Izraelbe sehol nem láttam oltári szentséget kitéve. Tehát, hogy nem volt nekem úgy alkalmam, hogy oltári szentség előtt imádkozzak. És amikor felértem a Golgotára, 3 óra volt. Felértem a megfeszítés helyére, és ott találtam egy térdeplőt, oda letérdeltem, és emlékszem, hogy jöttek, mentek a zarándokok, ugráltak ezek a kicsi fényképezőgépekkel, minden. És mondtam, hogy Uram, halkíts lesz, csendesítsd el, mert én most az irgalmasság rózsafűzérét szeretném elimádkozni.
1: Csendben és békében.
2: És egyszerre olyan csend lett, én elimádkoztam, mikor kinyitottam a szemem, hát nem láttam senkit, egy szerzetes pap ült a padon, a fal mellett, felálltam, és odaültem melléje, és megszólítottam románul.

0: hanem hogy az Úr megérint minket.
1: Igen, a lélek jelenlét mondjuk az átjárja, úgy, ahogy téged átjárt, igen, az első találkozón, amikor bejöttél és sírva fakadtál, úgy te sem éppen az igettél, amit ott kaptál, úgy ez megtörténhetik másokkal is.
0: De hogy így hívja fel az Úr a figyelmemet, hogy ne ítélkezzek, és nem mondjak semmit, hogy kit, hogy
1: ne legyen elvárásod, hogy mások magatartás véren normális.
0: Pontosan.
1: Jézus,
0: na, és akkor úgy megvilágosodott előttem, hogy húha, vigyázzak.
1: Mennyi időt voltál Szentföldön?
0: 7 évet.
1: És akkor minek következtében jöttél haza, vagy mit történt velem?
0: Hát nem, aztán az adósságaimat, hogy kifizettem, utána még, hát végeredményben 3 családnál szolgáltam, de az utolsó, az nagyon, nagyon nehezen tudtam hazajönni. És nem mondjam, hogy 3 háborút éltem át.
1: Igen, ott vannak.
0: A félelmeivel, illetve nem is tudom, egy alkalommal éreztem egy nagy félelmet, amikor egy rakéta a lakásunk fölött száguldott el, mi ültünk a lépcsőházba a 2. emeleten, és azt éreztem, hogy a halál lelke meg legyintett.
1: Igen.
0: Igen. Viszont az Úr annyira vigyázott rám, ahogy mondta, hogy a lépéseimre is vigyáz. Tényleg annyira vigyázott, úgy ügyelt rám, hogy el ne tántorodjak.
1: Hát igen, mert megpróbálódás a Szentföldön is van.
0: Igen, igen, mert ott volt azért egy olyan közösség, amelyik azt mondtam, hogy na ez a pletykapad. Hát a pletykapad nem kell nekem, kell a imapadot csinálok.
1: Miután hazajöttél, mi, hogy folytattad az életedet?
0: Hazajöttem, és hát az első dolgom volt, hogy a lakásomat rendbe raktam. Hogy azért, hogy békességbe tudjak lenni. De még volt szolgálatom Németországban, és még azt akarom elmondani, hogy azért a Mária Rádió nagy-nagy segítségemre volt. Tehát én például Izraelben nem magyar misét nem hallottam. És a rádión keresztül, tehát állandóan a fülembe volt a fülhallgató azért, hogy ne zavarjak mást, és a telefonomról állandóan ment a Mária Rádió, és olyan jó volt, mert tanításokat hallottam, szentmiséken tudtam részt venni hétköznapokon is, meg a tanúságtételeket hallgattam, bekapcsolódtam minden imaestbe, hogy nem szakadtam el teljesen, de nem volt könnyű. Nem volt könnyű olyan szempontból, hogy a családomból, meg az ima közösségem nagyon hiányoztatok. Nagyon.
1: Mi megvoltunk, igen, csak távol.
0: Nos, akkor mikor hazajöttem, hát Németországban van egy barátcsaládom, és felhívtak, hogy nem vállalnám el az édesanyjukat gondozni 2 hónapra, mert szabadságra jött, aki vigyáz rá. És akkor elmentem. És amikor beléptem az ajtón, a néni ült az ágy szélén. Ránéztem, és Jézust láttam a tövis koronával, ahogy így le volt hajtva a fejecskéje. Hát akkora szeretet fogott el engem iránta. Én akkora szeretettel ápoltam és gondoztam, hogy a néni megtért, meggyónt 50 év után.
1: Halleluja!
0: Igen, és szentségekkel ellátva halt meg.
1: Na, hát ez igen.
0: Hallgattuk a Mária Rádiót, minden szentmisét meghallgattunk. Este hallgattuk a találkozókat, kedden, szerdai találkozókat, és olyan hűségesen hallgatta, ha találtam beszélni, hogy szólt a telefonom, vagy beszéltem, azt mondja, hallgass, nem hallod, hogy szent mise van, nem szoktak ilyenkor beszélni. Hát nagyon aranyos volt, igen. Tehát ilyen igen. Szolgálataim voltak.
1: Miután onnan hazajöttél, mivel folytattad?
0: Hát még volt szeretett szolgálatom, ugyanis a plébánia.

0: plébánián, itt a Szent József plébániánra kértek meg, hogy vállaljam el a szakácsnő
1: konyhai
0: szolgálatot, igen, és az volt a legérdekesebb, hogy én életemben nem szerettem főzni. Egy időben nem is tudtam.
1: Akkor aztán,
0: megtanultam Izraelbe, ugye akkor ott aztán sok olyan dolgot megtanultam, amit, és bátorságot kaptam, hogy bátran, nyugodtan fogjak neki. És itt a plébánián, hát ez egy csodálatos, majdnem 3 év volt, hogy olyan ételeket főztem, amit addig sose, és mindig nagyon finom volt.
1: Ezt akartam mondani, hogy ehető volt az étmenet?
0: Ehető volt, és mindig áldást kértem, mondtam, uram, valami hiányzik belőle, akkor légy szíves, te pótolt, hogy íz legyen, finom legyen, hogy örömük legyen, akik esznek.
1: Igen, említetted, hogy 3-szor voltál, tehát volt férjed, volt élettársad, meg minden. Nem kívánkoztál többet vissza ilyen kapcsolatba?
0: Nem, ugyanis egy alkalommal egy szent misén énekeltük azt az éneket, hogy a szívemet átadom én. És mondtam, hogy uram, én a szívemet neked adom. És volt egy ilyen látomásom, hogy az úr kilépett a tabernákulumból, oda jött hozzám, kitartotta a tenyerét, én megfogtam a szívemet, és beletettem a kezébe.
1: Na, az igen.
0: Össze volt repedezve, hasadozva a szívem. És azt mondta az úr, hogy én begyógyítom a te szívedet, és elütte. És akkor történt, hogy ugye azt mondtam, hogy neked adom, uram, a szívemet, hát az úr szól, valószínű, hogy próbára tett engem. Mikesbe dolgoztam, érettségi volt, és volt egy diákunk, aki, ahogy lejárt az érettségi, azonnal kérte az érettségi diplomács minden iratokat, mert ment Magyarországra vizsgázni. És az édesapjával jött. Az édesapja egy jóképű, magas férfi volt, utólag tudtam meg, hogy elvált ember, és hogy 3-szor is bejött különböző papírokért, mindig kedvesen kiszolgáltam, elrendeződött minden, és akkor egyszer jön egy szál vörös rózsával. Bejön az irodába, és azt mondja nekem, hogy legyek szíves, menjek ki az ajtó elé, akar valamit beszélni velem. Hát én már sejtettem, hogy udvarlási szándékkal jön.
1: No.
0: Kimentem, és azt mondja nekem, hogy ne haragudjon, de van egy nagyon indiszkrét kérdésem. És mondom, tessék mondani. Azt mondja, hogy meg szeretném kérdezni, hogy van-e barátja. És mondom, hogy elmosolyodtam, és mondtam, hogy van. És meglepődött, mert ő már utána nézett a dolguknak, hogy nincs.
1: Jaj, értem. Aha.
0: És azt mondja, hogy szabad tudnom, hogy ki az. És mondom, persze, nem titok, megmondhatom, mondom, Jézus az én barátom. Hát amikor én ezt kimondtam, az ember a rózsával kikerekedett a szeme, megállt egy darabig, akkor szó nélkül sarkon fordult, és végigment a folyosón, többet nem láttam.
1: És a rózsa?
0: Mindent, elvitte a rózsát is.
1: Minden ment, hogy kedves voltál, még a rózsát sem hagytad.
0: Igen, igen. Tehát, hogy és akkor olyan boldog voltam, hogy meg tudtam vallani Jézust, hogy ő az én barátom. Tehát egy olyan idegennek, aki
1: igen.
0: Meg is rökönyödött biztos.
1: Tudod, mi az érdekes? 3 alkalommal vágyottál arra, hogy boldogá légy valakivel, és amikor megismerted Jézust, akkor ez olyan hiába valóvá vált.
0: Már teljesen.
1: Nem kellett sem rózsa, sem ügyes fiatalember, sem, vagy mint tudom én, férfi, vagy ehhez.
0: És hasonló, Jézus nem. Mindent a helyére rakott az életemben, az anyagiaimat is. Csodálatosan minden adósságtól megszabadított. Sőt, úgy jöttem haza, hogy a lakásomat rendbe raktam. Nem kell féljek attól, hogy jaj, mit eszek holnap, vagy mi. Az Úr gondoskodik.
1: Kedves Erzsikám, mikor az ember egy ilyen átalakuláson átmegye, a környezete hogy viszonyul hozzá?
0: Hát az elején voltak gondok. Gyermekeim azt mondták egyszer nekem, hogy édesanyám, sokkal jobban szerettünk, ahogy az előtt voltál, mint most. De az volt a legszebb, hogy a gyerekeim kezdték észrevenni, hogy, tehát, hogy jó példa kezdtem lenni az életükbe. És kezdték észrevenni, hogy Isten csodálatosan munkálkodik, imádkoztam értük, meg egy idő után mondták, hogy édesanyám, jó-e, imádkozzál értem, mert mit tudom én, döntés előtt állok, vagy valami. És Isten csodálatosan kezdte őket is vezetni. Úgyhogy a fiam most egyháztanácsos, házas hétvégés. A menyem szemináriumot végzett, a lányom szemináriumot végzett, a vejem, aki református katolikus templomba jár minden vasárnap, és az unokáim is. Az ők maguk módján, de Isten felé fordultak.
1: Köszönöm, hát sajnos az időnk ismét lejárta. Én nagyon hálás vagyok, hogy ismét időt szántál ide. És befejezőleg imádkozzunk azokért, akik a kereszténységnek egy ilyen sablonos formáját élik, és nem tudták még az élő Istent bevonni az életükbe, hogy valóban ő irányítsa és ő vezesse, ahogy neked sikerült az utóbbi években. Atyánk Istenünk, bocsáss meg nekünk, Uram, hogyha olykor elmélet vagy számunkra, pedig élő Isten vagy, élő valóság. Kérve kérünk, áld meg mindazokat, Uram, akiknek formaságá váltál az életükbe, hogy mennyiság szívüket, befogadjanak téged, te pedig belépír és átformáld, Uram, hogy az az igazi boldogság, amelyre megalkottad az emberi szívet, az ne hiányozzon belőle, hanem te tölts be, te a te szent fiad élete árán, akiértünk szenvedett, hogy nekünk életünk legyen és bőségben legyen. Urunk Jézus Krisztus, te mondatod, azért jöttem, hogy örömötök legyen. Az én örömöm a tiétek legyen, és ezáltal a ti örömötök teljes legyen. Áldj meg minden kedves hallgatót, hogy ebben az igazi örömben részesüljenek. Ne az érzelmi, ne a múlandó boldogságban, hanem abban a valóságban, amely te vagy. Legyen áldott a szent neved ennek teljességére, most és mindörökké. Amen.
0: Amen.
1: Köszönöm szépen, Erzsike, és jó Isten áldása kísérjen továbbra is ebben a tevékenységben. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, műsorismertető következik. Kedves hallgatók, akik továbbra is a Mária Rádióval tartanak, az est folyamának következő műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be. Néhány perc múlva az esti mese veszi kezdetét, a gyerekeket várjuk a készülékek elé, majd ezt követően hívjuk a felnőtteket, hogyha tehetik, imádkozzanak velünk, az esti dicséretet végezzük a zsuluzsmából. 8 óra előtt néhány perccel pedig egy rövid gondolatot hallhatnak Veres Judit Mária önkéntesünk összeállításában, Minden napunk ajándék Istentől címmel. Nyolc órától reflektorfényben Istennel Ferenc Emese kolléganőm műsorát ismételjük meg, majd ezt követően imádkozunk a nemzetünk lelki megújulásáért, kiáltás címmel. Folytatva az imát, a békerózsa füzérét imádkozzuk, majd a hivatásokért imádkozunk a kispapokkal. Az E fatta nyíj meg című adásunk 9 óra és 25 perckor kezdődik, Bajcsi Tibor önkéntesünkkel várjuk önöket. 10 órától pedig ismét imádkozunk a zsuluzsmából a komplettóriumot. 10 óra és 10 perctől pedig hallgassuk az örömhírt Szilágyi Lászlóval. Az Életre Növelő című műsorunk ismétlését 10 óra 40 perctől sugározzuk, 11 óra 40 perctől pedig a Vatikáni Rádió friss magyar nyelvű adását hallják. Ezzel zárjuk a mai napunkat. Kedves hallgatók, holnap, június 23-án, kedden reggel 8 órától közvetítünk Szentmisét Krasznabéltekről, 11 órától pedig Csesztohovából, ahol Majoros Attila kollégánk van, előtte a Jelenünk és Jövőnk című adás helyett pedig interjúkat hallhatnak, melyet szintén ő készített. Délután is lesz Szentmise, melyet Marosvásárhelyről, a Keresztelő Szent János templomból fogunk közvetíteni, ott Tridum van. Köszönöm minden kedves hallgató figyelmét, minden munkatársam és valamennyi önkéntesünk nevében egy áldott békés estét kívánunk. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, ma este Farkas Szilvia óvónéni mesél nektek a Mária Rádióban. Hallgassátok szeretettel! Kedves gyerekek, ma este egy történetet fogok elmesélni nektek. A címe a Boldogság titka. Tudjátok, gyerekek, hogy ritkán találkozunk vidám koldussal. Ez a koldus, akiről az én történetem szól, minden reggel ott állt a templom sarkán és kéregetett. Valamikor súlyos baleset érte, és ezért nem tudott semmilyen munkát végezni. Mivel azonban minden templom látogató szánalmat érzett iránta, és pénzt tett feléjük nyújtott tenyerébe, minden napra kikerült a betevő falatja. Ő viszont nem akart a koldulásból meggazdagodni. Ha a legszükségesebbre összegyűjtötte a pénzt, beült a templomba imádkozni, vagy hazament a virágjai közé. Minden járók előnek feltűnt, nekem is, hogy a koldus állandóan vidám és jókedvű. Egy reggel megkérdeztem tőle. Mondja, barátom, miért olyan jókedvű minden nap? Sose láttam még morcosnak vagy lehangoltnak. Mi a titka a vidámságának? A koldus röviden válaszolt. Az a titka, hogy boldog vagyok. Igen, ezt értem, de mi az oka, hogy mindig boldog? Egyszerű oka van ennek, felelte. Azért vagyok mindig boldog és elégedett, mert mindig az történik, amit akarok, vagy szeretnék. A különös válasz napokig foglalkoztatott. Ez a szegény ember feltalálta a boldogság titkát. Mi, többiek, többé-kevésbé azért vagyunk boldogtalanok, mert akaratunk és vágyaink nem teljesülnek, vagy ha igen, akkor is csak nagy ritkán. De hogy lehetséges ez? Meg is kérdeztem az emberemet újra. Mondja, hogyan van az, hogy mindig az történik, amit szeretne? Nagyon kíváncsi vagyok. Elmondom a titkot, mondta a koldus, hogy adja tovább másoknak is. Én mindig azt akarom, amit Isten akar, már pedig amit Isten akar, az mindig megtörténik. És úgy történik, ahogyan Isten akarja.
1: Kedves gyerekek, a Boldogság titka című történetet Farkas Szilvia óvónéni mondta el nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen, alleluja!
0: Fény szíve, fényár, skútfeje a fénynek, szónkra figyelmez, imáinkra hallgas, gyenge szívünknek oszlatva homályát fénnyel elárasz.
1: Mai nap gondját magunk mögött hagyva, jól esik nálad nyugalomra lelni, mindig örömmel sietünk te hozzád hálaadásra.
0: Napfénye eltűnt, leszállott az alkony, várjuk világát amaz örök napnak, mely a mennyekben angyaluk csapatját fürdeti fényben.
1: Mindam a vétket, amiba ma estünk, Krisztus törője irgalomra készen, s éj idejére teljék meg a szívünk égi derűvel.
0: Menj, Atya, áldunk, fiadat is egyben, szintúgy dicsérünk, lélekisten téged, égi erőtök kormányozza bölcsen minde világot. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert szeretete örökké megmarad. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó hozzánk, mert szeretete örökké megmarad.
1: Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert szeretete örökké megmarad.
0: Adjatok hálát az Urak Urának, mert szeretete örökké megmarad.
1: Aki egyedül tesz nagy csodákat, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki bölcsességgel alkotta meg az eget, mert szeretete örökké megmarad.
1: Aki a vizek fölé terítette a földet, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki megformálta a nagy égi testeket, mert szeretete örökké megmarad.
1: A napot, hogy uralkodjék a nappalon, mert szeretete örökké megmarad.
0: A holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert szeretete örökké megmarad.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert szeretete örökké megmarad.
2: Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk, aki Egyiptom első szülötteire lesújtott,
1: mert szeretete örökké megmarad,
0: és kivezette közülük Izraelt, mert szeretete örökké megmarad.
1: Erős kézzel és kiterjesztett karral, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki ketté hasította a vörös tengert, mert szeretete örökké megmarad.
1: És átvezette a közepén Izraelt, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki a fáraót és hadát a vörös tengerbe vetette, mert szeretete örökké megmarad.
1: Aki a sivatagon átvezette népét, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki nagy királyukat vert meg, mert szeretete örökké megmarad.
1: És tönkrevert hatalmas királyukat, mert szeretete örökké megmarad.
0: Szihont, az amoriták királyát, mert szeretete örökké megmarad.
1: És Ógot, Básán királyát, mert szeretete örökké megmarad.
0: Földjüket pedig örökségül adta, mert szeretete örökké megmarad.
1: Örökségül szolgáljának Izraelnek, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki megalázottságunkban megemlékezik rólunk, mert szeretete örökké megmarad.
1: És ellenségeinktől megment minket, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki eledelt ad minden élőnek, mert szeretete örökké megmarad.
1: Adjatok hálát az ég urának, mert szeretete örökké megmarad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk.
3: Isten elhatározta, hogy amikor eljön az idők teljessége, Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
0: benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
1: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk, akaratának tetszése szerint.
0: És magasztaljuk fülséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
1: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
0: Kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott reánk, minden bölcsességgel és okossággal.
1: Tudtunk adta jóságos tetszése szerint, akaratának titkos végzését.
0: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
1: Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Isten elhatározta, hogy amikor eljön az idők teljessége, Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent.
3: Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket. Tegye álhatatossá szíveteket, hogy fedhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus majd eljön összes szentjének kíséretében.
0: Imádságom szálljon eléd, Uram.
1: Imádságom szálljon eléd, Uram.
0: Mint tömjén füst.
1: Szálljon eléd, Uram.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Imádságom szálljon eléd, Uram.
0: Magasztaljon téged mindig az én lelkem, Istenem. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Magasztaljon téged mindig az én lelkem, Istenem.
0: Jézust, aki nem hagyja el a benne bízókat, kérjük alázatos könyörgéssel.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Krisztus Urunk, mennyei világosságunk, világosítsd meg fényeddel egyházadat, hogy hirdesse a népeknek szereteted nagy titkát, megtestesülésedet.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Őrizd egyházad papjait és szolgáit, hogy miközben másoknak hirdetik tanításodat, maguk is hűségesek maradjanak szolgálatodban.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Véreddel békét szereztél a világnak, fordítsd el tőlünk az egyenetlenkedés bűnét és a háború csapását.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Segítsd a házastársakat bőséges kegyelmeddel, hogy minél tökéletesebben jelképezzék egyházad szent titkát.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Add meg minden megholtnak bűnei bocsánatát, hogy irgalmadból a szentek között élhessenek.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Most mondjuk együtt az imádságot, melyet Krisztus Urunk tanított nekünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Maradj velünk, Urunk Jézus, mert már esteledik. Velünk járva az úton melengesd fel szívünket. Irgalmaddal támasz bennünk reménységet, és engedd, hogy téged testvéreinkkel együtt felismerjünk a Szentírásban és a kenyértörésben, aki élsz és uralkodol az Atya Istennel és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Ne vess meg senkit, ne ítélj meg senkit, ne beszélj rosszat senkiről, és Isten nyugalmat fog adni, mondta Szent Poliben ősatya.

Reflektorfényben Istennel. Ferenc Emese műsora következik, melynek keretén belül megtudhatjuk, ki áll a reflektorfény mögött Istennel.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a kolozsvári stúdióból. A mikrofonnál Ferenc Emesét hallják. Mára is van egy meghívottam, most olyan messzire nem utaztunk, hiszen itt vagyunk együtt a kolozsvári stúdióba, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm a mai meghívottamat, aki nem más, mint Ciple Hanna Gerda, a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület munkatársa, magyar tanár, kedves Hanna. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést.
1: Én is köszöntök mindenkit szeretettel, dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönöm én is a felkérést.
0: Ha arra hívnálak, hogy egy képzeletbeli térképen helyezd el az életed főbb állomásait, történéseit, mi az, amit megosztanál velünk magadról rólad? Mi akart lenni a kislány Hanna, és ehhez képest mi lett?
1: Ez egy nagyon érdekes, vagy lehet, hogy csak számomra tűnik érdekesnek ez a fejlődésút. Én kiskoromtól fogva tudtam, hogy biztos majd orvos leszek, vagy gyógyszerészet. Megvoltak ezek a nagy álmai, meg azok az elvárások, amiknek meg kellett felelni az adott közegben. De szépen csiszolódva éreztem azt, hogy lehet, hogy nekem mégis a tanári pálya az, ahol igazán kényelmesen tudom érezni magam. Talán az első főbb állomás, amit említeni tudnék, az első mesemondó versenyem volt, ahol kiálltam, és a tanítónéném segítségével, aki nagyon sokat készített fel erre a versenyre, elkezdtem csak úgy mondani a meséket. Nem kellett nekem sokat ezt megtanulni. Tudtam, hogy egyszer elolvasom, és másodjára már szinte szóról szóra el tudom mondani. Akkor már érződött, hogy lehet, hogy közön van az irodalomhoz, meg hogy valahogy úgy egy húron tudunk pendülni. Ezután jöttek sorra a helyesírási versenyek, a magyar nyelv és irodalom olimpiászok és tantárgyversenyek. Biztos voltam benne, hogy ezt az utat kell választanom, csak mindig jöttek a szelek, és jöttek a kanyarok, ahogy az utakat tesszük meg, és akkor egyik kanyarban találkoztam a fényképezőgéppel, a másik kanyarban találkoztam a gitárral, a harmadik kanyarban találkoztam a kottákkal, és valahogy így lett a kicsi reál beállítottságú Hannából egy inkább humán beállítottságú valaki, aki szereti az irodalmat, szereti a zenét, nagyon szeret fotózni, és szeret ott lenni minden olyan helyen, és minden olyan embernek, aki fontos neki.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert valahol az interjú alanyok közül szinte mindenki vagy orvos akart lenni, vagy énekesnő, de hát ez tényleg gyerekként így nagyon erős bennünk, és persze nagyon sokan tanítónénik, meg tanárok is, és az a döbbenet, vagy az érdekesség, hogy tényleg aztán végül az emberből mi lesz felnőtt korára, amit megálmodott, de hogy valahol egy picit mindig visszaköszön az, amit a gyerekként átélünk, vagy megélünk. A következő kérdésem így a Jóistennel való élményedre, kapcsolatodra vonatkozna. Fel tudod-e idézni azt az első élményt, akár érzést, helyet, vagy történést, ahol megszólított téged a Jóisten?
1: Ezt nagyon nehéz megfogalmazni. Azt hiszem abban a kijelentésben, hogy ő általa, ő vele és ő benne, ebben megvan minden. Én beleszülettem ebbe a közegbe, nekem a családom is erős katolikus család. Kényelmes volt az, hogy 3 évesen szumisüveggel a számba szaladgálják a templomba, otthon éreztem magam. Nem szégyeltem magam, nem éreztem azt, hogy most el kéne bújnom, vagy bármi hasonló. És ahogy növekedtem, bekerültem a minisztráns csoportba, minisztráns vezető lettem. Utána a Szatmári Egyházmegye ifjúsági irodája által csoportvezető és gyerektáborvezető is. Egy erős hívást azt hiszem akkor éreztem, amikor a második gyerektáboromban voltam, és minden csütörtök este szentségimádást szoktunk tartani. És a kicsi templom, a kisfalusi templom csendjében éreztem a gyermekek tekintete által azt, hogy itt nem csak az van, hogy összegyűltünk egy helyen, hanem itt még van egy harmadik személy is. És az a harmadik személy volt az a hang, amire azt mondtam, hogy jó itt lenni. Persze, hogy egy olyan században, meg egy olyan világban élünk, ahol minden második percben meg tudunk kérdőjelezni valamit, ezzel én sem vagyok másképp. Talán most a helyem az egyházban, vagy az egész hitem az azért van, hogy keressem ezekre a kérdésekre a választ, tudjak egy olyan választ találni, ami engem is kielégít, és meghozza azokat az eredményeket, amik alapján azt tudom mondani, hogy igenis van Isten, és jó őt hirdetni.
0: Hát most éppen egy olyan közegben mozogsz, ahol valóban ez talán a te küldetésed, és akkor a kérdésem inkább most erre vonatkozna. Mesélj egy picit a mostani munkahelyedről, az, amit ott átélsz, vagy ami úgy tényleg benned erős így ezzel kapcsolatban.
1: Nehezen tudtam elfogadni azt, hogy egy ilyen felkérés érkezett felém, mert sohasem éreztem azt, hogy ilyesmire vagyok hivatott. Mindig is szerettem írni, és mindig is szerettem a történeteket, az emberek történeteit megismerni. Ehhez volt egy eszközöm, ami segítségével lehetett ezt szemléltetni. Talán a szerkesztőség is azt látta, hogy helyen van közöttük. Érdekes megélni egy olyan életet, meg egy olyan munkahelyet, ahol az egyházi dolgokat nem csak kívülről látjuk, hanem belülről is. Azóta nehezen tudok elvonatkoztatni a kettőségben, de igyekszem nem előítélettel indulni, vagy bármihez hasonló. Jó az, hogy megjegyzik az emberek azt, hogy mi az, amit én letettem a Verbum asztalára, vagy a Romkat asztalára, vagy a Vasárnap asztalára. Persze az otthoni kisvárosba ez Hanna neve a cikk végén nagyot jelent, hogyha nekem nem is tűnik olyan nagy lépésnek ez, de másoknak örömet tudok ezzel okozni, és talán ezzel tudom kényelmesen is érezni magam ebben a közegben, és ezen a munkahelyen. Biztos, hogy ez sokat fog még változni az idők során, nem tudok most években gondolkodni, egyelőre csak hónapokban, de úgy érzem, hogy jó az, ami ott történik, és a felém érkező visszajelzések is olyanok, hogy érdemes ezt csinálni. Hogyha nem is a legprofibb szinten, mert az embereknek a kezdet a legnehezebb, de azt hiszem, hogy hajlandó vagyok a fejlődésre.
0: Aki ismer téged, de talán az is, aki nem, pláne itt Kolozsváron, mert ugye itt látunk többet téged, elsősorban az az öröm sugárzik rólad, ami itt is most, hát kár a kedves hallgatók nem látják, csak hallják, de szerintem hangból is átjön ez, és mindig úgy látunk téged, hogy sűrögsz-forogsz a fényképezőgéppel, és átjön tényleg az, ami benned is lezajlik így ezzel kapcsolatban. Honnan, miből meríted az erőt, másodszorban meg arra, hogy hogyan kapcsolódsz ki, mi a hobbit, mi az, ami érdekel?
1: A pihenés szó az én szótáramban nagyon ritkán fordul elő, és nem is tudom meghatározni, hogy ez nálam mit jelent. Én akkor tudok pihenni, amikor látom, hogy valaminek a végéhez értem. Folyamatosan kell valamit csináljak, vagy ki kell tűzzek magam elé egy célt, amit el kell érnem, és akkor tudom, hogy utána megérdemlem a pihenést. Addig lehet, hogy rossz lelkiismerettel ülök le egy könyv mellé olvasni és lazítani. De abból adódóan, hogy az egyetemem is erről szól, a szakmám is majd utólag erről fog szólni, én a könyveknek élek, és a könyvekből élek. Tehát én, hogyha pihenek, akkor biztos, hogy egy könyvvel a kezemben teszem. A könyvtárom is évről évre, hát inkább napról napra gyarapodik. Már nincs annyi könyves polc, hogy el tudjam tárolni a könyveimet, de nekem a könyvek adják a pihenést. A fotózás az hobbim volt. Mondhatom azt, hogy hobbim volt, mert most már a munkám lett, de szeretem az extrém dolgokat megtalálni, és a szokatlan helyzeteket lefotózni, már csak azért is, mert nagyon nagy kontrasztot tudnak adni a világban. Más hobbim nem

0: Talán akkor kezdődött el ez az egész, de a nagy irodalom élményem az talán akkor volt, amikor elolvastam Jókainak az Aranyemberét. Mindenki nagy levegővétellel indul neki, de van abban a könyvben valami, ami miatt meg lehet szeretni az irodalmat. Az irodalom az egy olyan közeg, ami kinyitja a képzeletünket. Hogyha nem tudjuk elképzelni az, ami ott van, akkor mi adunk hozzá egyel vagy kettővel. És ez az egy vagy kettő tud az lenni, amiből egy újabb történet bontakozik ki, és talán így tartja fenn magát az irodalom. Nem tudnám elképzelni nélküle most már az életemet, tehát mindenhez kötök valamit, talán egy fasuhogásról is eszembe tud jutni egy novella mondat, egy vers részlet, egy bármi. Az irodalom az egyenlő Hanna. Ezt így tudom azt hiszem a legjobban megfogalmazni.
1: Van-e kedvenc versed, amit így sokszor szoktál idézni, vagy sokszor eszedbe jut?
0: József Attila az én egyik kedvenc költőm. Ezt nehéz így mondani, mert minden költőtől van egy kedvenc versem, de hogyha választanom kell, akkor biztos, hogy József Attila verset mondanék. Vagy a Nem Soha című versét, vagy azt akármikor fel tudnám idézni, vagy talán a Tiszta Szívet. Az az, amit tényleg akármikor el tudnék szavalni, de ami most jelen pillanatban is így a napjaimat mindig kísérti, az Juhász Gyulának a Szerelem verse.
1: Térjünk vissza a fotózásra, mert hát igazából most tényleg ezt munkád részeként végzed, és egy hobbiból indult. Ugyebár, ha megnézzük a fotóidat, legalábbis én most saját magam beszélek, mert én így nagyon szoktam nézegetni a képeket, és a mögött mi van. Így számomra az jön le, hogy van egyfajta rákészülés, egy precizitás, és tényleg az, hogy tudod te már fejben azt, hogy mit szeretnél egy fotóval akár kifejezni nekünk, akik rá tekintünk arra a fotóra. Amikor készülsz egy eseményre, akár a mostani munkahelyedet illetően, már előre elképzeled azt, hogy konkrétan mit szeretnél lencsevég alá kapni, vagy ez egy spontán, de akár mégis egy folyamatként értelmezhető töredék?
0: Minden esemény más, és minden esemény mást sugal, mást ad a résztvevőknek is, és azoknak is, akik ezt elvégzik. Mondhatom úgy, hogy készülök az eseményekre, mert hogyha tudom, hogy például egy adventi rórátét kell fotózni, akkor biztos vagyok benne, hogy azzal a fénnyel kell éljek, ami ott van. Hogyha egy nagyobb eseményt, akkor megint másképp állok a dolgokhoz. A fényképeim, meg az egész készülés az arról szól, hogy azt a pillanatot kapjam lencse végre, ami ott van. Tehát én beszeretném balzsamozni azt a helyzetet, amit ott látunk, és hogyha ez a balzsamozás jól sikerül, az abban nyilvánul meg, hogy mások is látják azt a pillanatnyi kegyelmi állapotot, azt a pillanatnyi töredéket, ahogy te fogalmaztál, ami ott abban a pillanatban nem csak felénk sugárzódott, hanem az emberekből is kisugárzott. Nehéz olyan fotókat készíteni, ami beszélni is tud, ami át is adja a történetet, és ami jó is. Ezzel a három paraméterrel indulok én neki, amikor valamit fotózni kell.
1: És mikor vagy igazán elégedett az eredménnyel?
0: Talán soha. Nagyon maximalista ember vagyok, és a visszajelzések azok általában pozitívak szoktak lenni, sőt, mégsem tudom azt mondani én a szívemből nyugodt lelkiismeretre, hogy ez egy jó fotó. Persze, biztos, hogy fel tudnék sorolni pár olyan eseményt, vagy pár olyan fotót, ami tényleg jól sikerült, de meg kell legyen az a pak, az a pillanat, ami sugározza azt, amit én akkor ott átéltem. Úgy, ahogy a költő is beleviszi a verseibe a saját jellegzetes mondatformálásait, úgy én is bele kell vinnem a fotóba egy olyan apró kis részletet, amiről tudják, hogy ez a védjegyem. Hogyha ez a védjegy látszik a fotóimon, akkor lehet, hogy jó az a fénykép. De még mindig nem biztos.
1: Szinte gondoltam, ez lesz a válaszod egyébként, mert én, ahogy így megismertelek, én is azt látom, hogy nagyon maximalista vagy, de pont ettől lesz szerintem igazán jó az, amit kiadsz a kezedből, és tényleg így látom én is, és mi is, hogy abszolút minőség az, amit te így átadsz nekünk. Én többször fedeztem fel már a fotóidon, hogy nagyon erős tekinteteket csipsz el, és biztos, hogy van ebbe valami. Erről mesélj egy kicsit nekem.
0: Mielőtt maszkos embereket kellett fotózni, könnyebb volt a mosoly alapján igazodni valaki felé. Amióta

0: akkor képeket kell készíteni, csak a tekintet maradt. Azt hiszem, hogy a szem és a szem által tudunk leginkább megismerni valakit. Az a legőszintébb megnyilvánulása az embernek, a nézése. Én egy lyukon keresztül látom a világot. Ha belenézek a kamerába, tényleg csak egy nagyon kicsi részét látom. Mégis bele tudok látni az emberbe ezzel az eszközzel. Tehát kell egy eszköz ahhoz, hogy belelássak az emberbe. A tekintetek pedig vonzák az én tekintetemet is. Hogyha azt akarom, hogy az őszinte oldalukat mutassák az emberek, akkor biztos, hogy mosolyogni kezdek, és akkor lehet, hogy a szemük is egy kicsi mosolyra kezd el görbülni. Hogyha mégis azt látom, hogy a szemükben ott az a fájdalom, akkor már azért is azt a pillanatot kell megragadni, mert abban a pillanatnyi fájdalomban van benne a legtöbb őszinte érzés, amit valaki közvetíteni tud. Talán emiatt van olyan sok fényképem, amin az emberek tekintete a lényeg. Nem szeretem, hogyha valaki belenéz a kamerába, főleg amikor eseményeken fotózok, az úgy el tudja néha rontani a feelingjét a képnek, azt az érzést, amit közvetít, de mégis, ha rám néznek az emberek, akkor legalább tudják, hogy most nekem ők a fontosak. Én most csak őket fotózom, és ez a fénykép róluk szól. Hogyha azzal a pillanatnyi tekintettel, amit ők akkor abban a percben tesznek, hozzájárulnak a képnek a szépségéhez, akkor igen, megéri tekinteteket lefotózni.
1: Van-e úgy, hogy utólag előveszel egy képet, és így több ideig merengsz rajta, vagy elgondolkodol azon, hogy talán egy tekintet mögött milyen sors lehet?
0: Gyakran szokott lenni ilyen, az az igazság. Az egész fotózás ugye egy folyamat. Nem ott ér véget, amikor én megnyomom a gombot, és megvan a kattintás, és a tükör megfordul a kamerában, hanem utána van egy utómunka. Nagyon szeretek elidőzni a fényképeken, és megnézni, hogy ebből mit lehet kihozni, vagy mi az, ami e mögött van, és ez sugallja, hogy milyen színeket kéne használni, vagy bármi hasonló. Én most a mesteri tanulmányaimat végzem, és volt egy tantárgyam, ahol az irodalom és a környezet kapcsolatát igyekeztünk vizsgálni, és volt egy szövegünk a fényképezésről és a pillanatoknak a bebalzsamozásáról, és akkor hoztam elő az egyik fényképemet, amit a piarista templomban készítettem, egy néniről, aki imádkozik. A tanárom pedig azt mondta, hogy ebben a képben nem csak az van meg, hogy jól meg van szerkesztve, megvannak az arányok, hanem érződik az az állapot, ami ott akkor történt, amit az a néni átélt. Hihetetlen jó érzés volt ezt más részéről hallani. Azóta az a fénykép ott van mindig a laptopomnak a képernyőjén, és rákattintok, hogy ezt tényleg én csináltam? Tényleg létezik egy olyan fénykép, amire azt lehet mondani, hogy megragadtam valamit nem csak az ember életéből, hanem az állapotából is. Úgyhogy igen, szoktam elidőzni a fényképeken, De tényleg csak így elmerengés szempontjából.
1: Beszéltünk múltról, jelenről, menjünk egy picit rá a jövőre. Hát felszokták tenni a nagy kérdést általában 12. végén, hogy hol látod magad 10 év múlva. Most nyilván nem liceumi évek végét tapossuk, de azért mégis megkérdezném, hogy milyen álmaid, vágyaid vannak, és te hol látod magadat 10 év múlva, szintén a fényképezőgép mögött, vagy valahol máshol?
0: Az embernek tényleg vágyai és álmai vannak. Én mindig is próbáltam olyanokat magam elé képzelni, amiket megvalósíthatónak látok, hogy ne kelljen utólag csalódnom. Ha ezt 12. végén kérdezik meg, akkor biztos, hogy másot mondok. Most azt tudom mondani, hogyha ugyanez a mosoly meg lesz az arcomon, mint most, akkor már elértem valamit. Szeretném folytatni a fényképezést, de nagyon-nagyon szeretnék elhelyezkedni a tanügyben. A hivatásomnak mégiscsak a tanítást érzem. 10 év múlva lehet, hogy már férhez leszek menve, lehet, hogy lesznek gyermekeim. Ha nem, akkor is mosolyogni fogok. Nem tudok ennyire előre tervezni, mert én tényleg a ma és a pillanat embere vagyok, de remélem, hogy a fényképezőgép, az irodalom, a család, az ott lesz egymás mellett. Tudom ezeket majd párhuzamosan is végezni.
1: Ha lehetne 3 kívánságod is biztosan megvalósulna, mi lenne az?
0: Először is azt szeretném, ha mindenki között lenne egy ilyen egyenlőség, legyen az társadalmi, szociális, politikai, nemi, akármilyen szinten. Ez az egyenlőség nekem nagyon fontos. A megélt élményeim alapján ez lenne az első kívánságom. A második kívánság egy nagy ház, nagyon-nagyon sok könyves polccal, és egy nagyon kényelmes karosszékkel, ahol ezeket lapozgatni tudom. A harmadik kívánság pedig legyen egy kívánság, hogy mindenkinek legyen egy harmadik kívánsága. Úgyhogy talán ez lenne az a három.
1: Útra valóul a kedves hallgatóknak, hogyha eszedbe jutna egy kedves idézet vagy vers részlet, küldjünk valami szépet nekik.
0: Marad akkor Juhász Gyulának a verse, elvonatkoztatva a címétől, elrévedezni némely szavadon, mint alkonyék felhőjén mely dalol, s rajta túl derengő csillagok. Próbáljunk elrévedezni és túllátni a körülöttünk levő falakon.
1: Kedves Hanna, köszönöm szépen ezt a nagyon szép, tartalmas és gondolatébresztő beszélgetést. Én hiszem, hogy ma a hallgatók is elvisznek valamit a tarsójukba, akár az útravalót, akár a mosolyt, akár azt, hogy egy hobbiból hogyan lehet majd később munkahely, ami alapvetően tényleg egy hivatás, mert úgy van az ember jelen a mindennapokban, hogy a szeretettel és mosolyjal az arcán teszi, ahogy te is. Sok áldást kívánunk az életedre, és beszélgessünk majd 10 év múlva is. Lássuk, hol leszel.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatók, búcsúzunk a kolozsvári stúdióból. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Legyen meg a te akaratod, én benned maradok. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
1: A szó bennem, az ige a számban, a szándék a tedben, az álmom, a vágyom a tiéd legyen, a te akaratod. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
2: A lángol a lelkem, te légy a tűz. Beébresz bennem vágyat, mi űz, mi hajt a szép, a nagy tettek felé, hogy utadon jussak a fényed elé.
3: Vagy álljak a csendben, mint arcodnak mása, mint tiszta víztükre, mint felszálló pára, mint felhő az égen, úgy ússzak benned, mint eső a földdel, úgy legyünk egyek.
4: Add meg, ha kéred szívemből e szókat, adjál meg mindent, szépeket és jókat. Adjál meg mindent, ami kell nekem, de ne én tudjam, hogy az mi legyen.
1: És vigy el tőlem mindent, mi ócska, lánc és börtön. Vedd el hát tőlem, ha ragaszkodva őrzöm. Ha nem tudom, nem látom, hogy tied minden kincsem, hogy ajándékod minden, mert tőled van, ó Isten!
2: És védj el tőlem engem, önzésem és vágyam, és mindent, mit nem véled egyesülve vágytam.
3: Minden itt bennem és körülöttem állva, akaratod szerint úgy legyen megáldva, ahogy te akarod.
0: Én azt kérem csak tőled, hogy legyen meg a te akaratod.
5: Legyen meg a te akaratod, én benned maradok. Úgy legyen minden, ahogy akarod.

Olyan jó élni Isten műhelyében, ott formáltatni hűséges kezében. Kemény vésővel, döngő kalapáccsal, szerető, szelíd, szent simogatással. Látni, hogy íme szobrok száza készül, néhány vonással naponta egészül. A mester keze percre sem pihen meg, eszközei munkálnak, nem pihennek. Tudni, hogy kemény, ormótlan kő voltam, akaratjára soha nem hajoltam. Dacos énemről lepattant a véső, és hálát adni, hogy még most sem késő. Csodálni őt, amint szeretve fárad, amint nem sajnál drága életárat odaadni, értem is odaadni másért, egy megtörésért, hozzáfordulásért. Csodálni őt, aki annyi büszke lelket szeretetével örökrabul ejtett. Sziklatömböket döntött le a porba, hogy átformálja szépséges szoborba. Igen, csodálom őt, csak őt csodálom.

Uram, csak egy vagyok a sok között, ki bár rongyos ruhába öltözött, vendégeid sorába hívva lenni, királyi nagy mennyegződre menni, szegényen bár, de úgy szeretne. Mégis talán, ha meg lehetne. Rongyos ruhámra félve, hogyha még tekintni olykor elfelejtenék, azért előttem mégis ott lebeg, aranytermed, a szívem úgy remeg. Aranytermed, az én ruhám és ajkamra félve jön könyörgés. Nem az első helyre ülnék, uram. A meghívottak mellett boldogan húzódnék félre, félre, messzire, a díszes asztalnak legvégire, szívem mélyén azért repesve. Uram, talán ha meg lehetne. Uram, nem kellenének drága ételek. Nem tennék úgy én, mint az emberek, akik jól étre jutnak. Erre már kívánságok felhőkben egyre jár. Így ember morzsát is ehetne. Uram, talán így meg lehetne. Uram, tudom, sok minden útban áll. Azért szívem mégis remélve vár. Kegyelmednek sugára végre tán, dicsőn csillogva irányulna rám. Boldoggá engem ezt tehetne. Uram, ó, bárcsak így lehetne.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak: hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott a te szemedben gerenda van? Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát. Kedves rádióhallgatók, tudjuk, hogy eredetileg azért hívnak minket kereszténynek, mert mi Krisztust akarjuk követni, az ő példáját, az ő tanítása szerint akarunk élni. Jézus kérései pedig jóval meghaladják az ószövetségi parancsokat, akár a 10 parancsolatot is. A mai evangéliumban is egy nagyon nehéz, de mégis nagyon lényeges dolgot kér tőlünk Jézus: ne ítélkezzetek. Sokszor úgy érezzük, hogy lehetetlen megvalósítani Jézus kérését. Olyan nehéz az, hogy ne ítélkezzünk. Ráadásul olyan bonyolultnak tűnik sokszor megkülönböztetni a cselekedetet a személytől, aki azt elkövette. Mert a cselekedetről könnyebb véleményt mondani. Arról tényleg mondhatjuk, hogy helyes vagy helytelen, jó vagy rossz, egy cselekedetről mondhatunk ítéletet. De olyan nehéz itt megállni, és nem tovább gondolni, elítélve a személyt is. Nem ítélkezni a személy fölött azt jelenti, hogy nem akarom én eldönteni, megmondani, hogy mennyire felelős a személy a rossz cselekedetért, amit elkövetett. Hallgassunk Jézus szavára, és tanulgassuk az ítélkezésmentes gondolkodást, hiszen így a világunk sokkal szebb és emberibb, szeretetteljesebb és irgalmasabb lenne.
1: Mai ima szándékunk: Uram, segíts bennünket, hogy ítélkezés nélkül, minden rossz szándék és hátsó gondolat nélkül tekintsünk még a legbűnösebbre is. Ne mossuk össze a bűnt a bűnössel, hanem felemeljük és segítsük, hogy hozzád jusson, hogy megszabaduljon bűneitől, és benned és általad szabadulást nyerjen. De kérünk, bocsáss meg a mi bűneinket is, és bocsáss meg, hogyha kimagyaráztuk, és nem bűnbánó szívvel jöttünk eléd. Tégy minket tisztává, Uram!
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal! Add meg nekünk a hit kegyelmét! Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben

0: az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott

0: Áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Úr Jézus Krisztus, aki azt mondottad nekünk, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Íme szavaidon felbátorodva, könyörögve kérünk téged, küldj nekünk apostoli buzgóságú lelkipásztorokat. Te választ ki őket, hogy hívó szavad nélkül senki az oltár szolgái közzé ne lépjen. Add meg a papi, szerzetesi hivatás kegyelmét áldozatra kész és erős lelkeknek. Önts a választottak szívébe lángoló szeretetet irántad, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre anyaszentegyházadat építetted. Add, hogy minden munkájukban egyedül a te dicsőségednek, a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Add, hogy papjainkat a bensőséges, erényes élet megszentelje, a Szentlélek kegyelme megsegítse, hogy biztonságban vezessék Isten népét az üdvösség útján, és egyházmegyénket az igazi keresztény szellemben megújítsák. Aki az Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Nyissátok meg szíveteket, lelketeket az Úrnak.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót a mikrofonnál.
1: Bajcsi Tibor.
0: És Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, egy újabb Efatta Nyímek című adáshoz értünk. Mégpedig a 144. adás. Elmondom azoknak a kedves hallgatóknak, akik talán most hallgatnak bennünket először, hogy kedves kolléganőm jóvoltából az előző adások mind fel vannak a honlapunkra téve, a hangtárba, ahonnan visszahallgathatók. Lehet őket hallgatni, lehet kérdéseket is feltenni, bár nagyon sokszor lehetőséget adtunk, és kértük a kedves hallgatókat, hogyha netalán kérdésük van, vagy hozzászólnának az adáshoz, akkor ezt megtehetik. Sokszor nem voltak, csak utólag vagy privátba küldték el a kérdéseket.
1: De így most is elfogadjuk a privátba utólag, és kérdeznek régebbi adásokról.
0: Így van. Sőt, szeretettel fogadjuk, még a kritikát is. Az elmúlt alkalommal az ima módokról volt szó. Tudom, hogy neked sok minden van, sűrű programod van, nem tudom, hogy emlékszel-e, felsoroltam jó néhány ima módot, amit pont egy tőled kapott könyvből olvastam, hát bevallom őszintén, nem olvastam ki, bár ha nekifogok egy könyvnek, azt általában ki szoktam olvasni. Ezt úgy éreztem, hogy inkább előveszem a Szentírást, és azt fogom olvasni.
1: Ja, igen, mert technikákat ajánlott.
0: Igen, hogy szélima és táncima, és most még egyszer nem fogom felsorolni, mert akkor engem nagyon megleptek ezek az ima módok, a pihenőima, meg tekintetima, stb. Igen. Ugye Jézus, amikor oda mennek a tanítványok, akkor ezt az elmúlt adásban is említettük, illetve idéztük, hogy a mi atyánk imára tanítja meg őket, nem mondja, hogy így nézzetek, úgy nézzetek, ezt érezzétek, vagy ne érezzétek. Sőt, azt is mondja, hogy amikor ti imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük, a szó nyomban meghallgatásra találnak. Ne utánozzátok hát őket, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. És akkor mondja, hogy ti így imádkozzatok, és akkor ugye ez a Máté evangéliumában le van írva, mert ugye Máté beszámol erről a hegyi beszédben, és akkor én úgy elgondolkoztam, hogy akár az egyházunkban is vannak a kötött imák, vannak a litániák, nagyon sokféle imát mondunk, meg kitalálunk, meg az elmúlt alkalommal a plébánosunk, én nagyon hálás vagyok a plébánosunkért, Zsolt atyáért, mert tartott egy, hát én úgy mondom, egy kis leckét egy reggeli prédikációban, pont így az imáról, hogy miket olvasunk, és miket ilyen szórólapokon megjelennek itt-ott a templomba. És akkor hogy vannak ezek? Mert egyesek tényleg annyira meg vannak győződve, hogy ha bizonyos imákat nem mondanak el, akkor hát biztos, hogy nem dől össze a világ, de hogy nagyon ragaszkodnak. Sokszor van úgy, hogy a Szent Mise előtt már harangoznak, és még mindig elmondanak egy-két imát. Engem úgy tanított az előző babácsi, aki felkészített, amikor jártam, ugye én később lettem első áldozó, igen, hogy amikor harangoznak,
1: a beharangszóban.
0: Tehát a beharangszó, igen, mert nem a...
1: Azon kívül is harangoznak.
0: Igen, köszönöm, persze, így van, hogy az a 3 perc, mert általában 3 percet szoktak imádkozni, az arra van, hogy akkor mindent hagyjál félbe, ne mondjál még 2 imát, amíg meghúzzák a csengőt, ne sűríts be, ne préselj be bármit is, még magadban sem, hanem készülj fel. Hát a Szent Mise a legtökéletesebb ima mód.
1: Legteljesebb.
0: Hát a legteljesebb, a legkidolgozottabb, mondjam így, na.
1: Igen, és azok óta.
0: Igen, és akkor mi mindig valamit fölülírunk.
1: A vallásos buzgóság elég sok kellemetlenséget hozott a kereszténység életébe. És ezek olyan személyeknél történnek meg, akiknek ez fontos, a vallásos buzgósága. Hát ne legyen félreértés, mert manapság elég sok ilyen prédikátort lehet hallani, akik azt hirdetik és arról beszélnek, hogy nem kell vallás, nincs szükség a vallásra, mert a vallás így is, a vallás úgy meg amúgy.
0: Persze, nem kell rózsafűzért imádkozni, ezeket szokták mondani.
1: Meg szoktam kérdezni ezeket, hogy milyen vallásúak. Hát nagyon tiltakoznak, hogy ők nem valláshoz tartoznak, ők Istenhez tartoznak, és ugye egy alkalommal éppenséggel két ilyen evangelizátorral akadtam úgy össze, és hiába próbáltam rákérdezni, hogy milyen vallások. Mondtam, én nem szégyenem, én római katolikus vagyok, önök miért nem merik megmondani. Jön, mert ők nem valláshoz tartoznak, mert ők Krisztushoz tartoznak, és igen. És akkor mondják meg, hogy mielőtt elindultak volna erre az útra, hogy Isten igét hirdessék, az örömhírt, a jó hírt. Milyen közösségben voltak ott? Kivel voltak közösen? Hogy hívták azt a közösséget? Vagy hogy hívják? Hát aztán a végén kiderült nagy ilyen érdekes módon, hogy a Jehova tanúinak az első kongregációjához tartoznak, ugye most már három van, és az elsőhez tartoznak, és úgy mondtam, hogy elnézést, de az a stílus, amiben hirdetik önök a jó hír, az öröm hírte, a jó hírte, az az önök vallása. Tehát abban a formában vallom meg Istent, az a vallásom.
0: Amiből most már három van.
1: Ott náluk is három van, igen, most már három lett.
0: Igen.
1: 32-ben volt az első, 32-ben lettek Jehovatani, és akkor 48-ban lett az első szakadás, és akkor ezért egy pár évvel lett a második. De hát így fejlődnek a dolgok.
0: Hát inkább kell a házunk táján azért takarítani.
1: igen, mert nagyon érdekes, amit mondasz, ugye, mert a mai evangélium szól arról, hogy más szemmel meglátod a
0: szálkát is.
1: Igen. De a tihétbe a gerendát nem veszed észre, pedig jóval sűrűsebb minden szálka.
0: Biza. Igen, és én
1: akkor ez ilyen érdekes praktika, hogy ezen az újdonsült gyülekezeteknél is, hogy kiszemelnek 3-4 olyan dolgot, amiben bele tudnak kötni. Nem lényeges, hogy igaz legyen, ugye? Hanem hogy úgy belekötnek, és akkor ezzel vádolják az illető felekezetét, vagy az illető gyülekezetét, hogy akkor hogy ez nem úgy van, mert az így van, és ez van, és nézd meg a Szentírást, és meg lehet nézni, kereszténység 2000 éve tanulmányozza a Szentírást, és én hiszem azt, hogy nem tévedtek el teljesen. Hogy voltak kísértések, ez egy normális dolog, legalábbis a krisztusi beszéd által, mert maga Jézus mondja, amikor Péterre bíz az egyházat, hogy te Péter vagy az kőszikla, rád építem egy házamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajtad. Tehát világossá teszi, hogy a Krisztus követés az nem diszlépés.
0: Természetesen.
1: Hanem tele lesz kísértésekkel. És volt a 2000 év alatt, volt elég kemény kísértés az egyháznak, ugye?
0: Igen.
1: Kemény tévedések ott.
0: Viszont?
1: És ezek odajárnak, viszont itt tiltkezni ezek felette. Azt nem gondolja meg senki. Valahogy úgy látom, hogy mintha elvonna az elméjük egyeseknek úgy homályosodva. Tehát Isten az elesettekért, a gyengékért, a bűnösekért küldte az ő fiát, hogy megváltást hozzon. Na most, ha én ezt a Krisztust követem, akkor hol van az én eszem, hogy megítélem a másik vallásosságát? Tehát nem azt pártolom fel, amivel Isten felruházott engem az ő fiában, hanem azt teszem, ami ellene szól annak, amit a fiat csinált, amit Jézus Krisztus csinált. Tehát megítélem, megpecsételem, neheztelek, kigunyolom, meg ehhez hasonlókat az én cselekedeteim. amelyben úgy és érdekes mondani, ezt olykoran érdekes büszkeséggel csinálják, ugye, tehát visszaemlékszem arra a felvételre, amit egy ilyen újonnan megtért pünkösdi csoporthoz tartozó apuka tett fel a Facebookra, aki a csecsemő gyermekét kérdezte, hogy meg szeretné lekeresztelkedni.
0: Mert náluk ugye felnőtt keresztség van.
1: Igen. Na, viszont ezt olyan gunyos, olyan izével tette fel, hogy néztem, hogy mi között van egyáltalán Krisztushoz. Miben akarsz te most kitűnni, vagy mi akar ez lenni? Mert ilyent egy józanul gondolkozó keresztény nem fog csinálni.
0: De ma reggel, amikor így hallgattam én is a Szentmisén az evangéliumot, és ma már többször is, ugye, mert itt
1: Szentmisén. De
0: igen. Én úgy azon gondolkoztam, hogy ugye volt a reformáció, amikor tehát megújult egy, vagy úgy gondolták, hogy hát akkor ők leszámolnak minden olyan...
1: Ami nem olyan szentírás szerint
0: igen,
1: van.
0: Tehát igen, tehát szólás szkriptúra, igen, tehát jó szándék. Persze, hogy jó szándék, tehát nincs is azzal. Csak azóta hány felé szakadtak. És én azt figyeltem meg, nem tudom, hogy ez jó, vagy ez jó ez a megfigyelésem, hogy azok, akik így kilépnek, most nem mondok én felekezetet, tehát akik így kilépnek, alámerítkeznek, és mondják, hogy na most megtalálták, nagyon rövid időn belül, 2-3 éven belül már egy újabb csoporthoz, vagy felekezethez, vagy nem tudom, hogy nevezik magukat, már egy másikba lépnek át. Hogy nem tudom, te figyelted-e ezt meg, hogy így mint hogyha élményt keresnének, vagy nem tudom.
1: Nem éppen 2-3 év múlva, mert te, hogyha valaki ott beosztáshoz jut, akkor elég hosszú időt ott tud maradni. De ha nem kap semmilyen beosztást, csak így látogatója a közösségnek, akkor egyszerűen, hogyha megjelenik egy új közösség, akkor ugye oda is elmegy, és ha úgy tetszik, akkor mert kezdetben minden új dolog úgy az embernek vonzóbb.
0: Persze, meg ugye? Van egy kezdeti lendület, de amikor jönnek a kísértések, amikor ki kell tartani a hétköznapokban, amikor nyilván 300 ember körülöttem újjong, akkor kicsit könnyebb újjongani. Amikor ott vagyok egyedül, a bajommal, a nehézségemmel, a kísértésekkel, akkor már nem éppen olyan könnyű. Sőt, mikor szerintem a gonosz ott is kísért, csak nem hangoztatják, ők azt mondják, hogy ha egyszer bemerítkeztél, nagyon sok közösség, hogy akkor kész, nincs bűn, nincs semmi. Mert én nem hiszem, hogy...
1: Sajnos van ilyen is, nem mindenkinél. Tehát
0: nem, de hogy azért én nem hiszem, hogy a gonosz többet oda nem megy kísérteni. Hát ezért...
1: Ha elég büszkék, akkor nem kell, de azért láttam, akik úgy nagyon komolyan veszik ezt a
0: igen,
1: a
0: de...
1: megtérést, és legalábbis időközönként, hogy visszatérnek, hogy azért nájunk meg, mert az itt a bűn az nem a mi kategóriánkhoz tartozik, tehát felhívják a figyelmet. Nemrég láttam egy ilyen világszervezetnek, egy ilyen irányzatnak, a pünkösdi irányzatnak az egyik vezetőjét, aki elmondta, elismerte, hogy csináltak egy felmérést a gyülekezetekben, úgy elég világszinten, és úgy tűnik, hogy nagyon elszaporodott a házasságtörés bűne a közösség keretén belül. De megújultak, nem mintha nálunk nem volna, mert nálunk is lássuk a vállópereket, tehát elég gyakrak. Viszont nincs garancia sem az új felekezetben, sem a régiben, ami megtartana azáltal, mert oda tartozol. Ami megtartana te igened a Krisztusban való életre.
0: Ez így
1: és
0: van.
1: Ez nem felekezet függő.
0: Igen.
1: Ugye? Mert
0: Isten lélekben is igazságban lehet imádni. Én oda akarok kiukadni, mert ugye az imától indultunk el, és ugye ez az adás arról szól, hogy sokszor megnyílunk, de hogy
1: félre... Mire?
0: Igen, tehát hogy nem is mire tudjuk, hogy mire. Hogy ahelyett, hogy összefognánk, és felismernénk, hogy nekünk egy ellenségünk van, és az a gonosz, aki amúgy le van győzve, és nem egymás, de nem egymásnak vagyunk ellenségei, és ugye azt mondja Jézus, ha ketten vagy hárman egyetértve kérnek, hogy milyen nehéz ez a kettő is, hogy összejöjjön, hat még három, hogy tényleg egyetértve, és ez az egyetértés úgy legyen, hogy Krisztusban egyetértés.
1: Isten igazságában így van.
0: Mert hogy lehet, hogy egy foci meccsen egész
1: egy
0: stadion.
1: Igen. Egy egész stadion nem drukkolt egy csapatnak, mert két csapat van, mindenkinek kell.
0: No, tessék. De hogy milyen nehéz ez az egyetértés, egy közösségen belül, egy családon belül, és mi tényleg sokszor a gonosznak hajtjuk a malmára a vizet, mert hogy addig, amíg én a másik embertársamat, aki törekszik a maga módján, a maga szintjén Krisztust követni, és én ezért megítélem, vagy akár kiközösítem, mert ilyen is van, hát akkor én nem tudom, hogy kell helyesen imádkozzak, de hogy nem lesz meghallgatása annak az imának, az is biztos, nem?
1: Ami ítélkezésben fogal meg, az nem hordoz Isten kegyelmét. Nincs, hogy tehát nem, hogy nem hallgatódik meg, hanem teljesen erőtlen. Teljesen felesleges. Uh-huh. Nem, ugyanis imádságnak az ereje, az nem a szavaktól függ, nem a szemétől, hanem attól a hittől, amiben kimondják, és amennyire át van itatva a lélektől.
0: Igen, én is láttam azért olyan embereket imádkozni, akik bizonyos szavakat mondtak, mert hallották valakitől, vagy bizonyos hangnemben, vagy így akár felvételek is vannak, hogy de ugyanazt mondjuk.
1: Van, tehát bocsáss meg, de ott van a retorika, hogy ahol tanítsák direkt, hogy kell.
0: Persze, beszélni. De Jézus mikor azt mondta, hogy Lázár, jöjj ki, én is elmondhatom, nem biztos, hogy kijön, nem? Tehát attól, hogy úgy...
1: állapotban van Lázár.
0: Hát igen. És mitől lesz, ha...
1: Igen? Amikor Isten lelkére nyitottak vagyunk, hogy a lelke átítasson bennünket a gondolkodásmódunkban, a szavainkban és cselekedeteinkben, akkor automatikusan mindent kimondott szó hatalomban és erőben van.
0: Jó, és hogyan legyen ennek a kimondott szónak? Tehát mitől lesz hatalma az én kimondott szavamnak?
1: Jó, még egyszer megismétlem.
0: Igen?
1: Tehát minden lélekben, lélek vezetésében, befolyásában, lélek hatalmában kigondolt, kimondott szó, vagy cselekedet, az Isten erejében van. Mert a lélek, ugye, Isten, és az ő jelenléte garantálja azt az erőt. Emlékezünk csak vissza, amikor Péter apostol, mint írástudatlan ember, aki nem végzett rövid képzőt a ilyen retorikás, vagy nem tudom mifélét, hanem elkezdett beszélni pünkösdnapján az ott körülvevő vallásos emberekhez, annyira átjárt ezeket az embereket, annyira mélyen jelen volt a lélek, hogy mindenki a saját nyelvén értette, amit mond, és a sértő igazságszavak nem megsértették őket, hanem bűnbánatra késztették, mert a lélek által volt. Hogyha valakinek felhívva a figyelmét, az ő tévedése, hogyha ezt meggyilkoltad, vagy kigunyoltad, vagy miféle, az automatikusan ellenszenvet vált ki embertársamból. Hogyha az a lélektől van átítatva, akkor rögtön arra, amint ezek a hallgatók is, megkérdezik, hogy mit kell tegyünk? Mi a megoldás?
0: Igen, akkor másképp kérdezem. Mit kell tennem ahhoz, hogy engem a lélek egyre teljesebben átítasson, mert meg vagyok keresztelve, meg vagyok bérmálva, és...
1: És voltam egy pár lelki gyakorlaton, végeztem szemináriumot.
0: Így van.
1: Voltam Medjugorjeba, voltam Fatimába, Lourdesba, Szentföldre.
0: Nem voltam.
1: Nem voltál. Na, tehát sokan voltak, mennek, jó Isten segélyen, menegessenek, járják hát, ha valami rájuk ragad.
0: De ez nem így van.
1: Vagy éppenséggel valamilyen beosztásom van az egyház keretén belül, mert bennem megbíznak, mert tudják, hogy milyen buzgó vagyok.
0: Igen.
1: Nem rosszak ezek a törekvések, viszont hogyha nem csinálok helyet Isten kegyelmének magamban, ha ettől bármennyire is öntelt leszek, hogy büszke az én vallásosságomra, akkor automatikusan az a kegyelem, aminek munkálkodnia kéne általam embertársaim életében, az nem jön létre. Hát, lehet, hogy én egy nagyon jól felkészült doktor-docens vagyok teológiából.
0: Igen.
1: Ugye? és megtartok egy nagyon szép beszédet, ami tényleg egy értékes, egy nagyon kidolgozott valami, és lehet, hogy valakinek nincsen akkor a felkészültsége, viszont a lélekből mond egy pár szót, és nagyobb hatása van, mint egy ilyen megtapsolt előadásnak. Tehát ne legyen félreértés, nem azt akarom mondani, hogy nincs értéke egy nagyon jól előkészített, felkészült előadásnak a megtartására, de ha időközben nem nyitott a Isten lelkére, aki beszél, akkor annak nem lesz ő a gyümölcse, nem elég gyümölcsöző. Egyszer meghívtak egy összejövetelre, egy vallás összejövetelre, ilyen megújulási közösségbe, és egy paptestvér tartotta az emlékedést, és olvasta a jegyzeteit, és egyszer felkiáltott: elnézést. Én most arról beszéltem nektek, hogy mennyire fontos a lélek vezetése, és írást olvastam. És akkor így megfogta, és széttette a papírt ott az egész előtt, és akkor na figyelhetek ide. És annyira, hogy fejlelkesedett a hallgatóság, hogy érdekes volt a gyümölcse annak, amikor nem a kidolgozott, amit gondolom a saját munkája volt, hanem amit akkor a lélek sugalt az ottani embereknek, az ottani eseményekről, hogy abban, ahogy vezette, és úgy mindenkit feltüzesített, hogy jó hatással volt, mert nem csak az elméhez szólott, ugye, hanem maga az a lélekhez, aminek fontos az életre kelése. Tehát ezt most ne legyen félreértés, ez bárkinek megtörténhet, bárki megteheti, akár munkahelyen, vagy ahol, hogyha tényleg nyitott Isten szent lelkének a vezetésére, hogy valóban nem az emberi bölcsesség vagy butaság uralja az elmét, hanem Isten lelke. Nem kell külön felkészültsége legyen. Itt nem arról van szó, hogy most meg kell magyarázni a Szent Háromságnak a megnyilvánulási formáját. Nem ezt kell megmagyarázni, hanem arról kell tanúságot tenni a lélek bőségében, amit Isten tett az életemben. Ha megnézzük az apostolok cselekedeteit, ők sem filozófáltak az ő beszédeikben.
0: Így van.
1: Hanem egyszerűen tanúságot tettek arról, amit hallottak és láttak, amit megéltek.
0: Így van.
1: Ezáltal minden megkeresztelt embernek kötelessége, mindannyiunknak, hogy amit megtapasztaltunk, azt osszuk meg embertársainkkal, de hogy a lélek ne dicsekedve, nem tudom milyen szerénységgel, hanem hogy a lélektől átítatva, hogy ezek a tanúságtételek átjárhassák embertársaink elmét, szívét, hogy ők is megtapasztalják Isten jóságát és szeretetét, mert erről van szó, hogy nem igen van megtapasztalásunk az isteni valóságról, ha van is, akkor azt úgy rejtegessük, jaj, én szégyellem el, én ilyen nem csinálok.
0: Van még vagy három kérdésem, és nagyon telik az idő. Te hogyan tapasztaltad meg, mert nagyon sokszor tanúságot tettél arról, hogy hogyan léptél ki a vallásosságból az igaz hitre? De hogyan?
1: Az élő hitre.
0: Az élő hitre. Hogyan tudtad átvenni? Mert ugye, hogyha a hit és a lélek ajándékai kegyelem, vagy bocsánat, hogyha a hit és a kegyelem ajándék, akkor azt jelenti, hogy nem ki kell érdemeljem, hanem át kell vegyem. És nagyon sokszor mondod, hogy helyet kell csinálni. De hogy kell helyet csinálni? Mert ezt nem mondja senki, hogy mit kell tenni ahhoz.
1: Én elmondom neked, hogy ez hogy bontakozott ki nálam. Én mindig vallásos koromban is nagyon kedveltem a szentírási részeket, a Jézusnak a csodáit, ezeket az eseményeket úgy kedveltem. Ugye utána megtörtént a gyógyulás, akkor úgy felbuzdultam az Isten keresésben, mert egyben először nem értettem meg én, hogy mi történt, hogy a megváltás kegyelmén keresztül, ha bár megvolt a vallásos nevelésem, de nem tudtam konkrétan, hogy mi történt velem, és minek alapján történt, és hogy. Majd úgy éreztem, hogy kéne beszéljek, emlékszem, a legelső ilyen beszédet éppen a Szentmisének az értékéről tartottam.
0: Hol? De ki? Mondták? Vagy meghívtak? Vagy hogy?
1: A lélek sugallatára egy közösségbe.
0: Értem. Tehát küldött téged az Úr?
1: Hát gondolom, tehát négy részre osztottam.
0: Mit osztottál négy részre?
1: A Szentmiséről az elmélkedést.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Igen?
1: Igen, és akkor úgy néztem, hogy őhogy ez úgy menne. És akkor egy helyen megkértek egy lelkiségbe, hogy tartsak egy elmélkedést az elmélyülésről. És leadták a vázlatot.
0: Milyen elmélyülésről?
1: Ez volt a cím, az elmélyülés.
0: Ja.
1: És adtak egy vázlatot, ott az elmélyülés, ott megkezdve volt benne a buvárva elmélyülés. Tehát egy sereg ilyen érdekes dolog volt, ami a mélységnek, a mélységben való keresésnek a fontosságát mutatta ki.
0: Igen?
1: És én meg kellett írni az elmélkedés, hogy megengedjék, hogy ezt megtartsam.
0: Hát kellett lássák nyilván.
1: Igen, a szervezők, persze. Én meg is írtam, és akkor elmentem kihallgatásra. Meg volt határozva, hogy 40 perc plusz mínusz 2 perc.
0: Igen?
1: Tehát nem lesz sem hosszabb, sem rövidebb.
0: Igen?
1: És úgy szépen kidolgoztam, átolvastam magamban, néztem az órát, minden nehezen jó megfelel, és akkor elmentem, kihallgattak, és akkor mondtak, hű, hát az a helyzet, hogy ez a kifejezés nem jó, ez itt, ezt másképpen kéne mondani, az nem jár oda, semmi gond, átjavítottam, újra visszamentem.
0: Ismerős.
1: És a következő alkalommal is kaptak egy jó pár ilyen dolgot, ami nem volt megfelelő a szövegben, nem illett pontosan oda. Kijavítottam azokat is, és a harmadik szor, hát akkor még volt 2-3, de azt mondták, hát lehet, ez így elmegy. És mondtam, jó, na, nagyon meg voltam elégedve magammal, átolvastam, minden készültem, és akkor megérkeztünk oda a
0: helyszínre.
1: A helyszínre. Ott meg volt az első elmélkedés, a másik és a harmadik volt az enyémé. És gyorsan gondoltam, hogy még egyszer olvassam, hogy ne akadjak fel ott, ne dadogjak a társaság előtt. Gyorsan veszem elé az írományt, és nincs. Leizzadtam.
0: No.
1: Mondtam, uram, hol segíts. Hitted? Igen, így van. Uram, segíts, hol van? Így becsuktam a szemet, és megláttam, hogy otthon van az íróasztalon.
0: Biztonságos
1: téve, hely. És még vagy 4 levél, amit el kellett, na vigyek. Na, gyorsan beszottam a kápolnába, bűnbádot tartottam, a hanyagság, a mulasztás miatt, figyelmetlenség miatt, és mondtam Istennek, hogy segítsen. És mikor bementem a terembe, akkor papírokat betettem egy ilyen háttértartó.
0: Egy kemény tartóba?
1: Igen, oda rátettem egy pár papírt, mert mondták, hogy attól nem térhetek el, amit oda leírtam.
0: Ja, és féltél, hogyha papír
1: hát
0: nincs?
1: Igen, akkor nem enged, akkor balhé lett volna. És az alcímekre volt 5 alcím, azt hiszem, azok eszembe jöttek, hál' Istennek, azokat felírtam a táblára, és akkor elkezdtem beszélni úgy, amit sugalt a lélek, mert tényleg semmi nem volt a fejembe abból, amit leírtam.
0: Lejárt a műsoridő. De innen folytatjuk, mert most már még több kérdésem lett, azért kérjünk egy áldást arra, hogy átvegyük azt, amire az Úr hívott, és amivel meg akar ajándékozni.
1: Atyánk Istenünk, jöjj segítségünkre, Uram, hogy a közömbösség lelke, amely annyira megpróbálja a kereszténységet, ne vegyen hatalmat felettünk. Segíts bennünket a megújulásban, Uram, az igazi megújulásban. Nem abban, hogy valami újat kéne csinálni, hanem valamit olyan módon, hogy te diktálod, hogy te kéred, hogy te elvárod. Valamit a lélektől indítva, a lélek erejében. Segíts bennünket, Uram. Segíts meg egyházainkat, de minden törekvő keresztényt, hogy nyitott legyen a lélek működésére és sugallatára, hogy amit felszínre hozol általunk, az behatjon az emberi szívbe, és belopja a krisztusi lelkületet az életükbe. Jöjj, Szentlélek Úristen, jöjj, segíts ebben teljességre. Jézus nevében. Amen.
0: Amen. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Neked is köszönöm, hogy itt voltál. 2 hét múlva találkozunk, és szívből és lélekből imádkozzunk, ne szaporítsuk a szót. A mikrofonnál
1: Bajcsi Tibor
0: és Görgényi Tündét hallották.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőn kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éjhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Uram, Te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy, fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, mert gyámoltalan és szegény vagyok.
1: Védj oltalmadba, mert neked élek. Szabadíts meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik.
0: Könyörülj rajtam, Uram, látod, egész nap hozzád kiáltok.
1: Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem hozzád emelem, Uram.
0: Mert Te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
1: Imádságomat hallgass meg, Uram, könyörgésem szavára figyelj.
0: Szorongatásom napján hozzád kiáltok, mivel Te meghallgatsz engem.
1: Az Istenek között nincs hozzád hasonló, Uram, és műveidhez semmi sem fogható.
0: Térjen hozzád minden nemzet, amelyet csak alkottál, boruljanak le előtted, Uram, és magasztalják nevedet.
1: Mert nagy vagy, és csodákat művelsz. Te vagy Isten egyes egyedül.
0: Mutasd meg nekem utadat, Uram, hogy igazságot szerint járjak.
1: Tedd egyszerűvé szívemet, hogy félje nevedet.
0: Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké.
1: Mert annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentesz.
0: Istenem, kevélyek kelnek fel ellenem, hatalmaskodók serege törvesztemre, de nem számolnak veled.
1: Pedig Te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy, hosszantűrő, könyörülő és hűséges.
0: Tekints rám, és szánj meg engem, adj erőt szolgádnak, és szabadítsd meg szolgálód fiát.
1: Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, mert Te, Uram, megsegítesz, és megvigasztalsz engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, Te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy.
1: Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őriz álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Könyörögjünk, Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Áldunk megváltónknak, Anyja, nyílt kapuja fönn a magas égnek, és tengercsillag, nyújts oltalmat nekünk, szánd meg jóra vágyó népedet, hisz te lettél, Anyja, csodálatos módon, szent és áldott teremtődnek. Szűz az előtt, szűz utána is, Gábor angyal köszöntött, néked ávét mondván, szánj meg kérünk minden bűnöst.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
3: Megvetett volt. Utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Olyan, aki elől elrejtettük arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. De az ő igazsága mindörökre megmarad. Szabadítása nemzedékről nemzedékre.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultravitullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A második fejezetnél tartunk, a 37. verstől folytatjuk, és itt az a rész következik, hogy hogyan reagált a hallgatóság Péter pünkösdi beszédére. A 37. és 38. verseket olvasom. E szavak szíven találták őket. Megkérdezték Pétert és a többi apostolt, mit tegyünk hát, emberek, testvérek? Térjetek, megfelelte Péter, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Péter beszédét hallgatva a hallgatóság szívét mélyen megérinti, ez annak a jele, hogy a Szentlélek meggyőzte lelki ismeretüket a bűnről, és megnyitotta szívüket, hogy higgyenek Péter üzenetében. Arra a kérdésükre, hogy mit tegyenek, Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg. Ezzel összefoglalva a megtérésre szóló keresztény meghívást, amely Jézus saját üzenetén alapul, ahogy Márk evangéliumában olvassuk, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Hasonló utasításokat ad Ananiás is Pál megtérésénél. Miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, és hívd segítségül az ő nevét. Olvassuk az apostolok cselekedetei 22. fejezetében. Noha az egyik vagy a másik szempont nem feltétlenül szerepel kifejezetten, de az apostolok cselekedeteinek egészében az evangélium által megkövetelt válasza három részből állt. Hit, bűnbánat és keresztség. Az Új Szövetségben a bűnbocsánat szorosan összefügg a bűnbánattal. Isten minden bűnösnek meg akar bocsátani, de az emberi szabadság iránti tisztelete megköveteli, hogy mi is elfogadjuk a bocsánatát azáltal, hogy beismerjük bűneinket és megbánjuk azokat. Ez egybeesik az emberi tapasztalatokkal, ha valaki vétett, de nem ismerte el, és nem hagyta abba, akkor még az is, még akkor is, hogyha az áldozat hajlandó megbocsátani, a megbékélés nem lesz teljes. Az egész Új Szövetséghez hasonlóan Péter is megerősíti, hogy Krisztus egyházába a keresztség útján lehet belépni, legalábbis azok számára, akik az első 120 ember után következtek, akikre a lélek először leszállt. Raymond Brown hasznos megjegyzést fűz ehhez, a keresztség, mint nyilvános cselekmény fontos. Péter úgy jelenik meg, mint aki arra kéri az embereket, hogy látható és ellenőrizhető módon vallják meg Jézus elfogadását, befogadását. Ez egyenértékű azzal, hogy megkéri az embereket, hogy csatlakozzanak. Az alapvető izraeli koncepció az, hogy Isten úgy döntött, hogy megment egy népet, és a pünkösdi szövetség megújítása nem változtatott ezen. Az üdvösségnek van egy kollektív aspektusa. Az ember Isten népének részeként nyer üdvösséget. A keresztény hitre térteket Jézus Krisztus nevében kell megkeresztelni. Bár egyes kommentárok úgy vélik, hogy ez a kifejezés alternatívája a keresztség szent háromságos formulájának, azaz az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És ez igazából nem egy kevésbé rituális forma, hanem inkább Lukács azt akarja kihangsúlyozni, hogy a megtértek Krisztus iránti elkötelezettségére utal inkább, ellentétben Jánosnak Isten felé irányuló bűnbánati keresztségével szemben. Jézus nevében megkeresztelkedni azt jelenti, hogy elismerjük, ő az Úr, és életünket az ő hatalma alá helyezzük. Az apostolok cselekedetei egészében az apostolok Jézus hatalmas nevét hívják segítségül, prédikáláskor, gyógyításkor, ördögök kiűzésekor és az új hívők megkeresztelésekor. A keresztség által a megtértek bűnbocsánatot és a Szentlélek ajándékát kapják. Ezzel a kijelentéssel Péter megteremti a kapcsolatot a keresztség és a Szentlélek.

Nektek és fiaitoknak szól, meg azoknak, akiket bár távol vannak, meghívott a mi Urunk Istenünk. Péter beszédét azzal zárja, hogy az ígéretről beszél, ahogyan ezt már megtette a Lukács 24:49-ben és az apostolok cselekedetei 1:4-ben, majd a 2:33-ban is, utalva Isten üdvösségre szóló ajándékára, amely a Szentlélek ajándékában nyilvánul meg. Isten a prófétákon keresztül, lásd Izajás, Ezekiel próféta könyvét, hogy szent lelkét Izraelre, vagyis rátok és gyermekeitekre árasztja, de most, ahogy Péter kijelenti, ez kiterjed mindazokra, akik távol vannak, akiket az Úr, a mi Istenünk elhív. Isten üdvösség terve kiterjed a kiválasztott népén túl a pogányokra is, akiket Isten szintén elhívni szándékozik. Noha Péter felhívja hallgatóit, hogy válaszoljanak, itt emlékezteti őket arra, hogy Isten az, aki kezdeményezte az üdvösség felajánlását. A 40. vers így hangzik, még más egyéb szavakkal is bizonyította ezt, és buzdította őket, meneküljetek ki ebből a romlott nemzedékből. Az, hogy számos más érvre utal, azt fejezi ki, hogy Lukács csupán összefoglalót adott nekünk Péter beszédéről, ami az ókori beszédekről szóló történelmi beszámolókban szokásos módszer volt. A beszéd csúcspontja Péter hallgatóihoz intézett buzdítása, mentsétek meg magatokat ebből a romlott nemzedékből. A romlott nemzedék kifejezés egy olyan társadalom rossz hatását jelenti, amely sok szempontból elfordult Istentől. Az Ószövetségben romlott nemzedékre vonatkozó klasszikus példa azok a lázadó izraeliták voltak, akik az egyiptomi kivonulás után a pusztában haltak meg. Az evangéliumokban Jézus azokat a kortársait, akik elutasították őt, mint messiást, ahhoz az engedetlen pusztai nemzedékhez hasonlította. A 41. verssel folytatom. Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy 3000 lélek megtért. Körülbelül 3000 ember megkeresztelése lenyűgöző esemény, amelyet Lukács, Izrael feltámadt messiása alatt történő helyreállításának csodálatos kezdeteként mutat be. Lukács később egy újabb jelentős növekedésről számol be, amelynek eredményeként a keresztények száma körülbelül 5000-re emelkedett. A 4. fejezet 4. versében olvassuk majd ezt, és további növekedésről is említést tesz. Az egyház folyamatos növekedését néha az ige terjedéseként írják le, ami azt sugallja, hogy az egyház növekedésének elsődleges módja Isten igéjének, a Szentlélekkel eltelt hirdetése, amely hitre ébreszti azokat, akik hallgatják. Péter beszéde jól illusztrálja a hit és az érvelés fontosságát a kereszténység terjedésében. Péter megdöbbentő átalakulása attól, hogy egy szolgáló leány előtt tagadta meg Jézust, egészen addig, hogy Jeruzsálemben bátran hirdette őt több ezer ember előtt, a Szentlélek erejének köszönhető. Ahhoz, hogy másokkal is megoszthassuk a keresztény hitet, az értelem, az érvelés segítségével meggyőzően kell elmagyarázni, ami szintén a Szentlélek erejében történik. Péter beszéde saját tanúságtételét és az Isten szabába vetett hitét vonzó módon ötvözi. Ésszerű érvekkel igyekszik meggyőzni hallgatóit arról, hogy a keresztre feszített Jézus valóban az írásokban megígért messiás és Úr. Vajon a barátainknak és a szomszédainknak adott tanúságtételünk Isten lelkének erején, a Jézussal kapcsolatos személyes tapasztalatainkon és a bibliai kinyilatkoztatáson, ésszerű magyarázatokon alapul-e? Ezen érdemes elgondolkozni, mert ha azt akarjuk, hogy hatékony legyen az ige hirdetésünk, akkor mindezek a szempontok fontosak lehetnek, hiszen az első ige hirdetések is emiatt voltak hatékonyak.

Tegyünk most egy kis kitérőt a keresztséggel kapcsolatban. A Szentlélek pünkösdi, életet átalakító ajándéka nem csupán az első 120 tanítványnak szólt. Az egyház továbbra is hű marad ahhoz, amit Péter az apostolok cselekedetei 2.38-ban kijelentett. A keresztség által az új hívők megtelnek ugyanazzal az isteni lélekkel, amely az emeleti teremben szállt le. Kartágói Szent Ciprián, a 3. századi egyházatya levelet írt barátjának, Donátusnak, amelyben ékes szólóan tanúskodik a keresztségben kapott Szentlélek átalakító hatásáról. Idézem, belemerültem az életet adó vizekbe, és múltam minden foltja lemosódott. Életemet az Úrnak szenteltem. Ő megtisztította szívemet, és betöltött a Szentlélekkel. Újjá születtem, új ember lettem. Aztán a legcsodálatosabb módon minden kétségem eloszlott. Most már láttam, ami korábban rejtve volt előttem. Rájöttem, hogy olyan dolgokra vagyok képes, amelyek korábban lehetetlenek voltak. Megértettem, hogy amíg a testem szerint éltem, a bűn kénye kedvének voltam kiszolgáltatva, és utam a halál felé vezetett. De azáltal, hogy a Szentlélekben való újjászületésem szerint élek, már is részesülni kezdtem Isten örök életében. Te is ugyanolyan jól tudod, mint én, milyen bűnöknek haltam meg abban a pillanatban, ahogyan azt is tudod, milyen ajándékokat adott nekem a Szentlélek az új életemmel együtt. Milyen hatalmas ez a szabadság, és ez a lelki erő, amelyet az Úr nekünk adott. Nem csak, hogy megvéd minket a bajtól, hanem hatalmat is kaptunk minden ellenséges erő felett, amely ránk támad. Amikor visszagondolok arra a sötétségre, amelyből kiszabadultam, csak dicsőíteni és hálát adni tudok Istennek a szeretetéért, amelyet irántam tanúsított. Nem kell fáradoznunk és izzadnunk a saját tökéletességünk elérése érdekében, és nincs szükségünk pénzre és befolyásra, sem a Szentlélek ajándékának megszerzéséhez. Isten ingyen adja nekünk, és mindig rendelkezésünkre áll. Ahogy a nap ragyog, és a nappal fényt hoz, a patak átnedvesíti a talajt, és az eső öntözi a földet, úgy árad belénk a mennyei lélek. Kartágói Szent Ciprián őszinte és erőteljes tanúságtételét, vallomását hallhattuk az előbb, kedves hallgatók. És visszatérve most ahhoz, hogy akkor mi is kell ahhoz, hogy mi is hatékonyan tudjunk tanúságot tenni másoknak, hogy mások is megismerjék az Urat, és mások is dönteni tudjanak ő mellette. Ezért itt még egyszer elolvasom ezt a részt. Péter beszéde a saját tanúságtételét és az Isten szavába vetett hitét vonzó módon ötvözi. Észszerű érvekkel igyekszik meggyőzni hallgatóit arról, hogy a keresztre feszített Jézus valóban az írásokban megígért messiás és Úr. Tehát szükségünk van a Szentírás ismeretére, ahhoz, hogy érvekkel tudjunk előjönni, hiszen fontos, hogy az értelemhez is szóljunk. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy az ige hirdetésünk tartalmazza a saját tapasztalatunkat is, mert nem csak valami elméletekről beszélünk, hanem valami olyanról, ahogy hallottuk itt Szent Cipriánnak a vallomását, valóban hatalmas befolyást gyakorolt az életére. És a mi életünkön is ez kell látszódjon, az a változás, a Szentléleknek az átformáló, újjáteremtő ereje. És hát végső soron ez a kettő az alap, hogy benne legyenek érvek, a Szentírás ismerete és a saját tapasztalatunk, a tanúságtételünk is, ugyanakkor nem nélkülözhető ugye az evangelizációban a Szentlélek szerepe sem, sőt, anélkül nem megyünk semmire, hiszen nem tudunk senkit sem meggyőzni, arra egyedül a Szentlélek képes,
Ahhoz viszont, hogy a Szentlélekkel eltelve tudjunk beszélni, hát előbb be kell teljünk a Szentlélekkel, és Szent Cipriántól megtudhatjuk, hogy a Szentlélek mindig rendelkezésünkre áll. Természetesen a keresztségben már megkaptuk őt, már bennünk él, de nem mindegy, hogy csak ott van valahol a lelkünk mélyén, vagy ott van az ő kitörölhetetlen pecsétje, amit a keresztség által és a bérmálás által ott a lelkünkbe belevésett, vagy pedig be vagyunk telve az ő erejével, az ő kegyelmével, és az a szavainkon keresztül kiárad és be tud hatolni a hallgatóság lelkébe. A Szentlélekkel való szoros együttműködés nélkülözhetetlen, és talán a legfontosabb része az evangélium hirdetésének, már ha azt akarjuk, hogy az hatékony legyen. Hát segítsen mindnyájunkat a Jóisten, hogy úgy éljünk a Szentlélekkel eltelve, a bűnöket kerülve, hiszen a Szentlélekkel való betöltekezésnek a legnagyobb akadálya a bűn. Tehát tisztuljunk meg rendszeresen a bűnöktől, kerüljük a bűnt, ugyanakkor pedig az imádság által, Szentlélek hívások által, akár naponta többször is igyekezünk mindig Szentlélekkel eltelt állapotban lenni, hogyha bárki az utunkba kerül, aki előtt tanúságot kell tegyünk, akiknek hirdetnünk kell az igét, akkor a Szentlélek ereje a rendelkezésünkre álljon, és ő, engedjük, hogy ő győzze meg a hallgatókat arról, amit mi beszélünk. Ugyanakkor szerintem valamiféle kis rövid tanúságtétellel és néhány érvel, ami bibliai alapokon nyugszik, fel is kell készüljünk. Tehát jó, ha az embernek a fejében ott van néhány bibliai idézet, ott van röviden egy tanúságtétel, akár rövidebb vagy hosszabb változatban is, hogy legyen mihez nyúlni, amikor egy bizonyos helyzetben ott vagyunk, hogy na, most kell tanúságot tenni, most kell beszélni a hitünkről, ahogy Szent Péter apostol is mondja a levelében, hogy legyetek mindig készen, ha valaki a bennetek lakó reménységetek okáról kérdez benneteket. Tehát a tarsolyunkban ott kell legyen egy-két tanúságtétel, egy-két szentírási idézet, és ami legfontosabb, a Szentlélek is ott kell legyen idézőjelben a tarsolyunkban. Segítsen a Jóisten mindnyájunkat, hogy hiteles keresztény életet tudjunk élni, és a tanúságtételünk eljusson más emberek szívéhez, és ők is megismerjék az Urat, és megmeneküljenek. Ezekkel a gondolatokkal most itt befejezem a mai elmélkedést, innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szilágyi Erzsébet vagyok, az Életre Növelő műsor vezetője. Állandó beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos főiskola tanára. Múlt héten volt a halottak napja, ami sokunkat elgondolkodtat, fénnyel telik meg a temető, de nem gondolnám, hogy ez az egyetlen nap, amikor a halottainkra kell gondolni, amikor felmérjük azokat a veszteségeket, amelyek érnek bennünk. A halál a legnagyobb veszteség. Hogyan tudunk egyáltalán erre felkészülni? Melyek azok a lépcsők, amelyeken keresztül el tudunk odáig jutni, hogy példaként tudjuk azokat az embereket magunk előtt látni, akik felkészülten indulnak a más világra?
1: Hát igen, biztos, hogy az egyik legnagyobb lépcső az, hogy láthassuk ezt a készületet. Például, és azt látom, hogy nagyon leszakadtak a generációk egymásról, és az idős korosztályt nem látjuk magunk előtt. Tehát most nyilván ennek lehetnek kevésbé jó példái is, akik kihúzott gyufaszálként keseregnek, és tényleg azt látjuk, hogy egy ilyen nem egy beteljesülés felé való készület, hanem egy egyre fogyó élet. És azt nagyon nehéz nézni, és ezért, vagy lehet, hogy nem ezért, de minden esetre, hogy távolítjuk magunktól akár ezt az életkort, és a halált is. Tehát nem akarunk, ugye sokat beszélünk most már erről, hogy tabuvá vált a halál téma, pedig azt tapasztaljuk, hogy nem az élet kultúráját éljük, mégse, hanem a halálét. Tehát ez egy nagyon, nagyon különös ellentmondás, és közben iszonyú zajokkal fedjük el azt, hogy igenis van elmúlás, van meghalás kicsiben is. És akkor mindjárt visszatérve a kezdő kérdésre, melyek azok a lépések, kisgyerekkortól kezdve, és talán kulcs szó valóban a veszteségeknek az elfogadása. Tehát az embernek az ellentmondásokat magába foglaló egysége az, ami segítene. Tehát a kicsibe való elválások, hogy ezeket ne tagadjuk le, hogy ezeket éljük meg, ezektől a gyerekeinket is ne akarjuk megóvni. És a kis bánatok, a kis elválások, a kis leszakadások, akár csak a játékairól, az életkoráról, az este például egy nagy elválás, minden este tanulni is kell a gyerekeknek, látszik is, hogy nem megy az elalvás egyedül, hogy ehhez nagyon-nagyon sok támogatás kell, hosszú idő kell, amíg ezt meg tudja tapasztalni. Ennek talán egyik szép kulcsmondata, hogy nincs távol az, aki csak nincs jelen. Tehát ennek a nem tudom én, az intézménybe való integrálódás, ez is ennek a mintája. Vagy az, hogy egy-egy baráttól adott esetben el kell válni. Vagy
0: néha a szülőtől.
1: A szülőtől is, igen. Vagy ugye akkor belép az életünkbe a halál, szó szerint is, a hozzátartozók halála. Rendkívül fontos lenne, hogy a gyerekek ezzel a kérdéssel találkozzanak még akkor, még úgy, amikor együtt vannak azokkal, akikre támaszkodhatnak. Tehát az azonosuláson, az érzelmi azonosuláson keresztül való tanulás, ez a legerősebb tanulás az ember életében, különösen ilyen, hogy úgy mondjam, megfoghatatlan és elvon dolgok kapcsán. Tehát mi lenne jó? Az, hogyha például meghal valaki hozzátartozó, akár egy nagybácsi, egy dédi, egy nagymama, vagy valaki, akit ő tényleg ismer, akkor ne azt mondogassuk, hogy elment, meg majd visszajön, meg nem tudjuk, mi van vele, meg hát messze elutazott, meg olyan idétlen magyarázatokat kapnak a gyerekek ebben a helyzetben, hogy érzik is ezt, hogy ez nem valós. Na most még óvodás gyerekkel is mindenképpen érdemes valahogy találkoztatni ezzel az eseménnyel. Hogyan? Hát legelőször a szülőnek az érzelmein keresztül. Tehát úgy, hogy a szülő nem titkolja el, az se, hogy ez fájdalmas, hogy lehet sírni ezen. az se, hogy utána hogy találja meg az új kapaszkodót. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy ne ragadjon oda bele, hogy most akkor összeroppantunk, persze össze is roppantunk, és ott kell támasz, nyilván nem a gyerek, ez is elég fontos, de valakire támaszkodok, összekapaszkodunk ebben a helyzetben, és keressük a kapcsolatot tovább. Hogyan tud tovább élni bennünk, velünk az, aki mégiscsak nem ebben a földi létben él velünk. És hogyha ezeket a tapasztalatokat, de akár hát most nem durva a hasonlat, azt gondolom kisgyerekeknél, kicsi állat, hogyha elpusztul. Tehát annál is, hogy ezt ne tagadjuk le, akár csak az utcán járva kelve, hogy látunk egy kis madaracskát, akkor ne kerüljük ki, hanem éppen ez egy felhívás, egy lehetőség arra, hogy igen, ez az élet véges, vagy itt van az ősz, itt nagyon szépen el lehet erről beszélgetni, hogy azért vannak dolgok, amik össze meghalnak, tehát elmúlás van, azzal szembe kell nézni, és ez sosem kellemes élmény, de mindig van belőle egy új élet. Na most ez egy nagyon, nagyon fontos nevelési, talán egy ilyen alapállás, hogy a kudarcok is veszteségek a gyerekeknél, és erre a nagyon erős teljesítés orientált világban, és hogy csak a sikerek, és csak a happy, ez nagyon, nagyon, nagyon megritkítja azokat a lehetőségeket, ahol pontosan ezeket a kis meghalásokat át tudnánk élni. Tehát most mire is gondolok, hogy a kudarcok után egy nagy szeretettséget, egy mégis nagy szeretettséget tudnának megtapasztalni. Mindenféle kis kudarc után. Tehát amikor szembenézünk vele, elsiratjuk, igen, leesett ez a váza, ügyetlen voltam, lelöktem, ilyen anya sír, fáj, mert az a nagyító kapta, nem tudom, és átérezzük ennek a fájdalmát, de utána ennek a feloldását, hogy jó, rendben van, majd keresünk egy másikat, így, meg úgy, meg amúgy, és hogy szeretve vagyok utána is. És azt hiszem, hogy ez az a nagyon erős tapasztalat, amiben egyre inkább meg kéne erősödnie, hogy van veszteség, és érdekes módon, de ez nem szóval, sose szóval, hanem nagyon-nagyon sok tapasztalaton keresztül, hogy a veszteség után van egy új szeretett kapcsolat, de nagy, erős. És hogyha ezt nagyon sokszor, ilyen kicsikben is meg tudjuk élni, hogy nem tudom én, elváltunk egyik barátunktól, mert elköltözött, ott van egy kis űr, vagy egy nagyobb, hiányzik, mégse ugyanaz a másik, akit találtunk, és akkor találkozunk, nem tudom én, több év múlva, hogy az mekkora öröm, hogy az milyen nagy megújulás ebben a helyzetben. Szóval azt hiszem, hogy magát a veszteségekkel való életformát, ezt kell nagyon tanítani, de ezt nem tanítjuk, csak a sikereket. Tehát csak azt, hogy mindenképpen és mindent tekintsünk sikernek. Nem lehet minden sikernek, tehát nem lehet. És ez a felnőtteknél is a felnőtt világban is nagyon-nagyon hiányolom, hogy nem merünk úgy gondolni a veszteségre, hogyha a buzamag el nem hal, akkor nem hoz termést. És nap mint nap vannak veszteségeink. Tehát és az ember például az életkorával, ugye, hát vannak, na. Tehát nem, hát nem úgy működik a lábad, a füled, a szemed, az erőd, nem tudom én, nem tudsz már éjszakázni, azt se tudod, hogy ezt hogy bírtad 20 évesen, és nincs már, de ezzel szembe kell nézni. És hogyha ennek az életvesztesség-nyereség logikáját, hogyha sokszor átéljük, ez egy titok számunkra, tehát azt látjuk, és a nagy szentek mind elénk élték, meg a nagy szent életű kortársaink is, tehát akit éppen említettél, hogy akik készülnek erre az új váltóállításra, mert minden életkor egy váltóállítás, és látszik, hogy minden életkorban meghal valami. Tehát átlépünk egy másik szobába, és ott mások a játékszabályok, és bizony meghal valami, hol ez, hol az, hol amaz, és a következőben is, de mindig látjuk, hogy abban az új szobában, most mondjuk az életkorunknak az új szobájában, ott várnak új felfedezések, új tapasztalatok, és ezek nagyon sokszor, tehát a fizikai lét nyilván megy lefelé, de ez a szellemi, spirituális lét, ez képes arra, hogy gazdagodjon, és most hát nem akarok hatalmas nagy szavakat, de például a szeretés, a szeretet, a kapcsolatok, azok biztos, hogy gazdagabbak lehetnek az egyes előre haladott életkorokkal, mert ugye belevisszük már azt a tapasztalatunkat, azt az irgalmasságunkat, azt az elviselő képességünket, azt a nagy lelkűséget, igen. És ez nincs meg a kisebb, tehát a korábbi életkorban, és hogyha ezt szülőkön, nagyszülőkön tapasztalhatja egy gyerek, és a saját kicsi veszteségein, hát persze, átmegy egy másik osztályba, átmegy egy másik csoportba, egy nem tudom,
0: ott én is van veszteség,
1: mindenhol
0: barátokat
1: van.
0: Elhagyja, közösség megszűnik, másikba lép.
1: Igen, hogy ezekkel olyan de tényleg olyan szép ennek az évszakoknak a változása. Tulajdonképpen nem csak az ősz ilyen a tavasz is, tehát amikor átlépünk a nyárba, azért a tavasznak az a nagy rügyezése, az a nagy életfakadása, az elmúlik. Tehát az ott egyszer el kell búcsúztatni, hogy most egy másik jön, de örülhetünk annak, hogy jön egy másik. És hogyha ezt a körforgást, de tényleg a nappalok és az éjszakák is ugyanígy, vagy például a gyerekeknek, amikor egy nagy játékból ki kell vonódni,
0: ki kell szabadni,
1: vagy egy nyári szünetből, és akkor az akárhogy veszük, az egy veszteség, de az is, hogyha például most itt volt a digitális rend, ugye veszteség volt, hogy nem lehettek együtt a társainkkal. És akkor ezt ne takarjuk el, hogy de együtt lehetsz, mert itt van a képernyő. Nem, ez egy lemondás, ez egy nyikorog az egész, mert ami jó, azt szeretnénk tovább élni. De ezzel együtt kell, és tényleg azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos készülődés arra, hogyha átlépünk egy másik létsíkba, már pedig hát erre készülünk mi is, és erre szeretnénk a gyerekeket is ugye felkészíteni, hogy az egy nagyon nagy gazdagodás lehet. Tehát ahogy párakat látunk erre vágyakozni, és hogy valahogy erre a beteljesedésre oda szomjazni. Ugye hát senki nem járt ott, de azért akiket megcsapott ennek a szeletének, akik akár a klinikai halász élén lehettek, vagy akiket láttunk mondjuk szépen meghalni, és hogy láthattuk az arcukat, azért az valami nagy jel. Meg hát nem beszélve arról, ugye, amit Jézusnál tapasztalhatunk, vagy hiszünk, vagy tanulunk, hogy ugye, ahogy ő visszajött, rajta vannak a sebek, de már egy nagyon megújult élet, és egy sokkal nagyobb fokú kapcsolódás. Tehát én ezt látnám nagyon nagy kulcsnak, hogy a kis veszteség után nagy szeretetet átélni, és ez egy nagyon fontos lenne, de ezzel nem letagadni azt, hogy ott a veszteség, tehát hogy azzal együtt lépünk túl.
0: Többször említetted, hogy szeretet kapcsolat nélkül ez nem megy.
1: Hát nem.
0: Ma, amikor nagyon sok idős szülőt idős otthonba beteszünk, mert nem tudják ellátni, magára marad, nem veszi körbe egy szeretetteljes légkör, akkor, amikor a legnehezebb útra indul, mert hát mindegyikünkben benne van a félelem, a bizonytalansága, még a legnagyobb hívőkbe is gondolom én, mert hogy minden, ami új jelenség, amit nem ismerünk, a szorongással, félelemmel tölt el, és mennyire más, hogyha szeretetteljes légkörbe zajlik mindez. Szeretet nélkül nem megy. Hogy folytatódik ez a szeretet kapcsolat a halál után? Tud-e folytatódni?
1: Biztosan. Tehát annyira sok jelét lehet tapasztalni, de oda kell figyelni, és segíteni is kell. Van, akinek ez, hogyha életében is tudta gyakorolni ezt a másféle kapcsolódást. Nagyon érdekes ez, hogy most egy kicsit távolabbról indulok, de például ebben az organikus pedagógiában a szexualitásban tanítjuk azt, hogy van a szellemi kapcsolódás, tehát hogy egyszerűen egymásra tudunk hangolódni, és jókat tudunk beszélgetni, és tényleg ez egy ilyen nagy szeretés, és jó együtt lenni. Igen. Ennek a következménye, hogy ez a szellemi együttlét egy erotikus együttléttel gazdagodik, és ez az erotika, és itt nagyon-nagyon átírta a testi szexualitás vagy szexualizálódás a világunkat. Ez az erotika, ami egyébként szerelem vagy szeretet kapcsolat, vagy férfinő szeretet kapcsolatában is megjelenik, az első fázisában nem testi kapcsolat. Nem testi kapcsolat, hanem a jó együtt lenni, és tehát egyszerűen az egymás kisugárzásának a megérzése, és ennek a hullámhossznak az ízlelése. Tehát biztos, hogy mindenki átélte ezt valamilyen kapcsolatában, hogy az a jó együtt lenni, ez megtelítődött egy megnevezhetetlen közös vibrálással. Tehát amit másik emberrel nem érzel, hanem azzal, akivel nagyon közel állsz, azzal úgy, szóval erre írja, de azt hiszem, hogy talán éppen Márai, hogyha ha egy okmány irodában állsz, és belép, akit szeretsz, és háttal állsz, és hogy te azt nem érzed meg, akkor nem szereted. És hogy ezt érezzük az, hogy ilyen van. Na most igazából ez a halál utáni kapcsolódás ennek az egymásra hangolódásnak a módtóján folytatódhat. De hogyha életünkben ezt nem gyakoroltuk, és hogyha, ahogy Bulád is mondja, hogy ez az ember vágyakozó lény, és hogy ha rögtön lecsaptuk az együttléteinket fizikai együttléttel is, nem bírtuk azt ki, hogyha a másik egy kicsit távolabb van, de mégis együtt vagyunk, akár a barátságban, akár tényleg a házastársi kapcsolatban, vagy szüleinkkel, tehát mindenféle kapcsolatunkban, hogy ez a tapadás, hogy csak az együttlét, amikor nem tudom,
0: fizikailag
1: így van, hogyha ezt nem gyakoroltuk, erre mondja éppen Tilman atya, hogy ennek a tudása, vagy ennek a gyakorlata inkább talán, vagy a tapasztalata, ez egyszerűen elvékonyodik, elveszik. És akkor, hogyha a fizikai lét megszűnik, nem tudunk hova kapcsolódni. Tehát nem találjuk meg ezt a nyelvet, amit pedig korábban is beszélhettünk volna. Tehát amikor csak úgy jó egymás mellett elücsörögni, amikor akár egy tekintetből jó megmártózni egymás közelségében, de ennyi. És azt a tekintetet magamban fel tudom idézni, amikor nincs ott. És hogyha ezt a technikát, most maradjunk talán csak ennél, hogy ezt a technikát, ha nem tanítjuk meg magunknak, és nem tanuljuk meg, és a gyerekeinknek nem tanítjuk meg, hogy van ilyen együttlét, amikor nem feltétlenül ülünk egymás ölében, akkor nem tudunk mihez nyúlni. És ahogy, ha látunk olyan embereket, akik valakiüket elvesztették, és megtalálták ezt a kapcsolódást, akkor azt tapasztaljuk, hogy ebben az emberben benne él az a másik is, és ő is benne él azzal a másikkal való kapcsolódásban. Persze, a veszteséget nem letagadva, megint, nyilvánvaló, emberek vagyunk ebben a földben, testben élünk.
0: Fájdalommal.
1: Ez az, amikor azt mondjuk, hogy Jézus feltámadt, és rajta voltak a sebek. Tehát még ott is, én ezen annyiszor elcsodálkozom, hogy nem múltak el. Nem fájnak már, de nem múltak el. De addig, amíg itt, ezen a földön élünk, ezek fájnak. Ezek fájnak. De a kapcsolat lehetséges, és mi a nagyobb jó? Nyilván azt mondjuk, hát a gyerekünkkel való kapcsolatban is azt mondjuk, ugye itt van ez a jó kis, szerintem nagyon jó szókapcsolat, hogy a szeretet fájhat. Ez a szeretet is fáj, de szeretet, és élő szeretet, tehát lehetséges az összekapcsolódás, de ez nem megy anélkül, hogy ne gyakorolnánk. Akár a meglévő kapcsolatainkban is, tehát erre mondják azt, hogy a minden jó és mély kapcsolatnak kell az a jelenlét és távollétnek a dialektikája. Tehát, hogy legyen külön ideje a másiknak, legyenek elválasztott idők, amikor megtanulunk egy másik szinten is kapcsolódni. De hát most tesz, hogy egy gyerek ezt olyan tudatosan nem tudja átélni, de kicsit azért át tudja élni. Tehát azért ezekben az ő kis veszteségeiben igenis tudja már ezt kicsit gyakorolni. És hogyha látja, és ez a minta, és azért is lenne jó, hogy például akár idősebb embereket, vagy akár a szüleinél is nyilván ezt tapasztalhatja, hogy azt is átélheti, hogy na jó, most őt nagyon szerette, és mi van akkor, amikor ez a szeretett kapcsolat egy halállal megtörik. most mit csinál az, vagy hogy éli ezt meg, és ezen erre rá kell neki tapadnia érzelmileg, hogy ezt hogy éli meg. És sok ilyen, hát akik gyászsal, gyászkíséréssel, halállal foglalkoznak, különösen gyerekek életében előforduló halálesetekkel, nagyon-nagyon sokan elemzik ezt a helyzetet, hogy a felnőttjeik, tehát a gyerekek felnőttjei nem engedik meg, hogy ezzel szembesüljenek a gyerekeik. Tehát valahogy kizárják ebből az élményből, hogy ő neki ne fájjon. És a gyerekek pont ezt szomjazzák, hogy miért nem beszélnek velem erről? Miért nem kérdeznek meg? És itt van az a kettősség, hogy kérdezzem meg, és közben öleljem át. Tehát, hogy érezze azt, hogy van veszteség, de van nagyobb szeretet. Tehát, hogy egy még nagyobb szeretet van ebben a helyzetben, és egy még jobban, még mi is jobban össze tudunk kapcsolódni. Annyira nagyon sok ilyennel nem találkoztam a pályám során, de hát a szakirodalomban igen, hogy a gyerekek néha el is utasítják, néha azt látjuk, hogy nem is érdekli őket a halál, de érdekli. Nagyon érdekli őket, és nem tud megszólalni, nem tud kérdezni, de nagyon várja azt, hogy valahogy segíts ebben a dologban.
0: Sajnos nálunk a családban több olyan tragédia is volt, és a közelmúltban is sajnos, amikor nem azt tapasztaljuk meg, hogy elmegy a dédé, elmegy a nagymama, hanem nagyon fiatalon elmegy egy édesapa, nagyon fiatalon elmegy egy édesanya, 2 hét alatt. Hogyan tudjuk ezt a gyereknek, aki nem több mint 8-9 éves, 6 éves, 5 éves, hogyan tudjuk, amikor nem tud róla beszélni, csak annyi jön mindig elő, hogy na, ezt az anya így csinálta, ekkor az apa ezt mondta, mintha most az apa nyitotta volna az ajtót, tehát ilyen emlékképek jönnek vissza a gyereknek, és csak ennyit tud róla mondani. És nagyon nehéz kérdezni a gyereket erről, mert csak annyit tudunk, vagy legalábbis én úgy éreztem, hogy amennyi ő belőle kijön, és arra reagálni.
1: Ez a kulcs, és nagyon-nagyon, ez van szép ez a teremtésben, szerintem, hogy azért magunkban hordozzuk a gyógyírt is, csak nagyon nagy érzékeléssel kell a felnőttnek felé nyílni. De ez, amit éppen mondasz, hogy olyan, mint aki nyitotta volna az ajtót, hogy anya ezt így szokta, ezek nagyon fontos pontok. Tehát ott egy kicsit megállni, és azt még egy kicsit kiszínezni, még egy kicsit mélyebbre vinni. Tényleg láttad, hogy anya így szokta, és még mit szokott, és hogyan szokott, és abból egy kicsi lépést, amennyit ő bír. Nem fog tudni sokat, de olyat én is megmutathatok, amit például én láttam, hogy hú, ezt anyukád, tényleg, hogy ez, ami nekem is van ilyen élményem, tehát én is adhatok hozzá az enyémből, de ebből fog fölépítkezni neki az, hogy hiszen bennem van a lénye. És ehhez a bennem lévő lényhez tudok majd úgy kapcsolódni, és ez neki az igazán, de ugyanígy azt mondom, hogy a művészet itt sokat segít, tehát azt gondolom, hogy akár mesék, akár ilyen jellegű történetek, nem pontosan ilyenek, de azért amiben van egy kis kővévállás, egy kis elmenés, egy kis lemenés, fölmenés, visszajövés, megtalálom, feloldozom, szeretetemmel feloldozom, ezek mind szimbolikus átélései annak, hogy van, ami elmúlik, és utána, de még akár csak a piroska és farkasba is, ugye, megeszi, és megint megjön. És ezeket nem szabad bagatellizálni, ezek nagyon jó segítők, de nagyon lassan megy. És a közvetlen segítés pont ez, amit mondasz, hogy ő magába is, és hogyha van erre lehetősége, akkor rajzolja le, vagy nem tudom én, csináljon valamit neki, olyat, amit együtt szoktak, valahogy, és hogy érezze azt, hogy mondjam, folytatom azt a létet, amit közösen éltünk, valahogy. Tehát folytatom. Sokaknak szokott segíteni, hogy anya most biztos örülne, vagy örül, hogyha ezt látja, vagy hogy hú, hát ennek apa is örül, hogy ezt velem megtapasztal, vagy hogy láthat engem így. Vagy hogy most is éppen olvastam egy ilyen ilyen, hát talán beszámoló volt egy ilyen, az már idősebb nő volt, hogy szintén fiatalon vesztette el a szülőjét, és hogy megtalált azt a kapaszkodót, hogy szinte mindent úgy csinálok, hogy hát ennek nagyon örülne. Hát ennek nagyon örül, hogy ezt úgy, és mégis teszek egy erőfeszítést, hogy na, ezt tőle tanultam, vagy valami ilyen. Tehát ezeket a meglévő szálakat felerősíteni nagyon nagy értelme van minden fájdalommal együtt.
0: Milyen szerepe van, vagy lehet az államnak? Nagyon sokan mondják, hogy a szeretteikkel álmodnak, és újraélnek élményeket, és hogy ezek hogyan köszönnek vissza a mindennapokba.
1: Ugyanez a szerepe. Ugyanígy, szóval azt a hát ugye az ember nem csak fizikai lény, hanem spirituális lény is, tehát test, lélek, szellem, tehát mindenképpen össze vagyunk fűzve. És amikor a fizikai nappali tevékenységünk során, meg hát a fizikai találkozás során nem tudjuk ezt átélni, akkor egyszerűen belemerítkezünk az álomba, abban a spirituális együttlétbe. Tehát ott fogjuk meg azt, hogy aha, ez az ő lénye. Ez az ő lénye. Magamban is előkerítem. Én nem tudom, hogy még ez milyen formában, de biztos vagyok benne, hogy a kapcsolódás egyébként máskor is, nem csak álomban. Nyilván létre tud jönni, de az álom nagyon segíti ezt, ugye, mert ki van kapcsolva minden fizikai tapasztalás, és hogyha ezt valóban ajándéknak tudja megélni, és ettől nem menekül el, hanem találkozásnak éli meg, akkor ezt tovább tudja folytatni ennek a tapasztalatát a napjaiban. Tehát, hogy itt hordoznak, igen. Sok ilyen költemény van, azok is segítenének. Nagyon, nagyon jó az irodalom ebben, hogy olyan jó képeket tud megfogalmazni, hogy csak átmentem a másik oldalra, tehát, és hogy így tudok járni, kelni a városba, hogy ott vagy a másik oldalon, vagy itt vagy. És lassan megtanulom ezt a nem vagy itt, de együtt vagyunk tapasztalatot, és ide kellene eljutni. És azt hiszem, hogy ezért mondom azt, hogy a veszteségekben, tehát a kicsi veszteségekben pont ezeket tudjuk megtanulni, hogy van olyan veszteség, vagyis sok veszteség jár előre nem látható nyereségekkel, és ezekre rámutatni, hogy igen, ez fájt, amikor ez itt elmúlt, vagy nem tudom, vagy csak mondom, hogy kirúgtak egy állásból, ez most egy ilyen felnőtt, és később rájössz, hogy hát azért ez nagyon sok mindennek volt a lehetőség, a kiinduló pontja.
0: Mert egy új lehetőség.
1: Abszolút.
0: Becsukódik egy ajtó,
1: és
0: kinyílik egy
1: másik. És ezek nem alaptalanul szállóigévé vált mondások, de nagyon nyitva kell lenni. Tehát, hogyha az ember ezekre nincs nyitva, és éppen ezért tényleg a kiinduló gondolatunk az, hogyha ezeket megspóroljuk, hogyha ezeket a kis kudarcokat, fájdalmakat, elvesztéseket, sikertelenségeket meg akarjuk spórolni, és kihúzzuk a gyerekek alól, vagy magunk alól is, vagy nem akarjuk látni, akkor nem tudunk felkészülni. Olyan szép az, hogy van ilyen, nem is tudom, talán van ilyen közösség, ahol a meghaltnak az utolsó útján, ugye van mondjuk egy szentmise, és akkor ott a koporsó, és akkor viszik ki a templomból, és az egész templom tapsol, és tapsal kísérik ki, hogy beérkeztél. Tehát a sok-sok-sok-sok veszteség után is mindig volt egy nagyobb állomás, és most van a legnagyobb állomásod. De most képzeld el azt, hogyha egy gyerek egy kultúrában, mondjuk most ez csak egy szimbolikus valami, hogy gyerekkorától kezdve ezt átéli, hogy meghal valaki, és tapsal kikísérik. Hát, azért ez elültet valamit, hogy itt valami nagyon nagy következik, valami nagyon más, valami nagyon jó dolog is következhet, és persze látja, hogy mindenki sír és tapsol.
0: Hát igen, aki hisz abban, hogy
2: hogy átlépünk egy másik dimenzióba, és érzékeli is, hogy van kapcsolat az elmentekkel. Én emlékszem, hogy a fiatalom meghalt férjemhez rengeteget beszéltem, és sírva aludtam el, és reggelre megszületett valami megoldás. És biztosan az ő segítségével ment ez a dolog, mással semmiképpen se. De mit csinál egy olyan ember, aki úgy gondolja, hogy az élet után nincs élet, halál után nincs élet.
1: Ellen nagyon sokat gondolkoztam már, és kevés olyan temetésen voltam, ahol ugye ezt a reményt nem tudták felcsillantani. Hát én ennél nagyobb poklot nem tudok elképzelni. Tehát tényleg ennél nem. Az még a legesleg jobb változat, hogyha azt mondja, hogy visszatér a természetbe, és akkor az ennyi, és akkor
2: újjászületik a természet.
1: Valahogy a virágokban, fákban, nem tudom. De hogy az embernek ez a nagyon-nagyon széles valósága, ami ugye hát nem csak testből áll, és ezt nagyon érezzük, hogy ez ne folytatódna ebben a széles valóságban. Tehát szép egy virágban újjá életni, de azért ez nem az. És azt ugye hát tapasztalják azok, akik az utolsó, ugye a hospice szolgálatokban, vagy orvosok, vagy hát ugyanígy papok is, persze hát nyilván a papok akkor vannak ott, amikor, de vagy azoknál, hogy szinte nincs ember, akinél ez nem fordul meg az utolsó pillanataiban, vagy az óráiban. Én nagyon hiszem azt, hogy Isten mindenkinek megadja azt a vágyakozást, vagy a látást, vagy a lehetőséget, a kegyelmet, a választást. Volt egy nagyon-nagyon közeli tapasztalatom is édesapám barátjával kapcsolatban. Egyedül élt férfi ember, jó, minden, nagyon, szóval ő nagyon nagy Isten tagadó volt, vagy hitetlen, talán így lehet mondani, de nagyon jó barátságban voltak, és egyébként zenész ember is volt, tehát összejártak mindenféle, sokat voltak együtt. És azt tudom, hogy mindig ugye ezekről beszélget, Géza, ez a izé nem jó, de át tudtak rajta lépni, ő tudta, hogy Géza ebben hisz, Géza tudta, hogy ő meg nem. Jó, nem baj. És amikor beteg lett, akkor is nagyon sokáig még. Nem. És a kórházban volt már, nem volt senki, édesapám látogatta úgy rendszeresen meg mindent, de kórházban volt, és azt mondja, hogy az utolsó estén, éjjel 2-kor felhívta, hogy Gézukám, beszélgessünk egy kicsit az utolsó dolgokról. Érted? Utolsó esekkel, éjjel 2-kor, tehát azért, és ez szép volt, hogy akkor ő nyílt meg, tehát és látod, közel volt hozzá, végig közel volt hozzá, de nem. És tényleg azt hiszem, hogy mindenki megkapja ezt a kegyelmet, ezt a és kinek így, kinek úgy, kinek lehet, hogy az egész életet végig kell járni ebben a kérdezésben, és kétségben, és a valamiben, akkor az ember ezt fájdalmasnak látja, de nem tudjuk, hogy kinek mi az életútja, de hogy én szerintem nem lehet úgy valahogy befejezni ezt a nagyon gazdag emberi földi létet, hogy ez ne tágulna ki
2: mindenki számára.
1: Mert mondom, az ilyen temetéseken, hát biztos, hogy többeknek van ilyen tapasztalata, az így innen nézve, tehát olyan mértékű reménytelenség, mint hogyha az egész közösség ott neki menne egy falnak, így fejjel. Tehát innen visszanézve azt mondani, hogy gyerekek, az egész élet nem ér semmit, hogyha ez így ennyi.
2: Hogyha ennyi, így van. Hát az emberi kapcsolatok a legtöbbek, és Jézus, mikor visszajött, feltámadt Jézus első mondata mindenhol, ne féljetek, ne féljetek.
1: És előre megyek, és helyet készítek, és hogy kapcsolódunk.
2: Olyan szépen beszél, igen, róla, és mindenki ezt számára
1: látta,
2: készít.
1: Fül
2: nem hallotta. Hát önök a mai adásban a veszteségekről és legnagyobb veszteségünkről, a halálról beszélgettünk dr. Pécsi Ritával. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké!

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái... Leó pápa szombatesti beszéde Lodigianóban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. Nyújtsunk segítséget és biztonságot a keresőknek. Leó pápa felhívása. A pápa hétfőn a Lejeune alapítványhoz. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája. Leó pápa Lodigianóban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Páviában tett szombati apostoli látogatásának utolsó állomásaként kora este Leó pápa a közeli Lodigiano kisvárosát kereste fel, hogy lerújja tiszteletét az 1850-ben ott született Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorolt családoknak lett missziós apostola. A Szent Atya az ő emlékének szentelte a beszédét, és szólt a migráció mai, sokkal bonyolultabb helyzetéről, amely azonban nem kevésbé igényli az egyház támogatását. Leó pápa örömmel köszöntötte Cabrini Szent Franciska földieit, polgári és egyházi hatóságait. Azért vagyok ma itt, szólt a Szent Atya, hogy tiszteletemet fejezzem ki Cabrini anyának, a migránsok védőszentjének, az Amerikai Egyesült Államok első női szentjének, aki 1850-ben itt született Sant'Angelo Lodigianóban és Chicagóban, az én szülővárosomban halt meg 1917-ben. Amikor megtudtam, folytatta a pápa, hogy Sant'Angelo Lodigiano mindössze néhány kilométerre van Páviától, úgy gondoltam, megragadom az alkalmat. És most itt vagyok. Köszönöm a meleg fogadtatást. Így mutatja meg Lodigiano egyháza a pápa iránti szeretetét, egy olyan szeretetet, amelyet Cabrini anya egyedülálló odaadással és engedelmességgel táplált. Amikor ugyanis elérkezett az idő, hogy szerzetesi intézménye végső döntést hozzon az ő küldetése irányáról, ő azt akarta, hogy a pápa irányítsa azt. 13. Leó pápa pedig világosan fogalmazott,
1: non all'Oriente, ma all'Occidente.
0: Nem keletre, hanem nyugatra menjen, hogy ott szolgálja az Amerikában élő több ezer olasz emigráns életét, ahogyan azt Piacenza püspöke Scalabrini Szent János már korábban is tanácsolta neki. E két világosan látó pásztor hangján keresztül Cabrini anya értelmezte az idők jeleit és megértette, hogy el kell engednie a Kínába szólító missziós álmát, ahol Xaveri Szent Ferenc példáját követte volna, de most hivatását ott kell megvalósítania, ahol abban a pillanatban a legnagyobb szükség volt rá. De, kedves testvéreim, ha a mai világra nézünk, mit is mondhatunk? Kérdezte Leó pápa. A jel, nevezetesen a migráció jelensége, most egy másik szakaszba lépett, amely minden bizonnyal összetettebb, de épp úgy kihívás jelent az egyház számára. Tegyük fel magunknak a kérdést. Ha Franciska anya ma élne, mit mondana neki az ő misszionárius lelkülete? És mit mondana Krisztus szíve az ő szívének, aki szerzetes nőként az ő országának szolgálatára szentelte életét? És mit kért volna tőle egy olyan pápa, mint Ferenc pápa, aki olasz bevándorlók fia? A migránsok szolgálatát ő pápasága egyik kulcsfontosságú szempontjává tette. Ferenc pápa a Dilexit Nos kezdetű negyedik és egyben utolsó enciklikáját Krisztus szíve ember és isteni szeretetének, vagyis a végtelen szeretet misztériumának kívánta szentelni, amely Cabrini Szent Franciska életének és művének egyetlen igazi hajtó ereje volt, de még inkább annak, ahogyan azt elérte, pontosította Szentatya. Ebben az enciklikában Ferenc pápa ezt írja. A Krisztus szíve iránti áhítat időszerűsége különösen nyilvánvaló számos nő és férfir szerzetes rend evangelizáló és oktató munkájában, amelyeket kezdeteitől fogva ez a krisztológiai lelki tapasztalat jellemez. Leó pápa megörökölte és tovább vitte Ferenc pápa tanítóhivatalát a szegények iránti szeretetről szóló Dilexité kezdeti apostoli buzdításával, amelyben a bevándorlók kíséréseként megjelenő szeretetről beszél Cabrini Szent Franciska és Scalabrini Szent János példáin keresztül. Szent Franciska anyai szíve, amely soha nem nyugodott, mindenhol megmozdult feléjük, a bevándorlók felé, a nyomornegyedekben, a börtönökben, a bányákban. Ő maga ezt írta, egyetlen feladat sem lesz túl nehéz, egyetlen ország sem túl távoli,
1: nessuna terra troppo lontana,
0: egyetlen ember sem lesz túlságosan megsebzett Jézus szívének szeretete, és mindazok által, akiket meghívtak, hogy Krisztus szeretetének hordozói legyenek a világban. Mi is lehet a napjainkban időszerűbb karizma ennél? Ezt itt mondom Cabrini anya szívének erekéje előtt, amelyet a kodonyói anyaházból hoztak. Miközben üdvözlöm és szeretettel köszöntöm lelki lányait, a Jézus Szent Szíve missziós nővéreket, kérdezem, mi lehetne ma időszerűbb, mint egy olyan missziós karizma, amely a migránsok szolgálatában áll? Ezt megragadva a pápa felhívást intézett különösen a fiatalokhoz. Ismerkedjetek meg Cabrini Szent Franciskával. Olvassátok Jézus és a misszió iránti szenvedéllyel teli írásait, leveleit, útinaplóit, lelki gyakorlatos jegyzeteit. Aki olvassa, azt lenyűgözi Cabrini anya tanítása. Lelke egyszerre volt szemlélődő és tevékeny, elmerült Krisztus szívének szeretetében, és ez rendkívüli munkabírást és lelki erőt adott neki, összhangban azzal a páli mottóval, amelyet az intézménye számára választott, mindent elviselek Krisztusban, aki erőt adott nekem. A Szentatya ezt a felhívást különösen Lodigiano helyi egyházához intézte, amely ma olyan nagy szeretettel fogadta őt. Azt óhajtotta, hogy a Lodi egyházmegye San Bassiano védőszentje pártfogásával bárcsak mindig kitűnne azokkal a tulajdonságokkal, amelyek az ilyen dicsőséges leányában felragyogtak. Szent Cabrini Franciska példája és közben járása segítse őket, hogy Krisztust mélységesen szeretve evangéliumának tanúi legyenek a legszegényebbek szolgálatában. Segítse őket abban, hogy a szinodalitást hatékonyan éljék, járjanak együtt, törekedjenek az életszentségre az adományok és szolgálatok sokféleségében. Ezért imádkozik a pápa értük, és imádkozik az Úrhoz, Jézus Szent Szívének misszionáriusaért minden közösségben. Isten áldja meg őket, és újítsa meg hűségüket Cabrini anya karizmájával. Az egész egyház tekintsen erre a csodálatos szeretett misszionáriusra, hogy megtanulja, mit jelent Isten országát szolgálni a történelem közepete. Végül Leó pápa szívből adta apostoli áldását mindnyájukra és szeretteikre, majd a találkozót követően helikopterrel visszaindult a Vatikánba, ahová szombat este 4:10 tájban érkezett meg. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa úrangyala imája. Saját hivatásunknak megfelelően legyünk mindannyian Jézus misszionárius tanítványai. Hitünk és küldetésünk gyökeredzenek a Jézussal való mély kapcsolatunkban. Buzdított rá Leó pápa vasárnap délben az úrangyala erimádkozás előtt mondott beszédében. Ma is, mint Szent Máté, a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője korában, a világ különböző pontjain sok kereszténynek kell szembenéznie üldöztetéssel, ellenségeskedéssel. Korunkban is kihívás jelent, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításaihoz, hirdessük igéjét, és a gyűlöletre szeretettel, az erőszakra szerítséggel, a csüggerésre kitartással válaszoljunk, tanította katekézisében a Szent Atya. A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus, amikor tanítványait misszióba küldi, többek között a következő buzdítást intézi hozzájuk. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban.
1: Voi ditelo nella luce.
0: És amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Egymás mellé helyzi azt, amit fülünkkel, vagyis a szívünk mélyén hallunk, és amit mindenkinek hirdetnünk kell. Emlékeztetve bennünket arra, hogy az evangélium hirdetése elsősorban azt jelenti, hogy megosztjuk a Jézussal való személyes találkozásunkat, amely mindenki számára egyedülálló. Az apostolkodás ereje ugyanis a módszereken és eszközökön túl, a Szentlélek bennünk végzett működésén és válaszunk hitelességén alapul, mutatott rá a Szent Atya, idézve Aquinói Szent Tamás tanítását, miszerint a hithirdetés a szemlélt igazság közlése. Contemplata aliis tradere, vagyis a szemlélődni és a szemlélt igazságokat másoknak továbbadni. A szemlélődés, a kontempláció nem pusztán egy olyan kizárólagos élmény, amely csak néhány szentnek, szerzetesnek vagy remetének adatik meg, állapította meg Leó pápa. Mindannyian képesek vagyunk rá, ha arra törekszünk, hogy a mindennapi teendőink között megőrizzük azokat a nyugodt pillanatokat, amikor csendben megállunk Isten előtt, hogy meghallgassuk a hangját, hogy rábízzuk örömeinket és gondjainkat, és ővele együtt áttekintsük az életünket. Ez egyre szilárdabbá és tudatosabbá teszi hitünket, és ennek következtében hiteles és szabad apostolokká, olyan férfiakká és nőkké válunk, akik képesek visszatükrözni az evangélium ragyogását minden környezetben és az élet minden helyzetében, és ott is tudnak tanúskodni róla, ahol értékét nem értik meg, vagy nem fogadják el. A pápa emlékeztetett rá, hogy Szent Máté, a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője, olyan közösségeknek írt, amelyeknek nem volt könnyű az életük. Ellenségeskedéssel és üldöztetésekkel kellett szembenézniük, ahogyan ez még ma is sok keresztény esetében történik a világ különböző pontjain. Nagy volt a kísértésük, hogy elbátortalanodjanak és hagyják, hogy legyőzze őket a fáradtság vagy a félelem. Ma is akárcsak Máté evangélista korában nagy kihívás jelent, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításaihoz, és hirdessük igéjét és a gyűlöletre szeretettel, az erőszakra szerítséggel, a csüggedésre kitartással válaszoljunk. Ezért elengedhetetlen, hogy hitünk és küldetésünk a Jézussal való mély kapcsolatunkban gyökeredzenek. Ebből merítünk erőt ahhoz, hogy ne hagyjuk fel, és minden körülmények között továbbadjuk mindenkinek a reményről, a szeretetről és a békéről szóló üzenetét. A világnak nagyon nagy szüksége van rá, hangsúlyozta Leó pápa, majd az üzenet közbenjárását kérve zárta a vasárnap déli úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. Szűz Mária segítsen nekünk, hogy saját hivatásunknak megfelelően mindannyian az Úr Jézus misszionárius tanítványai legyünk.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Nyújtsunk segítséget és védelmet a biztonságot keresőknek. Leó pápa felhívása. Az úrangyala elimádkozása után a pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton, június 20-án ünnepelték világszerte az ENSZ által kezdeményezett Menekültek Világnapját, a menekültek jogállásáról szóló egyezmény 75. évfordulójának alkalmából. Az egyezmény azzal a céllal jött létre, hogy védelmezzék mindazokat, akiket üldöznek, és akik kénytelenek elhagyni szülőföldjüket, otthonokat és családjukat. A Szent Atya annak a reményének adott hangot, hogy az a szellemiség, amely a fontos nemzetközi jogi eszköz kidolgozását ihlette, napjainkban is továbbra is megvilágítja a nemzetek vezetőinek lelkismeretét. Senki sem fordíthatja el tekintetét azoktól, akik védelmet és biztonságot keresnek. Leó pápa beszéde a Jérôme Lejeune alapítványhoz. Az orvostudomány sohasem lehet a tervezett halál szolgája. A Szentatya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Jérôme Lejeune alapítvány 80 tagját, akik a világhírű genetikus professzor születésének 100. évfordulójára emlékeznek. A tiszteletre méltó tudóst a prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében, emelte ki a pápa. Lejeune francia orvosprofesszor tudományos kutatói életét a fogyatékkal élő gyermekek betegsége tisztázásának szentelte. Felfedezte, hogy a Down-szindrómát genetikai rendellenesség XXI. Kromoszoma jelenléte okozza. Ezzel tudományosan igazolta a betegség okát, eloszlatva a szülőket érintő akkori társadalmi előítéleteket. Elismerve Lejeune professzor tudományos kiválóságát és az egyház iránti fáradhatatlan odaadását, Szent VI. Pál pápa a Pápai Tudományos Akadémia tagjává nevezte ki. Később Szent II. János Pállal való mély barátsága és az élet védelmében vallott közös elképzelésük adta az alapját a Pápa Életvédő Akadémia megteremtésének, amelyet Lejeune professzor feltétlen szükséges intézménynek tekintett az életet fenyegető veszélyek sokasodásával szemben, hangsúlyozta Leó pápa. A tudós és bölcs ember gyorsan felismerte, hogy tudományos felfedezését felhasználhatják a 21-es trisómiában szenvedő betegek születések előtti kiírtására. Nem habozott megvédeni őket, elítélve a hippokratészi eskü megszegését
1: transgression du serment d'Hippocrate
0: és az új eugenetikát, amelyet kromoszomális rasszizmusnak nevezett. Prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében. Vállalta azt is, hogy bizonyos haladó tudományos körök kemény kritikát fogalmazzanak meg vele szemben. Lejeune professzor tudatában volt annak, hogy bár a technológia segítheti az orvostudományt, nem helyettesítheti azt. Azt is tudta, hogy a technológiát fel lehet használni az orvostudomány ellen, amely természeténél fogva az élet szolgálatában áll, és ki is kerülhet az etikai ellenőrzés alól ott, ahol a hatékonyság, a jövedelmezőség vagy a hasznosság számításai érvényesülnek. Egy orvosnak soha nem szabad megengednie magának, hogy laboratóriumi algoritmusok alapján döntsön egy adott embrió vagy egy adott idős ember életéről. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája.
1: Jamais la médecine ne pourra se faire la servante de la mort programmée.
0: Leó pápa arra kérte az alapítvány tagjait, hogy folytassák a Lejeune professzor által megkezdett munkát a kutatás, az ellátás és az emberi személy feltétel nélküli védelmében. Örömmel veszi a pápa, hogy világszerte milyen helyet foglalnak el a genetikai eredetű, értelmi fogyatékossággal kapcsolatos kutatásokban, és hogy intézetük több ezer különféle mentális fogyatékosságokkal élő betegeknek nyújt tanácsadást. A pápa bátorítja az emberi méltóság iránti elkötelezettségükben. Tudja, hogy rendszeresen részt vesznek a társadalmi vitákban, hogy minden embert megvédjenek létezésének minden körülményében, és hogy mennyire elkötelezettek az élet kultúrájának előmozdítása iránt. Végül Leó pápa a szűzanyag közbenjárására bízta az alapítvány tagjait, arra kérve őket, hogy vezesse lépteiket, támogassa erőfeszítéseiket, és árassza gyengétségét minden rászoruló felé, majd apostoli áldását adta rájuk, és a kicsi védenceikre is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, él egy órától pedig a nap katekézisének ismétlését hallhatják. Az útravalót követően éjjel 2 órától Barsi Balázs Ferences atya egy szép emlékedését sugározzuk, 2:30 pedig Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsorra lesz hallható. Éjjel 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsora következik. 4 órától egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk önöket. 5:40 a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Csíksomlyói stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat, közösen imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért a Mária Rádió munkatársaival. Amikor ma az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról. Többek között a spanyolországi árvízről, amely nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre és szenvedésre is rávilágít. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket, és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Első szent titok, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. A fogantatás egy csodálatos pillanatot örökít meg, amelyben Isten szeretete és kegyelme megnyilvánul a világ számára. Ez a titok nem csupán a megtestesülés csodáját jelenti, hanem azt a mély üzenetet is, hogy az Isten által hozott élet mindig reményt hoz, még a legnehezebb időkben is. Most, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megváltoztatták, érezzük a természet hatalmát és az emberi élet törékenységét. Az áradó víz, amely elmosta az otthonokat, rávilágít arra, hogy milyen gyorsan elveszíthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ilyen tragédiák közepette a világban keresett béke különösen értékes és sürgető feladattá válik. Az árvizek nem csupán természeti katasztrófák, hanem a közösségek összetartásának próbái is, ahol emberek összefognak, hogy támogassák egymást a szenvedés idején. Álljunk meg egy pillanatra és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és a szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, és akik a háború következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Ez a titok a szeretet, a támogatás és az összetartozás szép példája. Mária, aki Jézus életének hordozója, nem csak a saját örömére érkezik, hanem hogy megossza a csodát, amely benne fogant. Ez a találkozás a hit és a remény ünnepe, amelyben a két nő együtt örül a gyümölcsöző életnek, és kölcsönösen erősítik egymást. Ma, amikor az árvizek sokak életét tönkretették, a közösség összefogása és a másik iránti szeretet különösen fontos. Az áradások nyomán sok család veszítette el otthonát, és a szenvedés közepette a békére és támogatásra van szükség. Mária példáját követve, nekünk is feladatunk, hogy keressük a módját, miként segíthetünk másokon, és hogyan táplálhatjuk a reményt a szívükben. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztessen minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: Ja, a kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Harmadik szent titok, akit te szent szűz a világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Ma, amikor a spanyolországi árvizek otthonokat mostak el, és sokan elvesztették mindazt, ami számukra fontos volt, különösen szükség van a békére és a reményre. A hirtelen jött áradások, amely felforgatták a családok és közösségek életét, a világunk törékenységére és kiszolgáltatottságára utalnak. A szenvedés közepette a közösség összefogása és a szeretet gyakorlása elengedhetetlen. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét árvizek vagy háborúk keserítik meg. Kérjük Máriát, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek.

0: Istennek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik szent titok, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál. Ez a titok a hit, a tisztelet és a közösség szép példája. Ez a szent cselekedet nem csak Jézus megváltói küldetésének elismerése, hanem a hagyományok és a családi értékek fontosságát is hangsúlyozza. Mária és József tudták, hogy Jézus nem csupán az ő gyermekük, hanem az emberiség megváltója is. Ma, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következtében sokan elvesztették otthonaikat és a jövőbe vetett hitüket. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükségünk. Ahogyan Mária és József a templomban bemutatták Jézust, úgy nekünk is feladatunk, hogy képviseljük a reményt és a békét a világban. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnökei legyünk. Legyünk mi is azok, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a közösség érdekében együtt dolgoznak, hogy a világot szebbé és élhetőbbé tegyék.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ötödik szent titok, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Az, hogy Szűz Mária és Szent József megtalálják Jézust a templomban, a keresés, az öröm és a megértés szép példája. Ma a spanyolországi árvizek nyomán sokan keresik a reményt és a biztonságot, miután otthonaik és életük egy része elúszott. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükség, mint ahogyan Mária és József is összefogtak, hogy megtalálják fiukat. Az ő keresésük az élet igazi értékeinek felfedezésére is ösztönöz minket. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk meglátni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anya jóltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzér titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák okozta fájdalom és veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy belekapcsolódtak ebbe az imába, amelyben a békéért, az egységért, a reményért imádkoztunk együtt, közösen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, családjainkon. Köszönjük, hogy velünk voltak, együtt imádkozhattunk, további jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
5: Uram, irgalmazz nekünk, Krisztus.

0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Drága gyermekek, édesanyai szeretettel kérlek benneteket, adjátok nekem összekulcsolt kezeteket, adjátok nekem a Szent Jónásban megtisztult szíveteket, és én fiamhoz foglak vezetni benneteket. Mert gyermekeim, egyedül fiam tudja fényével beragyogni a sötétséget, csak ő tudja szavával elvenni a szenvedést. Ezért ne féljetek velem járni, mert én fiamhoz, az üdvösséghez vezetlek benneteket. Köszönöm nektek! Kedves hallgatók, a 2025. március 18-ai üzenetet hallották, melyet Mirjana látnok kapott az éves jelenés alkalmából.

Dicsért essék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai műsorunkban, Jézus szíve tisztelete műsorunkban. Tibor atya köszönti önöket, és tovább megyünk egy picit, és megnézzük a bölcsesség könyvében az oltári szentségre alkalmazott szavai, például, hogy égi kenyér ez is, mely telve van minden édességgel, ezt alkalmazhatjuk Jézus szentsége szívére is. Miként a puszta mannája és az oltári szentségi manna, úgy a Jézus szíve tisztelet is mennyei eledelt nyújt, amely minden lelket csodálatosan táplál. Bármi legyen a lélek szükséglete, helyzete és sajátos vonzalma. A Jézus szíve tisztelet kapcsolatban van Urunk minden titkával és állapotával. És mindennek a magyarázatát ebben az egy szóban adja: szeretet. Amint a hívek ebben a tiszteletben a bizalom és az erényre való felbuzdulás minden indítékát találják, úgy a papok a papi élet eszményét és kegyelmi forrását fedezik fel benne. Ennek a tiszteletnek első alakjában a Jézus szíve képe még nem szerepelt, és a hívek Urunk gondolatairól, érzelmeiről, belső cselekedeteiről elmélkedtek. Az egyház atyák iratai és a liturgia elmélkedéseinket Krisztus belső élete felé irányították. Jézus szívében Isten iránt tartozó legfőbb kötelességeink szervét, a közbenjárónk és főpapunk szívét, a Szent Háromság iránt kifejezett tiszteletünk eszközét látták. A vele való szoros kapcsolat már akkor a legjobb eszköz volt kötelességeink tökéletes teljesítésére, amit a Szent Mise kánonjának a következő szavai is kifejeznek: ő általa, ő vele és ő benne, tiéd minden dicsőség. Tehát ő általa, az Úr Jézus, ami közben járunk és főpapunk, elsősorban szent szíve által, amelynek egész élete abban merül ki, hogy nevünkben az Atya iránt tartozó kötelességeket teljesíti. Mivel összes cselekedetei szívéből származnak és szeretetétől nyernek indítást, azért van minden üdvözítő művének oly nagy értéke Atya előtt. Ő vele, az Úr Jézus, ami testvérünk és oltalmazunk, és amikor Istenhez imádságokat küldünk, szavunkat, sóhajunkat és panaszunkat, testvérünk ezerszer szerető szívének szavával, sóhajával és panaszával egyesítjük. Vele ejtjük ki ezt a szeretet kiáltást, hogy mi atyánk. Szívünknek tehát el kell veszni az ő szívében, hogy Istennek minden kötelességünket és tiszteletünket leróljuk. És ő benne, benne felajánljuk imáinkat és cselekedeteinket. És e tekintetben nem csak nekünk, hanem minden hívőnek része van az ő papságában. A menny, a föld és a tisztítóhely összes szentjeinek és az összes keresztényeknek csak egy szívük van az Úrban, egy papi szívük, amely Istennek dicséretet, szeretetet és áldozatot ajánl fel. Minden tisztelet és dicsőség, amelyet Isten tőlünk kaphat, csak közbenjárónk és főpapunk Jézus szíve által juthat hozzá. Minden más semmi Isten előtt. És ezt a tanítást a két nagy szeráfi lélek, Szent Gertrúd és Szent Mechtild foglalta egybe. Nagy lendületet adtak neki a francia oratóriánusok, Olivier, ugye a szulpiciánusok alapítója, irataiban főképpen Urunk papságáról és benső életéről szóló officiumaiban részletesen megfogalmazta. Olivierről hallottunk a József az Atyárnyékában című műsorunkban is. Eudes Szent János szintén egy lépéssel tovább ment, világosabban felfedezte a forrást, és látta, hogy minden Jézus szívéből jött. Ő kezdte ajánlani a Szent Szív képének a tiszteletét. A
Paraile moniali jelenések óta Jézus szent szíve nem csupán eszköz az Isten iránt tartozó kötelességeink teljesítésére, hanem tiszteletünk és szeretetünk tárgya, és ő maga fogadja hódolatunkat. Ezt kérte Urunk Alakok Szent Margittól, és ő mintegy lefátyolozza istenségének fényességét az emberek előtt, széttárt szívének a kedvességével. A megváltás művét ezekben a szavakban adja, íme a szív, mely az embereket annyira szerette, és azt kéri, hogy szeretetét szeretettel viszonozzuk. De mindeddig nem került előtérbe Jézus szívének papi jellege. Mennyire szeretett minket ez a szív, amikor feláldozta magát érettünk. A jó mester tehát az ő papi és áldozati szívét mutatja be az atyának, amely szív, bebizonyította szeretetét, amikor a kereszt oltárán feláldozta magát. Elénk állítja testi szívét, mint az ő szeretetének jelképét. Kéri, hogy tiszteljük ezt a jelképet, de főképpen magát, az ő szeretetét, azt az áldozatos szeretetet, amelyet a lándzsa és a tövisek jelképeznek. Urunk az ő szeretetét és áldozatát egyszerre előtérbe helyezi, amikor azt mondja, íme a szív, mely annyira szerette az embereket, hogy semmit sem kímélt, csak hogy megváltsa őket. A szeretetének nagy megnyilatkozásai, a megtestesülés, a kínszenvedés és az oltári szentség hatalmas papi cselekmények és ugyanazon áldozat különböző fázisai. Egész élete megalázó megtestesülésétől kereszthaláláig imádás és szeretet volt. Megtaláljuk életében a szenvedés által való külső feláldoztatást, a szegénységet, a külső és belső megaláztatást, amelyeket a szeretet és imádás fűz egybe. Az imádás pedig az áldozat első célja. Ez oltári szentségi életének is az első felvonása. Jézus szívének minden dobbanásával hálát adott atyának. Az evangéliumok gyakran emlegetik, hogy hálát adott. A hálaadás az áldozat másik célja. Az oltár áldozat, a szent mise különösen hála áldozat, amelyet neve is az eukarisztia kifejez. Az üdvözítő életét papi imája is lelkesítette. Éjjel-nappal könyörgött érettünk. Azért élt, hogy imádkozzék, és állandóan azt folytatja most is. Ez az áldozat harmadik célja. Jézus szívét ezen kívül egész élete alatt, és az oltári szentségben is az engesztelés érzelme hatotta és hatja át. Erre tér gyakran vissza Alakok Szent Margitnak adott kinyilatkoztatásaiban. Egyébként az engesztelés a szeretetből és a hálából fakad, mint a gyümölcs a virágból. Jézus szíve engesztelésünk példaképe. Az engesztelés az áldozat negyedik célja. Jézus szíve tehát mindenek fölött papi szív, és illő, hogy a papok ebben a tekintetben tiszteljék. Nekünk, papoknak legyen Jézus szíve tiszteletének a tárgya, Jézusnak, a papnak és áldozatnak a szíve, amelyet a húsvéti időszak himnusza is olyan hűen lefest. Tehát igen, Jézus szeretetének, szent szívének kiválképpen papi jellege van. Egy rövid dal után folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak továbbra is velünk.

Kedves már a rádió hallgatók, igen, Jézus szeretetének, szent szívének kiváltképpen papi jellege van. Feláldozza magát, és feláldozza azt a testet, amelyet éltet. Ez a papi és áldozati élet Urunk egész életének összes belső és külső cselekedeteinek az összfoglalata. A megtestesülés, kínszenvedés és oltári szentség három hatalmas szeretet ebből az óceánból indul ki és ide tér vissza, miután a világot éltető és üdvözítő áldásával keresztül szelte. Jézusnak, a papnak és szeretet áldozatnak a szíve magába zárja az üdvösség minden titkát. Isten minden jó téteményét, a kegyelem és gazdagságát. Mi nem tartozunk-e Jézus szívét ebből a szemszögből szemlélni? Ebben áll a pap igazi Jézus szíve tisztelete. Jézus papi szívének az iskolájában tanuljuk meg az igazi és szent papi élettudományát. Tehát nézzük meg picit, szemléljük ezt a papi szívet. Tanulmányozzuk a gondolatait, hallgassuk a dobogását, elmélkedjünk a szeretetéről. És ő megmondja majd nekünk a pap összes erényeit, kötelességeit, egész életét és tökéletességét. Biztosak vagyunk benne, hogy Jézus papi szívével kapcsolatban minden pap jobbá lesz, mint amilyen előbb volt. Kedves Mária Rádió hallgatók, nézzük meg a következőkben. Jézus papságának eredete az atya keblében, elmélkedjünk egy picit erről, Jézus Krisztus papságáról. Az ige az atya örök dicsősége. És amikor dicsőséget és szeretetet nyújt atyának, akkor nem gyakorol-e vele szemben bizonyos papi cselekményt? Mondhatjuk, hogy az ige a Szent Háromság benső és folytonos életében az atya örök papja. Ő a papság legmagasztosabb típusa. Tehát a fiú az atya örök dicsősége. Amidőn a fiú az atyának dicsőséget szerez, ebben örömét találja, és az atya iránt szeretett cselekvést fejt ki. Az örök papság ténykedését végzi. Mi más a pap, ha nem Isten dicsőségének szolgálja? Igaz, hogy ezeket a szavakat az apostol az emberiség bukása után megalapított papságról, a közvetítő és engesztelő papságról mondja, amely feltételezi, hogy hordozója szükségszerűen alantasabb helyzetben legyen Istennel szemben, aki hódolatát fogadja. De ha már ebben az alantasabb szolgálatban az Istennek adott lényegtelen dicséret papi cselekmény, mennyivel inkább papi működés, a fiú szeretet élete, amellyel atyának lényeges és örök dicsőségére van. Jeruzsálemi Szent Cirill mondja, Krisztus szuverén pap. Változhatatlan papságot birtokol, amely nem kezdődött az idővel. Nem kapta azt test szerint való utódlással, nem kenték fel jelképes olajjal, de pappá tette őt maga az atya öröktől fogva. Mégis megismételjük, hogy az igében nincs az a sajátos értelemben vett papság, amely valóságos alárendeltséget feltételez. De az egyházatyákkal mondhatjuk, hogy az atyának a fiú által történő dicsőítése a papság legfőbb jelképe. Az ige papságát isteni szívével gyakorolja. Az ige ezt a folytonos dicsőítést, ezt a végtelen dicséretet, az atyához egyedül méltó szeretetet szívével gyakorolja. A Szentírás sok helyen beszél Isten szívéről. A Királyok könyvében Isten kijelenti Salamonnak, hogy szíve mindig szeretettel övezi Jeruzsálem templomát. Gyakran beszél az Úr a szíve szerint való emberről. Eudes Szent János, Mária csodálatos szívéről szóló gyönyörű könyvében többek között
így ír Jézus isteni szívéről, idézem, üdvözítőnk öröktől fogva bírja isteni szívét, atya imádandó keblében. Szív és egy szeretet atya szívével és szeretetével, és ezzel a szívvel és szeretettel a Szentlélek származtatója. Istenben tehát a három isteni személy lényegi közös szeretetét és az atya és a fiú személyes szeretetét különböztetjük meg, amely a Szentlélek eredője. Több egyházatja, így különösen a csodatévő Szent Gergely, alexandriai Szent Cirill, Szent Ambrus, a fiúnak atya iránt kifejezett dicséretét és szeretetét papi ténykedéshez hasonlítják. Tomászin, a De l'Incarnation 10. pontjában ezt a következtetést vonja le, idézem, kétféle papságot kell megkülönböztetni. Az elsőt csak alázatosságban és szolgaságban gyakorolják, míg a másik felséges és felette van minden megalázásnak. A fiú ez utóbbit gyakorolhatta öröktől fogva atyával szemben. Itt Isten ad tiszteletet Istennek, a mindenható nyújt hódolatot a mindenhatónak. Természetesen ez a nagyszerű dicsőséges papság, amely csak nagyság és felség, nincs ellentétben az ige méltóság.

Igen, ezekben a magasságokban kell keresnünk papságunk eszményét és példaképét. Maga a Szentírás ad erre felhatalmazást. A bölcsesség, aki maga az ige, aki ékes nyelvezettel nyilvánítja ki előttünk örök életét, eredetét. Én a fölségesnek szájából származtam, elsőszülött vagyok minden teremtmény előtt, és mind az örökké valóságig meg nem szűnök, és a szent lakhelyen szolgáltam előtte. Cornelius Lapid mondja, a bölcsesség papnak és Isten szolgájának van nevezve, ő őrzi szent titkait és szent áldozatot mutat be neki. Ó Krisztus papja, borulj le eszményed és mintaképet az ige szíve előtt, aki atyának öröktől fogva végtelen dicséret és szeretet áldozatát ajánlja fel. Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő műsorunkban elmérkedni fogunk Jézusnak a papi hivatásáról. Mert picit furán hangzik ez, de ez így van. Mert az atya elküldi a fiát, Jézust erre a földre, hogy papja legyen. Egy érdekes elmérkedés lesz, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsért.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Oajné Villenbroki Szent Mária, Szűz. Mária Franciaországban, Nivelben született 1177-ben, nagyon gazdag brabanti család lányaként. Korán szinte gyermekként fölébredt benne az ellenérzés a túlságosan evilági dolgok iránt. Az anya igyekezete, hogy 14 éves lányát megfelelően férhez adja, végül sikerrel járt. De Mária ifjú hitvese Istentől küldött társ lett a kislány számára, tele volt szeretettel és megértéssel. A fiatalok megfogadták, hogy önmegtartóztatásban élnek. Ez röviddel a házasságkötés után nyílt titok lett. Szép, jól berendezett házukból családjuk rémületére a hajléktalanok számára menhelyet hoztak létre, és rövid idő alatt olyan pazarló nagylelkűséggel használták föl gazdagságukat a szegények és betegek szolgálatában, hogy azt a nivelli polgárok botránynak érezték, és mindkettőjüket, mint a társadalom ellenségeit kerülték. Az ifjú hitvesek lelki egysége azonban olyan mértékben nőtt, amilyen mértékben mindketten feláldozták földi kedvteléseiket. A vágytól vezérelve, hogy teljesen hasonlóvá váljanak Krisztushoz, végül odáig jutottak keresztútjukon, hogy Nivel városának peremén egy lepra terepen telepedtek le. Ez volt az utolsó állomás, ahova együttesen érkeztek. Amikor kitörtek a hagyomány és a biztonság szorításából, mindig Mária volt a merészebb és a lángolóbb hitű. Férje némiképp az ő árnyékában húzódott, de hallgatag áldozatkészségével is méltó társa, éber őre, soha nem csüggedő támasza és erősítője volt a nyílt megvetés vesszőfutásában. Mindketten bevonultak a leprások közé egy kis kunyhóba, és ápolták őket. Vitri Jakab tanúsítja, hogy Mária a megfeszített szemléléséből nyerte az erőt hősies áldozatához. Az Úr szenvedése volt szemlélődésének csak nem egyedüli tárgya, miután még útja kezdetén egyszer olyan mélységes megrendülést élt át a kereszt előtt, hogy szeméből a könnyek patakként ömlöttek. Utána pedig hosszú ideig nem tudott Krisztus szenvedésére gondolni anélkül, hogy az együttérzéstől elneveszítette volna eszméletét. Lelkiismeretének nagy gyöngítsége és szívének csodálatos tisztasága a kereszt iránti szeretetből fakadt. Csak egyszer evett napjában. Húst sohasem fogyasztott, bort sohasem igott, gyakran 3-4 napig nem vett táplálékot magához, vagy egész hónapon át megelégedett csupán vízzel és kenyérrel. Szíve mindig Istennél volt. Munka közben is imádkozott. Gyakori és hosszantartó elragadtatásai közepette a természet fölötti valóság is közvetlenül látható és megtapasztalható lett számára. Jakab csodája azt a belső biztonságot és világosságot, amelyet eközben tanúsított, és amellyel a démoni képeket meg tudta különböztetni a valódi mennyei látogatásoktól. Ugyanakkor Máriában szokatlanul bensőséges tisztelet élt az oltári szentségben jelenlevő Krisztus iránt. Éjjel-nappal sok órát töltött imádkozva az oltári szentség előtt. Egyszer egy nagy lelki inségben hozzáforduló férfinak azt tanácsolta, hogy lépjen egészen közel a jelenlévő úrhoz, és neki panaszolja el bánatát. S a férfi átélte, hogy csodálatosan megvigasztalta az úr közelsége. A Villenbroki kiskunyhót idővel gyakran ellepték a kíváncsiskodók és a segítséget keresők. Mária pedig belső parancsot kapott a magányra. Hűséges társa beleegyezett az áldozatba, hogy ne lássa már többé maga mellett a csöndes, szeretett arcot az imádság, a szűkös étkezés és az együttes munka alkalmával. Mária 1208-ban visszavonult a félreeső Oajnéba, a szűzanya kis szentélyébe. Az itteni kegykép már akkor az évenkénti bűnbánó zarándoklatok célja volt, amelyeket a legkeményebb télben is mezítláb szoktak megtenni. Itt telepedett le Mária néhány jámbornővel együtt az ágostonos kanonok mellett. Egy Benigna házban, és itt vette át lelki gondozását Vitry Jakab. Az utolsó évek egyszerre jelentették Mária számára a misztikus kegyelmek paradicsomát és a nehéz testi szenvedések poklát. Nem sokkal halála előtt a templomba vitette magát az oltár elé. Életrajza szerint utolsó napjaiban már csak énekelt. Ez azt jelenti, hogy a szeretet és a fájdalom extázisában, ritmikus prózában vagy versekben beszélt. 1213. június 23-án Franciaországban eljutott az Istennel való végső egyesülésre.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Egyetlen igazi érték van. Úgy élni le életünket, hogy még a hazugokkal és a csalókkal szemben is jó indulatot tanúsítsunk. Az igazságot és az igazságosságot szolgáljuk, mondta Marcus Aurelius.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Kedves testvéreim, ma nekünk mondja az Úr Jézus, amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Talán a legnagyobb veszély, amely fenyegeti az embert, mindegyikünket kivétel nélkül, a szétesés. A kisgyermekben, ha valóban szeretik, egység van. Ezt az egységet hosszan kellene elemezni, szemlélni, elgondolkodni rajta. Nem véletlenül mondja Jézus, ilyeneké a mennyek országa. Vagyis ilyenekben uralkodik Isten. Ez jelenti mennyek országa. Mert ők engedik, hogy szeresse őket valaki végtelenül. A gyermek azért egységes lény, azért példakép, mert végtelen szeretet tapasztalata van. Abból él. És minden csak ebben a sugárzásban van. Igen. Ez az egyetlen szükséges neki, a többi hozzáadatik. A gyermek sem ártatlan, de ez az egység van meg benne. És milyen töredékes a tudás a világról. Mennyit nem ismer, és mégis micsoda egység van. Tessék elhinni, végig gondolni, hogy ez az egység maga a békesség, maga a mennyek országának megizlelése. Ezért, ha gyermeket nem szeretik, elvetik, kidobják, megtagadják, és mennyi gyermek van így, akkor viszont úgy lesz a mennyek országának a jele, ha valakik befogadják, akkor azokhoz érkezett el az Isten uralma, Isten országa, és általuk persze a gyermek életébe is. Megrendítő filmet láthattunk, rendtársam Böjte Csaba, Sajgó Szabolcs atya, jezsuita, és egy állami ember kint jártak Irakban. Az iraki keresztények, rengeteg gyerek árva maradt, tömegével, és nincs árvaház. Minden rokon tudja, hogy be kell fogadni. Az a legtermészetesebb. Egyszerűen túlárad a szeretet ott, ahol túláradt a gyűlölet. Még jobban túlárad a szeretet. Igen, most ezt megkaptam a Szentlélek Istentől, hogy végre megértettem, hogy nem csak a Szentírás magyarázóknak van igazuk, hanem egyszerűen a Bibliának úgy, ahogy van. Ez a két mondás, hogy a gyermekeké a mennyek országa, meg hogy aki befogad egy gyermeket, az engem fogad be, erre azt mondják a tudósok, és bizonyos mérték igazuk van, hogy Jézus úgy csinál, mint a gyerek, mint a kislányok, amikor a gyöngyöket fölfűzik egy kis madzagra. Tehát, hogy ezeknek a mondásoknak semmi közük egymáshoz, ezek külön Jézus logionok, Jézus mondások, hanem vagy maga Jézus, vagy a hallgatóság, ez zsidó szokás, ókori szokás, fölfűzte egy szóra arra, hogy gyermek, gyermek, gyermek. Még ott van az, hogy aki megbotránkoztat egy gyermeket, stb. Nem igaz. Ez a kettő összetartozik. Maga a gyermek, akár hívő, akár nem a szülő, de ha teljesen szeretik most, akkor Isten végtelen szeretetét tapasztalja meg, mert úgy tudja, hogy ez soha el nem múlik, és végtelen. És akkor is szeretik, ha rossz. Tehát azért a bűnbeesett emberiségbe Isten a nőbe beletáplálta még azt, hogy egy kis paradicsomi állapotban részt vehet a született gyermeked. Tehát a nőnek a lerombolása totális vége a társadalomnak. Vége. Csak anyaság van. Vagy lelki anyaság, mint Teréz anya, vagy testi együtt. Mert ez egy beavatás az ember életbe. És ezért van az, hogy egy haldoklónak is megjelenik
a gondolataiba a családi ház, a kert, az udvar. Mert az a mennyek országa volt. Mert az az egység volt. Minden koncentrikus körbe átjárt a szeretet. Igen, minden egységben lát a világot, az eseményeket, az embereket, mindazt, ami fáj, ami elfogadhatatlan. A nagypapa halála, aztán apa betegsége, a munkanélküliség, de ha őt szeretik, akkor mindez a helyére kerül. Ilyen értelemben a paradicsomban élő ember képe, de csak ilyen értelemben, hiszen a gyermek is tud önző lenni és bűnös. Valahogy ez a kamaszkorban ez az egység széthullik. Persze, hát azért hullik szét, hogy egy felnőtt egység alakuljon ki. De legtöbbször tragédiába fullad. Mert el kell hagyni az otthont. Rádöbben arra, hogy a szeretet megszűnhet az emberek részéről. Aztán kezd keresni egy abszolút szeretetet. De itt már egy lezüllött társadalommal találkozik, ahol röhögnek azon, hogy örök szerelem. Pedig ő azt keresi. Már arra idomítják be, hogy ilyen nincs. Kis élvezgetés van csak. Az ösztönök elulalkodnak, fenyeget éppen a szereteket. Az önzésig menő világba lép be. Érdekes, az önzés, mint központ, a szétrobbantja az embert. A másikkal való totális egység az ad egységet az embernek, mert Isten Atya, Fiú, Szentlélek. És az ő képére vagyunk teremtve. Tulajdonképpen a kamasz a szétesés állapotába kerül, főleg akkor, ha semmibe se tud belekapaszkodni, ami az életének értelmet adna. Ebben a korban, testvérek, minden dolog, ami nem bűn, abba belekapaszkodhat, és az már jó. Hát legalább sportol. Szeret rajzolni vagy zenélni. Szeret kirándulni. Mindegy, mindegy. Most azt mondja, hogy ő buszsofőr lesz. Örüljetek neki. Minden, amiben meg lehet kapaszkodni, ez egy pillanatnyi egységet ad az életének. Örülnünk kell, mert ez valamennyire összetartja az életét. Tanulni fog, fejleszteni magát, stb. Ám semmi érték, semmi elgondolás, amiben belekapaszkodik, nem egy végső kapaszkodó. A legvégső kapaszkodó Isten. Nem lehet megkerülni. Mégpedig nem akármelyik Isten, hanem a háromságos egy Isten, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Hát most kellene a kamaszoknak egy nagyon mély hitoktatás. Nincs. A sátán mennyire tudta, hogy a kommunizmusban csak ezt verték szét. Vége volt a papnak, a fiatalokkal foglalkozott. A gyerek az amúgy is Isten országába él. De most megmutatni neki az, hogy kicsoda a názáreti Jézus, aki az Atyából él, és aki a Jézusból él, az az Isten belső életéből él. Van egy végső megkapaszkodó. Mennyire kellene egy olyan ifjúsági csoport, ahol szeretet van, ahol szentségimádások vannak, ahol csend van, de főleg testvérek, és ez kimarad az életünkből. Megtanítani a belső imádságra. Tehát az már kevés, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, üdvözlégy Mária, kegyelemmel test. Ezek minták, ezt mondani kell. De ez nem imádság. Így imádkozni és párhuzamosan paráználkodni, ocsmánykodni nyugodtan lehet. De megszólítani az Isten. Amikor a kamasz megtapasztalta, hogy elhagyták,
hogy igazságtalanok vele szemben. Micsoda fájdalom járják, vagy kiközösítette az osztályt. És nincs lelki atya, nincs lelki anya, aki azt mondaná, ne félj. Jézust is kiközösítették, de ő elhozta nekünk a végső kapaszkodót. Hidd el. Talán még szerencsés is vagy, hogy ez ért téged, mert nem emberekbe fogsz megkapaszkodni. Így el fogsz készülni az igazi emberi szeretetre. Tanulj meg imádkozni. Szólítsd meg az Isten. Testvérek, ezt a falat áttörni, katolikus keresztényeknél is. Ez a papnak a legnagyobb szenvedés. Pedig enélkül mit ér a vallásosság? Kapaszkodj bele! Mert csak ő él az atyából. Semmiféle filozófus és vallás alapító nem él az Istenből, úgy, mint a názáreti, aki értünk meghalt és föltámadt. Nem az Istenség mélységeivel jött egy Buddha. Nem az Istenség mélységeivel jött egy Mohamed és a többiek. Ők csak tanítói az emberiségnek. Senki nem vezethet el a végső kapaszkodóit. Senki. Csak a názáreti. Igen. És ha most ez nincs, akkor áll végső kapaszkodókba, kap bele. Ezoterika. Gál Péter atyának újra kiadták a könyvét. Testvérek, hát ezt a szemináriumban tanítani kéne, ezt el kellene olvasni a New Age keresztény szemmel. Figyeljétek meg, hogy mennyire ki van szolgáltatva a fiatalság ezeknek az ezoterikus manipulációknak, amelyek azt ígérik, hogy te technikailag egy végső dologba belekapaszkodhatsz, a világ energiákba. Nem. Az én az csak egy te bekapaszkodhat bele. Nem valamibe. Aztán jön a kábítószer használat. Testvérek, az ifjúság intelligenciája az, hogy kábítószerre rákap. Mert intelligens. Nem tudja elviselni az Isten nélküli életet. El kell sejveszteni magát, mint ahogyan a fókuszáskor az doktor. Mindig beadja magának az injekciót. Nem tud úgy élni, mint egy középréteg, nyakkendős, szélhámos bankárok, akik szétrohasztják ezt a világot, de nagyszerűen ki vannak öltözve, és megjelennek a tévébe, de belül rohadtak, mint a sírok. Ezt nem bírja elviselni. Nem bír kettős életet élni. Valami végső feloldódás kell. És hát itt van a függőség. Hát esőrek, ma ez egy óriási téma, és mindannyiunkat fenyeget, papokat is, püspököket is, tévéfüggőség, minden, mi, engem is, mindannyiunkat, más függőség. Igen, ez a függőség azt jelenti, hogy az emberi lélek valamibe úgy kapaszkodik, mint az Istenbe. Helyére lép. Isten pótlék lesz. Majdnem, hogy ezzel szemben azt kellene tanítani ifjúságnak, nekünk pedig gyakorolni, hogy hogy bírom elviselni a semmit. A hétköznapokat. A fejfájós, rosszul ébredett reggeleket. Az elhagyatott férj feleségnek a szörnyű magányát. Ki kell bírni. Miért? Mert ott Isten vár rád. Ne érzéstelenítsd ezt a magányt. Csak az így Istenben megkapaszkodott ember tud szeretni. De az véglegesen. És az ki tudja mondani, holtodiglan. És ez a kapaszkodó egyszerre fényt ad annak a házasságnak. Mert Istenbe kapaszkodtak. Fényt ad neki úgy, hogy a legkisebb hétköznapi esemény is át van változtatva. Transzszubstanciáció, mint ami a kenyér és a bor szín alatt történik.
A szeretet átalakítja az egyszerű étköznapot egy csodává, két ember kapcsolatává, Isten és ember kapcsolatává. Igen, a függőség. Ha egy ifjú embernek nem mutatjuk meg azt a végső kötődés lehetőségét a názáreti Jézusból, ha nem szokik rá a belső imádságra, a gyónásra, a szent áldozásra, a felületen, az élet felszínén bármikor beállhat egy összeomlás. Igen. Különösen az élet elén, 40 évesek, 30, 40, 50, kinél hogy, egyszerűen vagy látványosan omlik össze, belülről omlik össze, azért hagyja ott a családját, nem Istenbe kapaszkodott, egy másik nőbe vagy férfiba. Pontosabban az élvezetekbe kapaszkodott, nem a szeretetbe. Ő esett össze, és így esik össze a családja. És azt hittek, hogy ez a papnál nem fordulhat elő? Azzal, hogy valaki pappá van szentelve, nincs befejezve a lelki élete. Ezért ott kell hagyni a kedves híveket és órákat Krisztussal lenni. Nem megy másképp. Ugyanígy a szerzetesnek is. Ezt nem lehet megoldani gyakorlatokkal. Ezt nem lehet biztosítani egy életkerettel. Az élet elén de sok személyiség szétesés van. Nyilvánosan talán még, ha szétesik nyilvánosan, az még talán kegyelem, mert rádöbbenet egy pillanatban, hogy szét vagyok esve. De a rejtett szétesések, amelynek felszínén mintha egység lenne, a külső formák, az időnkénti mise, az időnként oda, Istennek odavágott egy-egy fohász, mintha rendezett lenne. Nem. Belülről szét van esve. Legtöbbször az ember, öreg ember arcán látszik. Szétesett. Nem szép. Pedig egy öreg arcnak nagyon szépnek kell lenni. 40 év után igenis felelős vagy az arcodért. Engeded, hogy a szeretet húzzon barázdákat, mint Teréz anya arcán? Nem szép arc, és mégis milyen szép. Ha láttad őt imádkozni, láttam Esztergomba templomba. Ha láttad őt mosolyogni. Igen, szétesik. Szét eszi magát, szét issza magát. Hihetetlen. Ugyanakkor ez egy, az élet dele az egy óriási lehetőség, hiszen úgy érzi, hogy semmibe és senkibe nem kapaszkodhat most többé, most már kevés a vallásos élet, most Jézust meg kell találni. Ahogy én az Atyából élek, aki bennem hisz, az én belőlem él. És ez a szent lélek. Egy életközösség. És az öregedés, végső lelepleződés. Egyesek totálisan szétesnek. Már nem tudja összetartani a felületet sem. Felrobban az élete. Kapkod ide-oda. Főleg a nyugdíj. Főleg az, hogy most nyugdíjas főigazgató. Nyugdíjas gyárigazgató. Nem az ő kezében van. Vagy nagypapa, és nem ő irányítja a családot. Igen. Óriási lehetőség. És akinél sikerül megkapaszkodni az Istenbe, ismertem ilyen mamákat, dédmama, anya, nagypapa, világítottak. Milyen jó, semmit nem kell nekik csinálni. Tegyék a dolgukat, söprögette az udvart, tette, amit a nagymama mond, vagy fordítva, de ezek világítottak. Ezek megkapaszkodott emberek voltak, ezek nem törődtek azzal, hogy meghalok, hát nincs ilyen. Hát élek, és a többiért élek. Mert én valakiből élek, ezért én is odaadom az életemet, egyetek meg. Igen.
milyen szép keresztelő János mondata, neki nagyobbodni kell, nekem kisebbet nem. Az életemben az Úr Jézus növekedjék, én kisebbedjek, nem fordítva. De hát tulajdonképpen mindannyian a halál.

menj. Aki úgy él, hogy hisz bennem, még ha meghalt is élni fog, és én feltámasztom őt az utolsó napon. És nem csak a keresztény lélek, az egyház is így van. Ha az egyháznak a mise, az csak egy letudandó szertartás, ha nem kapaszkodik bele Jézusba, az igébe és az eukarisztiába, akkor az egyház kiüresedik, összedől, adják el külföldön a templomokat, mert nincs értelme. A templom ti vagytok. Hiszen azt mondja Szent Pál, nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma. Testvéreim, ezt az egzisztenciális kapaszkodást, ezt gyakoroljuk. Erről szól Jézus, amikor azt mondja, ahogy az atyából élek én, úgy aki bennem hisz, az is belőlem él. És mivel én az atyából élek, ti belőlem éltek, azért ez az élet a görög szentírásban nem biosz. A biológia biosz lejár. Ez zoé. Ez egy más minőségű élet, aminek a halál, amely felett a halálnak nincs hatalma. Amen.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsora következik.

Dicsértessük a Jézus Krisztus! Legutóbb az örömről beszéltünk, a pap az örömembere, Père François Potez, az öröm súlya papnak lenni napjainkban című könyvéből egy kis részletet véve alapul. Ma tovább elmélkedünk, és a mai elmélkedésünk a pap az irgalmasság embere. Épül ez az elmélkedés az előző gondolatokra, vagyis a pap a súlyos öröm embere. És ha a pap a súlyos öröm embere, akkor feltétlenül az irgalmasságé is. Mindenkinél jobban kell tükröznie Isten szeretetét. Arcáról sokkal inkább, mint bárki máséról, le kellene tudnunk olvasni Isten jóságát, irgalmát. Erről természetesen zavarba jövünk, hisz mindannyian tisztában vagyunk a vonatkozó teljesítményünk gyengeségével. De ne hagyjuk, hogy középszerűségünk elnyomja bennünk a vágyat, hogy minél jobban Istenhez hasonlítsunk. Sőt, tekintsünk gyakran a keresztre feszített Jézusra. Az ő szelítsége és türelme szívünkig hatolhat. Magával ragad. A jobblator és a százados szívét is szelíd türelme érinti meg. A bölcsesség könyvében így szólnak a gonoszok, tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelítségét, és kipróbáljuk türelmét. Mikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra, írja az első Péter levél, második fejezet 23-as vers. Nos, kedves testvérek, fokozatosan az irgalmasság emberévé kell váljunk. Fáradhatatlanul gyakorolni kell a szelítséget és a türelmet. Nekem papnak a gyóntatószékben van ez a magas iskola, amikor a híveket meg kell hallgassam. Sokszor van, hogy belemennek apró részletekbe, és én már türelmetlenül szeretném feloldozni őket, és amikor azt mondom, hogy hát akkor most bánjuk meg a bűneinket, akkor azt mondja, de még van bűnöm. És akkor kezdi a következő bűnt ugyanolyan részletességgel. És ott hátra dőlni és meghallgatni, hát eleinte volt egy ilyen szent türelmetlenség, hát én még annyi gyónó van, most minek kell lesz most, vagy miért ennyire részletes ez a gyónás, vagy éppen nem is a saját bűnét mondja. De olyankor aztán csendes elégedettséggel hátradőlve nyugtázom, hogy hát itt Jézus most a gyóntató, ő kell meghallgassa ezt a hívőt, lehet, hogy ezt senki nem tudja meghallgatni ezt a hívőt, most egy kicsit oda kell figyeljek rá. És akkor ilyenkor, amikor a szelítséget és a türelmet gyakorolom, akkor az irgalmasságnak a gyakorlásához jutok. Amikor feloldozom ezt a gyónót, vagy egy ilyen emberből, egy ilyen beszélgetésből kell kijönnöm, akkor mindig az irgalmasságot gyakorolom. Hogy most őt is meg kell hallgassa valaki, őt is meg kell értse valaki. És valahányszor olyan embertestvérünket szeretjük, aki korábban megbántott, felháborított minket, mindig ezt az irgalmasságot gyakoroljuk, mindig mondjuk többet nem szeretjük, többet nem fogadjuk a házunkba, de valahányszor utána mégis elfogadjuk, akkor ezt az irgalmasságot gyakoroljuk, az alázatot és a szeretetet. Kedves testvérek, talán ez mutatja meg igazán, hogy kik vagyunk mi. Ha a szelítség és a türelem lesz a mi fokmérünk, hogy most szelíd legyek, ne bántsak, és amikor türelmes vagyok. Kedves testvérek, lassan-lassan az irgalmasság embereivé válunk. Ahogy idősödünk is, elengedünk dolgokat, megbocsátunk dolgokat. Mindenek előtt elsődleges feladat, hogy szeressük az embereket. Elszántan kell szeretni. Nem csak, ha megérdemlik, hanem kitartóan, Jézus miatt. Elszántan szeretni őket, egészen odáig elmenni a szeretetben, hogy még a juhok szagát is átvesszük, ahogy ezt Ferenc pápa mondja. Odaülök amellé, az embertestvérem mellé, akit nehezen viselek el. A szokásai, a viselkedése, a nézése az öltözete miatt, vagy épp a mozdatlansága miatt. Mindig, amikor egy-egy ilyen embert, vagy egy-egy ilyen diákot, vagy egy-egy ilyen hívet tudok szeretni,
akit nehéz most szeretni, mert hálátlan, mert tiszteletlen, mert soha nem köszön, akkor mindig ez jut eszembe, hogy úgy szeretni az embert, elszántan, odaadóan, végsőkig elmenni a szeretetbe. Mindig felteszem a kérdést, hogy megtettem-e érte mindent. És mindig a válaszom az, hogy hát még van, amit megtenni. Mindig van a szeretetnek egy következő lépése. Ferenc pápa azt mondja, hogy a szeretetnek át kell járnia minket, hogy legyünk jó szagúak, hogy akit szeretünk, annak a szagja átjöjjön reánk. Amikor megölelünk egy-egy jó illatú személyt, akkor úgy, hogy még magunkon érezzük az ő üdességét, a parfümjét, az illatát, azt a jó illatát. Vagy alig várjuk, hogy újra találkozunk vele, hogy újra érezzük azt az illatot, amelyet ő eszünkbe juttat, vagy azt a kellemességet. És kedves testvérek, legtöbbször ez az illat nem csak kívül van ránk adva, hanem ez a belsőnknek a kifejezése. Most azáltal, hogy beillatosítom magamat, másoknak örömet akarok szerezni. Nem láttam még olyant, hogy valaki otthon ülve beillatosítsa magát, hogy érezze saját magát. Szeretjük érezni az embertársainkat. Kedves testvérek, mindig van egy jó illata a szeretetnek. Például gyermekkoromból emlékszem, hogy szerettem édesapámnak a szivar szagját. Magát a szivarat nem, de hogy édesapámnak az illata volt ez. És akkor mindig oda mentem, átöleltem, vagy úgy belebújtam ebbe az illatba. És kedves testvérek, most már nem szeretem ezt az illatot, de mégis valahányszor egy-egy ilyen cigaretta füstillat megcsapja az orromat, akkor eszembe hozza azt a szeretett személyt, akit szerettem gyermekkoromban. Krisztusban szeretett kedves testvérek, szeretni, elszántan szeretni, odaadóan szeretni, ez a szeretetnek a lényege. Amíg ezt nem tudom elmondani, hogy a gyermekemet elszántan, odaadóan, kitartóan szeretem, addig nem tudom azt mondani, hogy hát igazán szeretem. Egyik volt hívem mondta, hogy hát a papbácsi nekünk családtag. És mondtam viccből, hogy hát igen, mostoha testvér. És azt mondta, mondhat a papbácsi bármit, azt is mondhatja, hogy mostoha testvér, de úgyis a családtagunk marad. Hogy nem attól függ a családtagság, hogy valaki kiérdemli-e, vagy szeretetre méltó-e, hanem egyszerűen ez egy döntés, hogy a közösség tagja, és az, hogy ezért az én családom tagja is. És amikor közösségen belül valakit mocskolunk, vagy valakit lejáratunk, akkor a saját családunkat tesszük tönkre. A vélt vagy valós igazságaink mellé állíthatunk embereket, de a közösséget romboljuk. És ez nagyon-nagyon visszatetsző, amikor egy előjáró teszi ezt. Valaki kérdezte, látta-e a templomba, vagy látta-e az interneten, látta-e az úton, hogy mi történt. Mondom, igen, s akkor mi van vele? Mondom, ezt az embert látta-e, hogy jót megoszt, látta-e, hogy örömöket tesz fel? Ez egy egoista ember, akinek csak az számít, hogy az ő igaza, vagy az ő nyugalma legyen meg. Aztán, hogy másik mi lesz, vagy a közösségnek hasznos-e az, amit kiír, vagy amire úszítja őket. Később aztán ugyanez az ember jön, hogy jaj, hát mindenki benne sebzettség, vagy mérgelődés van, vagy megosztottság. Mert mi ültetünk. Nagyon-nagyon fontos. Hogy ahogy a múlt adásomban is mondtam, hogy a kertben a kórokozókat, a károkozókat, vagy a gyomokat, azt folyamatosan kell írtani. Ez egy döntés. Ha nem kapálok egy hétig, két hétig a búrján, a gyomok megölnek mindent. Tehát egy döntés, hogy én minden nap a javát akarom annak a növénynek, annak a személynek, annak a közösségnek. Amikor a Mária Rádiós műsort is szerkeztem, akkor mindig ez van benne. Hogy adni egy kis örömet, adni egy kis vigasztalást, adni egy kis rálátást, megnyugvást, adni egy kis érzést. Mert legtöbbször ez van, hogy érzést adunk. Nem marad meg, amit elmond a másik. Hát egy fél órát egyfolytában beszélt, hogy jegyezzem meg, mikor még két mondatot is alig tudok megtanulni.
vagy egy verset. De hogy az az érzés, amit a másik hagy bennünk, hogy Isten ültette belénk a békét, a megnyugvást, a szeretetet, az elfogadást, kicsit legyünk ennek a jószagú szeretetnek a képviselői. Hogy amikor minket látnak, ne undor fogja el őket, hanem ez a személy őket szerette. Akkor is az az illat, az a szag, az nem annyira kellemes, például egy ízadságszagról beszéljek most, akkor is van egy mögöttes tartalma, hogy miért ízadt az az ember? Dolgozott most, kihajtotta magát, nem volt ideje most tisztálkodni, vagy elfelejtette, vagy mellőzte, de hogy eszünkbe jusson az, hogy mögötte van egy tartalom, egy szerethető személy, szerethetővé válni. És ez nem mindig két oldalú. Házasságban is van, hogy csak az egyik személy az odaadó fél. De ő duplán szeret, hogy a másikat ellensúlyozza. És közösségben is ezt kellene, hogy duplán szeressünk. Ha te nem szeretsz, akkor én duplán szeretlek. Mindig a fokmérője a szeretetnek, hogy mi a reakciója a másiknak. Mondtam valakinek, hogy én még a telefont sem veszem fel, hát akkor én sem a magáit. Mindig ez az adok-kapok. Pedig azt kellene mondani, hogy nem baj, én úgy is hívom magát minden nap, ebben az órában, tudja, hogy gondolok magára. Tehát a válaszaink azok megmutatják, hogy kik vagyunk. Hogy mi a reakcióm, akár egy negatívumra is. Megmutatják a válaszok, hogy ki lakik bennünk. Egy gyűlölködő ember, egy úszító ember, egy megmondó ember, ki vagyok én? Nagyon látszik például, amikor egy vezető templomba járó, vagy Isten hívő, vagy imádságos ember. A cselekedetein, a szavain, a másik felé való békülékenységében látszik, hogy ki az az ember. Aki istentelen ember, idézőjelbe teszem most az istentelen, azon is látszik. Az keresztül gyalogol bárkin. Az maga mellé állít olyan embereket, akikkel meg tudja valósítani az ő céljait. Akkor is, ha nem nemesek azok a célok. Lesz egy bosszú hadjárat, ahogy a politikában is látjuk sokszor. Egy lejárató kampány. Lesz egy kiérezett feszültség. Valaki ebben éli ki magát. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mi mellett szavazunk, és mi mellett tesztük le a voksunkat, vagy mi milyen emberekké válunk. Ha te elmész, én is el. Az énekkel mondhatnánk, tőled nem maradok el. De bizony, néha el kell maradjunk. Néha nekem józanabbnak kell lennem. Néha távolságtartóbbnak kell lennem. Nem lehetek mindenben cinkos, nem lehetek mindenben partner. Kell legyen egy saját értékrendszerem. És a kereszténységem, vagy a papságom is ebben segít engem. Hogy én minden helyzetben tudjak jól dönteni. Nagyon-nagyon fontos ezért, hogy tudatosítsam az én személyem szerint például, hogy pap vagyok. Vagy mindenki otthon, hogy én most anya vagyok. Én most férj vagyok. Én most családos ember vagyok. Én most keresztény vagyok. És a döntéseimet ezt szerint állítani be. Nem a pillanatnyi érzületeim szerint, megbántottságom szerint. Jaj, megbántottak engem, most az egész világ tudja meg, hírom a Facebookra. Tessék, ott a szennyes. Amikor a szennyes teregetjük, az a mi közösségünkről szól. Amikor elmegyek egy kocsmába, és elmondom, hogy a feleségem így meg úgy. Vagy amikor elmegyek a szomszédasszonyhoz, és elmondom, hogy a férjem így meg úgy. A szennyest megvan annak is a helye, hogy hol kell kiteríteni. Általában a mosógép az a gyóntató szék. Vigyem magamat oda a gyóntató székbe is, ott mossam tisztára szennyesemet. Akkor is, ha más mocskolt be, van venés, van különféle szerek arra, hogy kimossam a szennyest, de ne teregessem a világ elé. Olyan furcsa volt legutóbb, amikor borvízre mentem, hogy az út szélén egy ilyen elválasztó falra valakinek a munkás ruhája ki volt terítve. A fehér póló, a munkásnadrág. Néztem, hogy még ház sincsen a közelben, hogy hol lehet a gazdája. Szépen kimosva mind a ruhát, kitéve száradni, és a gazdája sehol. A szennyest ne teregessük. Kedves testvérek,
Természetesen vannak, akiket könnyű szeretni, őket nem kérjük, hogy ne szeressük, hisz megy az magától, nem is kell azt mondani, hogy szeress engem, hanem alig várjuk, hogy beleburkolózzunk abba a jó illatba, átöleljük, mellé álljunk, és így tovább. De vannak, akiket nehéz szeretni, akiket nehéz odaállni. Erőfeszítés kell ahhoz, hogy rá tudjak mosolyogni, hogy tudjak vele beszélgetni. És kedves testvérek, ez a túlságosan emberi, néha egészen világias módon megvalósult szeretet mégis kell. Vannak, akiket nehéz szeretni, zűrös, fárasztó emberek, akik talán a plébániánkon vagy a munkahelyünkön vannak, irritálnak, kritizálnak, keresztbe tesznek nekünk, átnéznek rajtunk. Nem hiányoznak az ilyenek senkinek sem. Hát igen, ők azok, akiket szeretni kell, sőt még jobban, mint a többieket. Vasárnap prédikáltam erről, hogy egy alkalommal az egyik szomszédomnak egy bántó levelet írtam. Bántani akartam, ez volt az igazság. Az én sérelmemet rázurítottam, és vádoltam őt a sérelmem miatt. Na, hát más vallású is volt az ember, azt mondja, na most a papot áthívom, most adok én neki. És akkor a leánya azt mondta, hogy hát édesapukám, te engem nem erre tanítottál. Arra tanítottál, hogyha valaki sebzett, akkor őt meg kell vigasztalni, és nem, hogy belérugunk még egyet. És át is hívott ez az ember, és azt mondja, gyere papbácsi, igyál meg egy pohár bort, megkaptam a leveledet, eléggé fel voltam háborodva, leányomnak köszönheted, hogy most nem egy szídást kapsz, hanem kapsz egy jó pohár bort, és tudjad, hogy megbocsátok neked. Nem haragszok. Hát nem kell mondjam, hogy olyan meghatódottan ittam a bort, könnyeimmel küzdve, de úgy megmaradt bennem az, hogy a szeretetben döntöttek ez a család. Én fel voltam készülve a harcra is, páncélt is vettem, mikor átmentem a szomszédba, hogy halljuk vissza, mondnak, én még jobban oda mondok. De a gyűlöletet csak a szeretettel lehet legyőzni. És éppen ezért, akik irítálnak, akik

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom.